0: éve, hogy elindult a Magyar Rádióban, a legendás Beszélni nehéz. Ennek az 1976-ban indított műsornak a szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádió 2004-es indulását követően Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsanna szerkesztésében a Szóról szóval. A műsor készítői azóta is hűek maradtak az alapításkori célokhoz. Az adás az általános beszéd kultúra fejlesztését, a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és a pontos hangsúlyozás jelentőségének hirdetését szolgálja, vagyis az anyanyelv ápolását tűzte ki célul. Az évfordulót a Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepelték május végén. A jeles alkalmon Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval társ szerkesztőjével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A műsor maga Beszélni nehéz címmel, ezt Pécsi Blanka művésznő indította el, Deme László professzor úr, nyelvész professzor úr segítségével, és a céljuk az volt, hogy szépen, helyesen beszélni mindenkinek elvárható és kívánalom, de egy pedagógusnak, egy színművésznek elengedhetetlen követelmény. A műsorban annak idején 12 felnőtt ember egyéni levelezőként úgymond vett részt, és küldte megfejtéseit a rádióhoz. Később aztán rájöttek, hogy a fiatalokat bevonzani pedagógus körvezetők segítségével nagyon szükséges lenne, aktuális lenne, hisz ők viszik tovább. Ahogy Deme László professzor úr szokta mondani, az ifjúság a jövő. Hát így a jövő úgy került be ebbe a műsorba, hogy rövidesen gombamód szaporodtak a Beszélni nehéz körök, nem csak országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, hisz határon túli területeken is, felvidéken, délvidéken, Erdélyben több közösség is működött. A műsor egészen hosszú ideig és zavartalanul nagyon kedvelt, nagyon rendszeresen működő beosztással, tematikával dolgozott. A rádió úgy indította el, hogy a kritikus és önkritikus műsora a rádiónak. Tehát a példamondatok, amiknél közösségek azon dolgozhattak, hogy hogyan hangzik helyesen, és mi a hibája az elhangzó mondatnak, a rádió hangarchívumából kerültek ki. Ezeknél a mondatoknál általában volt egy közös beszélői hiba, például a fordított szórendű igekötős igék rossz hangsúlyozása, hangsúlycsúszások, a minősítő és a kijelölő szerepű jelzők összecserélése. Amikor 2007. május 23-án hangzott el az utolsó adásunk, a Magyar Rádióból el kellett jönnünk, illetve ott megszüntették a műsorunkat, akkor gyakorlatilag olyan választási lehetőségeink voltak, hogy valahol, valamilyen rádiónál esetleg elhelyezni a műsort, vagy hát elbúcsúzni tőle, elköszönni tőle. Akkor már Juhász Judit alapításával működött a Magyar Katolikus Rádió. Juhász Judit akkor még eleinte csak az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének volt a tagja, aktív tagja, később aztán több cikluson át az elnöke volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, és Deme professzor úr és Kerekes Barnabás tanár úr a főszerkesztő és szerkesztő, akkor Juhász Juditot felkeresték azzal a kéréssel, kérdéssel, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez a műsor ott folytatódjon a Magyar Katolikus Rádióban. Judit lelkesen első szóra, mivel ismerte azokat az embereket is, akik előtte dolgoztak a műsorban, zöld utat engedett, és akkor mi körvezetők minden évben egy-egy táboron veszünk részt a nyár folyamán. Úgy mentünk el a tokai táborba, hogy na, akkor még egyszer utoljára együtt, és akkor egy könnyes öleléssel elbúcsúzunk egymástól, műsortól. És ott jelent meg Juhász Judit, Szabó Csilla volt, aki elkísérte, szintén a Magyar Katolikus Rádiótól, és bejelentette, hogy szeptembertől a műsor a Magyar Katolikus Rádióban folytatódhat. Nagyon nagy volt az öröm, és egy kicsit izgultunk is. Ugyanis mindig fennáll, hogyha pár hónap, pár hét szünet van, az a veszély, hogy vajon megmaradnak-e azok az emberek, akik eddig velünk voltak. Illetve még egy változás volt, ami nem is kis változás. Említettem, hogy a Magyar Rádióban a Rádió Hangarchívumából kaptuk a példamondatokat, azokkal dolgoztunk. Deme professzor úrnak kikötése volt, hogy Magyar Katolikus Rádiónál nem válogatunk hangarchívumból, nem keresünk példamondatokat. Mi kell, hogy példamondatokat állítsunk elő valahonnét. Néhány hónapig maga Deme professzor úr szolgáltatta ezeket a példamondatokat, utána rám bízta, és az én feladatom lett egyrészt a példamondatok megkeresése, megtalálása, másrészt közösen bejelölve Kerekes Barnabás tanár úr, hogy mi hogy gondoljuk helyesen a hangsúlyokat, szüneteket, hanglejtést, ezeket elemezni, és a műsorban egy blokként ezeket hallgatókkal megosztani. El kell mondanom, hogy egyetlen egy szakkör sem morzsolódott le. Mindenki követett bennünket, mindenki velünk maradt, és hát ez egy életforma nekünk, akik a beszélni nehéz mozgalomhoz tartoztunk. Aki nyugdíjba ment, és nem tudott maga helyett az iskolában körvezetőt találni, az vagy egyéni levelezőként folytatta, vagy baráti társaságok, könyvtári olvasókörök alakultak, és ők kapcsolódtak be, és éltetik a műsorunkat, hisz a műsor nem attól él, hogy mi hárman, három vendégnyelvésszel felváltva, akik megszólalnak, illetve Kerekes tanár úr és én megszólalunk a rádióban, hanem attól, hogy kapjuk a leveleket, nem keveset, 90-100 levél érkezik két hetente, ezekben mindben a jelölés mellett, amit beküldenek, beszámolnak azokról az eseményekről, ami az adott régióban fontos az anyanyelvápolás szempontjából. Kazinci versenyek, az édesanyanyelvünk nyelvhasználati verseny, táborok, konferenciák, számos eseményünk van. Nagyon gazdag, nagyon szép programok azok, amik így aztán a rádió hullámhosszán keresztül megosztásra kerülnek egy-egy levél író kapcsán, a közösségek más helyszínére is eljutnak ezek az örömhírek.
2: Anyanyelvünk folyamatosan változik, alakul, különböző hatások érik. Gondolok itt az angol gyövevényszavakra, mozaikszavakra, különböző rövidítésekre, szlengekre. Egy példamondatot is hoztam. A szó a flex, a flexelés, a példamondat pedig úgy hangzik, csak flexel az új kocsijával. Vagyis felvág, henceg, kérkedik, ticsekszik, mennyi sok szép szinonimánk van erre a szóra. Én vagyok lemaradva, vagy úgynevezett generációs különbségek miatt természetes az idegenkedésem. Ha és amennyiben ezt a szót inkább a mai gimnazista korosztály érzi a sajátjának. Őri Vilma említette, hogy nem kell védeni a nyelvet, de figyelni kell nagyon. Mit gondol ezekről a különböző változásokról, hatásokról, amik a szép magyar nyelvet érintik?
1: Szokták mondani, hogy veszélyben van-e az anyanyelvünk pontosan az említett hatások miatt, és erre szoktuk azt mondani, hogy nincs veszélyben, és nem romlik, a nyelv használó romlik, és veszélyezteti maga a nyelvhasználó, de elsősorban a saját nyelvi igényességét és nyelvhasználati kultúráját. Az, hogy kerülnek be ilyen kifejezések, azt gondolom, hogy természetes, hisz azok a fiatalok, de nem csak fiatalok, mindjárt mondok rá egy példát, akik az iskolai közösségben a média különböző felületein találkoznak hírekkel, óhatatlanul átveszik. Időnként talán azért is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy én nem vagyok annyira művelt, hogy ezt nem ismerem, ezt a kifejezést, de ahogy Szakonyi Károly, a Kazinczy Díj Alapítvány elnöke, Kossuth Díjas író, és nagyon jó barátságban van az Anyanyelvápolók Szövetségével is, zsűrizik minden rendezvényünkön, egy írásában mondta, hogy a nyelv megtisztul, olyan, mint a folyó. Ami hordalék, ami nem jó, azt kihordja a szélére, azt elhagyja, és úgy megy tovább. Már azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, azokat a nyelvi formákat tovább víve, amik viszont igényesek és megőrzésre és továbbadásra is érdemesültek. Mondtam az előbb, hogy egy példát én is mondok rá. A kis unokám, 11 éves a gyerek, és mondta, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy programhoz. És én a program lehetőségek közül kiválasztottam kettőt, és mondtam, hogy hát szerintem ez nem rossz kombó. És mondta, hogy mama, hát ez nem olyan nagymamás így mondani, hogy nem rossz kombó. Deme László professzor urat nagyon sokszor idézzük, emlegetjük. Egyszer azt mondta, hogy leányom, Amit nem lehet kimondani magyarul, azt nem érdemes kimondani. A magyar nyelv megmaradása a nyelvhasználók kezében van. Ezért aztán

0: Azt hiszem, hogy három gondolat eszébe jut a másiknak. Nem, illetve ha igen, akkor nem kell három mondatot mondani, hanem annyit, amennyiben azt a gondolatot tudom közölni. Talán a szépkiejtési versenyeknek, a kazinci versenyeknek a kulcsszava, hogy értő és értető felolvasás. Na hát a beszédnél is az értő és értető. Tehát én megértsem, amit a másik mond, és értessem meg a másikkal azt, amit én gondolok. És az összes többi az már színesítő elem lehet, de nem lehúzó, nem ólomsúly nehezék, hogy ne tudjon úgy lebbenni tovább az egyik embertől a másikig, mint ahogy azt a nyelv képes rá, hogy megtegyen.
1: Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval című anyanyelv ápoló műsorunk társ szerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett, annak apropóján, hogy 50 éves lett a Szóról szóval. Erről a jeles évfordulóról egy tematikus adás keretében a szerdai, vagyis a június 3-ai akvarában is megemlékeztünk. A téma iránt érdeklődők honlapunkon visszahallgathatják ezt az összeállítást is.

0: Itt az Akvarell, a Magyar Katolikus Rádió kulturális magazinja, a mikrofonnál továbbra is Tóth Zsófia. Kiváló program lehet a hétvégére a fővárosban zajló Várkert Fest, melynek keretében Kovács Katitól Lakatos Mónika folk trióján át Pál István szalonna és bandájáig, koncertekkel, gyermek és családi programokkal, budai vársétákkal, mozival és táncházzal várják az érdeklődőket. A június 6-án és 7-én megvalósuló fesztivált immár harmadik alkalommal rendezik meg a Várkert Bazár rendszeres nyári programjainak nyitányaként. A beharangozó sajtótájékoztatón Zsoldos Szilvia járt, ahol elsőként Sikota Krisztinát, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettesét kérdezte, majd a fellépők közül is többekkel beszélgetett.
1: Az idei a harmadik Várkert Fest. Ilyenkor mindig elindítjuk azokat a nyári programsorozatainkat, amelyek rendszeresen lesznek majd láthatóak a Várkert Bazár kertjében, a Neoreneszánsz kertben, az Öntőház udvaron. Ilyen például az a táncest és táncház sorozat, ahol szalonna és bandája, illetve az általuk meghívott népzenészek és néptáncosok segítségével a hozzánk látogató magyar és külföldi vendégek is egy-egy táncot megtanulhatnak, és ez egy rendkívül hangulatos táncház, hiszen kint a kertben, a panoráma teraszon zajlik. Tavaly indítottuk el ezt a programsorozatot, és nagy sikerű volt. Ugye, ahogy elindul a Várkert Festen a Várkert mozi is, illetve a Várkert kertmozia, hiszen a Szárazárok színpadon vetítjük a filmeket. A Várkert Festen két kultfilmen indítjuk ezt a sorozatot, a Moszkva térrel és a Made in Hungáriával. Aztán két hetente jelentkezik majd a Várkert mozi, aminek a különlegességét az is adja, hogy ide akár a kutyussal, a házi kedvenceinkkel is érkezhetünk. Ugyanilyen sorozat a nyárnak azok az esti DJ szettek, amit DJ Meta vezet nálunk itt a Várkert Bazárban, ez is elindul a Várkert Festen. Rendkívül hangulatos esti zárásra lehet egy forró nyári napnak.
2: Az egész évadnak az összefoglaló színessége mind megjelenik ezen a két napon is, ami maga a Várkert

0: Warkert Fest.
1: A Warkert Fest tulajdonképpen mindig megmutatja azt, hogy mennyire gazdag műfajokban a Warkert Bazár kulturális program kínálata, úgyhogy idén is lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, ingyenes gyerek zenei produkciók, vagy bábelőadás is. Aztán ezeken a napokon indítjuk el azt a szintén sorozatot, ami a Mama Néz címre hallgat, olyan édesanyáknak, vagy szülőknek, nagyszülőknek kínál tematikus sétát itt a Warkert Bazárban, ahova nyugodtan elhozhatják babakocsiban, vagy éppen babahordozóban is. A gyerekeket mindenki kisgyerekkel érkezik, úgyhogy talán, ha egy-egy kisbaba sír, az nem annyira zavaró. Tehát június 6-án és 7-én. A gyerekprogramok mellett természetesen várjuk a felnőtteket, a fiatalokat is különböző programokkal. Lesznek nagy koncertek, hiszen a Warkert Bazár színpadán lesz látható és hallható Kovács Kati, vagy hogyha a népzenét említjük, Lakatos Mónika folklor tiója, de a műfajok fúziója vagy keveredése is megjelenik, hiszen Bogi és Petruska formációja különleges élményt nyújt majd a népzene és a gitár fúziójával, de a színpadon látható majd Ripoff, Raskolnikov bandája is, akik pedig a blues világából hoznak majd produkciót a Warkert Bazárba.
2: Mujahid Zoltán vagyok, a Group & Sing zenekar frontembere, énekese.
3: Jubileumi lesz ez a nagy koncert, mire számíthatunk?
2: Amikor egy születésnapi, ugye 20 éves jubileumi koncertről beszélünk, akkor ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy a pályafutásunk alatt, tehát a 20 év alatt melyek azok a dalok, amiket nem hagyhatunk ki, és minél színesebben próbáljuk ezt a repertoárt ugye összeállítani. Mivel 5 nagy lemezünk van, azért a koncertnek a 80%-a az saját repertoárba fog állni, a saját dalainkat fogjuk eljátszani.
3: Említette, hogy egy garázsban kezdték 2006-ban. Honnan, hova jutottak el itt a 20 év alatt?
2: Igen, egészen Budapest legpatinásabb rendezvénytermeibe, illetve külföldre is eljutottunk. Volt szerencsénk a 2025-ös Oszakai Világexpon föllépni Japánban. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az országunkat képviselhettük, illetve voltunk néhány évvel ezelőtt Dubajban is, és Hollandiában, illetve Németországban is többször voltunk. Szóval a jazz, a swing az egy olyan stílus, amilyen azt gondolom, hogy nemzetközi, és emiatt a külföldi közönség is nagyon-nagyon nyitottan fogad.
3: Például a japánok ezt hogy fogadták? Mert ugye ez mégsem egy távol-keleti stílus.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar dalainkra tomboltak, és a végén álló ováció fogadott minket, és utána körülbelül 200 ember még gratulált, és én bevallom őszintén, hogy el is érzékenyültem, annyira extázisban voltunk, annyira tetszett az ottani közönségnek, úgy, hogy nem is értették. És ezért szoktam mondani, hogy a zenének ugye valami olyan érzésvilága van, olyan empátiát ébreszt az emberekben, hogy a zenében mindenki egy nyelven beszél.
3: A Warkert Bazárban mikor lépnek föl, mi lesz a helyszín, illetve voltak-e már itt korábban?
2: Így a Group & Swing-el még nem voltunk. Én néhány évvel ezelőtt a Széchy Pál emlékestet tartottam, ott a vendégem volt Tóth Vera, illetve tavaly az Ulla Gandhi vendége voltam a Nagy Találkozások című koncerten. A mi koncertünk is, a 20 éves jubileumi koncert is a rendezvény nagy teremben lesz, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki szereti a swinges zenéket, szereti a populári zenéket, ugyanis ebben vagyunk kicsit különbözőek a többi formációnál, hogy mi a stílus sokat ötvözzük, és ha legyen az egy popdal is, swingesítve adjuk elő, és egy teljesen új köntösbe új értelmet nyer ugyanaz a dal.
3: Említsük meg párat, ami biztos, hogy el fog hangozni.
2: Tőlünk a Swing, amíg élek lemezről a Amíg élek című dal, akkor a saját repertoárban Játszom tovább című dal is el fog hangzani, és akkor mondok pár feldolgozást, itt New York, New York, vagy például a Mask filmbetét dal, a Hey Pachuco, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozásba fogjuk eljátszani, illetve lesz a Feeling út, aztán Michael Bublé vitte újra sikerre, tehát ilyen emblematikus dalok is lesznek, illetve lesznek olyan dalok is, ami nagy hatást gyakorolt ránk, mint például a Don't Stop Me Now, a Queen egyik dala, vagy például az Elton Johnnak a I'm Still Standing. Szóval egy eklektikus, nagyon-nagyon színes koncertet fogunk adni, és a mi koncertünk is szerintem lesz 2 óra legalább.
4: Vég Mátyás, Meta. Ez a metamorfózisból jött, mert én először vizuállal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy a koncertek alatt, ami volt vetítés, azt mi csináltuk, és mellette elkezdtem zenélni, és akkor a kép és a hang hogyan alakítja át az érzéseket. A metamorfózis volt először a koncepció, és abból lett a meta.
3: Naplemente előtt és után milyen különlegességek várják majd a Warkert Festen, és utána a közönséget?
4: naplementéig egészen könnyed, ilyen családbarát zenék lesznek, és ahogy megy le a nap és indul be a tánc, úgy kezdünk mi is egy picit a dögösebb elektronikus zenébe elmozdulni. Szerintem ez olyan, mint egy házi buli, hogy amíg nagyon világos van, az emberek egy picit szégyenlősek, és ahogy egy picit kezd sötétebb lenni, úgy kezd mindenki feloldódni.
3: Milyen zenéket fog válogatni?
4: Több kedvenc zeném is van, de nem tudatos listával jövök, hanem próbálok reagálni arra, hogy mire van igény. Amúgy ezek olyan elektronikus zenék, amiket rádióban nem lehet hallani, és ettől is különleges, hogy olyan zenével táncoltatni az embereket, amiket nem ismernek. Ez számomra a kihívás. Nyilván van egy-kettőször olyan, amit esetleg ismerhetnek, de a célom az, hogy olyan zenékkel bulit csinálni, amit sokan nem ismernek. Az mindig egy győzelem.
3: Ez nagyon nehéz szerintem.
4: Igen, ez egyre nehezebb amúgy, csak egy ikonom mondta azt, hogy slágerekkel minden bohóc tud csinálni bulit, de olyan zenékkel, amiket nem ismernik, azzal valami újat létrehozni, az tényleg az kihívás.
3: Akkor azt jelenti, hogy folyamatosan zenét hallgat?
4: Igen, éjjel-nappal keresem, és egyre nehezebb amúgy. Nehéz inspirálódni, mert kicsit olyan érzésem van, mintha már mindent hallottam volna, de azért keresem a gyöngyszemeket.
3: Nem lehet, hogy azért meg kicsit egyformák?
4: De nagyon egyformák, pont ez a baj. Tehát, hogy nehéz olyat találni, ami mondjuk időtálló zene. Nem véletlenül van ez, hogy most orvaszájban a régiek feldolgozását lehet ilyen gagyiba hallgatni, mert már nem tudnak újat kitalálni.
3: És ezt hogyan dönti el, hogy melyik a gyöngyszem?
4: Ja, hát nagyon egyszerű, amelyik jó zene, attól iba bőrös leszek. És igazából az érzéseimre hagyatkozom, meg az ízlésemre, de van jó zene, meg rossz zene is. Az idő általában bebizonyítja, hogy melyik milyen, és ha visszanézek az elmúlt 25 évre, nagyon sokszor beigazolódott, hogy amire én azt gondoltam, hogy jó lesz, az valóban utána felépült, és ugyanígy fordítva.
3: Ez már 25 éve csinálja?
4: Igen, de már 7 éves koromtól vegyes kazettákat csináltam, úgyhogy már az általános iskolában is azt szólt, amit én csináltam.
3: Nyáron milyen időközönként lehet majd jönni bulizni?
4: Minden hónapban egyszer leszünk hallhatóak. Castle Session, budavári sorozat a sorozat neve. És július 4 lesz utána, aztán augusztus 29 és szeptember, minden hónapban találkozunk.
3: Indul a nyár a Várkert Fesztel, és azt mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy aznap van a születésnapja, a születésnapi ajándék lesz ez a június 7-i koncert.
0: Pál István Szalonna vagyok, a Szalonna és Bandája művészeti vezetője. Hát nekem biztosan, mert van egy kisbabánk, aki 5 hónapos, és ugye nagyokat nem tudunk vele utazni, ezért őt is ki tudom hozni a koncertre, és már ez ajándék, hogy ott lesz a kisfiam is, és neki is tudok muzsikálni. Meg az, hogy tényleg egy gyönyörű szép helyen játszhatunk a zenekarral, ez nekünk mindig öröm itt a Várkert Bazárba muzsikálni, ha táncház, ha koncert. Tavaly is azt élveztem irgalmatlanul, hogy elkezdesz muzsikálni, és így a domboldaltól egészen a széksorokig ugye elkezd megtelni. És ugye a várlata, hogy végignézel, annyira szép az egész.
3: Mit hallhat a közönség aznap este?
0: Ugye nekünk a Szalonna Bandával a repertoárunk az az autentikus népzenet, a hagyományos népzen, mi nem nagyon játszunk feldolgozásokat. Lényegében azt lehet mondani, hogy a moldvai csángók muzsikájától egészen a Pest megyei Galgamente népzenéjén keresztül a Rába közig minden meg fog szólalni. Hát igyekszünk a nyár folyamára egy újdonság repertoárt játszani, amelynek ez lesz a nyitó alkalma.
3: Azt mondta, hogy nem annyira kötött ez a repertoár, hogyan befolyásolja a közönség azt, hogy mit fognak játszani.
0: Az elmúlt 20 pár év tapasztalata alapján, mikor elkezdünk játszani, tehát itt mondjuk a régi stílusú és az új stílusú népzenéket, vagy a tánzenésebbeket, vagy igazából a hajnali muzsikákat, tehát amik lassúbb tempójukat, annak a változatossága meg még tájegységet választom. Tehát ezt látom a közönségen, hogy hozzá kell rámozdulni, vagy milyen hangulatban van, és akkor igyekszem egy kicsit abba az irányba vinni. Tehát az elmúlt éveknek a szempillantásai alapján alakulnak ki tényleg ezek az érzések, amiket én a koncerten szoktam változtatgatni.
3: Ez egy nyitány, és utána még nyáron is folytatódik a táncház sorozatuk, ami igen sikeres volt akár a külföldiek körében is.
0: Az, hogy visszatérő külföldi vendégek is lesznek ezekben a táncházakban, az tényleg szerintem csodaszámba ment, és pontosan megértették azt, hogy ez mitől egyedi egy vár árnyékába.
3: Ugye a táncház az egy hungarikum, mondhatjuk így is. Nem csoda, hogy szabadtéren egy nyári este ez egy különleges lehetőség.
0: Amikor nem táncolsz, és csak kinézel onnan föntről, kapsz egy gyönyörű vizuális élményt. És ahogy megy le a nap, szól a muzsika, élő zene szól, és ha kedved van, táncolsz, ha nincs kedved, nem táncolsz, ha kedved van, énekelsz, ha nincs kedved, nem énekelsz. Tehát itt senki nem kötelez bármit is csinálni, de mégis a hangulat az az embereket bevonza, és elkezdenek részesei lenni, mert azt érzik, hogy ez egy olyan fajta közösségi élmény, maga ez a táncház módszer, ami, ahogy említette is, nem véletlenül az UNESCO világörökség listájára is fölkerült, maga a táncház és a táncház módszer, és hát azért 50 jó néhány esztendeje beivódott a világ nagyon sok helyén az emberek szívébe.
3: Milyen zenészként megélni a nyári estéket?
0: Én nagyon szeretem. Igazából egy ilyen táncházat musikálni, mint hogyha kiülnél egy teraszra, és a barátaiddal találkoznál és sütögetnél. És ennek a terasznak pontosan megvan ez a hangulata, hogy mi szabadon muzsikálgatunk, a táncmester az emberekkel foglalkozik, nincsenek megkötések, egyedül csak annyi, hogy egyszer vége van. Bármikor, amikor egy ilyen alkalmat kimozdítunk a természetbe, és teljesen mindegy az, hogy ezt egy erdőbe csináljuk, egy csűrbe csináljuk, vagy itt a teraszon, akkor az ember úgy egy kicsit kiereszt a bezártságból, és valóban természetes közegébe kerül, lehevernénk a fűbe, és ténylegesen csak megvárnánk a napfelkeltét, és szóljon a muzsika.
3: Mikor várják a közönséget a Várkertfesten?
0: Június 7-én fogunk a Szalonna Bandával muzsikálni, és utána már meg is indítjuk az első táncházat, amelyek 2 hetente, 3 hetente fognak egész nyáron megvalósulni.
5: Az elmúlt percekben Sikota Krisztinát, a Várkapitányság vezérigazgató helyettesét, valamint a Várkertfest fellépői közül Mudzsahid Zoltán énekest, Vég Mátyást, vagyis DJ Metát, valamint Pál István Szalonnát hallották. A fesztivál egész hétvégén zajlik, a programok többsége ingyenes. Az ajánlót Zsoldos Szilvia készítette.

0: Az Akvarát Szerdai Csongor interjújával folytatjuk, aki a Barabás villában május 19-én bemutatott Édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Svábhegyen című kötetről beszélgetett a könyv szerkesztőjével és egyik szerzőjével.
1: Földvári Gergely, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetője, a beszélgető társam. Apropója a Jókai év termése, Édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Svábhegyen. Egy hasonló témájú kiállításotok is volt kint a zugligeti egykori villamos végállomás gyönyörűen felújított épületébe, és most kezemben van ez a nagyon szépen illusztrált kötet. Azt szeretném, hogyha a Katolikus Rádió hallgatóinak bemutatnád.
2: Igen, a könyvünk az a tavaly kiállításunknak az eredményeképpen annyira sok információ és anyag jött össze, hogy nem tudtunk mindent a kiállításba bemutatni, ezért mindenféleképpen terben volt, hogy készítünk egy ilyen reprezentatív, nagyméretű, kemény táblás kiadványt, és sikerült szerencsére több neves intézményből, mint az Országos Széchenyi Könyvtárból, a Petőfi Irodalmi Múzeumból, a Magyar Tudományos Akadémiáról, vagy a Budapest Főváros Levéltárából sok-sok újdonságot és érdekességet összegyűjteni Jókai Mór és a Svábhegy kapcsolatával, és tervrajzokkal, levéltári dokumentumokkal, képekkel, illusztrációkkal tele tűzdelve, közérthető nyelven, de mégis nagyon sok új tudományos eredményt tartalmazva készült el szerencsére most ez a kötet, amit a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a MON Kulturális Központ és a Országos Széchenyi Könyvtár közösen bírt, tehát így adtuk ki ezt a könyvet, és a Hegyvidéki Galériában és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben kapható jelenleg ez a könyv. Lehet szükséges, hogy máshol is lesz kapható majd, erről tájékoztatni fogjuk majd a közérdemű, de egyelőre a két intézményünkben lehet megszerezni a könyvet.
1: Jókai Budapesten számos helyen lakott, de mégis igazi jókai helyek, ahol ő nagyon otthon volt, a gyermekkori Komárom, Balatonfüred, Pápa és a Svábhegy, azt hiszem, az életének egy nagyon meghatározó fejezete volt ez a Svábhegy, és nagyon ragaszkodott hozzá. Mennyire van benne a köztudatban, vagy ez a Jókai év hozzásegít, meg ez a könyv, meg ez a kiállítás ahhoz, hogy végre a hegyvidék olyan büszke legyen Jókaira, mint a komáromiak, vagy a fürediek?
2: Igen, ez is a célpontunk volt, és abszolút még a könyv elején jelezzük is, hogy Jókai elég sokszor költözött, és Pesten több mint 20 lakásáról tudunk. Ez tökéletesen jól szimbolizálja és emeli ki a Svábhegyet az összes többi lakása közül, hogy itt 1853-as vásárlásától egészen az 1904-is haláláig folyamatosan jelen volt, tehát több mint 50 évig, tehát mondhatjuk, hogy ez az a hely, ami ha mondhatnánk, hogy Jókai otthona, akkor leginkább ez volt az otthona. És azt is szeretnénk ebbe a könyvben bemutatni, hogy mennyi mindent adott a kerületnek és a hegyvidéknek Jókai. A turisztikai jelentősége, hogy ő itt volt, az köztudott, de például azt most derül ki ebből a könyvből, hogy milyen közbirtokos egyleteket hozott létre, hogy a vízművek bevezetésért mennyit harcolt, hogy a utakat szerette volna fejleszteni, tehát hogy mennyi minden olyan dolog van, ami itt most, amit élünk a hegyvidéken, azt igazából annak köszönhetjük, hogy Jókai ezt a helyszínt, ezt kifejezetten szerette, és mennyivel emelte a nimbuszát a Svábhegynek. Talán mondhatjuk, hogy a hegyvidéknek és itt a környéknek Jókai eddig is nagyon kiemelkedő volt, de talán ezzel a kötettel még jobban rámutatunk arra, hogy ő nem csak egy nagyon híres, világszintű író volt, aki itt tengette a napjait, hanem ténylegesen szerette ezt a helyet, hozzátett és építette, hogy az a környék szebb legyen.
1: Komárom visszatérően ott van a regényeiben, részben a 48-49-es szabadságharc apropóján is. Balatonfüred is ihlette őt az aranyember megírásakor, a rianás, a többi. A Svábhegy Jókai alkotásaiban inkább a botanikával kapcsolatos, vagy pedig a Svábhegy a regényeiben is visszaköszön?
2: A regényeiben is sok olyan munkája van, ahol kifejezetten sokat beszél, például a Hajdan most és vala című kis regényeinek a összességében nagyon sok rész szól a Svábhegyről, de több olyan komoly munkája, mint például a Tengerszemű hölgy, ott is többször megemlíti a Svábhegyet, és olyan munkái is vannak, ahol nem említi meg, hogy Svábhegy, de akár a domborzatból, akár a leírásból, akár az otthonból, a családból következtetni lehet arról, hogy épp ezt a Svábhegyen írja, vagy a svábhegyi tájakat képzi oda maga elé. például a több erdélyi tájleírásnál is használja a budai hegyeknek a sziluettjeit, tehát azt érzékelhetjük, hogy ő ezeket nagyon sokszor használta, de tény és való, a kertészgazdászati jegyzetek az a munkája, ahol a saját kertjét írja le, hogy ő hogy kezdett ennek neki, hogy foglalkozik a hellyel, tehát van olyan, amit kifejezetten ennek dedikált, de az is igaz, hogy több olyan munkája van, amit itt írt meg, és hát ugye egyik leghíresebb mondása, ami ma is megtalálható a Jókai híres emléktábláján, amin az édes szép zöld fáim, ugye, ami a könyv címe is, ott olvashatjuk, hogy azért tudtam nyáron többet írni, mert itt voltatok, és hogy az ő sokat írásának a szabad természet az oka, és ezt itt a Schwab-hegyen mondta.
1: Nagyon szép a borítója a könyvnek, üldögél egy sziklán, nem tudja, a kertjébe vagy a normafánál, és rálát Budára, Dunára, a várat látja, a Magdolna tornyot látom, illetve volt helyőrségi templomot. A Jókai rajzolta?
2: Igen, ez Jókai festmény, ez 1882-ben, ez a Schwab-hegyről kitekintés, Schwab-hegyről a vihar után címet kapta. Ugye ez is jól mutatja, hogy Jókai nagyon szépen festett, egyébként akár a fiatalkori 18 éves kori képe, és az édesanyjának a festménye is, amit ő ugyanúgy ő alkotott, az is benne van a kiadványban, és igen, itt ugye, rá is festette magát erre a képre, nagyon szép kép tényleg.
1: A 12. kerület más néven Budapest hegyvidék nevű kerülete, hát több dologgal emlékezik Jókaira. Én például két szobrot is tudok elég közel egymáshoz Jókairól. Az egyik nagyon helyes, ahogy ott az általános iskola előtt a Költő utca sarkánál mesél egy gyereknek. Mellé lehet ülni, hogy én is hallgassam azt a mesét, amit Jókai mond. A másik pár száz méterrel arrébb van. És hát a Költő utca is róla van elnevezve, ott volt az ő birtoka. Mi vár minket ott, hogyha bekopogunk és megnézzük Jókai egykori kertjét?
2: Igen, ez is fontos volt számunkra, hogy Jókai halálában ne érjen véget a kötet, tehát azt is bemutatjuk, hogy a Jókai világnak mi lett a sorsa, mi történt vele, ugye az is, hogy bontották le, és a Jókai kertnek mi lett a sorsa, sőt a Jókai emlékeket is összegyűjtöttük a Schwab-hegyen, tehát ezekről a szobrokról is lehet benne találni. Még egy mondatig vissza szeretnék csatolni, hogy 1906-ban az első szobrot itt a Schwab-hegyen adták át, a komáromiak panaszkodtak is, hogy hát nézzétek, a Schwab-hegy már felhúzta a saját szobrát, mi meg akinél született, nem tudtuk elintézni, hogy nekünk legyen az első szobrunk. Érdekes, hogy több szobor is van a hegyvidéken. És hát a Jókai kert átalakulásáról is beszélünk a könyvben, és igen, szerencsére ma is szép kert fogad minket, ha bemegyünk a Jókai kertbe, de az tény is való, hogy ma már nem azt látjuk, amit egykor Jókai látott, azonban ennek a könyvnek a segítségével és az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen létrejött egy nagy program, ez a Jókai gazda kertje, úgyhogy ha ma valaki a Jókai kertbe megy, akkor különböző pontokon QR kódokkal az egykori Schwab-hegyi Jókai féle kertet is digitális rekonstrukcióba újra lett alkotva, és azt is meg lehet tekinteni, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy a Jókai kertbe látogassanak el. A Jókai emlékszoba az most már nyitva van, és ha jól tudom, akkor az idejében egy új kiállítás lesz, és felkel oda a két mi általunk készített Schwab-hegyi makett, ami az egykori Jókai villát mutatja be, tehát mindenféleképpen érdemes ellátogatni oda. Azt még muszáj elmondanom, hogy a könyvben két munkatársam segített, Tomasics Bence, a gyűjtemény munkatársa, és Szent Kereszti Máté, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa. Ők ketten írtak egy-egy tanulmányt a kiadványban, és hozzátettek ez a könyvhöz sokat.
0: Az édes szép zöld fáim, Jókai Mór a Schwab-hegyen című kötetről Földvári Gergely történésszel, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetőivel Szerdahelyi Csongor beszélgetett. Kulturális magazinunk az Aquarell ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Csót Judit volt. Nevükben is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Mihály Haydn második D-dur trombita versenyének első tételét Maurice André és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Továbbra is műsoron az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című francia film. Erről és egy évfordulós filmalkotásról is szó lesz. Gondolták volna, hogy 10 éve mutatták be Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjét. Ezen kívül még egy természetfilmmel is készültünk Önöknek, tartsanak velünk!

0: Isten korlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről készült a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című rendhagyó dokumentumfilm, amit Franciaországban sok százezer ember nézett meg, hatalmas sorok álltak a mozik előtt, és megérintődött nézők beszéltek a hatásáról. Sok ember élete változott meg általa. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban ezen és a következő hétvégén is még biztosan megtekinthető a film. Herbert Dórát, az Emmanuel közösség egyik felelősét, és Kemenes Gábor atyát kértem meg, hogy röviden ajánlják a filmet. Miért érdemes megnézni és elmerülni a Szent Szív szeretetében? Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című film, ami valóban tavaly 2025-ben Franciaországban hát egész elképesztő hatást váltott ki, több százezer ember ment el a mozikba, és ugye ezt most meg lehet nézni nálunk is, aztán reméljük, hogy még utána tovább is.
1: Igen, hát az Emmanuel közösségnek az egyik legfontosabb helye, hát az Emmanuel közösség szíve, az Paris-le-Monial, ahol ezek a jelenések történtek. Úgyhogy ezért a mi lelkünknek egészen csodálatos ajándék, hogy most ez a film eljutott ide. Egyáltalán, hogy elkészült egy ilyen film végre, és nagyon-nagyon jó film lett szerintem. Jó, lehet rajta vitatkozni, hogy kinek milyen dinamika tetszett volna jobban vagy sem, de én úgy éreztem, amikor megnéztük a bemutatót, hogy igen, valami nagyon fontosat eltalált ez a film, megérinti a szíveket a tanúságtételek által is. Azt érezzük, hogy igaz, hogy ez a jelenés a 17. század vége felé volt, és hát egy jelentéktelen kis városka volt akkor ez a Paris-le-Monial, most se lett óriási, de hát máig is ég ez a tűz, és Jézus szeretete nem lett kisebb irántunk, sőt, és azt hiszem, hogy abban a szempontból is eléggé hasonló állapotban vagyunk, hogy most is elmondhatja az Úr, hogy mennyi közönyt és hidegséget, és rá se figyelést kap csak, tehát hogy észre se vesszük. Az üti szíven az embert, hogy Jézus mennyire kiszolgáltatja magát tulajdonképpen, hogyha azt nézem, hogy az ostyában, ugye most már vannak ilyen kutatások, hogy azt látják, hogy egy szívizom sejtjei, azok egy agonizáló szívizom sejtjeit találják az ostyában, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus tényleg a teljes szívét megnyitja előttünk, és minden nap vele táplálkozhatunk, és ehhez képest tartok tőle, hogy mi katolikusok is, hát azért kis százalékban vesszük ezt komolyan. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak érezném, hogy a katolikusok is nézzék meg ezt a filmet, tehát ez evangelizáció is, de azért aki teljesen újként látja, az lehet, hogy megdöbben. Viszont aki katolikusként látja, az talán magába szállhat, hogy minden igaz, amit a mi egyházunk tanít. És ezt így tanítja, hiszek egy így van minimum 1700 éve, ez nem vicc, és ez nem változik az idővel. Ez az igazság.
2: Bátran ajánlom ezt a filmet mindenkinek megnézni, és én az számomra az egyik legmegrendítőbb pillanata a filmnek, az amikor Jézus a szívét adja oda nekünk, mindent odaad, azért, hogy mi benne élhessünk és általa élhessünk. Számomra azért olyan ajándék ez a film, hogy akik ezt megértették, vagy megérezték, vagy fölfogták, és válaszolnak az Isten hívására, ahogyan Szűzanya kéri Medjugorjéban, akkor az életük egészen meg tud változni, mert Jézus lefoglalja őket egészen maguknak, jelen lesz az életükben, és ezek a tanúságtételek erről szólnak a filmben, hogy azok, akik megnyitották a szívüket válaszként Jézus szeretetére, megélik a szeretet csodáját, és új emberekké lesznek. Hát erre a megtérésre van szükségünk most, és erre hív a közös imádság, a film, hát hajra magyarok!

0: A mostani és a következő hétvégén is műsoron az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Sacré-Cœur, a Szent Szív Csodálatos Hatalma című dokumentumfilm. Herbert Dóra és Kemenes Gábor atya ajánlották a filmet. Már is folytatódik a Peregmára film itt a Magyar Katolikus Rádióban. 2016 nyarán, éppen 10 éve volt a világpremierje Mel Gibson a Fegyvertelen Katona című filmjének, ami Desmond Doss szinte hihetetlen története, aki a II. Világháború egyik legvéresebb csatájában, Okinawa szigetén közel 100 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Keresztény meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Desmond volt az első olyan katona, aki lelkiismereti okokból megtagadta a fegyveres szolgálatot, és megkapta a kongresszusi becsület érdemrendet, Amerika legmagasabb katonai kitüntetését. Történetéből film készült, majd életrajzát könyvben is kiadták. A filmről, a könyvről, és persze Desmond Dossról beszélgetek most Korcsmáros Gábor kiadóvezetővel.
1: Én először láttam a filmet, és utána olvastam a könyvet, és így is nagyon izgalmas volt. Hát a film nyilván sokkal kevesebbet tud közölni, mint egy könyv, és ez a könyv nagyon ki tudta egészíteni, mind cselekményben is, amik történtek, hiszen a film az igazából főleg egy konkrét csatára fókuszál, és hát nyilván Desmond Doss élete sokkal többet rejt, és hát sokkal jobban rálátunk a lelki oldalára is a történeteknek.
2: Ebben a lelki oldalban téged személyesen mi érintett meg, mi fogott meg? Az, hogy ő maga nem fogott fegyvert sosem?
1: A leginkább engem Desmond Doss hite ragadott meg. Sokszor még a hétköznapi életben is esetleg rajta kaphatjuk magunkat, hogy milyen nehéz a hitünket követni, és akkor látunk egy olyan példát, aki nap mint nap az életét tette kockára a hitéért, aki igazából nem maradt ki a háborúból, mert úgy érezte, hogy neki segítenie kell a barátait, a bajtársait, de egyszer fegyver nélkül ment a legsötétebb csatákba is, ahova azt hiszem, hogy fegyverrel is nagyon nehéz lenne oda bármelyiknek elmenni egy ilyen csatatérkelős közepébe. Tehát Desmond Doss abban hit, hogyha ő hű marad a saját hitéhez, akkor az talán értékesebb, mint hogyha a saját életét védené, akár fegyverrel. Ő azt érezte, ő abban biztos volt, hogy neki ezt kell tennie, hogy neki meg kell védeni a bajtársait, és ő ezt így tudta megtenni. Ő szanitéc volt, ő azért ment ki a csatába, hogy életeket mentsen, és nagyon sokszor kockára tette a saját életét újra és újra, nap mint nap, sőt volt egy csata, amikor majdnem 100 embert megmentett. És mind a 100-at egyesével az élete kockáztatásával. Ő mindig imádkozott, hogy csak még egy embert hadd mentsen meg. És ő már nem is számolta, hogy hány embert mentett meg, és utólag, amikor mondták, hogy biztos, hogy több mint 100 embert, akkor ő mondta, hogy nem, hát az nem lehet, szerintem csak 50. És akkor így megállapodtak 75-ben utólag, hogy akkor legyen 75, és ez volt a hivatalos iratokban, hogy 75 embert mentett meg. Azon az egy napon, de hát összességében pedig több 100 embert.
2: Amikor először jelenik meg a film, és utána olvashatjuk magyarul a könyvet, akkor mindig előtérbe kerülnek azok a dolgok, amik esetleg különbségek, kiegészítések. Tudnál említeni néhány olyan történetet, momentumot, ami a filmben nincs benne, de a könyve mindenféleképpen érdemes elolvasni?
1: Hát nagyon érdekes volt nekem az előzmények, illetve hogy mi történt a háború után. Azt hinnénk, hogy a háború után jön haza nagy hős, és akkor már neki semmi gondja nincs az életben. És a könyvből kiderül, hogy utána se lett neki semmivel se könnyebb. Ez nekem döbbenet volt. Azt hittem, hogy utána élt a boldog nyugdíjas éveit. Őt a háború nagyon megviselte fizikailag is, és természetesen lelkileg is. Nagyon sok betegsége lett, és nagyon rossz anyagi körülmények között élt. És még döbbenetes volt, hogy még a háború után is folyamatosan próbált másoknak segíteni, akár a példájával, beszélgetésekkel, vagy konkrétan például templomépítésben vett részt ilyen dolgokban, amit persze a munkája mellett próbált megtenni, és egy nagyon leromlott egészségügyi állapotban. Tehát, hogy már az is nehéz volt neki, hogy a saját betevőjért megdolgozzon, és így több évtized nagyon nehéz sors várt még rá, de a háború előtti élete is nagyon érdekes volt. Tehát megismerhetjük sokkal részletesebben a családját, a körülményeit, hogy hogyan élt, és hogy jutott el oda, hogy ő most akkor önként jelentkezik. csak azért, hogy megvédje a társait, és ráadásul úgy, ahogy a filmben ezt láttuk, hogy azokat az embereket kellett megvédenie, akik vele szemben nagyon ellenségesen viselkedtek sokszor, tehát ők nem értették, hogy mi az, hogy most leül este imádkozni. Tehát ahogy esténként imádkozott, sokszor egy-egy bakancs repült felé, többiek nem tudták hova tenni az ő hitét, aztán persze az ő hite nagyon sok emberre átragadt.
2: Úgy ismertük meg ezt az ember Desmondost, mint a fegyvertelen katona. De te is beszéltél már róla, hogy nem volt egy egyszerű élete. Hogyan találta meg ezt az utat? Hogyan választotta ezt?
1: Ő azt hiszem úttörő volt. Ő mindig is érezte, hogy neki nem szabad fegyvert fognia. Ő a 10 parancsolatot komolyan vette. Komolyan vette azt, hogy ne ölj, és ez szerint élt, de neki ez még sokkal nehezebb volt, mint most bármelyikünknek. Ahogy mondtam, ő egyfajta úttörő volt. Neki már mondták, hogy rendben bevonulhat úgy, hogy lelkiismereti okokból nem fog fegyvert, de ez igazából még csak papíron volt meg. Tehát, hogy amit neki át kellett élnie,

0: ragadni. De kiderül a regényben, hogy itt szó sincs erről. Talán ő szolgálta a hazáját a legtisztább módon, és a legerőteljesebben.
1: Desmondosról tudjuk, hogy egy olyan kitüntetést, elismerést kapott meg, amit nagyon kevesen kapnak meg, és Amerikában nem is tudom, hogy van-e nagyobb kitüntetés.
0: Azt hiszem, az Egyesült Államokban ez a legmagasabb katonai kitüntetés, és Desmondos volt az első, aki megkapta ezt a becsületérmet, a kongresszusi becsületérmet, aki fegyvertelenül szolgált a háborúban. Csak egy viszonyítási számot mondok, hogy ez milyen különleges dolog ez a kongresszusi becsületérem, hogy 16 millió katonából kb. 400-an kapták meg ezt, és ebből volt Desmondos az egyik.

0: 10 éves a Fegyvertelen Katona című film. A Desmondos életét feldolgozó filmdrámáról és a könyvről Korcsmáros Gáborral beszélgettem. Folytatjuk műsorunkat egy természetfilmmel, amelyet szintén 10 éve mutattak be a hazai mozik, azóta online elérhető. Az Évszakok című film nem kevesebbre vállalkozott, mint bemutatni Európa arculatának változását a természetfilm eszközeivel. Az évszakok változása miatt kontinensünkön különböző erdőségek alakultak, amelyekhez rövid időn belül alkalmazkodtak az életben maradt állatfajok, a bölények, a farkasok, a hiúzok és a medvék. Böszörményi Gábor, filmes szakemberrel beszélgetek az Évszakok című természetfilmről.
1: Azt vizsgálja a film, hogy az elmúlt 20 000 évben, amióta a jégkorszak elvonult, milyen változások következtek be. Tehát van a filmnek egy sztoria, ez, hogy mi történt a jégkorszak vége óta Európában. Én azért is szerettem bele ebbe a filmbe, még amikor nem is láttam, csak a koncepciót hallottam, az ötletet, mert végre egy olyan természetfilm, ami nem az egzotikus állatokról szól, hanem aminek lehet egy olyan célja is ennek a filmnek, hogy a fiatalokat, de akár a középkorú, idősebb korosztályt is kicsit közelebb vigyük ahhoz a természethez, ami körülöttünk van. Tehát nem kell elvágyódni az afrikai szavannákra, amikor a filmet nézzük, hanem egyszerűen csak ki kell menni az erdőbe, itt a magyarországi erdőkbe is, és ezeknek az állatoknak a nagy részével találkozhatunk. De ez egy olyan film, ami tényleg rólunk és a körülöttünk lévő természetről szól, és arról szól, hogy az emberi civilizáció hogyan viszonyul, és hogyan kéne viszonyuljon az állatokhoz és a növényvilághoz, a természethez.
2: Mennyi idő alatt készülhet el egy olyan természetfilm, ami 20 000 évet ölel föl?
1: Ez egy rekorder valószínűleg ez a természetfilm, mert hogy ez 40 millió dollárból készült, tehát itt még kimondani is nagyon sok, tehát ugye ebből egy európai viszonylatban nagyon kevés olyan fikciós film van, akár a jövőben játszódik, akár mi van vele, ami többe kerül ennél. Rengetegbe került a film, azért is, mert nagyon sokáig készült, tehát ez 5 évig készült a film. Ennek az egyik oka az az, hogy az alkotóknak nagyon fontos volt, hogy nem idomított állatokkal dolgozzanak, hanem a természetben filmezzék le az állatokat a saját közegükben. Ezt úgy kellett elérni, hogy meg kellett teremteni egy bizalmi viszonyt az állatok és az alkotók a forgatócsoport között. Tehát voltak olyan felvételek, amikért hetekig kellett egy lesben várakozniuk, és amikor megszokták őket, például a Zergéket említi az egyik rendező a Werkfilmben, hogy

három hétig tartott, ha jól emlékszem, amíg a zergék megszokták az ő jelenlétüket, és elkezdtek úgy viselkedni, ahogy normálisan viselkednek, és hogy nem az ember és nem a kamerának a jelenléte határozta meg az ő viselkedésüket, mert nyilván nem azt akarták az alkotók lefilmezni, hogy menekülnek előlük ugye a zergék, hanem az, hogy hogyan élnek ők a saját közegükben. Tehát ez a filmet nagyon megdrágította, az is nyilván megdrágította, és a forgatást hosszabbá tette, hogy meg kellett találják azokat a helyeket, amelyek az egyes történelmi időszakokat úgymond meg tudják mutatni. Tehát nyilván a jégkorszakért ugye fel kellett utazniuk messze északra, és ott olyan állatokat keresni, mint a pézsmatulók, vagy a hóbagoly, amelyek régen egész Európában, vagy hát legalábbis Európa középső és északi részén, ahol a jég uralkodott, ott mindennaposak voltak. És hát azt, hogy bemutassák Európa egész állatvilágát, hát nagyon sok országban kellett forgassanak. Ez mind-mind megnövelte az időt, illetve hát hozzá kell tenni, ugye, hogy ahogy a Vándormadarakban, és aki látta, biztos emlékszik rá, hogy olyan felvételek voltak, hogy csak úgy néztük a vásznat, hogy úristen, ezt hogy vették fel. Ezeket úgy értékel, tehát nem számítógépes effektusokkal, hanem úgy értékel, hogy olyan speciális kamerákat és kameramozgató mechanizmusokat, automatikákat fejlesztettek ki a film forgatása miatt, amelyekkel együtt tudtunk repülni akkor az állatokkal, a madarakkal. És hát most is rengeteg olyan technikai újítás született meg a film miatt, tehát direkt a film miatt, amelyek segítségével az erdőben vágtázik a farkasok között a kamera, és együtt repülünk a szarvasbogárral, látjuk a kis fiókákat, stb. Tehát, hogy rengeteg olyan felvétel készült, amihez speciális eszközök kellettek. Tehát nyilván ez is megnövelte a forgatási időt, hogy az eszközöket is fel kellett találni, úgymond, és le is kellett gyártani. Alapvetően két célcsoportunk van, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Az egyik az nyilván a gyerekek, családok. Én azt remélem, hogy nagyon sok szülő várja azokat a filmeket, amik egy kicsit szólnak is valamiről, nem a szokásos hollywoodi mese. Ez egy olyan film, ami abban a közegben játszódik, ahol mi is élünk. Tehát meg lehet mutatni a gyerekeknek azt, hogy mi vesz minket körül, és hogy milyen értékeinkre kell vigyázni. A másik irány pedig az összes ember, aki szeret a természetet. Amikor ezzel a filmmel megkerestünk különböző szervezeteket, mindenki mögé állt. Tehát a WWF Magyarország, a Magyar Madártani Egyesület, a Természetjárók Szövetsége, mindenki rögtön, amint meghalotta, tehát megnézte a filmnek a trélerét, és azt mondta, hogy hát nekünk ez segíteni kell, mert ez a film pont arról szól, amiért az összes ilyen civil szervezet küzd, ugye, hogy legyünk kicsit tudatosabbak a természettel kapcsolatban, vigyázzunk a természetre, hívjuk fel az értékekre a figyelmet azokra, amik tényleg itt vesznek minket körül. Lehet egy olyan célja is ennek a filmnek, hogy a fiatalokat kicsit közelebb vigyük ahhoz a természethez, ami körülöttünk van.

Az előző szűk fél órában a szakrekör, a Szent Szív csodálatos hatalma, a Fegyvertelen katona és az Évszakok című filmekről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Fülöp Csaba és a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston. Viszont hallásra!

0: Gerebenzita énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Színházművészeti magazinunk, az olvasó próba következik.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az olvasó próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk 3. évadának 11. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk az évadzáró. A műsorban megszólal Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, és Vékhelyi Vildő, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2. B-osztályos tanulója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

évadzáró különös pillanat a színház életében. Nem egyszerűen adminisztratív lezárása egy művészeti időszaknak, nem csupán számvetés bemutatókról, nézőszámokról, sikerekről és kudarcokról, sokkal inkább olyan határkő, amely mögött emberi sorsok, közösen megélt küzdelmek, művészi keresések és lelki történetek húzódnak meg. Aki valaha közelről látta egy társulat működését, tudja, hogy a színház nem munkahely, a szó hétköznapi értelmében. A színház közösség, olykor család, olykor csatatér, de minden esetben olyan tér, ahol emberek nap mint nap önmagukat teszik kockára azért, hogy esetenként megszülethessen az a bizonyos csoda a színpadon. Az évad során a társulat tagjai végigjárják a teremtés sajátos útját. Egy-egy szerep megszületése nem csupán technikai feladat. Sőt, egyáltalán nem az. A színésznek önmagából kell építkeznie. Emlékeiből, örömeiből, félelmeiből, veszteségeiből és reménységeiből. Minden bemutató mögött ott van az ember, aki estéről estére újra és újra feláldoz valamit magából a közönségért. A néző talán csak 2 órát lát ebből a folyamatból, de a háttérben hónapok munkája, kétségei és belső harcai húzódnak meg. Tulajdonképpen ezért is fontos az évadzáró. Nem elsősorban azért, mert ilyenkor díjakat osztanak, vagy statisztikákat ismertetnek, hanem azért, mert a társulat egy pillanatra megállhat. A színházi ember életében ritka a megállás. Az egyik premier után már a következő próba folyamat kezdődik, a siker örömét hamar felváltja az új feladat szorítása. Az évad záró azonban lehetőséget ad arra, hogy visszanézzünk az útra, amelyet együtt tettünk meg. A színház szakmai értelemben is az emlékezet művészete. Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. Mire a függöny legördül, már a múlt része lesz. Az évad záró ennek a múltá válásnak a tudatosítása. Számba vesszük, milyen előadások születtek, milyen művészi kérdések foglalkoztattak bennünket, és mit sikerült elmondanunk a világról azoknak, akik estéről estére megtöltötték a nézőteret. Ám talán még ennél is fontosabb a lelki jelentősége. A színész olyan hivatást választott, amelyben a személyisége a munkaeszköze. Nem gépekkel dolgozik, nem anyagokat formál, hanem önmagát használja fel a szerep megteremtéséhez. Ez rendkívüli erőt kíván, ugyanakkor rendkívüli sérülékenységet is jelent. Egy szerep sikere felemelheti, egy kudarc hosszú időre elbizonytalaníthatja a színészt. Egy elmaradt taps, egy rossz kritika, vagy akár egy félreértett alakítás mélyebben érintheti, mint azt kívülről gondolnánk. Az évad záró ezért a megerősítés ünnepe is. Annak a közös kimondása, hogy érdemes volt végigjárni ezt az utat. Hogy a próbatermekben eltöltött hosszú órák, a fáradtság, a konfliktusok és a kételyek nem voltak hiába valók. A társulat ilyenkor nem csak az eredményeket értékeli, hanem egymást is. Az emberi jelenlétet, a kitartást, a közösen hordozott terheket. A színház lényegéhez tartozik a közösség. Egy előadás soha nem egyetlen ember műve, a reflektorfény gyakran a színészre irányul, de mögötte ott áll a rendező, a dramaturg, a díszlet és jelmeztervező, a műszak, az öltöztető, a sugó, és mindazok, akik nélkül az este nem jöhetne létre. Az évad záró alkalom arra, hogy ez a közösség önmagára tekintsen, és felismerje saját erejét. A nyári szünet közelettével különös érzés telepszik a színház falaira. Egyszerre van jelen a fáradtság és a megkönnyebbülés, az elmúlás és a várakozás. Valami véget ér, de valami új már készülődik a láthatáron.
A művész pontosan tudja, hogy a következő évad új kérdéseket, új szerepeket és új kihívásokat hoz majd. Az évad záró tehát nem pusztán lezárás, hanem átmenet is. Talán ezért olyan meghatóak ezek az alkalmak, mert ilyenkor egy rövid időre lehullanak a szerepek. Nem Hamlet, nem Bangban, nem Csehov vagy Shakespeare alakjai állnak előttünk, hanem azok az emberek, akik életet adtak nekik. Emberek, akik egy évadon át hittek a színház erejében, és hittek abban, hogy a világot legalább egy estére jobbá lehet tenni egy jól elmondott történettel. Az évadzáró végső soron erről szól. A közös emlékezésről, az egymás iránti tiszteletről, a művészi út elfogadásáról, és arról a csendes bizonyosságról, hogy amíg lesznek történetek, amelyeket el kell mondani, és lesznek emberek, akik meghallgatják őket, addig a színház mindig újra kezdi önmagát.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba. A mai témánk az évadzárás. A beszélgető partnerem Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója. Először is hadd kérdezzem meg, hogy általában véve mit jelent az évadzárás egy színház életében?
1: Hát az szó szerint értelmezendő, egy színházi évad lezárását jelenti, annak minden hozományával és elengedésével és a következő évad újdonság bejelentéseivel együtt. Tehát ez egy olyan évadzárás, ami a következő gyakorlatilag megelőzi már az új évad kezdését. Picikét magába is foglalja.
0: Az Új Színház az idén. Mit mondhat el az évadzáron? Melyek voltak azok a fontos előadások, amelyeket ilyenkor érdemes megemlíteni?
1: Hát talán a legfontosabb a nagyszínpadi előadásokkal kezdeném. Volt egy Velszi lakoma, ami egy Arany János Velszi bárdokjából táplálkozó színdarab, és ezt Xell Attila írta át, és ő is rendezte. A második nagyszínpadi bemutató pedig az Attila Ravennában, amit Bencsik András írt, és Kis József rendezett. Hát ez egy igen nagy formátumú magyar történelmi és hun történelmi eposz, ami hát merőben más fényben mutatja meg nekünk Hun Attillát, mint ahogy azt a nyugati történetírás elébünk tárta, akár évszázadokon keresztül. Ez lényegesen pozitívabb ránk nézve, és azt hiszem, hogy az igazsághoz is közelebb áll. És fönn a kamarában én rendeztem egy krémes keringőt a színészekkel, úgyis, mint Eszter Gályos, Cecília Drahota, Andrea Timuko Eszter és Koncz Gábor. Egyelőre ez volt az évad. A következő évadra már előre mentünk, mert már próbáljuk a macska játékot, a következő évad első bemutatóját. Ezért mondtam, hogy megelőlegezzük a zárással a következő évad nyitását, mert már elkezdtük a következő évad első bemutatójának a próbáit, ami Örkény István macska játéka lesz. A következő bemutató jövő évadban pedig a La Grange című színdarab lesz, amit Kis József írt, és ő is rendez. Erkel Ferencről szól, a 48-49-es szabadságharc utáni Magyarországon játszódik, és hát mélyen szívhez szól a magyarokhoz.
0: És hát ne felejtsük el, hogy a Keresztény Színházi Fesztivált is ugye megrendeztétek az idén, amit már jó néhány éve megrendeztek, a jövő évadban is tervezitek, ezt úgy tudom.
1: Ember tervez, Isten végez. A 9. Keresztény Fesztiválról lehet beszélni már múlt időben, ami élvezetes volt. Van egy állandóan visszatérő vendégünk Keresztény Színházi Fesztiválra, ez a Fratelli Napoli társulata Catániából, Szicíliából, akik egy marionett színház, és hát páratlan, hogy milyen módon adnak elő bibliai történeteket élvezetesen, és szerintem ők az egyetlenek a világon, akik még ezeket a bábokat csinálják és előadják a gyakorlatilag egy vásári körülmények között született színházi előadást láttunk. Nagyon remélem, hogy tervezhetjük a 10. is a jövő évadra, de ezt mondom, ember tervez, Isten végez.

0: Dr. Békhelyi Balázs, irodalomtörténész.
1: A színházi évadokat egységekként kell kezelnünk, kerek egészként, amelyeket egymástól egyfajta cezúra választ el. Kicsit hasonlíthatjuk ezt akár a sporthoz is, ugye ott is vannak évadok, például labdarúgás, kézilabda, és sorolhatjuk tovább, ami áll egy őszi és egy tavaszi idényből, és nyáron lezárják, és újra kezdik. Ugyanezt történik a színházakban is. Ugye megbeszélik azt, hogy hogyan futottak az előadások, minek volt sikere, mi az, ami műsoron maradhat, mi az, aminek műsoron érdemes maradnia, részben anyagi szempontból, részben esztétikai, művészeti, társadalmi szempontból, és mi az, amit levesznek a műsorról, illetve hát ekkor már megbeszélik a következő évadot is. Tehát egyfajta mérleget vonnak ilyenkor a színház dolgozói, vezetői, alkotói, művészei, és előre is vetítik a folytatást. Tehát mindenféleképpen kerek egészként kell egy-egy ilyen évadot kezelnünk, és hát ugye minden kerek egésznek van egy értékelése. És ez az értékelés az évad végén történik meg, formális keretek között zajlik, ünnepélyes keretek között, díjátadással, ugyanakkor mégiscsak kollegiális formában értékelik azt, amit az elmúlt hónapokban elértek, és előre vetítik azt, ami következik majd szeptembertől. Nyilván ez egy belső színházi ügy, de ugyanakkor a néző számára is érdekes lehet. Ugye azért szoktunk látni televíziós összefoglalókat egy-egy évadzáróról, vagy egy-egy évadnyitóról, és nyilván azért a néző is kíváncsi, a színházba járó néző egy-egy évad végén, hogy mivel folytatódik majd szeptembertől az előadás sorozat, mik lesznek az új darabok, mik lesznek azok, amelyek megmaradnak. Tehát azon túl, hogy ez alapvetően egy belső színházi történés, van közérdekű jelentősége is, hiszen a színház alapvetően a nézőkért van, azért létezik, hogy örömet adjon az embereknek, azért létezik, hogy a tudatukat tágítsa, gazdagítsa, és művészi értékeket gazdagítson.
0: Nagyon sok színháznál, ilyenkor évadzáró környékén előfordul az, hogy egyes díjakról a közönség dönt. Akár a Facebookos oldalon történő szavazással, akár más formában. Te mit gondolsz, Balázs, hogy tulajdonképpen ennek igazából mi a célja, mi a jelentősége, amikor egy-egy évadzárásba a közönség is bekapcsolódik?
1: Hát ugye ez is ahhoz tartozik, amit az imént mondtam, hogy egy-egy évadzárásnak közérdekű jelentősége is van, hiszen a színház a közönségről szól elsősorban, és a közönségért létezik. Amikor a nézők dönthetnek egy-egy elismerésről, az szerintem, hangsúlyozom, hogy szerintem, hiszen nem vagyok sem színész, sem rendező, sem más színházi szakember, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb elismerés. Nyilván nagyon fontosak a szakmai díjak, amelyeket szakmai testületek, szakemberek szavaznak meg a művészeknek, de amikor a közönség dönt, azok, akik eljárnak a színházba, akik megnézik az előadásokat, akik értékelik vagy bírálják az adott produkciókat, és ők szavaznak meg egy elismerést az adott művésznek, alkotónak, hát valószínűleg az a legnagyobb elismerés. Azért persze tegyük hozzá azt is, hogy bár az évadzáróval lezárul a színházi szezon az adott színházban, az adott épületben, mondjuk inkább így, de a színészek jellemzően nyáron sem pihennek, és maguk a színházak sem. Tehát részt vesznek turnékon, úgy kollektív, mint egyéni formában a színészek, és különböző fesztiválokon is találkozhatunk velük. Ezt egyfajta erőgyűjtésként, vagy akár örömjátékként is értelmezhetjük.
0: Itt ül melletted a kislányod, Véghelyi Villő, a Szászhalom Battai, Arany János Általános Iskola és Gimnázium második B osztályos tanulója, akinek a mai napon szintén volt egy évadzárója, hiszen nem csak színházakban vannak évadzárók, hanem például a mai napon a Szászhalom Battai Művészeti Iskola zongora tanszéke is évadzáró koncertet rendezett. Mesélj nekünk egy kicsit erről az évadzáró koncertről. Milyen darabokat játszottál el?
2: A Kassai Mágia, Tekerek a szélt, és a Soponi József, Hová mégy, hová mégyet.
0: Hogy értékelted, hogy ezek mennyire nehéz darabok? Sokat kellett gyakorolnod?
2: Könnyűek voltak, de gyakorolni az kellett eleget.
0: Várod-e már a folytatást?
2: Nagyon várom, szerintem a többi darab is nagyon jó lesz, és azokat is könnyen el tudom majd játszani.

0: Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak Dörner György, Kossuth Díjas színművész, az Új Színház igazgatója, dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, és Vékhelyi Villő, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium második B-osztályos tanulója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
1: Elhangzott az Olvasó Próba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Mári Szabó Eszter volt.

0: Dés László felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. A mai adás elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával. Ezután dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunar Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovasnapon. Adásunk második részében pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz zenés vigasságok rendezvény sorozatra hívunk meg mindenkit. Összeállításunkat a nap imájával zárjuk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk végén pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Műsorunk elején Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyai-Szemlén vármegyei koordinátorával beszélgetünk.
1: Mi is a mai alkalom?
2: Lányból nővé záró programunk van. A lányból nővé programunk az 2018 óta zajlik országszerte, és itt nálunk Borsodabolyai-Szemlén vármegyében is, ami azt akarja, hogy 25 általános iskolában vagyunk jelen, és egészségügyi betéteket viszünk ki az iskolákba, felső tagozatos lányoknak. Ott hagyjuk az iskolákba, és akkor ott az igazgatónők és a tanárok, hogyha valamelyik lány esetleg bajba kerül, ha pont akkor menstruál, és nincs nála egészségügyi betét, akkor tud neki adni, úgyhogy ez a programunk megy már elég régóta nagyon sok intézményben.
1: A mély szegénységnek egy formája is egy óriási segítség tud lenni, erre sokszor nem is gondolunk.
2: Igen, tehát a menstruációs szegénység, amiről külön így beszélünk most majd ezen a programon is, mert nagyon fontos edukálni ezeket a lányokat, gyerekeket, és ezzel kapcsolatban folyamatos kommunikációt, beszélgetéseket folytatni velük, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez is mennyire fontos, és hogy mennyire fontos ez a támogatás az iskoláknak.
1: Mekkora lehet az érintettek tábora ebben a megyében?
2: 25 iskolában vagyunk jelen minden évben, úgyhogy 3-4 ezer tanuló biztos, aki érintett ebben. A felső tagozatos lányokra fókuszáltunk inkább, de már azért a tapasztalat azt mutatja, hogy van, ahol már az alsó tagozatos lányok egy részét is érinti, mert hogy már olyan korban eléri őket ez a dolog, úgyhogy ez egyre nagyobb lesz ez az érintettség.
1: Minden évben van ilyen kampány?
2: Igen, 2018 óta folyamatosan. Egy évben kétszer visszük a betétet az iskolába, a tavasszal és ősszel. Úgyhogy két alkalommal viszünk nekik. Van egy ilyen piros ládánk, ami fel van címkézve, és abba visszük a betétet, azt jól telerakjuk nekik, és akkor abból tudnak gazdálkodni egész évben.
1: Egyéb aktualitásokról mi az, amit fontos lehet tudni?
2: Nagyon aktuális most a hétfői rendezvényünk, országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóját rendezzük meg hétfőn, június 1-én. Eddig a Népkertben volt hagyományosan megrendezve itt Miskolcon, de most új helyszínünk lesz a Szeleta Park látogatóközpont, úgyhogy oda 23 csapat jelentkezett szerte a megyéből, vagyis 22 és egy ukrán vendégcsapat is jön Kárpátaljáról, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy őket is köszönhetjük. Úgyhogy ott egy nagyon színes, nagyon intenzív, nagyon jó kis versenyre számítunk, úgyhogy ez most a legközelebbi aktuális eseményünk, és a mai véradás, most itt éppen zajlik egy véradás itt a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a várótermében, úgyhogy azok folyamatosan zajlanak, tehát hogy a véradást azt ebbe a nyári időszakban is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok embert megszólítsunk. Most jön ez a nagy meleg, de reméljük, hogy lesz véradó kedv, és tudnak jönni a nyáron is.
1: Térjünk még vissza az országos első segélynyújtó versenyre. Kiket hívtatok, kik jelentkezhettek?
2: Három kategóriában indulnak a csapatok. Van gyermek, ifjúság és felnőtt kategória, általános, középiskolás, és hát az egyetemet is megszólítottuk, most ők nem indítottak csapatot, de egyébként szoktak az egyetemről is csapatot indítani. Kettő felnőtt csapatunk lesz, és hát a megyeszerte, tehát Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről, Ózdról jönnek csapatok, tehát nagyon széles körű, és nagyon szeretik ezt a típusú versenyünket. Négy kárhelyállomásunk lesz, ahol konkrétan baleseti szituációkat fognak eljátszani az imitátoraink, és az, ami szakmailag a verseny magját adja, és mellette még lesz 10 pihenőállomásunk, és hogy csatlakoztak hozzánk különböző társszervek, akik ezeken a pihenőállomáson bemutatják az ő tevékenységeiket, és játékos formában ott a fiataloknak ezt bemutatják, és ott ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, versenyezhetnek. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az ERV ZRT, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, nagyon széles a bűnmegelőzési főosztályról jönnek, a drogambulancia, tehát nagyon sokan csatlakoznak, és külön köszönet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának, amit szeretnék kifejezni, hogy most a rendelkezésünkre bocsájtotta a szeret a látogatóközpont. Egyébként ők már évek óta csatlakoznak az eseményünkhöz, mint pihenőállomás, de most a helyszínt is nekünk erre az alkalomra ideadták, és hát nagyon várjuk, hogy ez a helyszín milyen meglepetéseket, meg milyen versenyt eredményez majd.
1: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
2: Hát nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtásban toppon legyenek a fiatalok, úgyhogy Hát ezt gyakorolják főleg. A sebellátásokat, különböző baleseti szituációkban hogyan kell viselkedni. Itt ez egyébként pontozásra kerül már maga az, hogy hogyan érkezik a helyszínre, hogyan hívja a mentőt, tehát minden egyes mozzanatukat figyelik a mentős kollégák, mert ők lesznek a zsűri. 27 mentős kollega jön, akik önkéntesen a szabad napjukon vállalták, hogy zsűriznek ezen a versenyen. Úgyhogy szakmailag szerintem nagyon-nagyon erős lesz. Úgyhogy hát remélem jól felkészülnek, mert elég komoly feladatokat találtunk ki az idén.
1: Mikor kezdődik, mikor érdemes kilátogatni azt a letalátogató központhoz ma?
2: Ez 10 órakor kezdődik egy megnyitóval, maga a verseny 10 óra 20-kor kezdődik. A csapatoknak 15 percük áll majd rendelkezésükre minden állomáson kitölteni az idejüket, és hát nagyjából 3 körül gondoltuk, akkor a tervezzük az eredményhirdetést. Akik megnyerik a versenyt, mind a 3 kategóriában az első helyezett, az tovább jut az országos versenyre, ahol ott a többi megyével méretik meg magukat.
1: Mondjuk elérhetőségeket.
2: A honlapunkon mindenképpen megtalálnak minket, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt honlapján és a Magyar Vöröskereszt országos honlapján is tájékozódhatnak a versenyekről is, és egyéb aktuális eseményeinkről.
1: Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Molnár Mariettet, a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén vármegyei koordinátorát kérdeztem.

0: azok kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeznek a vármegye tűzvédelme és tűzbiztonsága érdekében. Pásztor Imrét, a vármegyeház a sajtósát idézzük, a méltatással, majd beszélgetünk is a díjazottal.
1: Dr. Mezősi Tamás eddigi életpályája alatt kiemelt figyelmet fordított az önkéntesség kiépítésére és ápolására a Borsodabúj Zemplén megyei tűzoltószövetséggel és azok tagszervezeteivel. Az 1990-es-2000-es években a Neptun Búvár Klub vezetője és a Búvár mentőcsoport tagja. Kulcs szerepe volt az árvízi védekezésben a Tiszán és mellékfolyóin, ezért 2000-ben a vizek kártétele elleni védekezésért érdemérmet vehette át. A Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport tagja, többek között 1999-ben, 2000-ben és 2023-ban is segítette a törökországi, 2009-ben a szumátrai földrengés sérültjei utáni kutatást és életmentést. A Hunor hivatásos mentőszervezet tagja. 2005 óta tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és több mint 10 éve a Borsodabúj-Zemplén megyei Tűzoltó Szövetségnek is, ahol hozzáértésével, szakmaiságával aktívan és nagy mértékben segíti az önkénteseket. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei a közösségek életében is megmutatkoznak. 2011-től a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségében is szerepet vállal. Eddigi életpályája során jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett a vármegye önkéntes tűzoltóinak elméleti és gyakorlati képzésében, az ifjúság veszélytudatosság képességének növelésében. Önzetlensége, szakmába vetett hitet, elkötelezettsége példaértékű, amelyet a világ különböző részein végzett mentései is megmutatnak. Gratulálunk a díjhoz!
0: Pásztor Imrét, Borsodabúj-Zemplén vármegyei sajtószóvivőt hallották. A folytatásban dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezem. Mit szólt a kitüntetéshez?
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, egy nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
3: Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
2: Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor, és az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, aki itt most mellettem van.
3: Néhány szót még a társáról.
2: Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keresztül, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
3: Gyakran kerül életveszélybe?
2: Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
3: Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja önöket?
2: Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alárendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentő szervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentő szervezetet a védelmi

0: Mi bizottság aktivizálja.
1: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kitüntetésre.
2: Az elmúlt percekben dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdeztem.

0: Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözöllek én is.
0: Lovasnapok rendszeresen vannak itt Sajókápolnán. Egy gyermeknap előtti színes program. Mikor kezdődött ez a hagyomány?
1: Ez a hagyomány a 1989-90-es években 12-15 éven keresztül 2002-2003-ig ment, és 3 évvel ezelőtt újítottuk fel újra ezt a hagyományt. Nagy sikere volt, és ugye a település a falun, ugye az állatok szeretette, a lovak, azért az mindig megvan. Most is látszik, hogy mennyi embert vonz ez, akik ugye itt vannak, nézelődnek, jól érzik magukat. Az elszámazottak visszahívják a gyerekeket, leülnek, beszélgetnek, tehát ez egy fantasztikus, és amellett ugye a természet vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog.
0: Honnan érkeztek a lovasok?
1: Hát a szakmai részt az a Szuhokállói Lovasport Egyesület intézi, de Szlovákiából, Debrecen környékéről, tehát nagyon sok helyről jönnek. Itt a környékbeli lovasklubok is megmérettetik a versenyzőket. Ez egy szabadidős lovasport, ami azt jelenti, hogy 90 centi magassága maximum, amit ugranak, sőt olyan is van, ahol a gyerekek a edzőikkel vagy a mestereikkel mennek körbe-körbe, úgyhogy inkább ez a fiataloké, mint a nevűs a szabadidős versenyek.
0: Mi a tétje a versenynek?
1: Hát oklevelet kapnak, ez a hagyományosan kokárdát kapnak, ez végül is egy ilyen megméretetés nekik, hogy minél több érme, tehát olyan nagy, ez nem olyan nagy pénzias verseny, ez még ugye ez egy kisebb verseny, de azért a minden versenyszámban, centim 10, 20, 30, nem tudom pontosan, hogyan menj ez, vannak eredményhirdetések, és akkor tehát el vannak ismerve.
0: Nagyon sok kísérő programmal készültek.
1: Hát igen, nekünk ez az egyetlen rendezvényünk van a településen, elég kis falu vagyunk, 400 fő alatt. Egybe tartjuk a falunapot is, itt azért megvendégeljük, próbáljuk a lakosokat megvendégelni. A gyermeknap közelettében pedig ugye az ugrálóvár, a hapat, a cukorágyú, és a nap végén pedig azt hiszem, hogy korona lesz a végén Tabán Istvánnak a fellépése.
0: Miért is érdemes ezen túl Sajókápolnára érkezni?
1: Sajókápolna a miskolci repülőtérnek volt az elődje 1936-tól 56-ig, úgy mondja, hogy ez volt a bölcsője, és nagyon sok vadászrepülő, repülő járt még ide, aki itt tanulta a repülést, és nagyon messze jutottak, akár nagy utasszállítógépeket is vittek, vagy berepülő vadászpilóták is voltak, és még ők is eljönnek ide. Itt van egy emlékművük, van egy repülőmúzeumunk, és tartjuk velük a kapcsolatot, és minden ilyen rendezvényre elhívjuk őket, és akik tudjuk, azok tiszteletét teszik. Mint látszott most itt is, ezek az úriemberek ilyen 80 éves fiatalok, akik a repülés szerelmesei voltak, és még tiszteletüket teszik mindenek. Novemberben egy évben, ha lehet, akkor eljönnek ide, megkoszorúzzák a bajtársaikat, és tartunk egy kis szalonnasütést.
0: A múzeumban mit mutattak be?
1: A múzeumban saját tárgyak vannak, és képek vannak inkább, tehát repülőgépek nincsen állítva, hanem inkább az ő történetük van felsorolva a kezdetektől, hogy hogyan vitték fel vállon azt a siklógépet, amit felvitték, meg utána motoros sörlő, tehát itt a történetüket mutatják be végig. Szeretnénk bővíteni ezt a múzeumot, mert van még egy nagyon nagy helység, oda ígéretet tettek, hogyha valahogy sikerül pénzt szereznünk és kibővíteni, akkor összeraknak egy élethű kis, már nem most nem vagyok, de lehet, hogy nem csesznát, de valamit mondtak, hogy milyen gépet, és ennek a helységnek a másik felébe pedig a falu történetét szépen bemutatnánk, amit volt egy nagyon híres gyűjtőnk, Görög János bácsi, akinek őrül nagy gyűjteménye van.
0: Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
1: Örömmel.
2: Az elmúlt percekben Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgettünk.

0: Budi Máté Ágnest, az Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
0: Zeneszáz minden évben megszervezitek, miről szól ez?
1: Idén 8. alkalommal szervezzük már meg a Zeneszáz zenés vigaságokat, ami eredetileg egy nyílt napnak indult, gyakorlatilag egy iskola kostolónak, amit a legfőképpen az udvaron szervezünk meg, ugye jó időben, így már nyár elején, és az volt a cél, hogy akik meg szeretnének ismerkedni a zeneiskolában folyó munkával, a körük ne csak ilyen zárt termi körülmények között lezajlott, mondjuk koncertekből, vagy egy óralátogatásból kapjanak erről információt, vagy képet, hogy milyen nálunk az élet, hanem ilyen egészen oldott körülmények között. Van egy szabadtéri színpad, ahol délelőtt 10-től délután 4-ig folyamatosan zene szól, a növendékeink játszanak, meg a tanáraink, kamara együttesek, illetve egy-egy meghívott fellépő. Ugyanúgy az udvaron közben hangszersimogatásra, szóval ilyen hangszer kipróbálásra, úgy hívjuk, hogy hangszersimogató, tehát erre van lehetőség, hogy mindenféle hangszert ki lehet próbálni. Rengeteg program közepette, tehát vetélkedőktől elkezdve tombola, mindenféle játék is lesz, tánc, kézműveskedés sokféle. Szóval, hogy ebből indult, hogy ismertessük meg az érdeklődőkkel a zeneiskolát, és közben kicsit át is alakult, ez a funkciója is megmaradt, de egy jutalom fellépés a növendékeinknek, tehát, hogy már nagyon-nagyon várják évközben is, már évközben is kiválogatjuk azokat a gyerekeket, műsorszámokat, hogy ez nagyon illik a zeneszánszra, majd ezt ne felejtsd el, tartsd szinten, és nagyon várják ezt a fellépést. Szóval ez egy ilyen zeneünnep gyakorlatilag, és kicsit ilyen fesztivál jellegű lett már az évek során.
0: Milyen hangszereket próbálhatnak ki ott az odaérkezők?
1: Hát az összes hangszert, amit csak tanítunk, tehát ez 20-valahány hangszert jelent. Ugye a vonós hangszercsalád, a fúvósokból a fafúvósok is, rezek is. Az ütőhangszeres teremben önmagában fel se tudnám sorolni, hogy hányféle és hány darab ütőhangszer van. Természetesen a zongorát, a gitárokat, szóval tényleg nem mindent, amit csak van, mindent lehetőség van kipróbálni.
0: A zeneszánsz, a reneszánszra áthallása van egy kicsit. Igen? A rendezvényen ez hogy jelenik meg?
1: Hát ez talán abból jött ez a szóalkotás, hogy legyen a zenének újra mondjuk egy ilyen reneszánsza, vagy egy a klasszikus zenének legyen egy reneszánsza. Ez az egyik, amit így bele lehet hallani, illetve mi is kicsit beleértünk. A másik pedig az, hogy nagyon jól működő régi zene együttes van a zeniskolában. Kétféle, van egy, amit a tanárok alkotnak, ez a Miskolci régi zene együttes, akik egyébként fel is fognak lépni, illetve táncházat is tartanak, és van a gyerekek alkotta Egressy Erkel régi zene együttes, és nagyon komoly hangszerparkkal rendelkeznek, ők is, van barokk gitárunk, reneszánsz furia konzortunk, szóval, hogy ők nagyon intenzíven dolgoznak ezen a régi zene vonalon, és ezért is lett ez zeneszánsz.
0: Mondjuk el a programot részletesen is, mikor érdemes kilátogatni, és meddig tart?
1: Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. Egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek, például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egésznapos, a koncert az egésznapos, az íjászkodás például egésznapos, és a többsége a programoknak az egész nap elérhető. Nyilván az ilyesmi, hogy tombola, meg ilyen. Például a Rajmi, a dinó, az egy új dolog lesz idén. Az egyik növendékünknek van valami 3 méteres dinó jelmeze is. Ő vállalt, hogy 2 órán keresztül szórakoztatja a gyerekeket, de hogy mikor lesz ez a 2 óra, ezt például még nem tudom megmondani.
0: Minden évben nagy-nagy érdeklődésre tart számot ez a program, ugye?
1: Igen, ez így van.
0: Sokan vannak.
1: Sokan szoktak lenni, különösen, ha tényleg nagyon jó az idő. Például tavaly közel 500-an voltunk, úgyhogy tényleg ettől lesz olyan nagy nyüzsgés az udvaron, meg az, hogy mindig szól a profin kihangosított zene ott a szabadtéri színpadon, szóval egy ilyen, tényleg ilyen kis minifesztivál.
0: Milyen kísérő programok lesznek a rendezvényen?
1: Lesz egy terem, amit elneveztünk Mesekuckónak, ahol egész nap ilyen meséhez kötődő programok lesznek a kicsiknek. Lesz kerekítő foglalkozás ezen belül, az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik, és ő fog ott foglalkozást tartani az egész piciknek. Lesz olyan, hogy mesepárna, a Kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtárnak a vezetője dolgozta ki ezt a módszert, ezt a könyvtári mesepárna módszert, és ő, mi ezt kiegészítjük zenével, így egy közös projektet hozunk létre, és oda is kicsiket várunk. Aztán lesz olyan, hogy például az egyik felnőtt tanítványunknak az anyukája, aki már nyugdíjas, nagyon szeret mesét írni. És ő ezt találta ki, hogy nagyon szívesen ideadja nekünk az egyik meséjét, amit szintén kiegészítünk zenével, és ezt ebben a mesekuckóban ez egyik barátnője elmeséli, ott rajzolnak hozzá, mindenfélét kitalálnak hozzá, még ajándék is lesz a legjobban rajzolónak, és ezen kívül a kézműveskedés szerintem említettem, ezen belül lesz például tűzománcozás, az egyik kolléganő művészi szinten űzi ezt, és ő fog a gyerekekkel együtt tűzománcozni, és ja igen, még ez egy fontos információ talán, hogy ebben az évben pályáztunk az udvar megújítására, és ennek a nyertes pályázatnak a projektzáró eseménye is lesz most ez a zeneszánsz, a Zöld Zeneparknak az átadó ünnepsége is, ezért most ez a zeneszánsz kicsit kötődik a természethez, az állatokhoz, matarakhoz, és ezzel kapcsolatosan is lesz egy speciális koncert, ami e köré, a téma körül épül.
0: Ez egyfajta utánpótlás keresés is, ugye? Meg mindenképpen, hogy megszerettetni a gyerekekkel a zenét, és akár az iskolába beiratkozzanak, ugye?
1: Így van, így van. Ez annyira így van, hogy aznap egy ilyen plusz beiratkozási napot is tartunk, tehát hogy van kint az udvaron ennek egy stand, és aki aznap annyira megszeretett valamilyen hangszert, hogy ő el is döntötte, hogy beiratkozik, akkor arra is van lehetőség.
0: Kiknek ajánlod a zene tanulását?
1: A zene tanulását?
0: De mégis milyen készségek, képességek jók, ha megvannak, vagy a szülő például mit fedezzen fel, vagy mit figyeljen, amikor erről kérdezi a gyereket?
1: Hát szerintem az a gyerek, aki valamiért nagyon szereti a zenét. Tehát mondjuk a kicsiknél az szokott feltűnő lenni az ilyen óvodás, vagy még kisebb korúaknál is, hogy nagyon szívesen táncolnak a zenére, úgy rüttyögtetik magukat, nem tudom, tehát abban már lehet érezni, hogy őt valamiért ez nagyon megragadja. Akkor, hogyha valaki nagyon szívesen énekel, mindegy, hogy tisztán vagy nem, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sok szülő azt gondolja, hogy hát az ő gyereke nem tud tisztán énekelni, akkor ő nem való zenét tanulni, ez nem így van. Ez, hogyha szeret énekelni, az azt jelenti, hogy őt ez valamiért megragadja, és fontos számára, és ez nagyon jó fejleszthető. Tehát, hogy gyakorlás kérdése igaziból a hallásfejlesztés. Aztán, hát talán ez, amit legfontosabbnak tartok én, hogy kötődjön a zenéhez, és hogy mondjuk, ha valamilyen hangszer megragadja, az egy nagyon biztos jel, de aki valamiért kötődik a zenéhez, azt érdemes megpróbálni, hogy járjon zenét tanulni.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk.
1: Mi alapján választunk hangszert? Ez csak a szeretet, vagy pedig azért például vannak olyan hangszerek, amihez akár fizikai adottságok kellenek, azért a szülőnek is, meg akár nektek, a szakértőknek kell ezt irányítani, nem?
2: Vannak olyan hangszerek, például a rezes hangszerek, amiket kicsik nem tudnak, tehát fizikailag nem tudnak még megfújni. És akkor nekik szoktuk azt ajánlani, hogy tanuló hangszerként egy pár évig furuljázzanak, azzal nagyon sok mindent megtanulnak, fejlesztik magukat, és később képesek lesznek rá. Tehát mondjuk egy tubát, egy óvodást nyilván nem fog tudni még elkezdeni tanulni, tehát, de még lehet, hogy egy alsó sem. Úgyhogy ilyenek vannak, azon kívül nyilván vannak előnyök, hogy sokan azt gondolják, hogy a zongorázni nagy kéz kell, ez sem igaz. Tehát, hogy ott inkább a zongorázásnál, én ezt azért tudom, mert pont zongoratanár vagyok, de hogy ott az ujjaknak a rugalmassága, a tenyérnek az erőssége, de ez még kicsikorban nem feltétlen látszik. Tehát, hogy egyszerűen el kell kezdeni, ami tetszik, és hogyha mégsem jön be valamiért, mégsem azt tetszik, akkor ki lehet próbálni majd később mást. Tehát, hogy annyira nincs ebben szerintem ilyen előre ilyen megkötöttség. Illetve ami érdekes lehet, hogy vannak, akik azért iratkoznak be például pont fúvósnak, mert szükségük van arra, hogy a tüdejüket erősítsék. Tehát például van, akinek olyan gerinc problémája van, ez az úgynevezett tölcsérmel, akit kifejezetten a tüdőkapacitás erősítésére fúvós felé irányítanak orvosok. Hogyha már zeneiskola, akkor fúvós.
1: Te hány hangszeren játszol, vagy...
2: Én csak zongorázok. Énekelni tanultam egy ideig, de én más hangszeren nem játszok.
1: Hány munkatársad van?
2: 50 körül, nem tudom, 51-2.
1: És hány gyermek jár jelenleg az Egressy Béni?
2: Csak az Egressybe, megint pontos számokat nem fogod tudni mondani, de 700 körül.
1: 700 körül, szép. Más iskolákban is van lehetőség tőletek tanulni, zenélni.
2: Így van, a városban több ponton is tanítanak kollégáink különböző általános iskolákban, ahol az ottani gyerekeket helyben tanítják, amúgy nekik egy nagy könnyebbség, főleg ugye a szülőknek, hogy nem kell a belvárosba behozni őket, például Martinkertvárosból, csak egy példát mondjak.
1: Beszéljünk a büszkeségekről, kikre vagytok büszkék, már nagyon sok tehetséget kineveltetek. Az néhány biztos. Nevet a teljesség igénye nélkül.
2: Nem is tudom, hol kezdjem. tényleg nagyon-nagyon sok van. Akit talán a hallgatók biztosan ismernek, hallottak már róla, az Verib Tamás, szerintem őt szinte mindenki ismeri az országban, ő nálam tanult zongorázni például, de amúgy nyilván ő énekelni tanult elsősorban. Simon Isabella, aki egy nagyon nagy szaktekintély zongorista, ő is nálam Krausz Adrien, ő Svájcban élő, világhírű zongoraművész. A vendégeink minden évben nagyon sok versenyen megmérettetik magukat, és hát, hogyha valaki ránéz esetleg a honlapunkra, az Egressy Béni Zeneiskola honlapjára, akkor csak ebben a tanévben, én nem is tudom, 30-40 bejegyzést fog arról találni, hogy milyen eredményeket írunk el, vagy érnek el városi, megyei, regionális és országos és nemzetközi versenyeken is, úgyhogy tényleg annyira sok gyerekre van okunk büszkének lenni, nehéz kiemelni egy-két nevet, de például pont tegnap volt egy éneklő ifjúság elnevezésű kórus minősítő verseny. Ez egy nagyon rangos kórus verseny, amit a Fazekas Iskola szervezett egyébként meg, és az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és még egy külön díjat is kapott az egyik mű előadásáért, Drótosné Mészáros Eszter kolléganő vezetésével. Tényleg fantasztikus, hogy mennyit épültek a Covid óta. Ugye a Covidban minden együttes gyakorlatilag a Covid után nulláról kezdték, mert nem lehetett próbálni, hát énekelni aztán nem lehet maszkban, meg nem lehet méterekre egymástól, úgyhogy semmiből kellett újraépíteni, és fantasztikus eredményt értek el.
1: Tudom, hogy képességek kérdése és hangszer kérdése, de mennyi idő alatt lehet megtanulni például zongorázni?
2: Hát ugye attól függ, hogy milyen szintre szeretne valaki eljutni. Mondjuk, hogyha már szeretne valamilyen slágeres, valamilyen ilyen fölbemászó dolgot, ami már tényleg azért mutatós is, egy gyerek eljátszani, tehát amire mondjuk szülők vagy közönség, barátok is azt mondják, hogy hú, ez már valami. Én azt gondolom, hogy az 4 év alatt nem nagyon lehetséges, tehát azért annyi a minimum, ami már úgy valóban valami olyan eredményt hoz, hogy az már azt lehet mondani, hogy valaki tud zongorázni.
1: Melyik hangszert a legnehezebb szerinted, de ez is képességkérdés, de hát, melyik hangszer a legbonyolultabb?
2: A legbonyolultabb. Ez is attól függ, olyan hasonló, mint a nyelveknél, ugye az angolra mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű. Tehát ez hasonló, mondjuk szerintem analóg egy kicsit az zongorával, hogy egy-egy billentyűt leütni mindenki számára nagyon könnyű, angolul is el lehet boldogulni nagyon alacsony szókincsel, csak ahogy az ember belemegy, akkor ott kiderül, hogy azért fú, annak milyen mélységei vannak. Szerintem az zongora erre egy nagyon jó példa. De például a hegedű, az pedig egy olyan, hogy azon a legegyszerűbb dolgot is nagyon nehéz megtanulni, aztán mélységeit nem tudom, tehát valószínűleg az is egyre nehezebb. Tehát a hegedűre szokták azt mondani, hogy talán az a legnehezebb. De valószínűleg ebbe azért vannak különbségek, hogy kinek mi a nehezebb. A zongorázásban az egy nagyon nehéz dolog, hogy a két kezünk, tíz ujjunk teljesen más csinál. Tehát valakinek ez könnyebb levezérelni, agyilag, egyszerűen. Valakinek meg a hallása annyira tökéletes, hogy neki a hegedülés az, amire predesztinálva van, hogy azokat a finomságokat könnyebben meghallja és teljesítse, ami ahhoz kell.
1: Sokan nem gondolnak bele, de az elméleti alapok a legfontosabb olyan szinten, hogy megtanuld azt, hogy hogyan is kell megszólaltatni, és mit szólaltatsz meg. Ezt a részét megtanulni, ez mennyi idő? A szolfés, mondjuk.
2: A szolfés.
1: Meg a kottaolvasás.
2: A kottaolvasás. Igen, tehát a kottaolvasás az valóban elválaszthatatlan részét képezi a zenetanulásnak, kivéve az egészen kezdőknél. Talán a szolfésnak én azt gondolom, hogy manapság a legnagyobb szerepe az a készségfejlesztésben van, tehát hogy abban tudnak a szolfés kolléganők a legtöbbet segíteni, hogy a gyerekeknek a hallását fejleszik, a belső hallását, az éneklési képességét, a ritmus érzékét, a zeneiségét, a zenei képességét egyszerűen, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik bekerülnek hozzánk ugye mondjuk 6-7 évesen, vagy 8 évesen többnyire, mennyire nagyon el vannak a finom motorikában maradva ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve akár tapasztaltunk. És ugye a hangszeres tanulás az abszolút az a finom motorikának a csúcsa. Tehát, hogy amikor az is probléma, hogy sokkal egyszerűbb mozgásformákat megvalósítsanak, ez egészen komolyan mondom, hogy néha tapsolás is gondot okoz. Tehát, hogy vagy valamit olyan finoman megfogni. És ők ebbe tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ezeket az elmaradt készségeket játékosan, nagyon sok játékos foglalkozással felhozzák, és mert ugye úgy kezdődik, hogyha valaki mondjuk 6 évesen beiratkozik, vagy 7 évesen, iskolába elsős még, akkor 2 évig csak szolfés tanul. Alapesetben kivéve, ha annyira borzasztóan elkötelezett valami hangszer iránt, akkor már a második évben elkezdheti, de hogy ők addig őket így segítik ebben, hogy mire oda kerülnek, hogy hangszert tanulnak, addigra már ügyesebben kezdjenek neki. Úgyhogy az, hogy ezt az elméleti tudást mennyi idő megszerezni, ez is nagyon gyerekfüggő, mert igaziból maga a zeneelmélet az nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem véletlenül vannak olyan viccek, hogy a matek vagy a zeneelmélet a bonyolultabb, tehát, hogy mélységeibe azt megérteni, megmondom őszintén, én középiskolás volt, amikor elkezdtem kapizsgálni, tulajdonképpen mi is az, amit mi tanultunk még zeneiskolában, szolfésban. Miért kellett azt egyáltalán? Addig csak úgy megtanultam, valami megvolt belőle, de meg kellett hozzáérnem. Tehát, hogy azért az tényleg bonyolult, az sok év szerintem, mire az ember azt felfogja, megérti.
1: Nálatok, hogy telik a nyár, csendesebb, mint évközben?
2: Igen, nálunk is ugyanúgy kicsengetnek évvégén, mint a többi iskolában. Annyi a különbség, hogy szervezünk nyári zenei tábort. Idén már 6. alkalommal lesz ilyen nyári csuda zenei táborunk, ahova általában túljelentkezés van, 60 növendéket visznek el a kollégák Baskóra, az Emplénbe, és ott egy hétig együtt zenélnek, próbálnak, a végén egy nagy koncertet adnak, fantasztikus buli, imádják a gyerekek és kollégák is, úgyhogy olyankor, bár nem a zeneiskolában, de ott jó nagy hangzavar van, úgyhogy jó, hogy ilyen jó kis csendes helyre mennek. És aztán persze kitör a nyári szünet mindenkinek.
1: Mondjuk el az időpontját és a pontos helyszínt, tehát a Zeneszenz zenés vigasságokra hívjunk meg mindenkit még egyszer.
2: Igen, tehát most június 13-án szombaton, 10 és 4 óra, délután 4 óra között várunk mindenkit sok szeretettel az Egressy Béni Zeneiskolába, ami pedig a Palóci utca 4 szám alatt található a belvárosban.
1: Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen a lehetőséget.

ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számoltunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztük, aki a napokban vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgettünk a május 30-ai lovas napon. Ezután Bódi Máté Ágnes, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese volt a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszensz Zenés Vigasságok rendezvénysorozatra hívtuk meg Önöket. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó végtelen szeretet, aki az atyától és a fiútól származol, add meg nekem az Isten gyermekség szellemét. Taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem. Maradj bennem, add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem. Nálad nélkül semmi vagyok, magamtól semmire sem megyek, de egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az atyával és a fiúval mindig egyesüljek.

0: Mai összeállításunk munkatársai, Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Dzsábe felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pap Géza sajtóapostoltól, a Tátos utcai templom 30 éven át volt gondnokától, olajipari szakembertől, a Magyar Állami Opera statisztájától szeretnék búcsúzni, aki életének 87. évében, április 26-án megtért a teremtőjéhez. Nekem jó ismerősöm volt, mert egy házban lakunk. Életútjáról, háborús gyermekkori élményeiről, valamint a templomokhoz, 56-hoz fűződő emlékeiről kérdeztem 2022-ben. E műsor néhány részletének felidézésével szeretnék most búcsúzni tőle. Éppen elüti a 4-et Pap Gézánál, beszélgető társamnál az óra. És egy budai krisztinavárosi épületről lesz elsősorban szó, illetve a történelemről. Egy olyan házban lakik Pap Géza, legrégebbi itt lakóként, amelyben én is az utóbbi, most már lassan 4 évtizede élek, de a ház 100 éves, közel 100 éves múltra tekint vissza, ezért sok kérdés érdekel, és még annyit erről a házról, hogy az Ugocsa utca egyik oldala a Felső Krisztinavároshoz tartozik, a másik oldala a Krisztinavároshoz, népies nevén Alsó Krisztinához tartozik, és sokáig Géza szerkesztette a krisztinavárosi templomhoz tartozó Tátos utcai templomigazgatóság értesítőjét, én meg szerkesztettem a Felső Krisztinavárosét, és ilyen egyházközségi sajtóapostolok találkozóján dicsekedtünk is, hogy a sajtóapostolok által legsűrűbben lakott ház, az Ugocsa utca 3, erről a házról lesz szó. Kedves Géza, mikor láttad meg a napvilágot, és mióta vagy lakója annak az épületnek, amelyről szó van?
4: 1940. március 18-án születtem, és én már ebbe a lakásba kerültem haza, akkor, amikor a kórházból hazahoztak. Tehát amióta megszülettem, gyakorlatilag itt élek.
3: Bérlakások voltak benne, vagy öröklakások, mert aztán a mindenkinek lakbért kellett fizetni előbb-utóbb, és aki jé volt, attól is elvették. Tehát amikor a szüleid ide beköltöztek, akkor hogy működött ez a ház?
4: Abban az időben egy magánember, egy orvosnak a tulajdona volt a ház, és abban a házban béreltek a szüleim lakást. Nem azt a lakást, amelyikben most élek, hanem a félemeleten, vagy földszinten, ahogy szokták ezt mondani, 14 lépcsővel lehetett megközelíteni azt a szintet, és ott éltek addig, amíg én meg nem születtem. Akkor a házi úr felajánlotta nekik azt, hogy mivel nőtt a család létszáma, ezért felajánlották azt, hogy egy nagyobb lakást tud biztosítani a szüleimnek, és így költöztünk ide már föl. Amikor én a kórházba hazakerültem, akkor már ténylegesen itt voltam.
3: Tehát ahol most beszélgetünk, ez egy körülbelül 100 négyzetméteres, 3 szobás, összkomfortos lakás most már.
4: Annyival még kiegészíteném, hogy amikor idejöttek a szüleim, és ide költöztünk, akkor ez 4 szobás volt. Tehát ez ezért lett nagyobb a lakás, mert ahol addig voltak, az 3 szobás volt, és ahhoz a lakáshoz erkély nem tartozott. Ez a lakás viszont olyan, hogy ehhez erkély is van, és emellett volt egy 4. szoba, amit arra a célra nyitottak, hogy nálunk a kényelmesebben elférjen a család, de amikor háború során bizonyos körülmények miatt tönkrement a szoba, édesanyámék azt leválasztották, visszaadták, és attól ezzel már csak 3 szoba után fizettünk lakbért, mert ez is elhangzott, mint kérdés. Tehát igenis bérlakásokban laktunk, egészen addig, amíg a privatizálások során erre sor nem került, hogy megvásárolhattuk.
3: Igen, tehát a 90-es évek elején lakbérfizetés. Volt egy házmester a házban, és hozzám ment a lakbérkönyvvel minden bérlő, minden hónap elején?
4: Igen, igen, ez volt a módszer, igen, akkor még létezett lakókönyv is, ami nem volt egy buta elgondolás, mert utána lehetett nézni, hogy ki hogyan, hova költözött egyebek, tehát lehetett nyomon követni azt, hogy akik itt éltek, azok merre indultak el innen. Most már semmiféle ehhez hasonló praktikus bürokrácia nincs, ebből következik, hogy semmi lehetőség, hogy nyomon kövessük azt, hogy egyáltalán innen elment valaki, akkor ha jobba volt egy másik illetővel, akkor természetes, hogy megoldható volt, hogy tartsuk a kapcsolatot vele tovább, ellenkező esetben a látókörünkből elment.
3: A háború alatt komoly sérülések érték a házat. Én csak a következményeit látom, hogy az utcára nyíló szobák kicsit lejtenek. Mi történt itt a háború alatt?
4: A háború alatt egy német katona a mi házunkból a szembe levő házra kilőtt valamilyen fegyverrel. Én akkor még csak 4-5 éves voltam, ebből következik, hogy nem tudnám megmondani, hogy milyen fegyverrel, de a lényeg az, hogy a szembe levő házban ott voltak az oroszok, mi pedig itt voltunk a pincében.
3: Egy német katonával.
4: Egy német katona, de az nem volt nálunk a pincébe bent, nem, az csak valahogy ide került, a jóisten tudja, hogy, de itt volt, kilőtt, és ennek lett a következménye az, hogy a szemben lévő házban az oroszok elkezdték tüzelni és lődözni folyamatosan a házunkat. Többek között ezért is adtuk le a negyedik szobát, mert azt a bizonyos szobát azt úgy agyonlőtték, hogy még a kályha is összeomlott benne. Tehát komoly sorozatokat, mert ők azt hitték, hogy ez egy német fészek. Úgy jöttek be a házba az oroszok, amikor bevonultak, hogy egy kézgránátot a kapuhoz dobtak, mert gyönyörű, szép. Hát a háznak a stílusa is elég szép volt annak idején, mert aztán később egy felújításnál ezt elintézték, ez megszűnt, de a kapu kapott egy kézgránátot, az udvarra kidobtak egy másik kézgránátot, és az a pince, légópince, amelyikben mi voltunk, tartózkodtunk, az kapta a harmadik kézgránátot. A porfelhő, az akkori ajtók azok teljesen rommá mentek természetesen, így jöttek be, szerencsénkre az egyik lakó az első világháborúban, orosz fogságban volt, és ő már elég idős volt ahhoz, hogy őt nem vitték el innen, ebből következik, hogy ő tudott beszélni az oroszokkal, és megmagyarázta nekik, hogy itten senki német nincsen darab se. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a német katona miután kilőtt a házból, a udvaron keresztül a szomszédos utca irányába, Hertendi utcába a kerítésen át elvonult. Ebből következik, hogy tényleg nem volt német a házban.
3: Említettük, hogy a sérüléseket kapott a ház, és hát most jó lehet a lakások belül, meg a lépcsőházon látszik, hogy egy módos, nagy belmagasságú polgári életformához illő otthonokat biztosított az itt lakóknak. Az utcafrontja most igen egyszerű, hogyha megnézzük az említett oroszok által birtokolt szemközti házat, ahonnan ők támadták ezt a házat, vagy a mellette levő épület, mind a kettő sokkal díszesebb. Ez hogy nézett ki ez a ház, addig, ameddig a háború tönkre nem tette?
4: Ezeken is voltak olyan díszítő elemek, amelyek tönkre is mentek, például az erkélyek alatt ilyen csiga, akkor ezen kívül volt olyan kereti balkonrács, amely szintén erősen megsérült, úgyhogy egészen pótolni kellett. Azon kívül, hát most is a lábazata azért az még olyan, hogy ez az építésnél használt kő valami, és csak a háznak a díszítése szűnt meg, azt esetleg régebbi képen lehet még nyomon követni.
3: Igen, tehát a homlózat szegényesebb lett.
4: Szegényesebb lett, igen.
3: Lakók. Kik lakták a házat gyerekkorodban?
4: Itt lakott többek között egy olyan család, akinek a gyermekével, ha úgy tetszik, kortársammal, együtt jártunk körülbelül háromféle iskolába, tehát annyira jó barátságban voltunk, nyugodtan mondhatom, Dunai Antalnak hívják, és édesanyja volt az a lakó, aki már a háború előtt is itt lakott, tehát, de a 40-es évek előtt is, tehát ő volt egy hosszú időn át a legrégebben ebbe a házba beköltözött
3: Hol volt légópince? Mert most házhoz tartozik egy pinceszakasz, ahol hát különböző ilyen fáskamra méretű pincék vannak, de hát az ostromot a kis 4 éves pap Géza ott vészelte át?
4: Nem. Egész pontosan úgy nézett ki a ház, hogy ha bejövünk a kapun, akkor a jobb oldali pincelejárat felé lehetett menni. Bal oldalra is van lejárat, ott alaksori lakás volt, illetve a mosókonyha ott van, meg a közös vécék, mert voltak olyan lakások, amelyikhez nem volt vízvezeték, meg ilyen, ebből következik, hogy nekik oda kellett lejárni. Ez volt a jellemző. Most, ha jobb oldal irányába elindultunk le a lépcsőn, akkor értük el a pincét. Ez a pince, ez állt 3 egységből, egy ahova be lehetett lépni, attól jobbra volt egy a valódi légópince, és balra pedig a belépő résztől, ha elindultunk a folyosón, az volt a fáspince. Maga az a belépő rész is természetesen a légoltalmi lemeneküléseknél, meg a szirénázást követően azt is igénybe vette a lakosság, aki itt ebből a házból menekült lefelé azért, hogy bombatámadás esetén épségbe megúszza.
3: Most már a tetőteret is beépítették, de valamikor azt hiszem 15 lakás volt a házban, legalábbis a legnagyobb házszám azt hiszem 15, vagy egy lakásszám a második emeleten, tehát 15 lakás népe elfért abba a légópincébe, hogy emlékszel?
4: Sűrűn voltunk, és ráadásul nekünk is például volt itt olyan rokonunk, aki nem is itt lakott, de menekült a különböző háborús csataházások és egyebek elől, a Németvölgyútól is jött valaki, meg a István utcából is jött hozzánk is 2-2 ember, úgyhogy voltunk nagyon sokan, nyugodtan mondhatom, a pincébe, hát sok jó ember kis helyen elfér. Volt a pincén belül egy olyan elkerített rész, ahol egy WC volt tulajdonképpen, mert tényleg volt benne vízzel öblítési lehetőség, hát ez volt az egyetlen, ami összkomfortot jelentett, és van egy érdekessége a háznak, nem tudom, arról te tudsz-e, de ha nem, akkor készséggel megmutatom, hogy egy olyan szellőző nyílása van, ami kimondottan ilyen légoltalmi célokat szolgál, ez azt jelenti, hogy kanyarba megy a fény, ha el tud indulni, és az udvaron vagy kint nem lehetett látni, hogy itt bent egyáltalán világos van vagy se. Tehát ez egy ilyen érdekesség, mert ez kevés házba található, ehhez hasonló.
3: Ugocsa utca hogy nézett ki? Ugocsa mozi volt, ma már nincs, erről ismert a külvilág számára nagyjából még a régiek között a környéken ez az utca, vagy Budán ez egy jó kis mozi volt, és különlegessége volt. Azt hiszem, hogy még nyitható volt a teteje, tehát szellőztetni is lehetett 2 előadás között. Arra épült ez a ház, itt van a szemközti oldalon. Mi volt még érdekessége ennek az utcának, boltok?
4: Magának a mozinak talán az volt a jelentősége, hogy tényleg komoly filmeket vetítettek, rendes filmeket, nyugodtan mondhat, szüleim is jártak oda. Lehet, tudom, hogy még egyszer egy ilyen pezsgős sorsoláson nyertek is egy pár üveg pezsgőt, ezt így hallomásból tudom, én nem láttam, nem fogyasztottam. Ami viszont tény, és ezt már nem úgy mondom, hogy én láttam, csak a következményeit, amikor az utcánkban harcok mentek, és több ló is itt elpusztult, azokat zömmel oda húzták be, és ott egyrészt kimérték, másrészt pedig elföldelték. A mozinak a bejárati része, ez az, ahogy megy lejtős szakaszon kellett magához a vetítőterembe bemenni, és oda földelték el egyrészt a megmaradt lómaradványokat, mert természetesen a húsellátás akkor egészen nehezen ment, ebből következik, hogy mindenki, amit tudott, abból darabokat hasított és feldolgozta.

0: kik merre láttad.
1: Hova jártatok, templomba?
0: Hát a keresztelésemre én nem emlékszem. Valószínű, hogy a sportkórház területén volt egy kápolna, ami bombatalálatot kapott és tönkrement természetesen. Lehet, hogy oda vittek, de az is lehet, hogy a Krisztina városi templomba történt a keresztelésem. Inkább azt mondanám, hogy az volt a valószínű. Tehát ott kereszteltek, és amit még hozzá tudok tenni, hogy templomba oda jártunk egy rövid ideig, és utána a szüleimmel együtt a Csörsz utcai kápolnába. Ez a Csörsz utcai kápolna egy vámház volt, mert egész pontosan, most nem akarnám részletezni az elődé, mert körülbelül a negyedik helye volt már rövid időn belül annak a misézőhelynek ez a Csörsz utcai vámház, de oda telepítették ki a sportkórház területéről, és oda jártunk. Ott volt többek között a esküvünk is, és a bérmálkozás pedig az a Krisztina városba volt lent, a Havas Boldogasszony templomban.
1: Ez a Csörsz utcai kápolna, amely ma már nem létezik, ennek a jogutódja ehelyett kapott lehetőséget az egyház a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy a Tátos utcai kápolna megépüljön, amelynek az egyházközségi értesítőjét, vagy templom értesítőjét szerkesztetted sok éven át, ugye?
0: Igen, tulajdonképpen közel 32-33 éven át én a gondnoka is voltam a templomnak, úgyhogy több atyát szolgáltam ki, de igazából csak kettőt, mert természetesen többen miséztek ott, egész jó kapcsolatunk is volt velük, de hát a Balinszky Imre atya volt az, aki hosszú-hosszú éveken át, és utána még én a Matolcsi Kálmán atyával is együtt voltam, együtt dolgoztunk hosszú éveken keresztül.
1: Hova jártál? Elemibe?
0: A Márvány utcában volt egy általános iskola.
1: Fiúosztályba jártál? Akkor még nem volt koedukáció, ugye?
0: Így van, akkor még abszolút nem volt. Sőt, még a gimnáziumot is végig csak fiúosztályba jártam.
1: Melyik gimnázium?
0: Petőfi. Volt Verbőci, aztán utána Petőfi lett, sőt a mai napon is Petőfi, úgyhogy ez a Horváth kertben rend. Ebbe a gimnáziumba jártam 4 évet, a Márvány utcai általánosban 8 évet, és utána családi okok miatt nem kerültem egyetemre véletlenül se, hanem a Csörsz utcai műszaki iskolába, az Inas iskolába tanultam ki az optikai és finomági műszerészetet.
1: A családi okok, nem tudom, hogy pontos megfogalmazása, bélistázottak voltatok? Tehát a politikai okból nem tanulhattál tovább, nem? Nem a család miatt, hanem mert a család szemet szúrt a rendszernek?
0: Igen, mondhatjuk így is természetesen, X-esnek számítottam, akkor ez egy külön fogalom volt, ezek a megbízhatatlan embereknek a csoportja, és hát éppen ezért nem sikerült technikumba sem beiratkozni, nyugodtan mondhatom, technikumba se vettek föl, tehát a gimnázium is csak külön protekcióval, szó szerint mondhatom, édesapámnak ugyan a múltját teljesen elismerték, mert ő hadbíró alezredes volt, ebből következik a hortíz időszakba, és hát emiatt minket nem vettek föl, se a nővéremet, se engem iskolába, és nyugodtan mondhatom, hogy a általános iskolámnak az igazgatója volt az, aki úgy nyilatkozott, hogy azt nem engedheti meg magának, hogy sehova én nem menjek tovább, mert a bizonyítvány, hát ez kitűnő volt, tehát ez nem, de ő volt az, aki bekérhette édesapámat az összes papírjával, és akkor ő intézkedett, hogy merre, hol, azt nem tudom, de így kerültem a Petőfi gimnáziumba, hogy ő ezt elintézte.
1: Iskolai hittan volt még a te idődben?
0: Igen, az általános iskolában a 3. osztályig biztosan tudom, de talán még a 4. is elkezdődött, de azt abban maradt.
1: Mikor érettségiztél?
0: 1958-ban.
1: Petőfi gimnázium 1956, tehát nyilván nem jártatok iskolába a forradalom napjaiban, de úrcsoszcai lakóként és nem pesti fiúként, hanem budai fiúként, hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
0: Voltak osztálytársaink, akik aktívan bekapcsolódtak a különböző harcokba. Volt, aki meg is sérült. Hál' Istennek halálos baleset nem történt, vagy haláleset. Amit még tudok ehhez az állapothoz hozzátenni,

0: hogy volt egy olyan osztálytársunk, aki a déli vasút környékén lakott, és ők kimentek akkor, amikor a tankokat várták, és a vagonokat tologatták innen. Na most ez a szegény fiú, ez ahogy egyik vagonról a másikra átugrott, hogy ment a vonat, na most ez nem úgy kell kérdezni, hogy ment a vonat, hanem hogy tolták a vagonokat, és neki a térd alatt levágta a lábát, pedig egy nagyon jó tornász fiú volt, úgyhogy nagy kár volt érte, de hát ez lett a sorsa. Azóta szegény ő már meghalt, tehát nincs köztünk.
1: Még a közlekedésről kérdeznélek, ma már kevesen tudják, hogy volt egy 60-as villamos is itt a környéken, és volt 2-es busz, meg 4-es busz, most már azoknak sincs nyoma, legfeljebb jogutódja a 105-ös révén.
0: 2-es autóbusz az például jött le a hegyről, tehát az a Szabadsághegy névre, vagy keresztelt Schwabhegyről, jött le a busz, és a Kis János Altábornúj utcán végigment az Alkotás utcáig. És
1: most fordul egyet az Ugocsa utcába, akkor nem?
0: Így van, akkor tovább ment a Kis János, az most ebbe az irányba egy irányú, Alkotás utca felől, de akkor a busz még javába arra ment, és a sarkon fordult rá az Alkotás utcára, akkor ment egy utcányit arra, és úgy ment tovább a Márvány utcai Kis híd felé. Tehát ez nekünk olyan szempontból volt praktikus, főleg gyerekeknek, hogy az utcába vidáman tudtunk játszani, mert itt nagy ritkán egy-egy lovaskocsi esetleg fát szállított, vagy sört, vagy valamit, de különben jelentős forgalom nem volt. Számunkra az volt a sokkal szomorúbb, amikor itt kanyarították a buszt, és az a háznak az állagán is sokat rontott, hogy általában itt a kanyarba gázt tudtak adni a pilóták, és ezáltal úgy remegett az egész ház, hogy a csillár is csörögött, meg ehhez hasonló gondok voltak. Ez volt az autóbuszos közlekedés, aztán ebből lett a 4-es, aztán abból a 105-ös, hogy ezt te is említetted. Na most a 60-as villamos, az pedig a 59-es sínjein ment egészen föl a Jagelló út elejéig, és akkor a déli pályaudvarnál kanyarodott vissza. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy ilyen mozdonyfordító annak idején, tehát nem így nézett ki a déli pályaudvar, mint ahogy most, és a mozdonyfordítónak a emelvénye alatt kanyarodott, és úgy ment az Erzsébet híd felé.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Archív műsort hallhattak Pap Gézáról, aki 87 éves korában hunyt el. 30 éven át volt templomgondnoka a budai Tátos utcai templomnak. Rendszeres résztvevője volt a sajtóapostolok találkozóinak, lévén a templom újságját ő szerkesztette szintén évtizedeken át. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Hangzott a templom térkép.

0: Dvorzsák Ez-dur vonós ötösének negyedik tételét a Keller vonós négyes és Anna Déva szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a Német Katolikus Egyetemi Diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG 29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Hatósági eljárás indult a Kettle debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöld színű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter is. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt keleten is csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógákban és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak. Ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 38-tól a 44. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Albinoni 11. B-dur oboa versenyének harmadik tételét Anthony Camden és a londoni virtuózok szólaltatták meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékezett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkény uralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte. In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesztene ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek. Az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje ködben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívül eső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leó, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
3: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munkamegbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a Német Katolikus Egyetemi Diák Társulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG 29-es alkatrészek ügyét, valamint a védelmi beszerzési ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Hatósági eljárás indult a Kettl debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöld színű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt keleten is csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Chopin E-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk, előadja Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.

Chopin E-moll zongora versenyének második tételét hallották Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának felvételéről Vásári Tamás vezényletével. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az atya nem csak mindenek ura és gondviselője, amint azt a különböző vallások hirdetik. Ő mindenek előtt az ismeretlen Isten, aki csak a fiú által vált ismerté. A fiú Krisztus készít utat az élő három-egy Istenhez. Ő az ajtó, ahogyan önmaga mondta. Istent, és itt az atyát kell értenünk, soha nem látta senki. Az egyszülött fiú Isten, aki az atya keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki, mondja János. Szent szokásunká kell, hogy váljék, ha igazán keresztény módon akarunk imádkozni, hogy az Úr Krisztussal helyes viszonyba kerüljünk. Elsőszülött lett sok testvér között, így mi testvérei vagyunk, mondja Pál. Ő mesterünk, s mi tanítványai vagyunk. Egy a ti mesteretek, mondja ő maga, s önmagára gondol. Ő az, aki elől megy, aki az utat mutatja, aki a példakép, nekünk pedig követnünk kell őt. Én vagyok az út, mondja megint csak, ő, senki sem jut az atyához, csak én általam. Ő a kinyilatkoztató Isten, az atya élő megjelenése, mi őrá tekintünk, s ha őt látjuk, látjuk az atyát. Az Úr Krisztushoz imádkozni annyit jelent, mint odaadni magunkat ennek a kapcsolatnak, megtanulni és megvalósítani azt. A Krisztushoz szóló imádság lényegileg nem az imádás vagy a segítségért való folyamodás. Természetes, hogy mindezek benne rejlenek, de egyszerűen azért, mert Istenhez fordulunk. Az igazi Krisztushoz szóló imádság abban a kapcsolatban valósul meg, amelyben ő maga vont be minket. Az imádkozó ember azt kéri, hogy adja meg az Úr Krisztus, hogy megértse őt. Rátekint az Úrra, elmélkedik életéről és szavairól, behatol igazságába. Gondolatai elrejtőznek és megvilágosodnak Krisztus szent tanítása által. Megkérdezi, mit kell tennie, hogy kövesse őt. A Krisztushoz imádkozó ember életét az ő szavainak és tetteinek a fényességében éli. Krisztustól az ő szeretetét kéri. Szíve az Úr szíve szerint alakul, mely annyira más, mint amit a mi természetünk szeretetnek nevez, s megkísérli megvalósítani, hogy egész életében ő legyen az Úr. Krisztus megváltó tettébe helyezi önmagát, s kéri, hogy képviselje őt az atya igazságossága előtt. Arra vágyakozik, hogy egy új kezdethez érkezzék, melyet Krisztus nyitott meg, s az új teremtés titkát érinti meg, hogy önmagában megvalósítsa azt. A Krisztushoz szóló imádság a fiú arcát keresi, aki értünk emberré lett, s ezt teljes bizalommal teszi, mert hiszen Krisztus nem csak történelmi alak, aki egykor régen élt, s aki után azok a nyomok maradtak, melyeket tettei és műve hagytak hátra, hanem ő most is él. Az a Krisztus, aki egykor élt, ma is él, s az örökké valóságban megmarad. Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, és nem vonul el dicsőségének a messzességébe, hanem közelünkben marad, mindegyikünket egyenként szólít. Mindegyikünk mondhatja, az Úr gondoskodik rólam, ő rám tekint, megadja üdvösségemet, szeret engem. Ha ilyen módon közelítjük meg az Úr Krisztust, akkor azt is fogjuk akarni, amit ő akar, mert Krisztus

akaratának valósággá és hatalommá kell válni az életünkben. Amit az ember csekély földi erejével tesz, ugyanezt teszi az Úr a mennyből, akinek minden hatalom megadatott. Pál újból és újból hangsúlyozza azt a titkot, hogy Krisztus nem csak felettünk van és mellettünk áll, hanem mi bennünk van. Amikor feltámadt, akkor lett a szó teljes értelmében ember. Ez az emberség azonban már átváltozott, szellemivé vált, átistenült. Levetette a tér, az idő és a földi dolgok korlátait, és képessé válik arra, hogy az ember benseinek zártságán áthatoljon anélkül, hogy annak méltóságát megsérteni. Így válik lehetségessé az olyan szent kapcsolat, melyben Krisztus a hívőben, s a hívő Krisztusban élhet. És ez az utolsó gondolat, mely az örök Isten fiához való kapcsolatunkat kifejezi. Ő mi bennünk, s mi ő benne. Az én-te szembeállításait titokzatos egységgé válik. Hinni annyit jelent, hogy erről a kapcsolatról meg vagyunk győződve, s belül birtokoljuk is azt. A keresztény életet ez a kapcsolat táplálja. Amikor Krisztushoz imádkozunk, imádkozva valósítjuk meg ezt. Ezt a Krisztusban való életet a keresztség és a hit alapozza meg, de különleges elmélyülését az eukarisztiában tapasztaljuk meg. Ebben lesz az Úr Krisztus minden nap életünk táplálékává. Ha az ő szent teste az ételünk, s szent vére az italunk, akkor megvalósul bennünk, amit ő mondott. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én ő benne. A Krisztushoz szóló imádság ezt a titkot járja körül. Megpróbálja megérteni, megvalósítani, vele időzni és sajátjává tenni.

0: Bolygyő C-dúr hárfa versenyének részletét Jutta Zoff és a Dresdai Staatskapell szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A hit és a tudás felelős használatára, valamint az egyházi egység megőrzésére hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa a Vatikánban. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. Visszhangot váltott ki Szlovákiában Magyar Péter nemzeti összetartozás napi beszéde. Tengeri drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében. A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a német katolikus egyetemi diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban, számolt be pénteken a Vatican News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, a hit, a tudomány, a barátság és a haza szeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Nagy várakozás előzi meg 14. Leó pápa spanyolországi látogatását. Egy friss felmérés szerint a hívek többsége úgy véli, az apostoli út erősítheti a keresztény közösségeket és az egyház üzenetének terjedését. Rátonyi Sára összeállítása következik.
3: A spanyol hívek többsége szerint erősíti az egyház küldetését 14. Leó pápa szombaton kezdődő spanyolországi látogatása. Egy közvéleménykutató intézet csütörtökön közé tett felmérése szerint a megkérdezettek 74%-a úgy véli, hogy a katolikus egyház főérkezése felerősíti az egyház üzenetét, és erősíti a közösséghez tartozás érzését is. A kutatásban résztvevők 70%-a szerint a látogatás hozzájárul a keresztény hit terjedéséhez, míg kétharmaduk a katolikus elkötelezettség megerősítését várja el. A felmérés eredményeit ismertető közvélemény szerint a legtöbben azt szeretnék, ha 14. Leó pápa a fiatalokról, a családok helyzetéről, valamint az értékek és a vallásszabadság kérdéséről beszélne. A választhatók jelentős része ugyanakkor azt is fontosnak tartja, hogy szó essen a békéről, a nemzetközi konfliktusokról, az egyház megújulásáról, valamint a szegények és a migráció kérdéséről. A hívek többsége hitbéli meggyőződésből vesz részt a pápa látogatás programjain, sokan pedig azért, mert személyesen szeretnék látni a Szentatyát. 14. Leó pápa szombaton érkezik Madridba, ahol imavirasztáson és úrnapi szentmisén vesz részt, valamint találkozik hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képviselőivel. Kedden Barcelonába utazik tovább, ahol megáldja a Sagrada Familia Bazilika új tornyát, majd apostoli útját a Kanári-szigeteken zárja, írta mindenről szólva az MTI.
0: Lemondott alelnöki tisztségéről Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik meghatározó vezetője. A szervezet közlése szerint, amelyet a Magyar Kurír beszámolója is idéz, döntését a június 4-i elnökségi ülésen jelentette be. Vecsei Miklós 1990 óta töltött be vezető szerepet a szeretetszolgálatnál. Munkája a hajléktalan ellátás és a leszakadó térségek felzárkóztatása terén vált ismerté. A Máltai Szeretetszolgálat a jövőben is számít szakmai tapasztalatára, többek között az általa létrehozott Fete Kert program irányításában, összegezte a cikk. A jövő héten benyújtja a kormány a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, közölte közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök pénteken. A kormányfő tájékoztatása szerint emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, és eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert. A kabinet döntött a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működésének átvilágításáról is. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy szigorítják a plakát elhelyezés szabályait, valamint felülvizsgálják a vendégmunkások foglalkoztatására, a hulladék gazdálkodásra és az akkumulátorgyárak engedélyezésére vonatkozó előírásokat. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyét, valamint a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezésére kötött mintegy 3 milliárd forintos megállapodást is. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. A kormány 2027-től visszahozná az egykor rendkívül népszerű adózási formát, de a szakértők szerint több fontos kérdésre még nincs válasz. A részletekről Rátonyi Sárát hallják.
3: 2027-től visszatérhet a kata. Erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter. A HVG által ismertetett GKI elemzés szerint az új rendszer közvetlenül akár 300-350 ezer vállalkozót is érinthet. Köztük a jelenlegi általány adózókat és az új belépőket. A korábbi kata 2022. szeptemberéig működött, és fénykorában mintegy 450 ezer vállalkozó használta. A konstrukció egyszerű adminisztrációt és havi fix adófizetést kínált. Ezért különösen népszerű volt az önfoglalkoztatók körében. A pénzügyminiszter pénteken is ismertetett elképzelései szerint az új kata a valódi mikrovállalkozásokat segíteni, miközben megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítana. Emellett a kormány célja a bújtatott foglalkoztatás visszaszorítása és a nagyvállalati visszaélések megakadályozása. A GKI szerint ugyanakkor három fontos kérdés még nyitott. Nem tudni, hányan térnek vissza az új rendszerbe, milyen jövő vár az általány adózásra, illetve milyen eszközökkel akadályozzák meg, hogy a kata ismét a munkaviszony kiváltásának eszközévé váljon. A gazdaságkutató szerint különösen az informatikai tanácsadói, fordítói és kreatív szektorban dolgozó szabadúszók válthatnak vissza, ha az új szabályok ismét lehetővé teszik a cégeknek történő számlázást. A végső döntést azonban nagyban befolyásolhatja a havi adó összege, a bevételi határ és az adminisztráció mértéke, összegezte a cikk.
0: Újabb nyilatkozatot tett az iráni atomprogram ügyében Donald Trump. Az amerikai államfő szerint jelenleg mindössze két ország képes eltávolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránt, miközben Washington és Teherán között továbbra is zajlanak a tárgyalások. Ismét Rátonyi Sárát hallják.
3: Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik azokkal a technológiai eszközökkel, amelyekkel el lehet távolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt, dúsított uránkészletet. Jelentette ki csütörtökön Donald Trump amerikai elnök a Fehérházban. Az amerikai államfő újságíróknak azt mondta, a tavaly nyári amerikai légicsapások olyan mértékű károkat okoztak az iráni nukleáris létesítményekben, hogy a föld alatti tároló helyiségek jelentős része betemetődött. Donald Trump szerint emiatt rendkívül nehéz hozzáférni a nukleáris anyagokhoz. Az elnök emlékeztetett arra is, hogy korábbi elképzelése szerint a magas fokon túlsított uránt amerikai technológia segítségével, Irán együttműködésével és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felügyelete mellett távolítanák el. Majd ellenőrzött körülmények között semmisítenék meg. Donald Trump arról is beszélt, hogy kész személyesen találkozni az iráni ajatollakkal, ha Washington és Teherán közötti tárgyalások eredményesnek bizonyulnak. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, rövid időn belül áttörés következhet a diplomáciai egyeztetéseken. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben egy esetleges újabb iráni támadásban amerikai katonák veszítenék életüket, az Egyesült Államok részéről a katonai fellépés folytatását vonnám maga után, ismertette pénteki beszámolójában az MTI.
0: Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek információkat, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Tengeri ukrán drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében, bár senki sem sérült meg, több mint 1000 embert evakuáltak, a hatóságok pedig további eltűnt drónok után kutatnak. Gáspár Sándor tudósítása.
4: A tengeri drón pénteken délelőtt 10:30-kor robbant fel a konstanzai kikötőben, a 78-as rakpart közelében, ott, ahol egyébként cseppfolyós gáz kirakodását szokták végezni. Jelenlétét már reggel 6 órakor jelentették a katasztrófavédelmi hatóságnak, amely azonnal le is zárta az övezetet, 80 tűzoltót is a helyszínre vezényeltek, az utászok készültek a szerkezet hatástalanítására, de erre már nem került sor, a drón magától felrobbant. Senki sem sérült meg, károkról sem érkezett jelentés. 1100 embert mégis evakuáltak, mert fennáll a veszélye, hogyha egy volt, még több is lehetséges, mondotta a katasztrófavédelem helyi vezetője. Néhány órával később kiderült, ukrán drónról van szó, amelyről maguk az ukrán hatóságok is tájékoztatták a bukarestieket. Konstanca megye kormány megbízottja Jon Pitkoju szerint valójában 5 drónról van szó, amelyek közül egy még ukrajnai vizeken semmisült meg, 3 pedig eltűnt. Az ukrán hatóságok azt írták, az orosz elektronikus zavar miatt veszítették el az ellenőrzést a drónjuk fölött. Az eltűnt drónok felkutatására a román rohammentőszolgálat helikopterét, meg egy Black Hawk helikoptert is kiküldtek, de semmit sem találtak. Viszont különböző hajókról jelentették, hogy a tengeren, viszonylag távol a partoktól, 2 robbanás fényét is látták. Ez egyébként a második ilyen eset a héten Konstanca megyében. Néhány napja ugyanis tengeri aknát találtak, amelyet a tűzszerészek aztán megsemmisítettek. A drónok ügyében 14 óra 33 perckor lefújták a riadó készültséget. A közzétett ukrán értesítésben csak a konstanzai kikötőben az olajterminál mellett felrobbant drónról, személyzet nélküli bárkáról van szó, a többiről nem szóltak. Az oroszoknak tulajdonított elektronikai szabotás miatt az ukrán drón több mint 140 kilométert tett meg az ukrán vizeken kívül. Vizsgálják, hogy a román tengerészeti felügyelet miért nem észlelte már jóval korábban a Konstancához közeledő tengeri drónt?
0: A természet kincsei kerültek terítékre Kárpátalján, hagyományos receptekkel és vadon termő alapanyagokból készült fogásokkal várták az érdeklődőket a helyi gazdaasszonyok éves gasztronómiai pikniknyén. Nyíri Kata összeállítása.
5: Egy hagyományos fasírt masszához fűzfagombát tettünk, fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűzfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
6: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agrikultúra Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett, a nők, főleg a falvakban, már a háború első éveitől átvették a távolban lévő férfiak feladatait, ezért létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
7: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségbe talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de itt azt gondolom, hogy mindenképpen ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Én azt gondolom, hogy a mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss, oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalávalót pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és azt gondolom ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.
0: Visszautasította Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos. A szlovák sajtó beszámolói szerint a szlovák diplomácia vezetője abszurd és történelmet tagadó kijelentésnek nevezte a Magyar Péter beszédében elhangzottakat. A szlovák külügyminiszter Facebook oldalán úgy fogalmazott, elutasítja a határok Szlovákia területi egységének és szuverenitásának megkérdőjelezését. Juraj Blanár szavait is Gébolya foglalja össze.
8: Magyarország állítólag Magyarországgal határos. Ez az abszurd és történelem tagadó kijelentés hagyta el a száját az új magyar kormányfőnek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Szó szerint azt mondta, hogy Magyarország talán az egyetlen ország a világon, amely saját maga szomszédja. Tette közzé a Facebook bejegyzésében Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter, aki elutasítja a történelem ilyenfajta értelmezését. Nem, tisztelt magyar miniszterelnök úr, az önök és így a mi határaink is egyértelműen a trianoni béketárgyalások során kerültek meghatározásra az első világháborút követően, majd a második világháború után ismét megerősítést nyertek, amelyben egyébként Magyarország a vesztes oldalon állt. A szlovák nemzeti felkelés hőse iránti tiszteletből is, amely révén Szlovákia véglegesen az antifasiszta koalíció oldalára állt, elutasítunk minden olyan törekvést, amely megkérdőjelezi a szlovák köztársaság határait, területi épségét vagy szuverenitását, fogalmazotta a szlovák külügyminiszter. Juraj Blanár hangsúlyozta, amennyiben Szlovákia és Magyarország között tartósan baráti és konstruktív kapcsolatoknak kell fennmaradniuk, akkor azt az irredentizmus hamis hangjai és a történelem megkérdőjelezése nélkül kell megvalósítani. Robert Fico szlovák kormányfő is megfogalmazta véleményét Magyar Péter magyar miniszterelnök kijelentésével kapcsolatban, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Csak nagy szavaknak tartja. Emlékeztetett egyben arra, hogy Magyarország északi szomszédja a szuverén szlovák köztársaság. Az ilyen asztaldöngetés senkinek nem segít, csupán növeli a feszültséget, mikor józan észre és pragmatizmusra lenne szükség. Jelentette ki Robert Fico a közösségi hálón a szlovák hírügynökség szerint.
0: Közlekedési hírek következnek.
9: Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Mától lezárják a második kerületben a Széher út-Kuruc utca kereszteződést. A Széher utat megnyitják a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Szombat délelőtt keleten is szakadozik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás. Az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A hit és a tudás felelős használatára, valamint az egyházi egység megőrzésére hívta fel a figyelmet 14. Leó pápa a Vatikánban. Újra megjelenhet a kata Magyarországon. Visszhangot váltott ki Szlovákiában Magyar Péter nemzeti összetartozás napi beszéde. Tengeri drón robbant fel pénteken a romániai Konstanca kikötőjében. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
10: Multidéző, Iványi Balást hallják.
11: 2026. június 6-a van szombat. Isten éltesse Norbert és Szintia nevű hallgatóinkat. A Norbert egy német eredetű név, jelentése északi fény, híres. A Szintia női név, görög mitológiai név, Artemis istennő mellékneve, jelentése Küntosz hegyén született. Június 6-án Szent Norbert püspök és rendalapító emléknapját ünnepli az egyház. A 12. században élt egyházi reformer a premontrei rend alapítója volt. Megtérése után a szegénységet és az egyházi megújulást hirdette, rendje pedig gyorsan elterjedt Európában. Élete végén Magdeburg érsekeként működött. 1446. június 6-án a Rákos mezején tartott országgyűlés Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választotta az akkor még gyermek 5. László király mellé. Hunyadi az ország egyik legerősebb főúra és hadvezére volt, aki évekig szervezte a török elleni védekezést. Legnagyobb győzelmét 1456-ban aratta Nándorfehérvárnál, ahol seregei visszaverték II. Mehmed szultán ostromló hadait. 1707. június 6-án az Ónodi országgyűlésen véres összecsapás tört ki II. Rákóczi Ferenc hívei és Túróc vármegye követei között. A vita hátterében az állt, hogy a vármegye küldöttei bírálták a szabadságharc vezetését és az egyre súlyosabb adóterheket. A feldühödött nemesek és katonák rátámadtak a követekre. Rakovszki Menyhért táblabírót a helyszínen lekaszabolták. Okolicsányi Kristóf Alispán pedig súlyosan megsebesült. 5 nappal később kivégezték. Az esemény jól mutatta, milyen súlyos belső feszültségek alakultak ki a Rákóczi szabadságharc utolsó éveiben. 1799. június 6-án született Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő és író, akit az orosz irodalmi nyelv megteremtőjeként tartanak számon. Műveiben a klasszikus műveltséget az élő, beszélt nyelvvel ötvözte, és ezzel egy új korszakot nyitott az orosz irodalomban. Legismertebb alkotásai közé tartozik az Anyegin, a Boris Gudonov és a Pik dáma. Írásaiban fontos szerepet kaptak a szabadság, a szerelem és az orosz történelem kérdései. 1837-ben, 37 évesen halt meg egy párbajban szerzett sérülés következtében. 1827. június 6-án 25 ezer néző előtt rendezték meg az első magyarországi lóversenyt. A kezdeményezés mögött Széchenyi István állt, aki az angol mintát követve szerette volna meghonosítani a modern lóversenyzést Magyarországon. Az első verseny győztese Széchenyi Istállójának lova, Babejka, más források szerint Gaving lett. A versenyek később a reformkori társasági élet fontos eseményeivé váltak. 1875. június 6-án született Thomas Mann, német író, a 20. századi világirodalom egyik meghatározó alakja. Első nagy sikerét az 1901-ben megjelent Buddenbrock ház hozta meg számára, amely egy polgárcsalád hanyatlásán keresztül mutatta be a kor társadalmi változásait. Műveire jellemző az irónia, a mély lélektani ábrázolás és a filozófiai kérdések iránti érzékenység. Legismertebb regényei közé tartozik a Varázshegy, a József és testvérei, valamint a Dr. Faustus. 1929-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. A náci hatalomátvétel után emigrációba kényszerült, és nyíltan fellépett Hitler rendszere ellen. 1944. június 6-án megkezdődött a normandiai partraszállás, a II. Világháború egyik legnagyobb hadművelete. Az amerikai, brit és kanadai csapatok hajnalban indították meg támadásukat Normandia partvidéke ellen, miközben ejtőernyős alakulatokat dobtak le a német vonalak mögött. A hadművelet célja az volt, hogy a nyugati szövetségesek új frontot nyissanak Hitler Németországa ellen Európában. A partraszállást hatalmas haditengerészeti és légi támogatás segítette, mégis rendkívül súlyos veszteségekkel járt, különösen az Omaha nevű partszakaszon. Adolf Hitler sokáig úgy vélte, a normandiai támadás csak elterelő hadművelet, ezért a német tartalékok egy részét nem vetették be időben. A D-nap végül döntő fordulatot jelentett a háborúban. A szövetségesek megvetették lábukat Nyugat-Európában, és megkezdődhetett Franciaország felszabadítása. 1944. június 6-án Rómába is bevonultak a szövetséges csapatok, miután a német hadsereg kivonult az olasz fővárosból. A város elfoglalása jelentős politikai és katonai siker volt a szövetségesek számára, bár a normandiai partraszállás hírei hamar háttérbe szorították az eseményt. 1961. június 6-án halt meg Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, az analitikus pszichológia megteremtője. Elmélete szerint az emberi lélek része az úgynevezett kollektív tudattalan is, amely az emberiség ősi tapasztalatait hordozza. Kutatásai nagy hatást gyakoroltak a pszichológiára és a művészetekre is. 1933. június 6-án nyílt meg a világ első autós mozia az amerikai New Jersey államban. Az új szórakozási forma gyorsan népszerűvé vált, és hosszú időre az amerikai tömegkultúra egyik jelképeivé lett.
10: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
12: Édes jó Istenem, új napra virattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezédet. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Merva Péter, kisegítő lelkipásztor, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Gondviselő Istenünk, a Te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak felett, az ő eljövetelére és országára. Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordulnak az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Te azonban légy megfontolt mindenben, viseld el a szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat. Az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Ez az Isten igéje.
3: Ajkam hirdeti

tele, egész napom magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, a nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak, ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja be a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe, mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Szent Pál apostol mai szavai egy lelki végrendelet erejével hatnak ránk. Amikor azt mondja, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam, nem a sikereiről beszél, hanem a hűségéről. Nem azt értékelni, mennyit ért el, hanem azt emeli ki, hogy mindvégig Krisztus mellett maradt. És ha bele gondolunk, akkor ez a keresztény élet igazi mércéje, nem a látványos eredmények, hanem az, hogy kitartunk-e az evangélium mellett akkor is, amikor alkalmas, és akkor is, amikor alkalmatlan az idő. A Zsoltár imája ugyanezt a hűséget tükrözi. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. A hívő ember élete Isten kezében van kezdetektől az öregségig. A Zsoltáros tudja, hogy Isten nem hagyja el, ezért ajka tele van dicsérettel. A hűség nem egyetlen nagy tett, hanem egy életen át tartó ragaszkodás Istenhez. És eljutunk az evangéliumhoz, amelyben Jézus egy szegény özvegy példáját állítja elénk. A gazdagok sokat adnak a feleslegükből, az özvegy azonban 2 fillért dob be, mindent, amilyen volt, egész életének biztosítékát. És Jézus kiemeli, hogy ő adta a legtöbbet, mert Isten nem a mennyiséget nézi, hanem a szív szándékát. Nem az a fontos, hogy mennyit adunk, hanem azt nézi, hogy mennyit tartunk meg magunknak. Mert a hit nem külsőségekben, hanem a szív őszinte önátadásában mutatkozik meg. Abban a csendes bizalomban, hogy amely képes Istenre bízni a holnapot is. Kedves testvéreim, az özvegy gesztusa első ránézésre jelentéktelen. Mégis az evangélium egyik legnagyobb tanúságtétele lesz, mert megmutatja, hogy az igazi ajándék mindig önmagunkból fakad. Szent Pál és az özvegy története abban találkozik, hogy mind a ketten teljes szívvel adtak. Pál nem csak időt, energiát vagy szolgálatot ajánlott fel, hanem egész életét tette Krisztus ügyébe. Missziós útjai, könnyekkel és üldöztetésekkel teli küzdelmei mind azt mutatják, hogy számára az evangélium nem feladat, hanem életáldozat volt. Az özvegy pedig 2 fillért dobott a templom perselyébe, látszólag jelentéktelen összeget, valójában azonban mindent, ami a holnapját biztosította volna. Ő nem a maradékot adta, hanem a bizalmát, azt a belső bizonyosságot, hogy Isten gondot visel rá. Kedves testvéreim, a világ a látványt ünnepli, a nagy adományokat, a hangos gesztusokat, a mérhető eredményeket. Isten azonban a hűséget koronázza meg, azt a csendes, kitartó önátadást, amely nem a tapsért, hanem szeretetből cselekszik. A győzelmi koszorú azoké, akik akár sokkal, akár két fillérrel, őszintén és álhatatosan adják oda magukat Istennek, mert az igazi érték nem az adomány nagyságában, hanem a szív nagylelkűségében rejlik. Aki így ad, annak élete tanúságtétellé válik, láthatóvá lesz benne az a belső szabadság, amelyet csak az Istenbe vetett bizalomból forráshozhat. Amen. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára, add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közben járására adj erőt nekünk is, a kereszt hordozására, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét, tölts el minket is a feltámadás reménységével, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe, földi életünk után add meg nekünk is az örök életet, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. A boldogságos Szűz Mária, a mennyország királynője, az ő közben járására fogad be elhunyt testvéreinket is, az örök élet boldogságába, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk,

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért össze szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor valljuk.
2: Szent

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat

0: Halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a telkedde.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: ereszkedve, csodálatos képpel.
1: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Merva Péter. Orgonán kísért Budai Tamás kántor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A bemondó Ungvári Judit, a szerkesztő Rátonyi Sára. Jó reggelt kívánok! A katolikus hit egységének megőrzésére és a keresztény értékek következetes képviseletére buzdította a német katolikus egyetemi diáktársulatok tagjait 14. Leó pápa a Vatikánban. Számolt be pénteken a Vatikán News. A katolikus egyházfő több mint 1000 fiatal előtt arról beszélt, hogy a hit, a tudomány, a barátság és a hazaszeretet közös alapot jelent a közösségek szolgálatában. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a világ különböző pontjain élő katolikusok együttműködését ugyanaz a hit erősítse, anélkül, hogy a pillanatnyi divatok vagy egyéni érdekek háttérbe szorítanák az egyház hagyományait. Átfogó vizsgálatokat indított a Honvédelmi Minisztérium több a korábbi vezetés időszakához kapcsolódó ügyben, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő pénteki sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás szerint vizsgálják a súlyos sérüléssel járó kézigránát baleset körülményeit, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyét, valamint a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadást. A kormány szóvivő közölte, áttekintik a csádi misszió előkészítését, a korábbi beszerzési szerződéseket és a Magyar Honvédség új egyenruháinak tervezése között, mint egy 3 milliárd forintos megállapodást is. Hatósági eljárás indult a Seattle-debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöldszínű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és települést fejlesztési miniszter is. Újabb 186 ukrán térhetett haza az orosz fogságból, írt a közösségi oldalán Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A pénteki tájékoztatás szerint 185 katona és egy civil szabadult egy fogolycsere keretében. Az ukrán államfő hangsúlyozta, továbbra is dolgoznak azon, hogy minden fogságba esett ukrán hazatérhessen. Arról nem közöltek részleteket, hogy a csere során hány orosz hadifoglyot adott át Ukrajna. Az ukrán haditengerészethez tartozott az a tengeri drón, amely pénteken felrobbant a romániai Konstanca kikötőjében, írt a közösségi oldalán az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint a drón felett az orosz elektronikai zavarás miatt vesztették el az irányítást, majd az a román partok közelébe sodródott. Az ukrán fél hangsúlyozta, a lakosság védelme érdekében időben értesítették a román haditengerészetet. A román hatóságok szerint a robbanásban senki sem sérült meg. Végül a várható időjárásról. Délelőtt keleten is szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk. A Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 36 perc, közlekedési hírek következnek.
0: A fővárosban hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma 9 óra és 18 óra között lezárják a 19. kerületben a Hungária utat a Kóskároly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt. Lezárják már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbusz Blahalújza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Lapszemle következik. Bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját a Vatikán. A Vatikán News cikke szerint 14. Leó pápa Ézsaiás próféta szavait választotta mottóul. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Az egyházfő üzenete a fegyveres konfliktusok és a környezet pusztítása közötti összefüggésekre hívja fel a figyelmet. A Szentatya hangsúlyozza, a háborúk súlyosan károsítják a teremtett világot, és hosszú távon emberek százmillióinak életét veszélyeztetik. A választott motto a béke, a fenntarthatóság és a fejlődés előtérbe helyezésére ösztönöz. Támogatni fogja Magyarország az Európai Unió Oroszország elleni szankcióinak egy évvel történő meghosszabbítását, írta a Bloomberg információi alapján a HVG. A lap szerint ez változást jelent az előző kormány gyakorlatához képest, amely csak a fél éves hosszabbításokat támogatta. Az értesülések szerint a magyar álláspont az uniós nagykövetek szerdai ülésén hangzott el, ahol az Európai Tanács elnökének javaslatát vitatták meg. Az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításához mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. Széleskörű egyeztetés kezdődött a Velencei tó jövőjéről, adta hírül a Magyar Hírlap. Gardos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a civilek, polgármesterek és vízügyi szakemberek bevonásával egy átfogó Velencei tó törvény előkészítésén dolgoznak. A cél a tó hosszú távú ökológiai védelme, a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása és a partmenti területek rendezése. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc, Perikópa.
1: Vasárnap úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. A Szentmise olvasmányát Mózes 5. könyvéből hallgathatjuk meg. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhezz. Aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta a nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.
2: Az olvasmányban egy igazi lelki készületre vagyunk meghívva a most vasárnapi úrnapjára. Úrnapján tudjuk, hogy az oltári szentségben jelenlévő és köztünk lévő Jézus Krisztus ünnepeljük. Ez az ószövetségi előkép, amit a zsidó nép tapasztalt meg, hogy Isten gondoskodott róla, táplálta őket mannával, aztán a fürcsapattal. Ez egy olyan erős kép, olyan erős tapasztalatuk, ami mind a mai napig meghatározó a zsidóság számára, hogy Isten nem hagyta őket magukra, nem csak kivezette őket az egyiptomi fogságból, a rabságból, hanem a pusztai vándorlás idején is gondoskodott róluk. Ám az is megemlítésre kerül, hogy gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened, 40 éven át vezetett a pusztában, megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Azt hiszem, ez a kérdés a mai napon egészen úrnapjáig valahogy előttünk áll. Mi is vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket. Nem csak azért, hogy megtartom-e Isten törvényeit és parancsait. Ugye most már az új szövetségben nem csak a szó szerinti parancs megtartásról van szó, hanem Isten arra buzdít bennünket, hogy a lelkünkben is kapcsolódjunk ő hozzá, hogy a szívünkben is ő vele legyünk, hogy ne csak szó szerinti törvény megtartás legyen az életünk, hanem valóban Isten legyen mindenünk és mindenben. Ő legyen az egész életünknek a mozgató rugója, ő legyen az egész életünknek a középpontja. Az oltári szentség velünk van. Jézus velünk van. Ez nem kérdés. Az a kérdés talán inkább, hogy én vele vagyok-e? Miként készülök erre az ünnepre? Miként készülök én bármilyen találkozásra Jézussal? Hogy vajon tényleg fölkészítem-e lelkem minden egyes szentmisére, fölkészítem-e lelkem minden egyes imádságra. Olyan érdekes, hogy a testünk nagyon sokszor hamarabb tud bárhol is lenni. Megérkezünk a templomba, akkor testileg ott vagyunk. De a lelkünk sokkal később érkezik meg. Fontos az elcsendesedés, a figyelem, a ráfókuszálásnak a pillanatai, hogy megérkezzen a lelkünk. Isten vár bennünket, Isten mindig vár tégedet, ő mindig várja a válaszodat. Figyelsz-e őre, készülsz-e a vele való találkozásra, valóban Isten jelen van-e a mindennapodban? Úrnapjáig való készületünket talán ez határozza meg a leginkább, hogy az ő jelenlétében akarjunk élni, az ő jelenlétében akarjál élni. Így kívánok minden kedves testvéremnek áldott készületet, áldott ünnepre való lélek felöltöztetést.
0: A vasárnapi Szentmise olvasmányáról Wilhelm Péter atya elmélkedését hallották.

0: Johann Sebastian Bach D-dur cselló szvittjének első tételét Romandita játszotta.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Egy hetes apostoli körútra indul ma a pápa Spanyolországba. Szombaton érkezik 14. Leó pápa a spanyol fővárosba, ahol imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, beszédet mond a parlamentben és találkozik hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal, például hajléktalanokkal, szegénységben élőkkel és elítéltekkel is. Kedden utazik tovább Barcelonába, ahol egy liturgikus szertartást követően megáldja a Sagrada Familia Bazilika nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Látogatásának utolsó két napját a Kanári-szigeteken tölti, mését mutat be Gran Canarián és Tenerifén is, és menedékkérőkkel is találkozik. Péntektől megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos a feltöltött videóban emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert úgymond képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A gyermekotthonokba szakértelem szakemberek kellenek, és nem rendőrök, tette hozzá a tárcavezető. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a Facebook oldalán pénteken. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója, a CNN amerikai hírtelevíziónak adott pénteken sugárzott interjúban. Az iráni vezetés magasrangú tagja hozzátette, ha az Egyesült Államok a háború folytatása mellett dönt, akkor Irán a konfliktust kiterjeszti a Perzsa-öböl területén túl, a Hormuzi szorostól az Indiai óceánig, valamint a Vörös-tenger és a Földközi-tenger térségére is. Több mint 15 Celsius fokos hőmérséklet különbség alakult ki az országban pénteken délután, derül ki a Hungaromet Facebook oldalán közzétett bejegyzésből. Azt írták, a Dunántúl legnagyobb részét elárasztotta a hűvösebb levegő, de az alacsonyabb hőmérsékletű légtömeg utánpótlása megszűnik, és szombatra nyoma sem lesz a hűvösebb időnek. A mára várható időjárásról: a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható, délelőttig az ország délkeleti felén harmadán eső, zápor több felé is lehet. Ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Takács Antal zenész, zeneszerző és Bazsinka Ivett fagott művész, énekesnő a Hagyományok Házában tartott tavalyi teltházas koncertjük után idén június 13-án ismét szeretettel várják az érdeklődőket Peregnek a szemek című új műsorukkal. Vallják, hogy dalaik az Istennel megélt tapasztalataikról, istenkeresésről és élményekről szólnak. Zenébe öntött válaszok, fájdalmak és örömök nyomán. A jövő hét szombatesti különleges műsorukról Hámori Kinga érdeklődött.
1: Ugye a tavalyi koncertünknek az volt a címe, hogy Üzenet a múltból, mert szerettünk volna egy dalcsokron kívül egy összefoglaló mondani valót is adni. És akkor tavaly azért volt ez, mert a dalok, amiket előszedtünk, volt olyan, amit nem tudom, 15 éve, 20 éve írtam, és még nem játszottuk soha színpadon. És olyan gondolatok jöttek elő belőle, ami a mának, nekünk, saját magunknak üzenet. És akkor ez milyen érdekes, hogy az ember leír egy versort, mit tudom, 15 éve, és 15 év múlva előveszi, és jé, mintha magamnak üzentem volna. És ezért lett ez a mostani, ugye Peregnek a szemek, ott is azon gondolkodtunk, hogy legyen egy összefüggő gondolatisága a daloknak. Egy közös szál, ami ezt összeköti, és mind a ketten imádkozzuk a rózsafűzért, és ahogy erről beszélgettünk, hogy milyen imádkozni, akkor megyünk az autóba, és csak peregnek a szemek. Ez az Ivettnek volt a mondata, és aztán kiderült, hogy miért is mondta ő ezt.
2: Igen, azért azt tudni kell, hogy én bármilyen koncertre készülök, én mindig szeretek előtte imádkozni. Akár ez egy klasszikus zenei koncert, akár egy könnyű zenei koncert. Ha én zenélek, azt úgy gondolom, hogy szeretném a lehető legjobban oda tenni így Isten elé, emberek elé, mert végülis valamit közvetítünk. És mivel ezek nagyon mély szövegek is voltak az előző koncertünkről is, nekem volt, megvan is egy bevett szokásom, hogy minden nap mit és mikor fogok imádkozni, és nagyon sokat imádkoztam az elmúlt évben a rózsafűzért, és ez azért érdekes nálam, mert alapvetően az én családom egyébként a baptista egyházhoz tartozik, és én egy pár éve katolizáltam, és hogy egy rózsafűzéről, hogy miért peregnek a szemek azért, mert egy olyan rózsafűzéről szól, ami a nagymamámé volt, ő már nagyon régóta nem él, és ez az egyik, vagy talán az egyetlen megmaradt emlékem róla, ez a rózsafűzér, ami úgy került hozzá, hogy 13-14 vagy 15 évesen egy ilyen életmentő műtétre volt szüksége, és azért, hogy meggyógyuljon, egy apáca imádkozott ezzel a rózsafűzérrel, érte, hogy meggyógyuljon, és a nagymamám meggyógyult, és ezt a rózsafűzért elrakta, és a halála után én megkaptam ezt, de ugye akkor én még baptista voltam, és hát tudtam, hogy mi ez, de hát nem használtam, nem imádkoztam vele. És amikor katolizáltam, akkor eszembe jutott, hogy hát nekem van egy rózsafűzérem, és akkor nézzük meg, és elkezdtem ezzel imádkozni. És tulajdonképpen, amikor kimondtam ezt, hogy imádkozzunk, és már csak úgy peregnek a szemek. Erről jött ennek a koncertnek a címe, és tulajdonképpen annyira jó ezt átélni, hogy valaki a múltban valamiért elkezdett imádkozni, és hogy ez generációról generációra megy, és hogy valahol ezt is szeretnénk ezzel üzenni ezen a koncerten is, hogy mindig megéri imádkozni, mert lehet, hogy mi nem látjuk meg annak a gyümölcsét, de valahol valami ki fog bontakozni.
3: Hogyan képzeljük el ezt a koncertet, hiszen nem egy liturgikus térben lesz, hanem a Hagyományok Házában, tehát ez teljesen nyitott szívvel bárki számára átadható bármilyen üzenet. Lehet, hogy keresztény, és lehet, hogy generációt összekötő szeretet üzenet. Hangszerelését illetően, illetve a daloknak a válogatását illetően mire hangolódjunk?
1: A rózsafűzér adja meg a daloknak a keretét. 5 jelenet lesz a koncerten, ugye az 5/10-re utalva. Hogy ezen belül mi fog történni, azt majd legyen meglepetés. És igyekeztünk úgy összerakni, hogy ne csak a már ismertebb vagy tavalyi koncerten is elhangzott dalokból, hanem új dalok is legyenek. A felépítése, illetve maga a koncertnek a hangszerelése, az kifejezetten koncert hangszerelés, tehát klasszikus rockzenekari felállás, dob, basszusgitár, billentyű, illetve zongora, illetve az In Made BS Brass fúvos együttes, illetve a Song Factory Budapest mint vokálkórus fog így közreműködni. Színesen, változatosan, tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, mint egy bármelyik másik koncert a Budapest Parkban, vagy körülbelül ugyanúgy kell ezt elképzelni, fényel, füsttel, tehát minden olyan elemmel, ami támogatja a mondani valót. Talán a különbség ez, hogy még a világi zenében a különböző effektek, nem tudom, fény, hang, nem tudom, milyen dolgok a szórakoztatásra fókuszálnak, ami egy jó dolog, mert hát látványos, és tényleg az ember jól érzi magát egy ilyen koncerten is. Itt kifejezetten igyekszünk arra hangsúlyt helyezni, hogy mind a hangszerelési, mind a fény, egyéb technikai dolgok, ezek a mondani való alátámasztását szolgálják, akár több rétegű jelentéssel. És aki csak azért jön, mert hú, látványos, és nem tudom, hangos, akár egy-egy dal, vagy nem tudom, rock hangszerelés van, és akkor füstfények, és azt tetszik neki, akkor jó, de ha valaki nyitott erre, akkor látni fogja, hogy emögött nagyon komoly több rétegű mondani való van, és ezt majd a jó Istenre bízzuk, hogy kinek a szívében mit indít meg ezzel kapcsolatban.
3: A helyszín, az is tudatos választás?
1: Teljesen tudatos. Tavaly ott voltunk, egy fantasztikus helyszín, és nem tudom, reklámhelye a háznak a hangmérnöke Jenis Gábor, aki tavaly is fantasztikus munkát fizető, a műszaki vezetője is a Hagyományok Házának, és szerintem az ország egyik legjobb ilyen technikusa, és én ezt mondtam neki tavaly, hogy ha lehet, akkor szeretnénk idén is ott, és ha lehet, akkor én nem szeretnék mással dolgozni.
2: Ez nem volt kérdés.
1: Egy fantasztikus, fantasztikus szakember, és az egész stáb, tehát a Hagyományok Házát, nem tudom, koncertszervezőknek ilyen reklámhelye, az bárkinek nagyon jó szívvel ajánlom, mert egy egész elképesztően fantasztikus táb, odafigyelnek. Tényleg nekünk az a dolgunk, hogy zenéljünk.
2: Így van,
1: és ez fontos szerintem.
2: Rólunk, igen.
3: Valóban csak az a dolguk, hogy zenéljenek? Vagy van még más motiváció is, hiszen már nem az első, és gondolom én, hogy nem az utolsó ilyen jellegű formáció ez. Miért is érzi ezt az ember, hogy össze kell állítania egy ilyen műsort? Mit szeretne továbbadni? Abból, amit ő kapott.
2: Én egyébként, hogyha megfogalmaznám most ezt így magamban, akkor jelenlétet, és jelen

0: akkor az érzelmi skálák elég nagy amplitúdóját be tudjuk járni, akár egy nehéz helyzetben, akár egy örömteli helyzetben. Az én célom, amikor énekelek a színpadon, akkor az az, hogy azok az érzések, amik ott bennem felgyűltek, vannak, azokat hagy tudjam kiadni, és ki, ahogy hallgatja, az majd úgy fogja hazavinni magában ezeket az élményeket. És a tavalyi koncertünk után is nagyon sokan adták azt visszajelzésnek, hogy annyira megszólította őket, és ez nyilván azon is áll, hogy aki hallgatja, az mennyire nyitott, akár egy-egy üzenetre, de hogy pont ez a lényeg, hogy nem kell csak hívő embereknek eljönni erre a koncertre, hanem bárki jöhet, mert mindenkinek vannak olyan nehézségei, örömei az életében, amikben tud kapcsolódni ezekhez a dalokhoz. Úgyhogy a jelenlét szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy mi hogy vagyunk jelen a világban, hogy vagyunk jelen az életünkben, a családunkban, és mi az, ami minket arra sarkal, hogy változzunk, fejlődjünk, megéljük az örömeinket, megéljük a fájdalmainkat, és aztán teret adjunk annak a békének, amit Isten tud adni.
1: Másrésztről, ugye erre kapcsolódva egy fontos dolog, Kerényi Lajos atyának van egy nagyon jó mondása, hogy nem tudom, hogy tőle származik, de ő szokta mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincs hitetlen. Az életnek a nehézségeivel, a problémáinkkal, a halálunk utáni életünkkel, a transzcendenssel, ha általánosabban akarok foglalkozni, mindenki találkozik. Olyan nincs, hogy nincs. Aki azt mondja, hogy nem, és soha is. De neki is vannak világos éjszakái, és neki is vannak gyötrődései, neki is vannak mindenkinek, és ez hittől, vagy akár vallástól teljesen független. És hogy miért zenél az ember? Hogy megmutassa, hogy ezzel senki nincs egyedül. És hogy erről nekem vannak gondolataim, és erről nekem vannak tapasztalásaim, és ezt én szeretném átadni, de nem azért, hogy amit én elmondok zenében, vagy amit az Ivett megénekel, hogy az az igazság, hanem az a tapasztalásunk. És ha ez segít a másik embernek, akkor ez egy óriási csoda, akkor egy hangszer vagyok, ahogy Juhász Gyula mondja, az Isten kezében, és ez tök jó. És szerintem ennek van értelme. Másrésztről divatos manapság azt mondani, hogy a hit az magánügy. Ugye ez, hogy az csak ilyen belső magánügy. Szerintem a hit az közösségi ügy. Mert ön is, mi is, mindenki találkozik ezzel. Ha más nem, elmegy egy templom mellett. Ott valami érzésnek ki kell alakulnia. Ez a téma, ez minden embert, minden megteremtett, megszületett embert érint. És ha ezzel mi tudunk adni, akkor azt mondják erre, ugye, hogy ez a kegyelem.
2: Takács Antal zenész, zeneszerzővel és Bazsinka Ivett fagott művész énekesnővel a Hagyományok Házában június 13-án este 7 órakor kezdődő Peregnek a szemek című koncertjükről Hámori Kinga beszélgetett. A jövő szombat esti programról további információt az ambo.hu oldalon találnak.

0: Következik az egyházi lapszemle, a héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A mesterséges intelligencia korának kihívásairól és veszélyeiről jelent meg 14. Leó pápa első enciklikája, amelynek kapcsán a Szent Atya bemutató beszédét olvashatjuk az új emberben. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika az emberi méltóság védelmét állítja középpontba a gyors technológiai átalakulás idején. A pápa szerint a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis meg kell akadályozni, hogy az uralom, a kirekesztés vagy akár a hadviselés eszközévé váljon. A dokumentum ugyanakkor nem a technológia elutasítására, hanem annak felelős és etikus használatára hív. Ugyanebben a lapszámban Pacs Ferenc jezsuita szerzetes elemzésének első része is olvasható. A szerző szerint az enciklika korszerű, tudományosan megalapozott dokumentum, amely új keresztény humanizmust kínál válaszként a 21. század egyik legfontosabb kihívására. Az új ember emellett exkluzív interjúban szólaltatja meg Erdő Péter bíborost, aki súlyos betegsége után pünköstkor tért vissza a nyilvánosság elé. Az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke őszintén beszél a gyógyulás hónapjairól, amelyeket igazi lelki gyakorlatként élt meg. Felidézi, milyen erőt adott számára a hívek szeretete, az értemondott imádságok sokasága, valamint az eukarisztiából és a szentségek erejéből merített lelki támasz. Val arról is, hogy beteg ágyán különösen megtapasztalta az emberek közötti egyenlőséget, az önzetlen szolgáló szeretet erejét és Isten gondviselő jelenlétét. A bíboros hálával tekint vissza a mögötte álló időszakra, és a jövőről is beszél. Szeretné folytatni főpásztori szolgálatát, miközben arra bátorítja az olvasókat, hogy életük minden helyzetében ragaszkodjanak Krisztushoz és az Eukarisztiához. Ugyancsak az új ember egy hosszabb interjúban járja körül Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi kihívását, a népesség fogyás és az elöregedés kérdését. Rosta Gergely szociológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója elemzi, milyen okok vezettek a termékenységi mutatók évtizedes csökkenéséhez, és mennyiben befolyásolták ezt a folyamatot az elmúlt évek családpolitikai intézkedései. Az interjú bemutatja a gyermekvállalási kedv és a ténylegesen megszülető gyermekek száma közötti különbséget, valamint azt is, hogy a magyar társadalom továbbra is alapvetően gyerekcentrikus. Kitér a lakhatás, a munkaerőpiac, a bölcsődei ellátás és a gazdasági biztonság szerepére, de a migráció lehetséges hatásaira is. Az interjú arra is keresi a választ, milyen eszközökkel lehetne hosszabb távon javítani a kedvezőtlen demográfiai folyamatokon, és milyen társadalmi következményekkel járhat, ha ezekre nem születik megfelelő válasz. Hogyan őrizhető meg a magyar nyelv és identitás a határokon túl? Erről beszélt a Tihanyi Bencés Apátság Tetőtéri Esték című program sorozatának vendégeként Pomozi Péter nyelvtörténész, a Magyarság Kutató Intézet kutatócsoportjának vezetője. A Korzenszky Richard nyugalmazott Bencés Perjellel folytatott beszélgetés középpontjában a külhoni magyar közösségek nyelvi és kulturális megtartó ereje állt. A Kárpát-medence magyarságának helyzetéről és az anyanyelv jövőiről a Keresztény Élet június 7-ei számában olvashatunk bővebben. A Stephanus díjjal kitüntetett Jankó Laurával olvashatunk interjút a Mérték adó legfrissebb számában. A moldvai magyar faluból származó alkotó személyes hangon vall gyászról és elismerésről, hitről és kételyről, valamint arról, miként fonódik össze számára Isten megismerése az önismerettel. Kitér a hagyományos moldvai vallásosság örökségére, a szenvedés és a kegyelem kérdésére, valamint arra is, hogyan látja a mai ember viszonyát a létezéshez és a transzcendenciához. Az interjú egy különleges hangú költő és gondolkodó világába enged bepillantást, miközben érzékenyen érinti a hit, az emberi méltóság és az élet értelmének örök kérdéseit. Az öregedés tudományos és lelki vonatkozásairól beszél a Reformátusok lapjának adott interjújában Bilkei Gorzó András kutatóbiológus. A Bombban dolgozó kutató szerint a hit nem csak a léleknek, hanem a testnek is javára válhat. Az Istenbe vetett bizalom csökkenti a stresszt, segíti a veszteségek feldolgozását, és hozzájárulhat az időskor derűsebb megéléséhez. Az interjú betekintést nyújt az öregedés biológiai hátterét vizsgáló legújabb kutatásokba is, amelyek az agy öregedésének lassítását célozzák. Emellett a tudomány és a hit kapcsolatáról, valamint arról is olvashatunk, hogyan tapasztalta meg a kutató Isten vezetését pályájának meghatározó fordulópontjain. A Reformátusok lapja emellett nagy interjúban idézi fel Kovács Imre, miskolci lelkipásztor életútját, akit nemrég Olá Miklós díjjal tüntettek ki. A 90 éves lelkész a Sajó Ivánkai paraszti világból indulva jutott el a teológiai szolgálatig, miközben a kommunista időszakban gyülekezet építő munkája miatt többször is konfliktusba került a hatalommal. Visszaemlékezéseiben megelevenednek a kazincbarcikai, görömbői és vasgyári évek, a családi élet meghatározó pillanatai, valamint azok a fordulatok, amelyekben Isten gondviselését látta. A személyes hangú portréból egy olyan lelkipásztor alakja rajzolódik ki, aki egész szolgálatát a közvetlen emberi kapcsolatokra, a családlátogatásokra és a személyes bizonyságtételre építette. Önök az Egyházi lapszemlét és Tóth Zsófiát hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A tengeri kisasszony.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt egy gyönyörűséges ifjú király. Ez egyszer kiment sétálgatni egy szép patakocska mellé. Amint ott sétált, jött három szép leány, és elkezdett mosni. Mosás közben beszélgettek. Testvérek voltak, elkezdi az egyik. Ha engem elvenne a szép fiatal király, olyan finom ételeket főznék neki, hogy tudom, sosem evett olyan jókat. Ha engem elvenne, mondta a második, annyit fonnék, szőnék neki, hogy az egész regimentjét kiruházhatná vele. Ha engem elvenne, mondta a harmadik, olyan kisfiút szülnék neki, hogy arany lenne a haja, a homlokán csillag, a mellén pedig a hold ragyogna. Meghallotta a királyfia beszédjüket, hát magához hívatta a három lányt. Így szólt az elsőhöz. Te azt mondtad, hogy jó ételeket tudsz készíteni, amilyeneket még sosem ettem. Ezért férjhez adlak a szakácsomhoz, ott eleget főzhetsz. Téged pedig, aki olyan sokat tud szőni, fonni, a takácson veszel feleségül. Téged pedig, ölelte meg a harmadikat, én veszlek feleségül. Úgy történt, ahogy az ifjú király mondta, tartottak is nagy lakodalmat. A két öregebb testvér tele volt irigységgel a legkisebb iránt, annyira, hogy bosszút esküdtek ellene. Közben kiütött a háború. A királynak el kellett mennie csatázni, de meghagyta parancsban, hogyha a felesége szülni fog, üzenjenek neki. Fél év múlva szült a királyné egy aranyhajú gyermeket, akinek csillag volt a homlokán, hold a mellén. A királyné olyan beteg lett a szülésben, hogy nem tudott maga felől semmit. A két idősebb testvére ápolta, elvették tőle a kisgyermeket, egy ládikába tették, és a folyóba vetették. A királyné mellé pedig egy kutyakölyköt tettek. A királynak megüzenték, hogy kutyakölyköt szült a felesége. A király minden hajaszála felborzadt, amikor ezt hallotta. Annyira megharagudott az ártatlan feleségére, hogy tüstén kiadta a parancsot. A kutyakölyköt vessék vízbe, a királynét meg falazzák be. Csak annyi lyukacskát hagyjanak a falon, amin egy tál befér. Azt is parancsba adta szigorúan, hogy aki arra megy, köpjön be a lyukacskán, mert ha nem, halálfia. Úgy is történt, ahogy a király parancsolta. A ládikát meg a kisgyermekkel egyenesen a malomhoz vitte a víz. Szerencsére ott állt a molnár, aki kihalászta a ládikát, felnyitotta, és örömében majdhogy le nem esett a lábáról. Vitte a kisfiút a feleségének, aki nagyon megörült, mert éppen azelőtt siratták el a sajátjukat. Ott nevelték a kis herceget 5 évig. Az alatt 3 gyereke lett a molnárnénak, és már nem szerették úgy, mint azelőtt. A király meg visszatért a háborúból, levert volt, mosolyogni sem látták. Egyszer mégis kikocsikázott, és elhaladt a malom mellett, ahol kisgyermekeket látott játszani. A legnagyobbnak aranyhaja volt, homlokán csillag, mellén pedig hold. Amikor a király meglátta, nagy fájdalom fogta el a szívét, gondolta magában. Ilyen fiamnak kellett volna lenni. Magához hívta, kérdezgette, majd kihívatta a molnárt. Add nekem ezt a kisfiút, amit kívánsz érte, megkapod, én pedig úgy fogom nevelni, mint saját gyermekemet. Jó van, felséges uram, mivel látom, hogy szerencsésebb lesz felségednél, odaadom. A király akkor kézen fogta a kisfiút, maga mellé ültette. Amikor a palotába értek, a két idősebb testvér megismerte a herceget, és majd megette őket a méreg. Másnap a király összehívta az egész udvart, bemutatta a kis molnár fiút, mint trónörököst. Mindenki örült, csak a szakácsné meg a takács felesége forraltak bosszút ellene. A fiatal herceg 16 éves lehetett már, mikor egyszer magához édesgette a takács felesége. Ó, Istenem, fiatal hercegecske, de boldog is lehetne, ha azt a madárkát megkaphatná, amelyik beszél, aranyvizecskéből iszik, és úgy tud énekelni, hogy 7 mérföldre hallatszik. Szomorúan ment a herceg az istállóba, ráborult a táltos a nyakára.
1: Mi bajod van, uracskám? Kérdezte a táltos. Szólj, ha bajod van, talán segíthetek rajta.
0: Éppen egy idős volt a herceggel, nagyon megértették egymást. Ó, kedves lovacskám, a madár után vágyódom, amelyik beszélni tud. Aranyvizet iszik, és úgy énekel, hogy énekét 7 mérföldre hallani.
1: Ülj a hátamra, talán majd megkapjuk.
0: A herceg felült rá, és elrepültek.
1: Egyszer csak nagyot prüsszentett a táltos, és megállt egy házacska előtt. Ráparancsolt a hercegre, hogy odaben így köszönjön, jó napot, anyám asszony.
0: Úgy is lett.
1: Szerencsét, förmet rá egy vasorú vénbanya, hogy így köszöntél, mi a kívánságod?
0: Azt, hogy tudsz-e, kedves anyám asszony, arról a madárról, aki beszélni tud, és úgy énekel, hogy a nótáját 7 mérföldre hallani?
1: Tudok. De te ezzel nagy fát mozdítottál, herceg. Sokan lelték halálukat már amiatt a madár miatt, de ha neked is, ő kell. Hát nesze!
0: A vén banya egy csészét adott neki, és egy gombolyag pamutot.
1: A csészével meríts az aranyvízből, a pamuttal meg dugd be a füled, ha a madárhoz közelítesz.
0: A herceg megköszönte a szívességet, kiment, felült a táltosára. Repült, repült, míg el nem érte azt az erdőt, ahol a madár lakott. Már messziről meghallotta az énekét, ekkor bedugta a fülét a pamuttal, és egyenesen a madárnak tartott. Megfogta a lábát, merített az aranyvízből, aztán fel a lovára, szálltak visszafelé. Szerencsére hazaérkezett, és aranykalitkát csináltatott a szép madárnak, a takács feleségének nagy mérgére. Egyszer aztán ismét szomorúan jött a lovacskájához.
1: – Ennyi, van szépen szóló madarad, mit hiányzik még? – kérdezte a táltos.
0: – Még az a tükör kellene, amelyben az egész világot láthatnám.
1: – Na, ülj fel, megyünk!
0: Azzal felrepültek, és nem sokára a vén banyaháza előtt állott meg a táltos.
1: A herceg megint úgy köszönt be, mint először. Mit akarsz megint? Nem elég a madár? Förmet rá a banya.
0: Csak még azt a tükröt szeretném megkapni, amelyben az egész világot láthatom.
1: Hallod-e? Ezt 1000-szer nehezebb megkapni, mint a madarat, mert 12 ördög őrzi éjjel-nappal. Fennáll egy magas hegyen, amelyiken ember még sosem járt. Hanem ha olyan bátor vagy, nesze ez a kötél meg szög. Menj oda! De csak 12 órakor, akkor alszanak az ördögök 10 percet. Ha az idő alatt a kezedbe kerítheted a tükröt, a tiéd lesz.
0: Megköszönte a herceg a szívességet, felült a táltosra, ment a tükörért. Felmászott a szögön meg a kötélen, s hazatért véle a 2 gonosz asszony nagy bánatára. Ő meg nagy örömében sétálgatott a kertben, mikor meglátta a szakácsné.
2: Ejj, lelkem, szép hercegecske, megvan a madárkája, megvan a tükör, amiben az egész világot láthatja, de még hibádzik valami. A párja nem is illik más ilyen hercegecskéhez, mint a tengeri kisasszony. Csak hogy ezt nehéz ám megkapni.
0: E szavakra elszomorodott a herceg. Bement a táltosához tanácsot kérni, hogy kaphatná meg mégis a tengeri kisasszonyt.
1: Repültek a vén banyához. Mit akarsz ismét?
0: Ne haragudj, megint kérni jöttem, édes öreganyám. Mondd meg nékem, hogy kaphatnám meg a tengeri kisasszonyt?
1: No, ez most már mindennél nehezebb. Még eddig, aki kérte, mind ott hagyta a fogát. Te is úgy jársz? Nem lesz-e ez a 9 vessző, meg egy aranyvessző. Az aranyvesszővel csapd meg a tengert. Ő kiugrik belőle, és békákat, kígyókat hány ki a szájából. Neked megy! birkózni fog veled, de te szedd össze az erődet, és jól verd meg az egyik vesszővel a kilenc közül. Addig verjed, míg az első bőréből ki nem bújik. Akkor úgy könyörög majd, hogy még a kőnek is megesnék a szíve, de csak folytasd a verést a többi vesszővel, míg mind a kilenc bőrét le nem hányja magáról.
0: Így is történt. Mikor a tengerhez jut, megcsapja a vizet, hát kiugurik a tengeri kisasszony. Iszonyatos kígyókat és békákat hány magából, ő maga félig hal, félig vízikutya. No, de megragadta a fiatal herceg, s ahogy a vén banya kioktatta, sorra kipüfölte a kilenc bőréből. Hát akkor egy szépségesen szép lány borult hálálkodva a nyakába. Milyen jutalmat kérsz tőlem? Csak mondd meg, mindent megadok, amiért megszabadítottál. Nézd ezeket a köveket. Ezek mind hercegek, akik engem akartak, s kővé váltak. Hol az aranyvesszőcske? Üss rá mindegyikre, hogy felelevenedjenek. A herceg megütötte a köveket. Hát tényleg mind herceg volt. És már is mindegyik a tengeri kisasszonyt akarta magának feleségül. Csak hogy erről lekéstek, mert a herceg már felültette a táltosára, s hazavitte. A király örült nekik a legjobban, kitűzték a lakodalom napját. Éppen a lakodalom napján látja ám a herceg, hogy a lovacskája szomorúan lógatja a fejét. Mit szomorkodol, lovacskám, uradnak nem hiányzik már semmi?
2: Jaj, dehogy nem.
0: Hol az édesanyád?
1: Nem is volt.
0: Te ezt így tudod, de hát rosszul tudod. Eredj, hozd csak a tükröt. Mit látsz benne?
1: Azt a nagy kőfalat, ahol az a bűnös asszony lakik, és be kell köpni rá.
0: Többet ilyet ne tégy, mert az az asszony a te édesanyád. Elszörnyedt a herceg, és az egészet elmondta a királynak. Micsoda? Sápadt el a király is. Menten hivatta a molnárt, és mindenki világosodott. Kibontatta a falat, a két gonoszt meg akarta öletni, de mivel maga a királyné könyörgött az életükért, futni hagyta őket. Ekkor aztán a herceg is megtarthatta a lakodalmát, s boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.

0: A tengeri kisasszony. A magyar népmesét Zsuzs Kati olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Elrománkata.
1: Kinek köszönt a szegény ember?

Együtt utazott a szél, a hideg, meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram! Azt mondja a meleg, kinek köszönt az az ember? Azt mondja a szél, nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük. Azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg! Visszamentek megkérdezni. Azt mondja a meleg. Ugye nekem köszöntél, te szegény ember? Nem én kérem. A szélnagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember! Jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked. Olyan meleg lesz, hogy elolvadsz! Bánom is én. Csak a szélnagyságos úr ott legyen. Azt mondja a hideg. Hát, akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szélnagyságos úrnak. Megállj! Jöjjön csak el a tél! Olyan hideg lesz, hogy megfagysz! Bánom is én. Csak a nagyságos úr, a szélnagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.

Kinek köszönt a szegény ember? A magyar népmesét Szűcs Sándor mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: A Kolompos együttes felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről, adta hírül a Martinus információi alapján a Magyar Kurír. A pénteki cikk szerint az idei programon közel 80 fiatal vesz részt a Szombathelyi Egyházmegye és a térség több településéről. A Jáki Szent György templomban bemutatott szentmisén Székely János szombathelyi megyés püspök arról beszélt, a zarándoklat segít kiszakadni a hétköznapokból, megtanít a nehézségek vállalására és az igazán fontos értékek felismerésére. A résztvevők többek közt Boldog Batthyány és Stratmann László sírjához és Boldog Brenner János emlékhelyére is ellátogatnak. Meghirdette a hivatás évét 2027-re a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június első napjaiban tartott ülésén. A püspökök testülete közleményében tudatta, az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A közleményben kitértek arra is, szeptember 18-ától 20-áig rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, amelynek házigazdája az idén Kaposvár lesz. Azt is írták, a Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét a testület tagjai. A nyugat-magyarországi azbeszt krízis az első témája a Magyar Tudományos Akadémia újrainduló podcastjának, amelyben Weisburg Tamás, az ELTE ásványtani tanszékének korábbi vezetője, valamint Pósfai Mihály, az MTA elnöke, a Pannon Egyetem környezeti ásványtan professzora járja körül a probléma tudományos, jogi és egészségügyi hátterét. Az MTA tájékoztatása szerint a beszélgetésben szó esik arról, hogy az elmúlt évtizedben sok tízezer tonna osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalék kerülhetett utakra, parkokba és játszóterekre. A krízis több mint 250 magyarországi települést érinthet, hangzott el a több mint egy órás műsorban. 6 napon át 31 előadással várja a szakmai résztvevőket június 13-a és 18-a között Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója, közölte a rendezvény sorozat főszervezője az MT-vel. Bodor Éva, a kecskeméti Ciróka Bábszínház művészeti szervezője kiemelte, a két évente megrendezett seregszemlére 27 fellépő társulat érkezik a híres városba. A találkozó egyik legnagyobb értéke, hogy ismét egy helyen gyűjti össze a hazai és a határon túli magyar nyelvű bábszínházakat, emellett kiemelt lehetőséget biztosít a pályakezdőknek. Diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra a Rosszatom, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks 2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója pénteken Szentpéterváron. Ebben jelezték, hogy készek részt venni a konzultációkban és megválaszolni a projekttel kapcsolatos összes kérdést, és várják a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható. Délelőttig az ország délkeleti felén harmadán eső, zápor többfelé is lehet. Ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9:04. Következik a kép a tükörben.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a közelmúltban részt vett Olaszországban a FAFCE nevű szervezetnek a közgyűlésén. Erről kiadtak egy közleményt, így szól: a család a remény forrása, magyar részvétel az Európai Katolikus Családszervezetek közgyűlésén. Szeretettel köszöntelek, Kálmán. Hát hogy érezted ott magad, vagy egyáltalán hogy kerültél ebbe a helyzetbe, hogy részt vehettél a FAFCE közgyűlésén?
5: Hát nagy tisztelettel köszöntöm is a hallgatókat. Tényleg ez egy megtiszteltetés. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy amikor az ember átlépi az országhatárt, és egy ország képviseletében van jelen egy nemzetközi szervezetben, akkor nem csak saját magát, nem csak egy szervezetet, hanem egy egész országot képvisel, és ennek a méltóságával, de alázatával kell ezekhez hozzáállni. A FAFCE-ről talán dióhéjben annyit érdemes tudni, hogy ez a katolikus családszervezeteknek az európai lobby szervezete, szövetsége. Kifejezetten azért jött létre, hogyha történelmi léptékben nézzük, mint az Európai Unió, Franciaország, Németország családszervezetei a 90-es években elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne a családi értékeket, a családszervezetek értékeit, a nemzetállamok határait picit meghaladva közösen képviselni. Így jött létre gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt, jogilag egyébként jövőre leszünk pont 30 évesek, amit Rómában fogunk ünnepelni, úgyhogy a San Marino-i tagszervezetnél lesz az éves elnökségülés, és aztán együtt utazunk át, és minden bizonnyal találkozni fogunk a pápával is. Egy ilyen kihallgatáson veszünk részt, és a FAFCE azért izgalmas, mert tényleg a katolikus családszervezetek amilyen értékeket képviselnek, sajnos azt kell mondanunk, hogy az Európai Unióban unikummá vált. Ez fájó mondat, de egyben reményteli is. Reményteli, mert vannak még olyan szervezetek, jelenleg 33 szervezet 20 országból, ami ezeket az értékeket az evangélium alapján teljesen komolyan gondolja, de nem csak a saját szűk köreibe éli meg, hanem hajlandó akár a nemzetközi jogalkotás szintjén is lemenni, bizottsági munkák szinten, meghallgatások szintjén, fölgyűrve az ingujat, dolgozni azért, hogy ezek az értékek, ezek európai jogalkotási folyamatban igenis jelenjenek meg.
4: Hadd szóljak itt közben, fölgyűrjük az ingujat, de hát azért ez, hogy is mondjam, csak pénz is kell hozzá. Az uniós támogatást pedig az Európai Bizottság egy fél évvel ezelőtt, mintha megvonta volna, mondván, hogy a katolikus családszervezet értékrendje nem illeszkedik az uniós értékrendhez. Így volt ez?
5: Majdnem, a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, de stimmel, nem az unió, nem a FAFCE-nek a működési költségeit vonta meg ilyen módon. A működési költségek alapvetően egyébként, hogyha már ilyen szervezeti dolgokba belemegyünk, alapvetően a tagoknak a tagdíj befizetéséből származik. Abból jön össze egy bizonyos összeg, egyébként ez a teljes éves költségvetés körülbelül több mint egyharmadát teszik ki a tagdíj befizetések.
4: És a magyar tag a 72 tanítvány
5: mozgalom.
4: Igen,
5: a 72 tanítvány mozgalom, mint egyházjogi szervezet, 18 elején Erdő Péter bíboros úr hozta létre, mint a Budapest-Esztergomi Főegyház megyének egy belső jogi személye, emellett pedig létrehoztunk még külön egy alapítványt, a 72 tanítvány mozgalom alapítványt, ami egy civil szervezet, és ez a kettő az, ami a mozgalmat, illetve a mozgalmak a projektjeit kiszolgálja.
4: Hát fizetjük a FAFCE tagdíjat. Igen, a 72 tanítványon keresztül.
5: Azt a tagdíjat befizetjük, egy másik jelentős forrás az pedig egyébként nagy adományozóknak, akár a pápai intézet, pápai alapítvány, voltak időszakok, amikor nagy francia magán alapítványok támogatták jelentős több 10 000 vagy akár 100 000 eurós összeggel is az évek során. Azért ez nem egy gigantikus nagy szervezet, nem titok, tehát körülbelül egy 300 000 euróból egy ilyen szervezet működni tud úgy, hogy pár ember munkáját központilag is meg tudja finanszírozni, és nem csak a tagoknak az ingyenes vagy non-profit hozzájárulásából kell megélni. És vannak az úgynevezett projektjellegű finanszírozások, amely körülbelül a maradék egyharmadot teszi ki, ami nagyon fontos, mert azzal lehet olyan tematikus témákra fölhívni a figyelmet, akár a gyermekek digitális védelme, akár a demográfiai tél, és annak hatásai, a család szerepe az elmagányosodás ellen, és ezekre Európai Uniós projektekként lehetett pályázni. Na ebből került most kizárásra bizonyos értelemben a FAFCE, ami nagyon fájó, mert látva mindazt, én pont most fejeztem be Robert Schumann életművi kötetének az olvasását, és hát annak a légkörét, a mai Európai Unió intézményrendszerének a légkörével, szóhasználatával, fogalomhasználata összehasonlítani, mintha egy másik világba élnénk.
4: Jegyezzük meg, hogy Robert Schuman ugye az Unió alapító atyái közül az egyik.
5: Igen, hát ahogy a Montan Uniót létrehozta, Konrad Adenauerrel nagyon szoros kapcsolatban együttműködve. Most már sajnos az Európai Unióban ennek nyomait se találjuk sok esetben. Ennek ellenére mi ezeket az értékeket képviseljük, ezeken az értékek mellett kiállunk, nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk online, egyébként szabadon bekapcsolódható módon, tehát más érdeklődő számára is elérhetővé téve, ahol Európai Uniós képviselőket, jelentéstevőket, bizottsági tagokat hívunk meg, kérdezünk, és egyben adunk nekik impulzust, kihangosítva az európai keresztény családoknak a hangját, és közvetve egyébként az összes európai család hangját, mert hogy persze, hogy van egy speciális karizmája, karaktere a keresztény családoknak, de azért a családok önmagukban is mindenféle világnézeti háttér nélkül egy olyan komoly értéket képviselnek, amit sajnos figyelmeztetni kell ezeknek az értékeknek a valódiságára, a mai világot, hogy ne egy teljesen individualizált, széttagolt, és mindenki egyedül küzd a kis digitális magányában, ne egy ilyen világkép rajzolódjon ki előttünk a következő 10-20 évre.
4: Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE közgyűlésén. Itt kiadtak egy nyilatkozatot, amelynek az első sora így szól, hogy a család, mint a remény forrása, a remény világító tornyai, a keresztény erények, mint életforma. Kétszer is említetted a digitalizációval kapcsolatos problémákat. Ezek a legnagyobbak a mai család ideál szempontjából? Mint hogyha nevelés, szexualitáshoz való viszony, ezek is hát szerepelhetnének a problémák között.
5: Látszólagosan, mint hogyha ez tényleg csak egy kisebb rendű probléma lenne, hogy a digitális életem, hát az életvédelem, meg a mi minden mennyivel fontosabb, teljesen igaz. Viszont ha azt megnézzük, hogy ennek a kommunikációs tere hol zajlik, hol jelenik meg, akkor már nem tudunk elmenni a digitalizáció mellett és annak a hatása mellett. Ma a család, én úgy szoktam a saját kis apró 7 gyermekes családomba ezt megfogalmazni, hogy egyrészt a gyermekek figyelméért, a figyelmi terüknek legalább egy markáns részért ugyanúgy versenyhelyzetben vagyunk, küzdünk az ő figyelmükért, hogy mikor tudjuk őket a mi értékrendünkkel megfertőzni, befolyásolni, vonzani, attól függ, hogy mikor milyen helyzet van. Annyi impulzus éri a mai fiatalságot, és valljuk be nem csak a fiatalságot, hanem minket is, az előttük lévő generációt, ami egész egyszerűen embertelen és feldolgozhatatlan. Olyan mennyiségű vizuális, audiovizuális inger ér naponta, nem csak az interneten keresztül, de menjünk és nézzük meg egy nagyvárosnak a tereit, a reklámokat, óriás plakátokat, házakról lelógó hatalmas plakátokat, és lehetne hosszasan sorolni ezeknek a sorát. Tehát a digitális térben kapott információk és impulzusok olyan horderejűvé váltak, hogy sajnos még egy életvédelmi és egy szexuálitikai kérdés se lehet digitalizáció nélkül értelmezni. Nemrég olvastam és tartottam előadást egyébként ebben a témában, az angol fiataloknak több mint az 50%-ának az interneten megnézett pornóvideók jelentik a szexuális edukációnak az elsődleges forrását. Amit ott lát, amit ott normálisnak, természetesnek gondol, az ég be a retinájába, és azt hiszi, hogy neki majd így kell viselkednie, vagy azt kell eltűrnie, amit ott lát. Tehát a digitalizáció nélkül még egy szexuálitikai kérdésről sem tudunk beszélni, mert megszűnt az a hagyományos családmodell, kommunikációs modell, hogy este közös vacsoraként összeül a család, nincs más impulzus, nincs háttértévézés, nincs menet közben telefon piszkálgatás, és amit a családfő, a családanya beszélget, bevonva a gyerekeket, bevonva az előző generációt, abból szívják föl az alapvető értéket és magatartás mintákat, problémafeldolgozási kliséket, és még hosszan lehetne sorolni. Na ez az a természetes közeg, amiért mi küzdünk, hogy a család visszakaphassa ezt a szerepét, vagy minden teljesebben betölthesse ezt a fajta szerepét. És ezért mondjuk azt, hogy a család a legalapvető egysége a társadalomnak, és ezért kell támogatni minden lehetséges eszközzel.
4: a FAFC-nak, mint az Európai Katolikus Családszervezetek Igen. Szövetségének van-e módszertana erre? Mert kijelentjük, hogy a család az alapvető egység, a családnak vannak értékei, mi a Szentírásból vezetjük le, egyházunk tanításából vesszük ezeket az értékeket, ugye a digitális világban pedig sok más kínálat van, és nagyon sokan abból edukálódnak, hogy divatos szót használjak. Szóval van-e nekünk módszertanunk arra, hogy megmutassuk, hogy nem, hogy ez jó, hanem jobb. Hogy ebbe lehet boldognak lenni, hogy ebbe lehet jól érezni magamat, hogy nem kell félni attól, hogy sok gyerekünk van, hogy nem fogja tönkretenni a házastársi szerelmünket. A sok gyerek. Sok, hát nem sok, a több, vagyis hát hét az nem is sok.
5: Kezdeném azzal a kérdéssel, hogy a FAFCE betűszó jelentése, részben fel is oldottad ezt a dolgot, tehát a katolikus, európai katolikus családmozgalmaknak a szövetségéről van szó.
4: A katolikus, gondolom.
5: Igen, de ha ezt franciául mondanánk ki, írnánk le, akkor kapjuk meg a FAFCE-nek az igazi betűszóját. Angolul is már máshogy hangzik, illetve más sorrendben vannak a betűk benne. Angol, francia, német, olasz nyelven zajlik egyébként alapvetően a diskurzus. Én magam angolul, németül, minimálisan olaszul tudok belekapcsolódni a beszélgetésekbe, de az angol a összejöveteleknek egyébként a leglényegibb nyelve, de mondjuk egy szentmisén legalább 4-5 nyelv, míg a latin is bekapcsolódott mondjuk Tirolba, mert volt, hogy latinul volt a szentmisének az állandó része. Ez a része. A másik a család, hogy van-e módszertan. A FAFCE nem módszertani központ ilyen értelemben, tehát nem egy oktatási háttérműhely, viszont a benne lévő tagok minden alkalommal nagyon részletesen megosztják, hogy hol, milyen aktivitást, mit tesznek, hogy dolgoznak, milyen típusú programokat szerveznek, milyen szemléletformáló tanfolyamokat indítanak, milyen kiadványokat adnak ki, és így a tagok együttesen képviselnek egyfajta ilyen think tank jellegű, egy közös gondolkodó műhelyt, ahol egyébként nagyon sok egymás közötti közvetlen interakció, tehát nem csak plenáris ülés van, hanem akár

0: tenni, hogy közel reálisabban, arányosabban érzékeljék egyébként az egyes eseményeket, vagy akár egy-egy politikai szereplő, egy közéleti szereplőnek a munkáját, mondatait, dolgait. Ez egy hihetetlen kihívás. Tehát visszatérve arra, hogy a digitális térben annyi impulzus ér, annyi hírt olvasunk, fogyasztunk, hogy abból ember legyen a talpán, aki ország szinten egyébként nagyjából helyi értékén tudja kezelni, hogy mondjuk milyen egy francia családpolitika, milyen egy magyar családpolitika, aminek nagyon egyébként szélsőséges megítélése volt nemzetközi fronton is. Részben azért, mert Magyarországnak a rossz hírét is keltették, tehát olyan sajtóhírekre ültek föl külföldi kollégák is.
1: Katolikus berkekben volt negatív vélemény?
0: Igen, abban az értelemben, hogy őket érik olyan média impulzusok, amiről nem tudják eldönteni, hogy az valós, nem valós, és hát erősen kétkedve fogadva, attól függően, hogy mennyire van lehetőség primer közvetlen információhoz jutni, alkotnak magukból egy képet akár politikai szereplőkről, akár családokról, vagy családpolitikáról. Érdekes volt az, hogy 3 évvel ezelőtt Vácon, Magyarországon tartottuk a FAFCI-nek a hasonló jellegű elnökségi ülését, közgyűlését, amit egy konferenciával kötöttünk össze, ezek ilyen rendszeresen az első nap estéjét, délutánját kitöltő események, és akkor az akkori köztársasági elnök egy videóüzenetben jelentkezett be, egy nagyon értékes hozzászólás volt, az összes külföldi résztvevő azt mondta, hogy ilyen mondatok az ő országukban nem hangozhattak volna el, tehát a nagy vélemény nyilvánítás szabadságában oda jutottunk Nyugat-Európába, hogy ennyire őszintén problémákról, családok helyzetéről, akár keresztény, katolikus értékekről, evangéliumi értékekről, emberképről, életvédelemről nem lehet már beszélni következmény nélkül. Nagyon sok sajtóhírt is olvastuk, Finnországba is el lehet menni, hogy az ember szentírásból idézés annak milyen következményi le, annak is hosszan lehetne ezeket az eseteket sorolni, de tény az, hogy amikor próbáljuk a jó gyakorlatokat összegyűjteni, akkor minden ország beteszi a közösbe az, amilyen van, és én is rendszeresen vetitek, mutatok dolgokat, hogy mit csináltunk. Egy konkrét példát mondok, ami nem konkrét neveléssel összefügg, de ezeknek az értékeknek a láthatóvá tételének egy szép példája. Magyarországon a 72 tanítvány mozgalomnak a képzőművészi műhelye létrehozott egy pályázatot, kinekem Szent József címmel, és gyönyörű szép alkotások érkeztek be, egy nagyon jó pályázati módszertan összeállt, és én erről beszámoltam kint képekkel mindene, hogy sikerült ezt megvalósítanunk, és nagyon érdekes volt az egyik elnökségi tag, akinek a felesége művészettörténész, véletlenek sorozata, egyébként a román tagszervezetnek az elnöke, azt mondta, hogy hú, ez fantasztikus, érdekes, ezt csináljuk már meg európai szinten. Megszerveztük európai szinten, egy nemzetközi, azt hiszem 20-valahány ország volt az első körben, aki részt vett és nyújtott be több mint 200 pályaművet, szobortól, filmig, képzőművészeti alkotásig, mindenig, és ebből egyébként Brüsszel közepén a parlamentben volt egy hatalmas nagy kiállítás. Tehát ilyen módon is meg lehet jeleníteni ezeket az értékeket, nem mindig csak intellektuálisan a konferencia hagyományos stílusába, meg egy sajtóközleménybe becsomagolva, hanem tudnunk kell az emberi érzékszerv is, ami, hogy tudunk adni egymás lelkére, annak minden ágán valahogy impulzusokat közvetíteni egymás felé.
1: Jó ezt hallani, hogy a FAFCE működésének ilyen eredményei is vannak. Ugyanakkor én a saját kísérletemben is azt látom, hogy a Kádár korszak idejénhez képest attól tartok, hogy kevesebb magyar vallja a családot, a legfontosabb alapegységnek, hogy akkor talán többen voltak, pedig hát elég nyomorult körülmények között voltunk már, úgy értem, hogy diktatúrának nevezhetjük azt a korszakot, és mégis talán többen vallották és gyakorolták azt a családeszményt, ami közelebb áll, vagy közel áll a Szentíráshoz, vagy az evangéliumhoz. Így van ez? Lehet, hogy úgy általánosságban, Magyarországon és Európában is egyre többen elfordulnak ettől az eszménytől.
0: Európai szintű statisztikát nehezen tudok idézni autentikusan. Magyarország itt viszont nyomon követtem és láttam Hungary Study-nak, tehát vannak olyan szociológiai felmérések, amik a vallásosság hatását, családvállalási kedve, gyermekvállalási hajlandóság, a házasságkötési időpontja, első gyermekvállalási időpontja és egyéb markereken keresztül méri, hogy mi jellemzi a vallásos háttérre rendelkező embereket, milyen szociológiai mintázat, és mi az, akiknek nincs ilyen.

0: típusú háttere. Régen sokkal markánsabb különbség volt akár a rendszerváltás környékén, vagy után levő egy-két évtizedig, hogy kirajzolódott. Most az a rossz hírem, hogy katolikusok vagy katolikus családok sikeresen elkezdtük hozni a hazai átlagot. Tehát, hogy egyre kevesebb olyan ilyen jelző, marker van, amiben ki lehet mutatni, hogy akár az házasság előtti együttélés, házasság előtti szexualitás, vagy bármi markáns etikai kérdésben, hogy nem úgy viselkedünk egyébként, mint e világ fiai. Én ebben nagyon-nagyon nagy felelősséget látok a szülők oldalán, saját magamat is beleértve, hogy tudom-e közvetíteni hitelesen a saját életemmel azt a mintát, amit nem csak, hogy jónak vallok, hanem más számára, ha ránk néz és látja a családot, akkor vonzó is. Jónás következik, az ember 100 000-szer elbukik ezen, akár időszakokra is el tud bukni ezen. De hiszem azt, hogy a gyerekek igazából még az elbukás közben is a szándékot, a törekvést, hogy attól, hogy elbuktam, attól, hogy nem sikerül, attól, hogy egy otthoni kommunikációban megint nem olyan hangnembe beszéltünk, és nem az a megbocsájtási bioritmus működik, hogy le tudjuk tenni napvégére a haragot és a neheztelést, akkor is az ezért való küzdelem még mindig sokkal hitelesebb, mintha elengednénk ezeket. Ezzel csak buzdítani szeretnék mindenkit, hogy a steril kereszténységnél veszélyesebb dolog nincs. Amikor olyan mintákat mutatunk egymásnak és a világnak is, ami egy teljes illúzió, és próbáljuk egymást hitegetni, hogy egy ilyen bűntelen, intakt életként tudjuk leélni az életünket. Nem, iszonyatosan sokat hibázunk, hiszen sokszor követünk el bűnt. Az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a szituációval. Élünk-e az egyház adta lehetőségekkel, teljes szentségi arzenállal, bűnbocsánattól kezdve, akár a szentmisének a gyakoribb látogatása, a rózsafűzés, és egy csomó olyan eszköz van, ami én azt mondom, hogy történelmileg évszázados léptékben igazolták a támogató erőforrás jellegüket, már tapasztalati úton is érdemes ezért ehhez nyúlni, vagy akár a szentírás olvasás maga, ami nagy örömöm látszik, hogy a Biblia 365 nap alatt ez az olvasás, ez nagyon hihetetlenül elterjedt, és nagyon sokan kézbe vették a szentírást csak emiatt, és követik napról napra több-kevesebb következetességgel. Ez egy hatalmas nagy érték. Tehát én hiszem azt, hogy a családok a hitelesség útján minden buktató ellenére is tudnak krisztusibbá válni, és tudnak az evangélium szerint élni. Csak ezt nem mint egy fölvett gúnya, amit a világnak meg kell mutatni, hogy mi milyen jó katolikusok vagyunk, ne így éljük meg, hanem belülről vállalva ennek ezt a alázattal járó kockázatát, hogy tudnunk kell hibázni, elfogadni, hogy hibát követünk el, mert ez sokkal hitelesebb lesz a következő generáció szemében, mint hogyha mi sosem hibázunk, nekünk mindig igazunk van, mi mindenről rögtön azonnal tudjuk, hogy mi a jó.
1: Hozzátehetjük, hogy azért érdemes mindez, azért érdemes Krisztust követni. Ő azért tanított minket, azért élt és halt, és támadt föl értünk, mert nekünk az jó. Tehát a tanúságtételünkben az is benne lehet, hogy emberek, hát én jól érzem magam, mert mondjuk például egy katolikus család ideál szerint élek.
0: Mindig van egy nagyon kellemetlen mondatom, amit persze magamnak címzek, de a környezet is meghallja, amikor megy hihetetlen vehemens vita a katolikus körülbelül, hogy hogyan kéne térítenünk, ki kéne menni városmissziózni, ezt kéne csinálnunk, azt kéne csinálnunk, mindenkit térítsük meg a környékünkön, és én felszoktam tenni egy kellemetlen kérdést. Nézzél tükörbe. Nézd meg azt az arcot, akit látsz. Szerinted ez vonzó annak, aki először találkozik a kereszténységgel? Mikor sportot űzünk abból, hogy ki tud panaszkodni jobban, hogy nekem milyen nehéz az életem, és az semmi, képzeld velem, mit, és egymással licitálunk abból, hogy kinek milyen nagyobb baja van, milyen terhet hordoz, és egyéb dolgok. És az a hétköznapi öröm, alapvető életöröm, ami nem problémamentességet, nem fájdalommentességet jelent, hanem az, hogy tudunk örülni az életnek, és látjuk, hogy az életünk valahonnan, valahova megy, vagy valakitől indult, és valakihez visszatér, hogy még személyesebbé tegyem ezt a kört. Hogyha ez a személyesség áthat, és ebből a környezet is kap valamit, akkor szerintem át tud jönni az, hogy kereszténynek lenni alapvetően nem arról szól, hogy menjünk és dumáljunk, és próbáljunk lukat beszélni mások hasába, hanem éljünk olyan hiteles életet, ami kisugárzik. És ezzel nem a katakomba kereszténységet akarom a rendszerváltás előtti állapotot visszasírni, hogy persze akkor mindenki szép csöndbe csinálta az életét, mert most már szerencsére nincsen. Reméljük nem is lesz ilyen, hogy keresztény üldözés vagy katolikus ellenes hangokat kell a magyar közéletben meghalani, már néha egy-két ilyen erre utaló jelet azért detektálok az elmúlt időszakban is, de reméljük, hogy nem jön vissza ennek a hangulata és a stílusa.
1: Kedves hallgatóink, dr. Dabóczi Kálmán közgazdást hallottuk és halljuk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE, az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének a közgyűlésén. Legközelebbi közgyűlés 2026. év novemberében lesz, remélem azon is részt vesz Dabóczi Kálmán. Szeretettel várunk akkor azután a közgyűlés után, és a mostani beszélgetést pedig köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Ezzel búcsúzik a szerkesztő, Szikora József. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját. Viszont hallásra két hét múlva.
2: Elhangzott a Kép a tükörben. A beszélgetést vasárnap hajnali 1 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: A kárpátaljai gazdasszonyok idén is megszervezték a gasztronómiai pikniket. A rendezvényen a természetben jellemzően tavasszal megtalálható alapanyagokból készítenek hagyományos ételeket, amelyeket minden érdeklődő megkóstolhat. Ez az alkalom jóval túlmutat egy konyha művészeti bemutatónál. A szervezők Kárpátalja különböző vidékeiről hívtak és vártak vendégeket a Nagydobronyi erdőbe, hogy ezzel a találkozóval is erősítsék a közösséget.
4: Egy hagyományos fasírt masszához fűzfagombát tettünk fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűzfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
3: Mondja Benei Varga Gabriella, aki egyik kedvenc ételét készítette el a gasztronómiai pikniken. Az ungvidéki Hidi Ágnes igazi különlegességet, nagydobronyi savanyú csíkot készített.
5: Az az igazság, nem főzik, mert már nem nagyon lehet csíkot fogni. Már nem olyan, mint régen, ugye lecsapolták itt a vizet, úgyhogy ritkán jutunk hozzá. Amúgy nagyon sokat megfőztük régen, nagymamámtól, én mindent tőle tanultam, mert édesanyja dolgozott, nyilván azért. Tehát a csíkot azt megtisztítjuk sóval, kibelezzük, aztán úgy készül a leves, ez savanyú csiklé, így hívják. Rántást készítünk, kis liszttel, zsírba, aztán egy kis piros paprikával, felengedjük vízzel, felfűszerezzük, babérlevel, borsó, és tulajdonképpen a hagyma, igen, az egy kis hagyma, és amikor felfő, beletesszük a csikot, teszünk hozzá egy kis ecetet, hogy savanykás legyen az íze, és egy olyan 10 percig körülbelül, 15 percig főzzük, hogy megfőjön a csiknak a húsa, és ezzel kész is van a leves. Ezt lehet akár kenyérrel, akár pirított kenyérkockákkal. Régen ugye egy hétig sütöttük a kenyeret, maradt, akkor azt nem volt semmi eldobva, amikor már megint sütöttünk és maradt, az asszonyok elkészítették, megpirították, és az bármikor elő lehetett venni. És ez nagyon hamar készen van, ez egy gyors leves, és nagyon laktatós. Úgyhogy sokan még itt mondták, hogy jaj, gyerekkoromban ettem, jaj, 40 éve, mikor utoljára láttam. Hát igen, mert már nem nagyon lehet.
3: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agrikultúra Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett, a nők, főleg a falvakban, már a háború első éveitől átvették a távolban lévő férfiak feladatait, ezért létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
6: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségben talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de itt azt gondolom, hogy mindenképpen ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Én azt gondolom, hogy a mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss, oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalávaló pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és azt gondolom ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.

0: A Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy évre örökbe fogadhat egy gyereket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesíti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit program plusz is, amely már felsőoktatási ösztöndíj. Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozatos fiatalok számára hirdetik meg.
1: Báron tanulkozunk, Bárony Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő, tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
0: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Tupica György, a Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet hallgatója szintén részesült az ösztöndíjból.
2: Nagyon szépen köszönöm a jó Istennek, hogy vezet ezen az úton, és köszönöm a jó embereknek, akik segítik a mi kárpátai diákunknak itt lenni és továbbra tanulni.
0: Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte, ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
3: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, sőt, akinek volt ismerőse Szent Margit programból, aki már ugye idősebb lett és a felsőoktatásban vesz részt, kikerült az általános iskolások és középiskolások programjából, és felmerült az igény, hogy milyen formában tudnak őket támogatni, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatóknak Kárpátalján élő, aktív fiatalokat segíteni. És így is szerveztük meg magát a programot, az egyik fő célja a programnak, hogy azokat a fiatalokat segítsük, akik itt maradtak Kárpátalján, és akik aktívak a közösségekben. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. És nyilván mind annál több pontot kap egy fiatal, minél több közösségben vállal aktív szerepet, és a bizottság, aki eldönti, ez szerint hoz döntést. Tehát nyilván igyekeznek mindenkinek segíteni, de hogy az meglátszik az odaítélt összegen is az, hogy milyen aktív egy közösségen belül, vagy akár több közösségen belül egy fiatal. A támogatók pedig azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
0: A bíráló bizottság tagja volt Barta József, az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola igazgatója is.
4: Öröm volt számomra végigolvasni azokat az életutakat, amelyeket a gyerekek megírtak, illetve ezek a fiatalok elénk tártak, már most látni, hogy nagy dolgokra lesznek képesek. Ebben a világban ott van helyünk, ahova bennünket a Jóisten teremtett. És én azt látom, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, ezek itt akarnak teljesíteni, itt akarnak erőt sugározni, és én bízom benne, hogy sikerük lesz, és az a pici plusz, amit most itt tudtunk adni ezeknek a gyermekeknek, az ezt fogja segíteni. Ehhez ad erőt, ehhez ad támogatást, de a legnagyobb támogatást maga a Jóisten adja. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok annak a szervező csapatnak, aki ezt létrehozta.
0: Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület püspöki helynöke kiemelte, Istennek hála, mindig akadnak olyan jó akaratú emberek, akik fontosnak tartják a segítségnyújtást és a kárpátaljai fiatalok jövőjét.
5: Nem halt ki teljesen az együttérzés, nem halt ki az összetartozásnak az érzése. Az a lényeges, hogy sokszor ismeretlen emberek ismeretleneknek adnak. És én úgy gondolom, hogy ez egy jelzésértékű a mai fiataloknak azzal kapcsolatban, hogy azért a múlt olyan embereket nevelt fel, akik nem felejtették el, hogy volt nehéz időszak, akik gondolnak a jelenre, de amikor a jelenre gondolnak, akkor ezzel a jövőt építik. Hogy azok, akik ma itt vannak, azok megpróbálják magukban valamiképpen azt az érzést táplálni, vagy azt a lelki állapotot, hogy nekik itt dolguk és feladatuk van, nem csak a mában, hanem a jövőben is.

0: A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt.
1: Most 3 éve, hogy befogadott minket a Szent Teréz otthon magához.
0: Tegze Stella szintén a nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthonba hordja hátrányos helyzetű gyermekét. Mint fogalmaz, hatalmas segítség az intézmény munkája a gyerekek és a szülők számára is.
1: Mi örömmel járunk ide, mert itten szeretik Adélkát, és engem ez nagyon nagy örömöm van, hogy még valaki elfogadja őt olyan, mint van, megeteti, megitatja, játszik vele, és el is altatja, ha kell. Úgyhogy heti 5-ször mi járhatunk ide pár órára, itt hagyhatom nyugodtan a gyereket, mert tudom, hogy jó kézben van, néznek utána, és ez megkönnyebbíti minden szülő számára, mert kell időnk magunkra, kell idő a háztartásra, és kell idő sok másra, és akkor itt tudok nyugodtan megcsinálni a különböző dolgokat. Adélka már 3 éve jár ide, és mindenféle ünnepeken részt vesz, és én mindig örömmel mondom el mindenkinek, hogy az én gyerekem is jár óvodába, neki is van helye a világban.
0: A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg naponta 35 gyermeknek biztosít menedéket és fejlődési lehetőséget hétfőtől péntekig.
2: Minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az, hogy az ilyen gyerekeket is lássák, és hogy lássák azt, hogy igazából ők nem mások, nyilván mások abban, hogy nem úgy látják a világot, meg nem úgy érzik, de hogy ők is nagyon-nagyon fontosak a világnak. A Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg 35 gyereknek ad napi segítséget, foglalkozás hétfőtől péntekig, a hét minden napján. Hát a gyerekek felváltva jönnek, ugye ezt csoportokra bontjuk őket, attól függően, hogy mi a diagnózisa és korosztály szerint nyilván. Több csoportunk is van, de emellett vannak egyéni fejlesztéseink is, tehát azok a gyerekek, akik nem tudnak csoportban lenni, működni, őket egyénileg fejlesszük. Összesen 9 dolgozónk van Szent Teréz otthonnak, van egy pszichológusunk, logopédusunk, defektológusunk, 2 óvónőnk, saját busszal hordjuk be a gyerekeket, ezzel is segítsük a szülőket, könnyebbítsük a helyzetüket, hogy tudjanak a gyerekek hát igazából itt lenni, velünk lenni, együtt lenni. Emellett viselkedés problémás gyerekekkel is foglalkozunk, tehát leginkább akik autizmussal, ADHD-val lévő gyerekek jönnek hozzánk, és nekik is egyéni ilyen viselkedés problémával lévő foglalkozást vezetünk, tehát korrekciós fejlesztéseket. 2 évvel ezelőtt sikerült az otthonnak egy szenzoros szobát nyitni, ez a gyerekek legkedvencebb helye, de nem csak a gyerekek, hanem elmondhatom, hogy nekünk is, mert itt mindenki nagyon szeret lenni. Ugye ennek a szobának a célja az, hogy itt a gyerekek megnyugodjanak iskola után, mert nyilván vannak gyerekek, akik hozzánk járnak, ők járnak rendes iskolába, tehát inkluzív oktatáson vannak. Emellett van egy óvodás csoportunk, ebben az óvodás csoportban összesen 6 óvis gyerekünk van, tehát itt a legkisebb gyerekünk 2 éves, a legidősebb 6. Ők feladata, hogy foglalkozást vezetnek, megetetik, ha kell tisztába teszik, megszeretgetik. Van olyan gyerek, aki szülővel van, de van, aki szülő nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy a gyerekek eljönnek reggel 8-ra, és akkor délig itt vannak. Sajnos konyhánk nincs, így nem tudunk számukra adni étkeztetést. Van, amíg szülő hoz a gyereknek ételt. Van iskolás csoportunk, reggeli iskolás csoportunk, és délutáni iskolás csoportunk is. Ők is a hét minden napján jönnek, valamint van még egy csoportunk, akik úgymond mondom, ilyen visszajárók, ők a 18 pluszosok, ha így nevezhetem őket, tehát ők azok a gyerekek, akik már 18 felettiek, viszont nem járnak se iskolába, és nyilván a problémájuk miatt nem tudnak sem dolgozni, sem sehová járni, és így alakítottunk egy kis közösséget, ahol itt lehetnek, együtt lehetünk, beszélgetünk, foglalkozunk, énekelünk, táncolunk, mikor milyen foglalkozást vezetünk számukra.
0: Ursuszka Andrea igazgató kiemelte, korosztály és diagnózis szerint csoportos, valamint egyéni foglalkozásokat tartanak, különös tekintettel az autizmussal és ADHD-val élő vagy viselkedés problémás fiatalokra.

0: Különleges művelődés történeti előadásnak és kötetlen közösségi délutánnak adott otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház, ahol Sali Noémi irodalom és Budapest történész kalauzolta el a kávéházak világába az érdeklődőket. A Munkácsy Magyar Egylet és a Magyar Ház közös szervezésében megvalósult rendezvény egy rendkívüli összefogás eredménye, hiszen az előadó a magyar-máltai lovagrend kíséretében egy kijevi kulturális és humanitárius misszió állomásaként látogatott el Kárpátaljára. A rendezvényen a résztvevők nem csak a kávéházi kultúra és a társadalmi folyamatok történelmi összefüggéseit ismerhették meg, hanem a jelenlegi nehéz körülmények között a közösségépítés és a személyes találkozások fontosságára is választ kaptak.
1: Munkácsy Magyar Egylet sok éve kezdte már el azt, hogy meghív érdekes embereket, akik olyan témákról beszélnek, amik közérdeklődésre tarthatnak számot, hogy ebben a tényleg sokszor nyomott vagy ilyen nehéz életben, amit most itt mindannyian élünk, hogy valamilyen kikapcsolódás legyen, valami, aminek semmi köze a mindennapi háborús valóságunkhoz, hanem egyszerűen jól érezzük magunkat.
0: Fogalmazott Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsy Magyar Egylet tagja. Sali Noémi művelődéstörténész előadásában rávilágított arra, milyen sokrétű forrásanyagból építkezik a várostörténet, amely ma már a kárpátaljai kutatók számára is hozzáférhető.
2: Nagyon sokféle forrása van ennek a kávéházológiának, mert hát egyrészt levéltári anyag, másrészt a legtöbb az a akkori újságok. És most már van egy csodálatos adatbázis az interneten, egy olyan oldal, ahol most nem tudom, valami 80 millió oldalnyi magyar újságban lehet szabadszavas keresővel keresni. Ezt úgy hívják, hogy Arkánum. Most már például a kárpátaljai régi újságok is hozzáférhetők és kutathatók ezen a felületen. És aztán nagyon sok emlékirat, memoár, főleg az íróköltők, akik dokumentálják a saját létezésüket, a saját életüket, és ők beszámolnak arról, hogy hova járnak kávéházba, ott kivel találkoznak, és miről beszélgetnek. Úgyhogy ha valaki várostörténettel vagy művelődéstörténet ilyen oldal vizein való csónakázással akar foglalkozni, akkor most már az internet csodálatos lehetőségeket kínál rá.
0: Sali Noémi kijevi utazása és a Munkácsy megálló egy nemes, humanitárius és egyházi összefogás, valamint a magyar-máltai lovagrend szolgálatának köszönhetően valósulhatott meg. Sumicki András a lovagrend tagja.
3: Egy máltai rendtagnak az a dolga, hogy szolgáljon, és én ezt úgy fogtam föl, mint egy hitvédelmi, illetve szegények, rászorulóknak a küldetéseként. Most más viszünk, kultúrát viszünk Kijevbe. A máltai szeretetszolgálatnak a dolgozói úgy gondolták, hogy mindentől függetlenül egy gyűjtést rendeznek Kijev javára, mert hallották, hogy ott milyen nehéz körülmények voltak, főleg télen, és a Szentegyet közösséggel összefogva Kijevbe megnézem a munkájukat, illetve lássuk, hogy mivel tudjuk esetleg őket még segíteni a jövőben.
0: Popovics Béla, a Munkácsy Magyar Egylet vezetője kiemelte, a jelenlegi háborús hétköznapokban rendkívül nagy szükség van a kulturális rendezvényekre.
4: Itt jön vissza a Magyar Házba. Szóval igazából, amit a Magyar Házban csinálunk, ez az a kávéház élet most valamilyen formában, mert most, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, ugye háború van, rengetegen elmentek, nagyon fontosra tartjuk a közösség megerősítését, és nagyon tudatosan csináljuk azt, hogy rendszeresen szervezünk rendezvényeket itt többek között a Magyar Házban, és nagyon fontosak az előadások, de legalább annyira fontos az előadások utáni itt lét, az, hogy itt maradnak az emberek, borozgatunk, beszélgetünk, kávézunk.
0: A Munkácsy Magyar Ház elsődleges küldetése, hogy a nehéz idők és az elvándorlás ellenére is megtartó és megerősítő szerepet töltsön be a helyi magyarok életében.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30-kor jelentkezünk.

0: A Fonográf együttes felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Meghirdette a hivatás évét 2027-re a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június első napjaiban tartott ülésén. A püspökök testülete közleményében tudatta, az esemény sorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A közleményben kitértek arra is, szeptember 18-ától 20-áig rendezik meg a katolikus társadalmi napokat, amelynek házigazdája az idén Kaposvár lesz. Azt is írták, a Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én a Mohácsi Magyarok Nagyasszonya templomban közösen mutatnak be szentmisét a testület tagjai. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről, adta hírül a Martinus információi alapján a Magyar Kurír. A pénteki cikk szerint az idei programon közel 80 fiatal vesz részt a Szombathelyi Egyházmegye és a térség több településéről. A Jáki Szent György templomban bemutatott szentmisén Székely János szombathelyi megyés püspök arról beszélt, a zarándoklat segít kiszakadni a hétköznapokból, megtanít a nehézségek vállalására és az igazán fontos értékek felismerésére. A résztvevők többek közt Boldog Batthyány és Stratmann László sírjához és Boldog Brenner János emlékhelyére is ellátogatnak. A nyugat-magyarországi azbeszt krízis az első témája a Magyar Tudományos Akadémia újrainduló podcastjának, amelyben Weisburg Tamás, az ELTE ásványtani tanszékének korábbi vezetője, valamint Pósfai Mihály, az MTA elnöke, a Pannon Egyetem környezeti ásványtan professzora járja körül a probléma tudományos, jogi és egészségügyi hátterét. Az MTA tájékoztatása szerint a beszélgetésben szó esik arról, hogy az elmúlt évtizedben sok tízezer tonna osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalék kerülhetett utakra, parkokba és játszóterekre. A krízis több mint 250 magyarországi települést érinthet, hangzott el a több mint egy órás műsorban. 6 napon át 31 előadással várja a szakmai résztvevőket június 13-a és 18-a között Kecskeméten a Magyarországi Bábszínházak 17. találkozója, közölte a rendezvény sorozat főszervezője az MT-vel. Bodor Éva, a Kecskeméti Ciróka Bábszínház művészeti szervezője kiemelte, a két évente megrendezett seregszemlére 27 fellépő társulat érkezik a híres városba. A találkozó egyik legnagyobb értéke, hogy ismét egy helyen gyűjti össze a hazai és a határon túli magyar nyelvű bábszínházakat, emellett kiemelt lehetőséget biztosít a pályakezdőknek. Diplomáciai csatornákon keresztül levelet küldött Magyarországra a Rosszatom, amelyben kifejezte hajlandóságát a Paks 2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására, jelentette ki Alekszej Lihacsov, az Orosz Állami Nukleáris Energetikai Vállalat vezérigazgatója pénteken Szentpéterváron. Ebben jelezték, hogy készek részt venni a konzultációkban és megválaszolni a projekttel kapcsolatos összes kérdést, és várják a magyar fél döntését a konzultációk megkezdéséről. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható. Délelőttig az ország délkeleti felén harmadán eső, zápor többfelé is lehet. Ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ezen a hétvégén a pedagógusokat ünnepli az ország. Ennek a hivatásnak mindig június első vasárnapján van a hivatalos napja. Hazánkban 1952-ben tartották meg először, és azóta az UNESCO is felvette az esemény naptárába. Ilyenkor szokták kitüntetni a szakma legjobbjait, átvehetik az Eötvös József, a Szent Györgyi Albert, az Apáczai Csere János, a Brunswick Teréz vagy a Németh László díjat. Az óvodások, iskolások virágot és ajándékot adnak szeretett óvónéniüknek, tanáraiknak. De talán az a legnagyobb elismerés, ha a tanítvány viszi valamire. Pedagógus nem létezik diák nélkül. Erre mutatunk friss példát műsorunkban. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója. Kezicsókolom!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, hogy eljött, és a versenyzők közül pedig Szabó M. Katalina, szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert. Szia!
2: Jó napot!
0: És a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett Budapestről. Szervusz, köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk.
1: Jó napot kívánok!
0: Tehát mind a négy magyar induló érmet szerzett Olaszországban, Európából és a nagyvilágból összesen 68 ország 251 informatikában jeleskedő diáklánya szerepelt ezen a versenyen. Mit érdemes tudni erről a versenyről, erről a megmérettetésről, tanárnő?
1: Ez az Európai Lány Informatikai Diákolimpia. 2019-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián dugtuk össze a fejünket csapatvezetőként, hogy jó lenne a matematikai lány diákolimpia mintájára informatikából is külön versenyt szervezni a lányoknak. Miért is kell külön verseny? Azért, mert az iparban is, és az egyetemeken is, a STEM szakmákban, vagyis az informatikában is nagyon-nagyon alul reprezentáltak a lányok, és hiszek abban, hogy fele-fele arány lenne az ideális, mind az egyetemeken, mind az iparban abban, hogy elég színes legyen, és elég sokféle nézőpont megjelenhessen egy munka kapcsán. 2021-ben a COVID kellős közepén Svájc megrendezte ezt a versenyt először, online volt az első kiadásunk.
0: Stílszerűen.
1: Igen, és utána Törökország, Svédország, Hollandia és Németország után az idén Olaszországban került megrendezésre ez a verseny, ahol, mint hallottuk, 68 országból. Nincs is 68 európai ország.
0: Igen, ezt is néztem, hogy jön ez ki, de ugye...
1: Ez úgy jön ki, hogy...
0: Csatlakoztak máshonnan is.
1: Hogy igazából ez egy világverseny. Tehát az európai országok azok meghívottak, és alapértelmezetten meghívottak erre a versenyre, de az Amerikai Egyesült Államoktól Szingapúrig, Japántól, Ausztráliáig, Új-Zélandtól, Kanadáig minden országból vendégként részt vesznek ezen a versenyen.
0: És akkor, hogyha ők nyertek, akkor Európa bajnokok lettek? Vagy?
1: Igen, mondhatjuk így, és az európaiak határozzák meg az érem határokat, és utána a vendégek azok csak besorolódnak az érem határok közé.
0: Ahogy tanárnő mondta, ebben a világban, ebben a szakmában alul reprezentáltak, tehát sokkal kevesebben vannak ezek szerint a lányok, mint a fiúk. Akkor ti hogy és mint kerültetek közel ehhez a világhoz? Katalin?
2: Szóval én igazából először úgy kezdtem, hogy online akartam videójátékot fejleszteni, és akkor így elkezdtem programozni, és aztán rájöttem, hogy én ezt amúgy nagyon élvezem, és amikor 9. iskolát váltottam, akkor megtudtam, hogy lehet belőle versenyezni is, és akkor így azonnal belevágtam.
0: És hány éves korodban kezdtél egyáltalán ezzel a világgal megismerkedni? Mert ugye ma már az van, hogy már, nem tudom, óvodáskorban is a kezükbe veszik a gyerekek ezeket az eszközöket, tehát már úgy nőnek fel, hogy teljesen természetes számukra. Te is ez a korosztály vagy, aki már így kezdte?
2: Nekem a szüleim úgy gondolják, hogy 14 éves korig nem szabad a gyerekeknek okostelefont adni, ez alól én se voltam kivétel, és laptopom is csak azért lett 10 éves koromban, mert a Covid miatt digitális oktatásból kellett tanulnom.
0: Azt a mindenit. Linda, nálad hogy alakult ez a barátság ezzel a világgal?
3: Én már általános iskola óta nagyon érdekelt a matematika, és imádtam versenyezni, minden egyes versenyen részt vettem, amin lehetett. A programozás kicsit később jött szóba, elkezdtem gondolkodni, hogy a matematika területén pontosan mi érdekelhet, és ez a matek átment infóba, és igazából elkezdtem programozni, és innen rájöttem, hogy ez az én területem, és itt is fogok maradni.
0: Tanárnő, most így pedagógusként mit szól ehhez, hogyha már így felvetődött ez a kérdés, hogy milyen korban érdemes megismertetni a számítógéppel, az informatikával a gyerekeket, hogy a fejlődésük azért az egészséges, normális legyen, hogy pontosan majd még a sokkal későbbi évtizedekben is a világban úgy éljék, mint egy rendes, normális gyerek, fiatal felnőtt az életüket.
1: Hát én egy kisgyereknek biztos nem adnék a kezébe okostelefont és okos eszközt.
0: Informatikusként mondja ezt.
1: Informatikusként mondom ezt. Az eszközhasználatot azért a programozástól mindenképpen különböztessük meg. Tehát az, hogy használok egy eszközt, és értem, hogy mi történik ott, az két különböző dolog. Viszont egy kisgyereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy mozogjon, hogy kialakuljanak az agyában is azok a kapcsolódások, amik a mozgással kapcsolatosak, illetve a teste is fejlődjön. Ezt az okostelefonok kevésbé teszik lehetővé. Egy kisgyerek számára azt gondolom, hogy az a képsor, amit, vagy az applikáció, ami ott van a képernyőn, az nem túl hatékonyan fejleszti.
0: Tehát akkor mit javasol, hogy a szülők mikor és hogy vezessék be ebbe a világba a gyerekeiket?
1: Szépen lassan és csak ellenőrzött körülmények között. Hogy hány évesen, ez szerintem azért a szülőn is múlik, hogy hány évesen, óvodásként még semmiképpen.
0: Óvodásként még semmiképpen, de ugye sokszor látjuk már, hogy odaadják a telefont az óvodás gyerekeknek.
1: A legjobb gyerek megőrző az, hogy odaadja az anyuka a telefont a babakocsiban a tologatott gyereknek, mert a színes képek lekötik valamennyire az agyát.
0: Ugye szokták mondani, hogy minél hamarabb ismerkedik, meg azt is szokták indokként mondani, akkor annál inkább ez számára készség szinten beépül a gondolkodásába, akkor ön ezt akkor nem...
1: Nem gondolom, hogy így van.
0: Nem ismeri el, értem. És akkor mondjuk már általános iskolában már azért ugye a tanmenetekben előfordulnak már ilyen
1: amikor
0: tartalmak.
1: Tudjuk azt, hogy mit csinálunk azzal a telefonnal, és vagy mit csinálunk azzal az okos eszközzel, és célja van annak, hogy ott rajzoljon, vagy valami Kahoot quizt, vagy valami játékot játszon, ami fejleszti, ott már helye van ennek, de ott is limitált mennyiségben. Tehát nem ez a napi 8 órát fogja a telefont, és játszol rajta a gyerek.
0: Hát hiszem, hogy most a kulcs szó, amit kimondott, az, hogy a célja van. Tehát,
1: igen.
0: Ha ennek értelme van, meg tudjuk mondani, hogy te most ezt és ezt csinálod, vagy ezt használod rajta.
1: Igen, pontosan.
0: Katalin, mondtad, hogy 14 éves korodban kaptál, ugye ezek szerint okostelefont, laptopot már egy kicsit korábban már kezdtél használni, és nem érezted úgy, hogy azok a társaid, akik nem tudom, már kisiskolás, vagy akár óvodás korukban is a kezükbe fogták, akkor esetleg előnyben voltak? Mert ugye szokták azt mondani, hogy jaj, szegény, hát akkor ezeken a platformokon zajlik az élet, akkor kimarad belőle. Nálad ez hogy zajlott ez? Mert szerintem ez a 14 éves kor, ez talán akár már különlegesség is lehet.
2: Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy bármiről lemaradtam volna, és nem igazán érdekel, hogy ők akkor mit csináltak a telefonjaikon.
0: Linda?
3: Én szerintem nem az az eset vagyok most, mint Kati, én hamarabb kaptam okostelefont. Szerintem sok jó oldala is van, és rossz is.
0: Tehát csak megragadt ez a terület téged is.
3: Igen, igen.
0: Mindenképpen ezzel együtt is. Na akkor beszéljünk magáról, erről a leány informatikai diákolimpiáról. Mi a feladat? Hát hogy kell ezt elképzelni? Hogy lehet összehasonlítani informatikai tudásokat, pláne ebben a korban? Ugye ez hány és hány éves kor közöttiekre vonatkozik?
1: Ez a legidősebb versenyző az 20 éves lehet, és az a szabály, hogy az előző tanévben még középiskolásnak kell lennie. Tehát általában nyáron zajlanak ezek az informatikai diákolimpiák, az a szabály, hogy nem lehet egyetemista az előző tanévben, tehát elsősorban középiskolás gyerekekről beszélünk. Az idén nem tudom, hogy hány éves volt itt a legfiatalabb versenyző, tavaly a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 13 éves volt a legfiatalabb versenyző, és középiskolások voltak. Nagyrészt 16-18 éves gyerekek versenyeznek egymással. Maga a versenyprogramozás nem túl izgalmas az, ahogyan megkapják a gyerekek az adatokat, és ahogyan vissza kell adni az adatokat. Tehát egy konzolos alkalmazást kell írni, hol egy fekete képernyőn jönnek tesztadatok, és egy fekete képernyőn visszajönnek a tesztadatok. De ezek mögött a megjelenítéssel már valós problémák lehetnek, és valós alkalmazásokban használjuk ezeket az algoritmusokat, elsősorban algoritmusokat és adatszerkezeteket, amiket használnak itt mögötte. Linda, mondasz egy példát erre?
3: Igen, például vegyük a

0: stációban egy másodpercet vagy egy órát várunk ennek a eredményére, ezért nekünk, programozóknak ezt különböző adatszerkezetekkel és algoritmusokkal minél effektívebben kell megoldanunk, minél kevesebb memória használattal és minél kevesebb idő alatt.
1: Azt mondta, hogy nekünk programozók, nagyon jó, hallottam. De te budapesti vagy, 17. kerületben élsz, ugye?
0: Igen, igen.
1: Akkor azt jelenti, hogy a Pesti út környékén ott van a csomópont, onnan kell, hogy bejussál mondjuk egy metróhoz. Az adott, nem? Tehát ezen mit lehet még fejleszteni? Hiszen jár a busz, az a busz téged elvisz a metróhoz, vagy az Ősvezértérre, vagy a Kőbánya Kispestre, és akkor onnan mondjuk bejutsz a belvárosba. Hogy lehet ezen még fejleszteni például? Most csak így elképzelte, nem biztos, de nagyjából.
2: Hát most a szállodától hogy jutottunk ide a rádióba? Hogy? Legalább 8 alternatívát felajánlott az applikáció.
0: Ugyebár rengetegféle út létezik, és nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jutunk el, és a különböző a környezetben a
1: különböző járművek vannak nyilván.
2: Igen, különböző járművek vannak, különböző útvonalak vannak. Akár kimehetne Linda a Szentendrére, és visszajöhetne egy hévvel is, hogyha arról van szó. Tehát a felajánlott lehetőségek közül kell megtalálnunk a leghatékonyabbat.
1: Tehát akkor ez volt például, ez egy feladat volt ezen a versenyen?
0: Ez viszonylag egy könnyű feladatnak számít. Igazából a versenyen rengetegféle nehezítés van ebben a feladatban. Például 2 különböző út létezik, az egyik egy folyóút, amin csak hajóval közlekedhetünk, ami mondjuk drágább, tehát rengetegféle nehezítés lehetséges az ilyesmi feladatokban.
1: És szereted, kedveled az ilyen feladatokat ezek szerint? Tehát tanárnő nem hívta fel különösebben az érdeklődésemet, fekete képernyőn, adatok jönnek, és akkor egyszer csak el kell ott azzal kezdeni valamit.
2: Igen, de nagyon izgalmas az algoritmus, ami mögötte.
1: Na, ez azt akarom tudni, hogy mi ebben az izgalom.
0: Igen, kívülről úgy tűnik, hogy ez nagyon unalmas meg minden, de emellett emögött hatalmas logika van, ami nagyon érdekes szerintem, hogyha igazán megértjük, és nagyon izgalmas gondolkodni, felfedezni részleteket, és magad rájönni olyan trükkökre, amivel hatékonyabban megoldunk problémákat. Tehát igazából ez a gondolkodás mögötte, rájöttem, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog.
1: Van ilyen emléked, ez a heuréka, hogy felfedeztem? Mondj az életedből, hogy mikor okozott boldogságot neked az informatika?
2: Amikor 100 pontot kiír az értékelő.
0: az a legjobb érzés, amikor van egy ötletem, nem vagyok benne biztos, de leírom, lekódolom, beküldöm, és 100 pont, azaz maximális pontszámra megoldottam, tehát, hogy beigazolódott az elméletem, igen, jól gondoltam, az a legjobb érzés ezen a területen.
1: Katalin, te Szombathelyen élsz, ugye? Ezt elhangzott.
3: Igen.
1: És ott is például egy ilyen közlekedési applikáció, vagy ennek a fejlesztése, ott is nagyon sokat segíthet az emberek életében? Mert gondoljunk, hogy akkor azért annyi közlekedési eszköz például, mint Budapesten nincs, tehát annyira talán nem bonyolultak például a közlekedés, hogyha már ez a példa feljött.
3: Szerintem ott is nagyon sokat segít, mert azért elég sok buszútvonal van, amik sokkal ritkábban járnak, mint Budapesten, és így azt tehát nem
1: össze kell hangolni a vonattal például.
3: Igen, igen, igen.
1: És akkor neked ez szokott egyébként a fejedben lejátszódni, hogy na, akkor most hogy menjek, és te, mint informatikus, ebből tudsz valami gyakorlati hasznot is találni az életedben? Például a közlekedésnél, hogy akkor most melyik buszt hánykor, hol érem el, melyik megállónál, akkor az a vonathoz hogy, utána merre felé megyek tovább?
3: Hát ez nekem személyesen annyira nem szokott így előjönni, mert nagyjából ugyanazt csinálom minden nap, és így ugyanazzal a busszal tudok menni haza.
1: Na akkor nézzük, hogy mondtad, hogy téged a számítógépes játék fejlesztés, ugye ez volt, ezzel kezdted. Milyen játékot fejlesztettél, hiszen Hát, hogyha megnézzük ezeket a számítógépes játékok, hát ezek mindent tudnak, csili-vili, szó,

0: Vannak, zenélnek, színesek, ugrabugrálnak, lehet egynek, többnek, egymás ellen, mindenféle variáció van. Tehát itt még hogy lehet tovább gondolkodni?
1: Hát én igazából nekem volt rengeteg ilyen megkezdett projektem, ezeket nem igazán volt türelmem befejezni, de így tapasztalatnak jók voltak.
2: De a mögötte levő algoritmusok viszont sokkal izgalmasak, mint az, hogy éppen pirosan vagy zölden villog valami a képernyőn.
0: Tanárnő is szokott egyébként számítógépes játékokat használni, játszik ön is képernyőn. A telefon most a kezében van. Igen. Most nyilván most a műsorunkhoz fontos adatokat nézi, de egyébként vannak letöltve játékok.
2: Persze,
0: is a telefonon?
2: Természetesen.
0: Mit játszik? Mi érdekli egy informatikust? Egy informatikus milyen játékkal tud játszani, ami még számára is kihívás lehet? Akkor most tanárnő legyen kedves. Milyen fajta?
2: Kihívás.
0: Lövöldözik vagy?
2: Jaj, nem lövöldözőst, azt
0: utat
2: én nem
0: keresi?
2: Játszok az első körben, elsősorban a fiúknak a játéka szokott lenni, hogy lövöldözős játékot
0: állatokat
2: játszanak.
0: Tart, gyümölcsöket nevel.
2: Nem. Csak logikai játékokat szoktam játszani a telefonomon.
0: Igen, nektek is van kedvenc játékotok a telefonotokon, mi az, ami így amikor a vonaton mész, vagy a buszon, és éppen nem akarod a tájat nézni, akkor Kati, te mit játszol?
1: Nekem is ilyen logikai játékok vannak a telefonomon.
0: De mi az, hogy logikai játék? Tehát ott mi a lényeg? Honnan, hova kell eljutni?
1: Tehát például, amivel én elég sokat szoktam játszani, az olyan, hogy van egy ilyen 10x10-es vagy 15x15-ös négyzetrács, és akkor minden sornak, meg oszlopnak az oldalára oda van írva, hogy milyen színből, milyen hosszú blokkokat kell kiszínezni, milyen sorrendben, és akkor ezt így valahogy ki kell logikázni, hogy hol lesz üres, és hol lesz beszínezve, és milyen színűre. És akkor így kijön egy kép a végén.
0: Aha, szóval akkor ez a farmjáték, meg lövöldözés, meg ilyesmi, az téged sem.
1: Nem.
0: Linda, neked mi van a telefonodon?
3: A múltban rengeteget játszottam ilyen farmas játékokkal, meg szerintem lövöldözős játékokkal is, de így, amikor egyre idősebb lettem, engem is inkább ezek a logikai játékok kezdtek el érdekelni, és megettem az ilyen szavas játékok, amikor ki kell találni a szót, meg ilyesmik is meglepően érdekelnek, ami nem feltétlenül a programozáshoz kapcsolódik, de szerintem ez is logikai. Tehát inkább ezek a fejlesztő játékok tetszenek, amik fejlesztik az embert.
0: Szóval akkor ti annyira benne vagytok ebben, hogy minden egyes lépéssel, minden egyes gombnyomással is még az arra gondoltok, hogy na ez minket fejleszt, ugye? Tehát ez
2: Aj,
0: is benne
2: de
0: van.
2: Hogy is.
0: Hát most
2: nem
0: mondta,
2: gondolkodik ezen az ember, mondta, hanem csak élvezi azt, hogy a problémát meg tudja oldani.
0: Kedves hallgatóink, a műsorunkban pedagógus nap alkalmából egy pedagógusi sikerről is, ha úgy mondhatjuk, beszélgetünk, hiszen a Leány Európai Informatika Diákolimpián sikerrel részt vett csapat tagjai és előfelkészítőjük a vendégünk a stúdióban, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy a lányok hogy kerültek ki konkrétan ők az olimpiára, mi volt az ő kiválasztásának az alapja.

0: kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést így pedagógus nap hétvégén. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója. A versenyzők közül pedig a 10. évfolyamos Szabó M. Katalin, a szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert, és a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett. A csapat tagja volt még Horváth Dóra Győrből, és Varga Vivien Szegedről. Hogy alakult ki ez a csapat, tanárnő?
1: A csapat kialakulása az egy hosszú versenysorozatnak a végeredménye. A Zsakó László nemzetközi programozási versenynek a három fordulója után van egy válogatóversenyünk, és a válogatóversenyen legjobban szereplő négy lány került be a csapatba. A Zsakó verseny az egy iskolai fordulóval kezdődik valamikor az ősz folyamán. A második fordulóba bejutott diáklányokat hívtuk meg a válogató versenyre. Nem emlékszem pontosan a számra, ilyen 40 körüli diáklányt hívtunk be a válogató versenyünkre, és ők voltak a legjobb négy.
0: Közülük, tehát akkor a legjobb 10%, mondjuk, hogyha 40 körül.
1: Hát, hogyha az egész népességet nézzük, és az összes középiskolást, hát aki részt vehetett volna a versenyen, akkor nagyon kiválasztottak. Ők képviselhették Magyarországot ezen a versenyen.
0: És ugye nagyon széles a választék, hiszen ugye Budapestről, Győrből, Szombathelyről, Szegedről, tehát mindenhonnan sikerült elhozni egy-egy versenyzőt. Az iskolában hogy alakult ki a ti jelentkezésetek? A tanárotok szólt, hogy akkor van ez a lehetőség, vagy ti hallottatok róla és kaptatok kedvet? Hogy volt ez, Linda?
2: A tanáraimtól is hallottam, hogy lehet jelentkezni, meg egy informatikai szakkörből is hallottam, hogy lehet jelentkezni, és ugye a válogatóba nem lehet jelentkezni, oda vagy meghívnak, vagy nem, és akkor a versenyeken való eredményeim alapján lettem behívva.
0: Kati, neked hogy alakult a pályád ezen a világban, ebben a világban?
3: Hát én ugye, amikor 9. iskolát váltottam, akkor egy osztálytársamtól hallottam, és akkor az informatika tanárommal is beszéltem erről, és akkor így tőle tudom.
0: Ti csodabogarak vagytok ugye a környezetetekben, vagy mások is vannak hasonlóan tehetségesek, akik lányként ez iránt, a világ iránt érdeklődnek? Ti hogy érzitek?
2: Nem mondanám magamat csodabogárnak, mert most egyre jobban ebbe a környezetbe kerülök be, ahol egyre több olyan emberrel ismerkedem meg, akit ugyanaz érdekli, mint én, és ugyanebben a világban vagyunk, és egyre jobban azt veszem észre, hogy mennyi nagyon okos ember vesz körül minket. De az iskolámban biztosan nem találkozom olyannal, akit ugyanúgy ez érdekli. És tudnék vele beszélgetni erről.
0: Kati, téged hogy tart számon a környezeted?
3: Hát igazából én is csak ugyanazt tudom mondani, mint Linda, hogy ismerek viszonylag elég sok lányversenyprogramozót Magyarországon, de az iskolámban én vagyok az egyetlen.
0: De Linda, mondtad az előbb, hogy szakkörbe is jársz, vagy jártál, ugye? Hogy egy szakkörön keresztül kaptál hírt erről a lehetőségről, hogy ott, abban a szakkörben például voltak-e még lányok rajtad kívül? Ez érdekelne.
2: Igen, többen is voltunk lányok. A Kati is erre a szakkörre jár.
0: Hogy? Szombathelyről és Budapestről lehet egy szakkörre járni?
2: Ez egy online szakkör.
0: Ja,
2: ez az Algopro szakkör, ami rengetegféle órát tart programozásról, AI-tól kezdve különböző programnyelveken, és ez az a hely, ahol beszélgetni tudunk olyan tanulókkal, akiket ugyanaz érdekel, mint minket.
0: És tanárnő, hogy látja őket? Különlegesek ők már így a saját évfolyamokon belül?
1: Hát a legjobb párgyerekről beszélünk, tehát igazából nagyon örülök neki, hogy vidékről és sok helyről jöttek össze. Azon dolgozom, hogy akárhol is született egy gyerek, akár fiú, akár lány, meg legyenek azok a lehetőségei, hogy kibontakoztathassa a tehetségét, és találkozhasson más olyan gyerekekkel, akiknek ugyanaz az elkötelezettsége, és ugyanaz a hitvallása, és ugyanaz érdekli. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek összegyűlhessenek, és egymással is beszélhessenek. Pont ez a nemzetközi versenynek is a célja, hogy a különböző országokból azok a kiemelt tehetséges diákok összegyűlhessenek, megismerkedhessenek egymással, és utána hosszú-hosszú kapcsolati hálón keresztül együtt dolgozhassanak. Csapatvezetőként is ez a legnagyobb előnye az ilyen nemzetközi diákolimpiáknak, hogy kialakulhatnak olyan kooperációk, amik kell ugyanazokat a problémákat tudjuk megoldani. Például az idei, éppen a héten zajló felkészítő táborunkban izraeli és szlovák versenyzőket is vendégül láttunk, és így még szorosabb lett a kapcsolat. Nem csak a lányok, hanem a fiúk között is, tehát az egész közösség között szorosabb lett a kapcsolat.
0: Ön pedagógusként, ugye, ha már így pedagógus napon beszélünk, mit keres bennük? Mi az, ami megragadja? Mikor gondolja azt, hogy na, akkor belőle lehet valami?
1: Tehát azt az érzést, amikor egy gyerek megért valamit, és csillan a szeme, hogy én ezt megértettem, és most már az enyém ez a megoldás, vagy ez a gondolat, az szerintem tanárként egy hihetetlen jó érzés, és azért csinálja az ember.
0: És hogy kell velük foglalkozni? Tehát nagyon sokszor hallani azt, hogy bármilyen területről, sportról, tudományból, akármiről beszélünk, hogy elkalódnak tehetségek. Tehát hogy kell megőrizni őket, megragadni őket a pályán, és valóban sikeressé tenni őket, vagy legalábbis ezt a lehetőséget megadni pedagógusként? Mi a módszer?
1: Ennek szerintem sok aspektusa van, hogy mikor tud egy gyerek kibontakozni. Egyszer kell a saját tehetsége, de legalább olyan fontos a saját elkötelezettsége. Tehát, hogy képes legyen és hajlandó legyen azt a munkát beletenni egy felkészülésbe, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen, és itt van az elkalódásnak az első pontja, hogy...
0: Látott ilyen példákat, elkalódó
1: Igen, sajnálom, de vannak olyan fiatalok, akik nem hajlandóak beletenni azt a munkát, amit kell. A másik pedig, hogy kell, hogy legyen valami, mondhatjuk akár szerelemnek is, vagy együttműködésnek a tanár és a diák között, ami megragadja a fiatalt, és inspirációt ad ahhoz, hogy ezt a munkát beletehesse. Tehát a három tényező, a saját tehetség, a tanár személyisége és a tanárral való együttműködés, illetve a munkára való készség, elkötelezettség, ez minden tehetségmodellben ott van, és mind a három szükséges ahhoz, hogy valakiből kibontakoztathassuk a tehetséget. Természetesen meg kell találnunk azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, és ki az, aki ebben a területben tehetséges.
0: Lányok, nektek vannak olyan tanáraitok, most nyugodtan soroljátok, hogyha van ilyen pedagógus napról van szó, aki elindított titeket, vagy aki felfigyelt rátok, aki meglátta bennetek a tehetséget, akire úgy gondoltok, hogy mesteretek? Kati?
3: Hát szerintem nekem az egyik ilyen az így az informatika tanárom, és a másik pedig a...
0: Hogy hívják őt?
3: Dobre Norbert.
0: Igen.
3: És a másik pedig a matek specializáció tanárom, Zsíros Péter tanár úr.
0: És akkor ők hogy álltak hozzád? Vagy, tehát milyen viszonyba kerültél velük? Tehát hogy foglalkoztak veled, mint tehetséggel? Tehát mi az, ami miatt úgy érzed, hogy ők különlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy te most itt üljél például ebben a székben, vagy hogy eljussál Olaszországba, és aranyérmet nyerjél ezen a informatikai diákolimpián?
3: Hát, hogy így segítettek megmondani, hogy milyen versenyekre tudok menni, és milyen lehetőségeim vannak, illetve olyan feladatokat is kaptam, amiktől így tényleg úgy érzem, hogy fejlődtem.
0: Linda, kit említenél?
2: A informatika tanáromat, Pintér Imrénét, és az informatika szakkörökről, amikről beszéltem, ott a rengeteg egyetemistát, aki segít nekünk a felkészülésben, és a Nikházi Lászlót például, meg Ágit is ide sorolnám.
0: Ági, ön?
1: Igen.
0: Ja, per Ági. Ezt eddig nem vettem észre, hogy tegeződnek. És akkor Ági tanárnő, én azért azt mondom, hogy tanárnő, szóval, hogy említette, hogy azért elég sok lemondás van, vagy arra van szükség, hogy voltak tehetségek, akik nem voltak hajlandóak, vagy nem akarták beletenni azt a munkát. Mi az a munka? Tehát például mi az, amikor úgy döntesz, hogy nem mész el a barátnőiddel fagyizni, hanem inkább azt a feladatot folytatod?
2: Nekem szerintem sok ilyen példa volt az életemben. Én például ebben az évben nagyon elkötelezett voltam ez az olimpiával kapcsolatban, hogy nekem ez az idei célom, én ide be szeretnék kerülni, és én igazából egész évben erre készültem, hogy ez összejöjjön, és rengeteg programot mondtam le, hogy most inkább nem, nekem most erre kell fókuszálnom, tehát tényleg bele kell tenni azt az erőt és szorgalmat, hogy eredményt érjünk el.
0: És ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor otthon ülsz, vagy kinn a parkban, egy laptoppal, könyvvel, hogy zajlik ez a munka konkrétan, amikor Linda készül az olimpiára, akkor mit látunk?
2: Én igazából szerintem az este a legjobb időszak a készüléshez. Sajnos hajnali kettőig is nagyon szeretek ellenni. Ülök az asztalomnál, laptop, és olvasok algoritmusokról, én gyakorlok feladatokat, és még közben beindítok egy kis zenét, hogy az is legyen, és akkor ilyen egy jó kis környezetben igazából teljes, szerintem én élvezem ezt.
0: Tehát ez boldogságot okoz neked.
2: Nekem ez boldogságot okoz.
0: Kati is bólogat, akkor te is így érzed. Nála ez hogy zajlik? Te is hallgat zenét közben?
3: Igen, én is szoktam zenét hallgatni, és hát nekem szerintem annyira olyan nagyon sok lemondás nincsen, mert én így magamtól is azt csinálnám, hogy hazamegyek, és akkor kinyitom a laptopot, és oldom a feladatokat, mert szeretek feladatokat oldani, és nem csinálnám, hogyha nem élvezném.
0: Hát az egészen biztos, erre nem lehet valakit kényszeríteni, hogy hajnali kettőig ezzel boldogan, örömmel foglalkozzon, és egyébként azért ugye elhangzott, hogy nagyon fontos a mozgás, ugye azért a világ más részeinek megismerése, mivel foglalkoztok még? Például mozgás, nálatok mit jelent a mozgás? Ebben a felkészülésben például benne van a programban? Most a tanárnőhöz fordulok. Csapkongva.
1: Igen.
0: Tehát van időnként az, hogy nagy gyerekek, menjetek ki, fussatok egy
1: költ? Ó, természetesen. Vagy menjünk el lézerharcolni, vagy frisbizzünk egyet, vagy valami, másszunk egyet, vagy bármilyen dolgot csináljunk.
0: Sportoltok is amúgy?
2: Szerintem nagyon fontos a mozgás, és én idáig 10 éven keresztül kézilabdáztam, tehát nekem a sport az nagyon nagy részét töltötte ki az életemnek. Mára már sajnos túlságosan elvette az időt a programozás, és kevesebb időm maradt erre, de még most is akár kimegyek biciklizni, vagy néha futni, tehát a mozgás az mindig az életem része.
0: Kati, te és a mozgás milyen viszonyban vagytok?
3: Én amikor kisebb voltam, akkor egész napokat töltöttünk a legjobb barátnőmmel azzal, hogy csak úgy biciklizünk körbe, és beszélgetünk. Azóta már kevesebbet sportolok, leginkább annyit, hogy eljárok tornaórára, meg reggel néha futok a buszhoz, mert muszáj.
0: Na, akkor ez egy fontos része mindenképp a dolognak. Kedves hallgatóink, műsorunkban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt csapat tagjaival beszélgetünk, és felkészítőjével, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk tudása között.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést pedagógus napon. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és Szabó M. Katalin Szombathelyről, valamint Szekeres Linda Budapestről két versenyző, egyikük aranyérmet, másik bronzérmet szerzett, és ugye ott hagytuk abba, hogy azt fogom majd kérdezni tanárnőtől, hogy tehát, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk informatikai tudása, gondolkodása között?
1: Semmi. És ezt akkor is gyorsan mondtam, csak akkor már nem fért bele a műsorba, mert elvettük a hangot.
0: Tehát a lányok, hát mégiscsak ez egy speciálisan a leányok számára kiírt verseny. Tehát valami oka van, hogy ezt így határozták meg.
1: Egyszer az alulreprezentáltság az, ami oka, illetve a társadalmi megítélése a lányoknak, hogy otthonról nem biztos, hogy azt hallják, hogy kislányom, menjél el mérnöknek, informatikusnak, matematikusnak, és így tovább.
0: Ti mit hallottatok otthonról? Bocsánat, hogy a tanárnő szabába vágok. Mondták azt, hogy leánykám, tedd le azt a laptopot, inkább mosogassál.
2: Nekem azt mondták, hogy legyek, ami akarok lenni, csak ne űrhajós.
0: Miért pont nem űrhajós? Hát még ott fogsz kikötni egyébként, ha itt folytatod.
2: Hát mert az űrhajós az túl veszélyes. És igazából ennyi.
0: Igen.
3: Szerintem bennem is megvolt ez a tudat, hogy hát ez ilyen fiúsabb dolog, meg ilyesmi. Persze erre nincsenek, de bennem is egyszerűen ez volt, nem tudom honnan szedtem. És mindig, hogyha bárkinek is elmondtam, hogy engem az informatika érdekel, a matek, akkor mindenki meglepült, hogy tényleg, ez nagyon ritkán hall lányokat ezen a területen, de ez szerintem nincsen gond, hogyha mi ezzel foglalkozunk, igazából képviseljük a lányokat, minden többen vagyunk, annál jobb.
0: És akkor például ezen a szakkörön, ami ugye online zajlik, de az informatikával jó barátságban lévő fiatalok ott vannak, ti akkor ugye van az, hogy na akkor lányoknak ez a feladat, fiúknak ez a feladat, vagy pedig mindenkinek ugyanaz a feladat?
2: Mindenkinek ugyanaz.
3: Igen, egyetlen.
0: Na hát akkor tanárnő szavai itt akkor igazolást nyertek, hogy akkor valóban itt ez a verseny azért van, hogy tényleg a lányokat is hozzuk fel, és adjunk nekik bátorságot ehhez?
1: Vagy, igen, vagy a társadalmi miért? Hozzáállást változtassuk.
0: És ön érez a társadalomban ilyen megosztottságot, hogy na, akkor lányok ezzel ne foglalkozzanak most is ezekben az évtizedekben, amikor
1: igen, sajnos igen.
0: Az informatika ennyire hasít? Hát mindenkinek készségszinten valahol ezt tudnia kell. Most mindegy, hogy fiú vagy lány valaki.
1: Eszközhasználatban mindenkinek tudnia kell, de még mindig sajnos a társadalmi elvárások azok, hogy a lányok kicsit más csináljanak, mint a fiúk. Remélem, és azt gondolom, hogy tehát az elmúlt 20 évben talán egy kicsit változott.
0: Hát ön például ugye az ELTE informatikai kar egyetemi docense. Tehát azért eljutott egy elég komoly pozícióba nőként. Ez az ön esetében, vagy az ön pályája, ez ilyen különlegesség volt? Nem volt sok...
1: Igen, egészen
0: nő,
1: biztosan különlegesség volt.
0: Társa.
1: Minden helyzetben meg kell küzdeni azzal, hogy nőként elismerjenek és ott legyek. Erre most egy aktuális példát tudok mondani. Üzbegisztánban voltam februárban, ahol a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiának a Nemzetközi Bizottságának tagjaként vettem részt. Ez az a bizottság, amelyik a szervezési feladatokat csinálja a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára. 5 választott tagja van az egész világról, és 5 rendező ország tagja van az egész világról. Tehát ez egy 10 fős delegáció volt, ahol én vagyok az egyetlen nőtag, engem a 90 országból levő közösség választott meg az ő saját képviseletükre. Üzbegisztán, szovjet utódállam, akárhogy is nézzük, mentünk egy miniszteri megbeszélésre, egy komoly miniszteri megbeszélésre, hogy hogyan zajlik a következő évben már hogy most nyáron az olimpia, és mindenki rajtam kívül a teremben férfi volt, és amikor mentünk be a tárgyaló terembe, akkor a titkárnő megállított, hogy én ne menjek be a tárgyaló terembe egy nemzetközi csapat tagjaként és egy nemzetközi delegáció tagjaként.
0: De fogadjunk, hogy nem lehetett önt megállítani.
1: Jó, hát ez természetes volt, és nyilvánvalóan Üzbegisztánban ez egy iszlám állam, nem vettem föl kivágott ruhát, és hát nem voltam hivalkodóan öltözve, de nem is voltam hajlandó fölvenni. A nemzetközi protokollnak megfelelően nem is voltam hajlandó fölvenni a teljes burkát.
0: Hát de gondolom azért tudományos körökben ezt nem is nagyon várták volna el, vagy ön úgy érzi, hogy ha esetleg
1: talán
0: ön ez...
1: Talán a teljeset nem,
0: de hajat jó lett volna,
1: egy ilyen nemzetközi
0: akarja?
1: Megbeszélésen azt gondolom, hogy én nem nőként veszek részt, hanem a delegáció tagjaként. Tiszteletben tartom azt, hogy mondjuk egy templomba hogyan megyünk be, de egy nemzetközi delegáció tagjaként nem feltétlenül kell pontosan azokat az előírásokat betartani, ami a helyi közösségben esetlegesen megvannak, viszont egy nemzetközi protokollt illik betartani.
0: A lányoknak úgymond könnyű helyzetük van, hiszen ők már ebbe a világba születtek bele, hogy az informatika minden sarkon ott van, és minden lépésnél használni kell, de ön azért egy másik korosztály. Ön hogy került közel az informatikával? Pláne, hogyha elmondja, hogy azért még ilyen nehéz is volt nőként, lányként, asszonyként.
1: Hát végig nem túl könnyű nőként érvényesülni. Mindenhol meg kell mutatni azt, hogy én is legalább olyan szinten vagyok gondolkodásban, probléma megoldásban és egyebekben. Én matematika-fizika tanári szakra jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Ott volt egy lehetőségem arra, hogy fölvegyem harmadik tanárszakként az informatikát. Aztán, amikor végeztem, nagyon megijedtem, hogy nekem informatikát kéne még ezzel a tudással tanítanom, úgyhogy gyorsan elvégeztem egy programtervező matematikusi szakot is, és amíg fölnőttek a gyerekeim, addig otthonról dolgoztam informatikusként, programozóként. Aztán, amikor felsősök lettek, akkor a Batthyány Lajos gimnáziumba mentem tanítani, azért, hogy ott egy kicsit foglalkozhassak tehetséggondozással. Ott az informatika területet választottam, és nem a matematikát, mert két nagy nevű matematika tanár volt a gimibe, akik elvitték az egész matematika tehetséggondozást, viszont informatikából láttam egy kis helyet. Végig jártam a gyerekekkel az informatikai felkészítőket, és egy kis iskolából, vidékről, akkor még annyira nem volt nyilvánvaló, hogy valaki bekerülhet egy nemzetközi informatikai diákolimpiai csapatba. Aztán 2020-ban én rendeztem meg a közép-európai informatikai diákolimpiát, ahol 14 ország képviselői versenyeztek, és közben lépkedtem föl ezen a hierarchikus lépcsőn, és most valójában itt a tehetség, ez a versenyprogramozási tehetséggondozásnak a működésében minden szinten részt veszek a középiskolások számára.
0: Ugye itt elhangzott, hogy matematika és informatika. A hétköznapi ember azért képes és hajlan most összekötni ezt a kettőt, hogy majd, hogy nem ugyanaz, de hogyha így külön választjuk, nyilván, hogy külön tanár is kell az informatikához, hogy az, hogy informatika, akkor ez így ez egy könnyebb hívó szó, hogy na, akkor azért az mégsem az egy olyan unalmas matematikai, na, akkor erre könnyebb mondjuk a fiatalokat megtalálni és elhívni?
1: Nem gondolom.
0: Nem?
1: Nem. Tehát igazából a matematikai gondolkodás is, az informatikai gondolkodás is a probléma megoldó gondolkodást jelenti. Tehát problémákat oldunk meg, hogy az most matematikai vagy informatikai, igazából egy kicsit más csak, más az irány, de az alapok azok nem mások.
0: Tehát izgalmasabban hangzik az, hogy informatika, nem? Lányok, ne, számotokra?
3: Én egyetértek teljes mértékben.
2: Nekem nem hangzik izgalmasabbnak.
0: Akkor nem, akkor én tévedtem így.
1: Külső nem könnyebb matekból eredményt elérni, vagy nem könnyebb informatikából eredményt elérni. Már ezen az informatikai diákolimpiai szinten a legtehetségesebb gyerekekről beszélünk.
0: Itt ülnek például a legtehetségesebb gyerekek. Mi a célotok? Hova szeretnétek eljutni? Ugye annyit tudunk, hogy Kati űrhajós nem lehet. De még a végén az lesz. Akkor téged kérdezlek.
2: Hát így rövid távon leginkább az lenne a célom, hogy 12-esként kijussak a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára, és hosszabb távon meg, nem tudom, igazából annyira nem gondolkoztam előre, esetleg szívesen foglalkoznék operációs rendszerfejlesztéssel.
0: Linda bólogat.
3: Én igazából nem az operációs rendszerekre bólogattam, engem inkább a mesterséges intelligencia világa érdekel, és szerintem a jövőben ezzel is szeretnék foglalkozni.
0: Tanárnő, milyen jövőt lát a lányok előtt? Hova juthatnak el, mit gondol?
1: Akárhova.
0: Akárhova. Csillagos égig is.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és a versenyzők közül Szabó M. Katalin és Szekeres Linda. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt az egy órát, így pedagógus napon beszélgethettünk egy pedagógusi sikerről. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra!

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szakmai párbeszédet kezdeményez a turizmus vezetőivel, és javaslatokat fogalmazott meg a szektor versenyképességének javítására a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöksége, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. Ezek között javasolják a reprezentációt terhelő adó mentességének kiterjesztését, amelytől a konferencia az üzleti és a rendezvényturizmus fejlődését remélik. Kezdeményezik a turizmusfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó kedvezmények bővítését, az 5%-os egységes áfa bevezetését a turizmusban, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok átalakítását. Távozik a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap éréről, Papp Dániel közölte az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-vel. A vezérigazgató pénteken kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökénél. A közlemény szerint a döntését azzal indokolta, hogy az újonnan megválasztott kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Papp Dániel a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja vezetői feladatait. Hatósági eljárás indult a Seattle debreceni akkumulátorgyára ellen egy májusi szennyezési ügy miatt, közölte pénteken a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kínai tulajdonú vállalat szabálytalanul juttatott zöldszínű folyékony hulladékot a csatorna hálózatba. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájárulását, és kötelezte a céget a szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer megtisztítására. A kormányhivatal közölte, a szennyezést a vállalat megszüntette, ugyanakkor a jogsértések miatt bírságra számíthat. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is. Vállalja a felelősséget a kormányhivatal vizsgálatának eredményéért a Seattle Debrecen, és gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének, közölte a társaság pénteken az MTI-vel. A közleményben felidézték, hogy május 5-én a Seattle Debrecen alvállalkozói szivárgás próbát végeztek egy tárolótartályon a vállalat debreceni telephelyén. A munka folyamathoz zöld színű nyomjelző folyadékkal festették meg a vizet, ami egy dugulás miatt az utcán a felszínre tört. A teszthez használt színezőanyag nem mérgező, sem az emberi egészségre, sem a környezetre nem jelent kockázatot, jegyezték meg. Több mint 43 ezer kátyút javított ki január és június között a Budapest közút, közölte a társaság az MTI megkeresésére. Ez csak nem kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának. A közlemény szerint az év elején jelentősen megszaporodtak az úthibák, ezért megnövelt kapacitással és alvállalkozók bevonásával végezték a munkákat. Emellett több fővárosi útszakaszon nagyfelületű aszfaltozási munkák is zajlanak. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható, délelőttig az ország délkeleti felén harmadán eső, zápor több felé is lehet, ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. Hangoló. 1917. június 6-án született Szecsődi Irén operaénekes. Összeállításunkban Bizet és Puccini szerepeiből válogatunk. Közreműködik Svéd Sándor.

Most már röviden végzek, nagy ördög ez a Pinkerton. De mi csinálna, mondja csak, Madame Butterfly, ha tudná azt, hogy ilyen.

0: Szecsődi Irén énekelt Bizé és Puccini operáiból. Közreműködött Svéd Sándor. Elhangzott a hanguló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Besorolhatatlan művészi látásmód, kultúra szervezés. Ziherman Sándor, Kárpátalján született képzőművész, kimeríthetetlen energiájáról, életszeretete által inspirált alkotói munkájáról is beszélgettünk a néhány éve elhunyt művész feleségével és fiával, Zoltánnal.
4: Legalább is úgy festette ezeket a balett táncosait, hogy neki egy bizonyos része volt érdekes, és a többi azok a kezek, lábak, azok így a semmibe mentek el. És hogy apunknál is grafikában csomósz volt az, hogy ugye a laikus ember akkor megrajzolom mind a két kezét, két lábát, az ujjaknak ott kell lenni, stb., de hogy nem, mert igazából ott középen valami vonal az érdekes, és a többi az már nem kell, az csak ott egy kifele menő vonal, képzeljük oda, hogy ott van egy folytatás, egy kéz. Akármilyen absztrakt, akármi valami rajznak, kompozíciónak kell benne lenni, mert az azt mutatja, hogy a művész egyáltalán úgy tud rajzolni, meg komponálni. Ha nem tud, akkor nem egy jó munka.
3: Számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda. Nem lehet a stílusát sem behatárolni, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most kubista, vagy expresszionista, tehát egyszerűen ez a Zihermanos.
4: Igen, ez egy érdekes dolog, mert hogy ez előny is, meg hátrány is. A hátrányt azt mondjuk már egy pozícionálás szempontjából. Tehát, hogyha mondjuk most így merkantilisen gondolkodok, hogy mondjuk egy festőt felépíteni, hogy akkor ő ez, neki ez a stílusa. Ha látsz egy képet, akkor pontosan meg tudod mondani, hogy ez ennek a festőnek. Ez megkönnyíti a marketinget, egy brand felépítését. Viszont szerintem valahol szegényesebb, mert be is zárja valamennyire a művészt egy stílusban. Nyilván nem tudom, hogy aki egy stílusban fest, az azért fest egy stílusban, hogy tartsa a stílust, vagy azért, mert neki ez tetszik. Nem, ezt gondolom művésze válogatja. De édesapám mindig is kísérletezni próbált. Hogyha a korai műveket nézzük, tehát hogy mondjuk a katalógusban itt vannak ezek a... Tehát az elejét nézi az ember, akkor azért van egy csomó ez a, nem tudom én, klasszikus, realista, kicsit impressionistás dolog, mert ugye így tanul az ember. Tehát, hogy az elején mindig azt mondta édesapám, hogy az a baj nagyon sok modern művésszel, hogy felken néhány foltot és formát, és akkor ez így kép. De hogy ahhoz, hogy az egy jól kinéző kép legyen, ahhoz az kell, hogy az ember azért a színelméletet tudja, hogy azok a színek jól legyenek, hogy egymáshoz jól passzoljanak. Tehát, hogy nem lehet átugrani a úgymond az akadémiai típusú tudást, tanulást, és kapásból elugrani oda, hogy te valami újat csinálsz, hanem először végig kell ezt járni. Kandinsky, stb., ők tudtak ám nem csak kockákat, meg egyszínű képeket festeni, csak hogy ők ide jutottak. És hogyha ezeket a régieket nézzük, de közben már mondjuk egy ilyennél már ez már nem annyira realista, ez már egy kicsit inkább ilyen impressionistás, és ez egy 62-es kép, és itt már
3: ez mit ábrázol egyébként, mert ez nagyon kubista.
4: Ennek konkrétan ennyi a neve, de mondjuk itt van ennek a bányásznak a portréja, ez már ugye spaklival fest, az meg már magával hozza egy kicsit ezeket az élesebb kontúrokat, azzal egészen jó formákat lehet csinálni, és igazából ez végig megmaradt, vége felé festett képeit is megnézzük, mondjuk ezek most nem vége felé, hanem kb. Ilyen 90-es évek, de mondjuk, tehát itt van mondjuk ez a lovas portré, ott van benne ez a kockás dolog a háttérben, de maga a ló meg a többi az meg egy abszolút realista megfestés.
3: Geometriikus formákhoz vonzódott, a színekhez, mert mindegyik képző nagyon színes,
4: igen,
3: és,
4: igen.
3: És fényes.
4: Igen, igen, ez mondjuk ez egy nagyon jó észrevétel, ez én vagyok, kicsi ez meg a bátyám. Életvidám ez, és jól mutatja az, hogy akármilyen reprodukciót csinál az ember, valójában az nem egészen úgy néz ki.
3: Nem.
4: És arról nem beszélve, hogy azt a képet, hogyha egy picit ilyen fényben nézzük, így igen. Néz ki, a naptelibe kapja, igen. Máshogy néz ki. Szóval, hogy színesek a képek, tehát, hogy nem ez a most nem minősítés, de hogy sok festő van, aki ilyen komor, meg sötét, meg ilyesmi. Nem szerette ezt az ilyen bánatos, világos színeket. Tényleg nem nagyon lehet találni olyan képet, aminek egy ilyen negatív, szomorú kisugárzása van, tehát, hogy ilyen szerintem nem. És hogy a kiállításokon is amúgy ezt gyakran halljuk vissza, hogy milyen színesek, milyen energiát sugárzó, pozitívak a képek.
3: Lüktet ez a kép is olyan.
5: Élő.
4: Átutazóban volt Ausztriában egy barátjával, és akkor ott látta ezt, megtetszett neki ez. De, és akkor megfestette, és ez itt nekünk itt lógott a nagyszobába, úgyhogy nagyon sokat láttuk, és édesanyám egy, nem tudom, mint 10 évvel ezelőtt, amikor még kevesebben arra ment a nővéremmel, utazott, és akkor gondolta, hogy na most megkeresi azt a pontot, hogy honnan festette, hogy honnan látta ezt a képet édesapám. És akárhonnan nézték, valahogy nem tudták ezt így ilyen formában meglátni, és kiderült persze, hogy apum egy kicsit csalt, tehát hogy a templom az valójában valahol ott van, és ilyen így nem tud lenni a hegy hátul és előtte a templom, de hogy neki a kompozíció szempontjából az egy kicsit úgy jobb volt, és mivel ez nem egy realista, full realista képezértő, betolta egy kicsit, arrébb tolta a templomot, hogy amikor meg levegőből fotózzák például, akkor egy csomószor így próbálják fotózni, mert így néz ki jó a kompozíció, csak ezt emberként nem tudod összehozni, mert hogy nagy a tó, tehát hogy nem tudod ilyen közelről így látni, úgyhogy vannak nyilván ilyen kis csalások. Édesanyám gyakran kérdezte ezt, hogy mondjuk például ezen a 3 akton, hogy a középsőnek miért nincs keze, hol a keze? Tehát egy ilyen, úgymond egy ilyen laikus kérdés. És akkor nem kell, az ide nem kell. És olyan mondjuk például most egy párhuzam, hogy itt az El Greco kiállításon is, és nézte, hogy Máriának ott a egyik keze, az úgy nem nagyon van megfestve, csak úgy oda van rakva, hosszú, nyúlik, nem életszerű, de azért, mert az nem volt fontos, oda kellett valami, de hogy nem ez a fókusz. Érdekes amúgy ez pont... most egy kicsit ilyen off-topicként, de hogy a rajzaiban, ha a rajzainál is nagyon gyakran van, az, ami például a Degánál volt amúgy érdekes, hogy a Degá is úgy festette ezeket a balett táncosait, hogy neki egy bizonyos része volt érdekes, és a többi azok a kezek, lábak, azok így a semmibe mentek el. És hogy apumnál is grafikában csomosz volt az, hogy úgy, ugye a laikus ember akkor megrajzolom mind a két kezét, két lábát, az ujjaknak ott kell lenni, stb., de hogy nem, mert igazából ott középen valami vonal az érdekes, és a többi az már nem kell, az csak ott egy kifele menő vonal, képzeljük oda, hogy ott van egy folytatás, egy kéz. Akármilyen absztrakt, akármi valami rajznak, kompozíciónak kell benne lenni, mert az azt mutatja, hogy a művész egyáltalán úgy tud rajzolni, meg komponálni. Ha nem tud, akkor nem egy jó munka. Portrét édesapám nem szeretett festeni.
5: Sok portréja van.
4: Hát igen, mert az emberek szeretnek portrét magukról.
5: Ja.
4: Édesapámnak az volt az érdekes, akkor festett portrét, önarcképet sokat festett, illetve voltak azért érdekes arcú emberek, mondjuk, ami neki érdekes volt, és őket megfestette. Például a, nem tudom, valami Kalmük opera énekes nő, ott, amikor volt, akkor az úgy érdekes volt, stb. Azt ilyen saját maga megerőszakolásnak érezte, amikor valaki olyanról kellett amúgy portrét festeni, akiben ő nem látott semmi érdekeset az arcában, és akkor le kell ülni, és akkor, és ugye ráadásul az emberek általában mondjuk egy portrét rendelnek, akkor azért szeretnék, hogy mondjuk a portré valamennyire hasonlítson rájuk. Miközben ugye mi elmegyünk most egy múzeumban, és látunk egy 200 évvel ezelőtti portrét, hogy milyen szép, milyen jó. Hát mit tudjuk, hogy az most valójában hasonlít arra az emberre, vagy semmi. Csak az alapján értékeljük, hogy az egy milyen jól meg van festve. De hát lehet, hogy az ember itt most egy nagy daliás valakinek van festve, közben egy ilyen kicsi kis kopaszodó valami emberke volt. Ugye nyilván egy csomó portrénál szerették szebbé tenni az embert, mint a valóság. Tehát, hogy itt is például az üzbégnél most így nézett ki, hát ki tudja, hát de tök mindegy, nem ez a lényeges. Úgymond apunak a kompozíció volt érdekes, és ezért festette így. Mindegy, tehát ezekre nagyon nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni, hogy mi volt az inspiráció, meg hogyan, tehát hogy most így picit nagyon, próbáltunk, de...
5: Ezek nagyon-nagyon érdekes, és jó válasz, tehát nincs jó vagy rossz, igen, válasz, de hogy az édesapjának nem csak a képzőművészeti tevékenysége volt jelentős a Szovjetunióban, hanem a kultúraszervezői képessége, és tehát az is, hogyha valóban került, akkor ott iskola, ahol lehetett tanulni. Az édesanyja is segített, hogyha jól tudom, ezekben a munkákban. Hát így együtt...
6: Ott szerveztünk ez, igen, a csodálatos művésziskola. Ez színészosztály, festő, szobrok, grafikus, kerámikus osztály.
4: Ez amit ön is említ, ez a Tallyátiban. Tallyátiban úgy került édesanyám. Tallyáti az nem egy nagy város volt. Tallyáti az lett ez egy csodálatos nevű, ugye Taliati, azért Palmiro Taliati, egy olasz kommunista nevezték át a Nyílészpásra azt a várost, és az egy kis város, egy ilyen pár tízezres valami volt. És amikor oda vitték az autógyárat, akkor hirtelen nagyon nagyra nőtt. Tehát, hogy egy ilyen 750 ezres lett gyakorlatilag azzal, hogy az összes munkás oda jött, oda hozták a családot, építettek mindent. De egy ilyen panel rengeteget kell elképzelni.
5: Egy múlt nélküli város volt.
4: Kicsit, igen. És viszont valahogy annó a Szovjetunióban mégis úgy volt, hogy akkor itt most lett egy nagy város, akkor ennek meg kell csinálni a kultúráját, a nem tudom micsodáját, tehát úgy volt egy ilyen program, hogy milyennek kell ennek lenni. És gyakorlatilag ott egy ilyen hiány volt kulturális életből, és így a képzőművészeti kulturális életből is nagy hiány volt, és valahogy ez így összeállt, hogy akkor édesapám egy ilyen aktív ember volt, és gyakorlatilag őt oda meginvitálták, mondták, hogy akkor itt adunk műtermet, lakást, és akkor cserébe segíts nekünk ezt így megszervezni, próbálj ide vonzani más művészeket, és akkor gyakorlatilag így került édesapám Taljátiba, tehát hogy majdnem 20 év, tehát a 70-től 89-ig gyakorlatilag Taljátiba élt, alkotott, és ő meg is fogadta, amit megígért, tehát hogy ő elintézte azt, hogy ott műtermeket építsenek, amire jöttek akkor művészek, hogy akkor ott tudnak dolgozni, megszervezett egy művészeti galériát, megszervezte, ami a leg, ilyen, mindig nagyon büszke volt erre, hát most, hogy ennek milyen jelentősége van a mi életünk szempontjában, az egy más kérdés, de hogy megszervezte azt, hogy Taljátinak egy külön művészeti szövetsége legyen. Ami azért volt egy újdonság, mert hogy csak a minden régiónak csak egy művészeti szövetsége volt, és Szamarában, a szamarai régió, ami ezt Taljáti is tartozik, már volt egy művészeti szövetség, de ő kijárt a Moszkvába, hogy Taljátinak egy saját külön művészeti szövetsége legyen, ami nyilván ilyenkor egy teljesen más lehetőségeket nyit, pénz, támogatás, stb. Illetőleg ez, amiről édesanyám is beszélt, hogy egy ilyen művészeti iskola ötletét is volt egy ötlet, és a községet is megvalósítani. Gyakorlatilag akkoriban ez egy ilyen nagyon reform iskola volt, nem nagyon volt ehhez hasonló. Gyakorlatilag egy művészeti iskola volt, ahol nem csak képzőművészet, hanem színházi művészet, fotó, zene, tehát ilyesmivel igazából minden művészettel, hát így foglalkoztak a gyerekek, és hát is imádták. Tehát, hogy még most is kapunk ilyen kommenteket, nem tudom én, a weboldalon, stb., hogy én még tanultam a, nem tudom én, a Sándornál, és hogy az mennyire egy érdekes volt.
6: Igen, a Zsárenben megtaláltam kiállításon. Szigemán Sándor, mennyire az káza vagy, vasz úgy csinálsz.
4: Hogy mesélték nekem, akik önnél tanultak, hogy az milyen volt. Mindig ráhozta a frászt édesapám a diákokra, ez egy ilyen kis anekdóta, hogy hát ez még a kapitalizmus idején volt, és akkor a szegény gyerekek nem igazán értették, hogy ez hogy lehet.
6: 1917-ben.
4: Mert 1917.
6: És azt mondjuk.
4: Igen, hogy a úristen, mert hány éves az ember, hogy még akkor élt, és akkor apu meg nyilván a Kárpátaljára, meg ezekre a helyekre gondolt.
6: És először, mikor Sándor bement Znakomice, ismerkedni gyerekkel, inkább harmadik osztály, és azt mondta, minnya zavut Sándor Matyásevics Zicherman. Sándor Robert Matyásevics Zicherman.
4: Sándor Robert Zicherman, Sándor Robert, ugye Matyásevics, ahogy az oroszoknál még hozzá kell tenni, és akkor egy kis nagy felemet a kezét, hogy ebből melyik a név?
6: Azt mutatom, ez a portré. Sándor festette másfél óra. Másfél óra ez a portré. Irina, ez szerető. És mindenki, aki nézett, kattog, én is szeretnék ilyen portrét, mint az. Aha. Már mondtam, na, akkor csak Sándor tud szeretni veled.
4: Nyilván egy érdekes téma de. Volt neki.
6: Onnan húgyit száv, neki a Mészti Muzsé.
4: A Taljáti Művészeti Múzeum ilyen gyűjteményében van.
6: És fordítva, ez a Tózsa Ljubovjeva.
4: Но только Ez
6: там, такая, которая Прорезь подарила макет. Его, и вот он тут не может на белом листе ничего нарисовать.
4: Что?
6: Она его подавила любовью, что вот он руки ja. Безвольные, белый лист ничего не может сделать.
4: És hogy itt például ennek a, ez meg egy másik hölgy.
6: És hogy
4: és hogy milyen érdekes, hogy teljesen más ugye a prezentálás, ahogy ő kinéz, és igazából ő egy nagy, és akkor ez itt úgymond apunk kicsi, akit, aki fölött ő úgymond uralkodik, és akkor őt próbál valamit rajzolni, de hogy abszolút, abszolút elnyomja a hölgy. És hogy ez érdekes, hogy valószínűleg más viszony is volt, ugye egy más stílusban is festette meg, tehát hogy erre csak ő tudna válaszolni, hogy miért lett az egyik portré ilyen, a másik meg olyan.
6: Вот это к тому, что как он работал в разных стилях. Ему не интересно.
4: Ну, нам это говорили в этом, что вот és ugyanez, hogy a stílusok, hogy próbálgatta, tehát hogy nem ő mindig kísérletezni akart, úgymond nem csak a technik, vagy nem csak a művészeti ágakkal, vagy a képzőzi ágakkal, nem csak akár a technikával,
6: hanem
4: a stílusokkal is.
6: Это в Германии маленькая фотокарточка была, с неё написал.
4: Tehát például anyumat, a portréját úgy festette meg, hogy egy ilyen pici kis, nem tudom én, ilyen igazolványképről Németországba, mert hogy nem akarta az, hogy anyum pózoljon, és akkor én hasonlítok magamra, veszekedés, stb. Ez így nyugisabb volt.
6: Ez rendező.
4: És akkor érdekes, hogy anyum azt vallja, hogy ő nem olyan, mint ezen a képen, mármint, hogy nem ez a ilyen, hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen, nem is ez merev, hanem ilyen szigorú, ilyen kicsit ilyen felülről néző. De hát talán anyum itt a rendező, ugye itt a színházba.
6: És én most így rájátsz, hogy játok is teljesen,
4: hogy mindenki azt jelenti, anyum szereti ezt annyira, de...
3: Az elmúlt percekben Zihermann Sándor képzőművész alkotói pályájáról beszélgettünk a néhány éve elhunyt művész feleségével és fiával, Zoltánnal. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

Johann Sebastian Bach F-dur tokkáta és fúgáját Eberhard Krauss játszotta. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megkezdte apostoli útját Spanyolországban Leó pápa. Az egyházfő elsőként a királyi párral találkozott. Délután egy szociális központot keres fel, este pedig részt vesz az ifjúsági imavirrasztáson, a Plaza de Limán, amely spanyolországi látogatásának első nagy tömegrendezvénye lesz. Vasárnap 10 órakor a pápa szentmisét mutat be, homiliával, majd az úrnapja körmenetet vezeti a Plaza de Cibelesen. Hétfőn a spanyol miniszterelnökkel is találkozik, majd történelmi beszédet mond a kongresszusban. Ő lesz az első pápa, aki felszólal a spanyol képviselőház előtt. A következő napokban 14. Leó pápa több mint 2500 kilométert utazik, Madrid, Barcelona, Gran Canaria és Tenerife között. 12 beszédet, 5 homíliát és 5 köszöntőt mond. Valami olyasmit őrzött és sugárzott, ami ritka ajándék, a megpróbáltatásokon át megtisztult emberséget. Hangsúlyozta Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapáta a Placid atya szellemi örökségéről szervezett egyháztörténeti konferencián pénteken Pannonhalmán. A Magyar Kurír azt írta, 2026-ban és 27-ben három jelentős Olofsson Placid bencés szerzetessel kapcsolatos jubileumról emlékezünk meg. Születése 110., letartóztatása 80. és halála 10. évfordulójáról. Ezekhez kapcsolódva szerveztek egyháztörténeti konferenciát június 4-én és 5-én a pannonhalmi főapátságban. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá a miniszter. Két utcában felszedték és elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot Zalaegerszegen, közölte péntek éjszakai Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Balajt Zoltán jelezte, komplex technikát alkalmazva távolították el az úzalékot az érintett területen, miután a laborvizsgálatok eredménye kimutatta az azbeszt jelenlétét. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség Suli a strandon nevű akciójához, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy megkönnyítse a vakációig hátralévő pár hetet, és különféle tantárgyak óráit, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákat tarthatnak meg az iskolák a fürdők területén. Az akcióban az osztályoknak kedvezményeket is biztosítanak a diák belépők árából. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható, az ország délkeleti felén eleinte még lehet eső, zápor, ezt követően főleg a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógákban és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak. Ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt. Egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 38-tól a 44. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte. In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amelyet tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, beruf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejleszten neki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéd a záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális

adatait a Techno egészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leo Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló tájpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leo ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség tájpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leo pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leo pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leo pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra,
hogyan lehet összeegyeztetni az

0: az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole Motu Proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
1: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnifica Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Göncöl zenekar muzsikál.

0: A Göncöl zenekar felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megérkezett Madridba a 14. Leó pápa június 6-án szombaton délelőtt, ezzel megkezdve hatnapos spanyolországi apostoli látogatását. A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban. A Szentatya a főváros után Barcelonába, majd a Kanári-szigetekre is ellátogat. 14. Leó pápa pontifikátusa 4. június 6-a és 12-e között zajló apostoli útjának mottója: emeljétek fel szemeteket. A Szentszéki Sajtóközpont által korábban ismertetett program szerint a Szentatya 3 napot tölt Madridban, 2 Barcelonában, 1 Las Palmas de Gran Canarián és 1 Santa Cruz de Tenerife-n. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új 4 hektáros területen fekvő szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen, írta a Magyar Kurír. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnökének születésnapján 1000 kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre. Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter előzőleg kedden a Facebook oldalán azt közölte, hogy 2 lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Az évi költségvetésbe betervezett, de eddig még meg nem érkezett állami források miatt veszélybe került a pécsi kulturális programokat szervező intézmények működése, közölték az érintett cégek és a tulajdonos pécsi önkormányzat az MTI-vel. Anyagi nehézségekre hivatkozva döntött rendezvények lemondásáról, illetve csonkításáról a Zsolnai Örökségkezelő és a Pannon Filharmonikusok zenekara is. A pécsi önkormányzat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a Zsolnainak a költségvetésben előirányzott 1 milliárd forint eddig nem érkezett meg. A Pannon Filharmonikusok pedig az önkormányzati támogatások hiány béreket sem tudnak fizetni szeptembertől. Szombattól előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT menetrendi hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok, közölte a Baharta honlapján. A tájékoztatás szerint naponta indulnak menetrendi hajók a legnépszerűbb útvonalakon: Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp és Balatonlelle között. Több járat közlekedik a főbb útvonalakon, derül ki a menetrendből. A további útvonalakon csak hétvégéken közlekednek a járatok, írta a társaság. A hajók indulásáról és a jegyárakról a bahart.hu közöl részletes információkat. Végül a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütés várható. Az ország délkeleti felén eleinte még lehet eső, zápor, ezt követően főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy zivatar. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként Szószóló című műsorunkat hallják, azt követően a Lélek szavában Kormos Csaba atya elmélkedik majd. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánok!
1: Szószóló.
4: közéleti magazinműsor.
3: Ma elsőként a Dunántúlra látogatunk közelebbről Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítás nyílt nemrégiben. Műsorunk második felében Csepelényi György pálos szerzetesre emlékezünk vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Maradjanak velünk!

0: Dunaföldvár kül- és belterületén álló útszéli keresztek feszületek fotóiból nyílt kiállítás a településen a Barátok templomában. A dunántúli kisvárosban több mint 60 ilyen emléket derített fel az elkötelezett lokálpatrióta házaspár Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc. A feltárt anyagból kötetet is szerkesztenek.
1: Valamikor 4 évvel ezelőtt kezdődött ez az ötlet nálunk. Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk kutya köteles a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára. Nekünk adott volt a fényképezőgép és az információgyűjtés. Úgyhogy ezért végül is eredetileg nem gondoltuk olyan mélységben, de nem lehetett félbehagyni, és egy könyvet fogunk kiadni, amit sikerült összegyűjteni ezeknek a történetéről.
2: És ugye jobb bármilyen szép feladatot kettesben végezni, vagy többen. Ágnes is sokat segít ebben. Miért?
3: Én tösgyökeres dunaföldvári vagyok, és nagyon fontosnak tartom a múltunk emlékeit megőrizni. És amikor a férjemmel megláttuk ezeket a kereszteket, lefényképezte, és láttam, hogy vannak rajta feliratok. És akkor elkezdtük nézni, vizsgálgatni, hogy el lehet-e olvasni, hogy ki állította, mikor állították, milyen idézetek vannak rajta. Volt, ahová 3-4 is visszamentünk, egyszer azért, hogy szép kép készüljön, hogy ne olyan nyomasztó, hogy egy keresztet lefényképezünk, hanem annak is legyen egy hangulata. Mert a keresztet mikor állították egyáltalán, megfordult a fejükbe az embereknek, hogy állítatnak, akár fogadalomból, akár hálából, akkor nagy tiszteletben tartották, és szerettük volna, hogy ezeken a fotókon keresztül ez is visszajöjjön. És amikor láttuk a szöveget, lefényképeztük, van, amikor szinte láthatatlan volt, késő este mentünk, megvilágítottam a keresztet, és azok a mélyedések, amik a homokkőbe voltak vésve, előjöttek az árnyékával. Otthon a számítógépen megnéztük, és el tudtuk olvasni, hogy ki állította. Utána elkezdtük nyomozni, volt, amit interneten keresztül, volt, amit itt tőzsgyökeres földváriként tudtam, hogy kikhez kellene menni, idős emberekhez, és ők tőlük kérdeztük, hogy tudnak-e valamit a keresztekről. És nagyon érdekes történeteket mondtak. Van, amelyik kereszthez 2 variáció is van, és úgy gondoltuk, ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor ezt egy kis könyvbe összefoglaljuk, és bizony azokat, amiket hallottunk, mindegyiket leírjuk, lehet, hogy egy harmadik vagy negyedik az igaz, de amit elmondtak az öregek, úgy gondoltuk, hogy azt érdemes elolvasni másnak is.
2: Akkor ez egy igazi nyomozó munka volt. Véget ért a nyomozó munka vajon?
1: Talán soha nem fog véget érni. Úgy gondoljuk most, hogy talán az összeset sikerült felderíteni, bár vannak olyanok, amikről hallunk, hogy itt állt kereszt, ott állt kereszt, de már nyoma sincs. Úgy gondoljuk, hogy ebben a könyvben mindent leírunk, ami információt sikerült begyűjtenünk, ezekről is, hogy hol állt valaha kereszt. Hogyha újabb információ jön, akkor próbálunk ennek valami archiválási lehetőséget találni, mert ez mindenképpen célszerű lenne, hogy az utókorban, hogyha bárkit érdekel ez a téma, akkor elolvassa a könyvünket, a többi információt is megtalálja, amit általunk sikerült előkeríteni. Lehet, hogy másnak sokkal többet sikerül majd megtudni ezekről, és kiegészíti. Mi lehetőségeinkhez képest úgy gondoltuk, hogy eléggé kimaxoltuk ezt a témát. Viszont ahonnan ez az egész dolog indult, talán még egy kicsit a keresztek előtt. Úgy gondoljuk, hogy Dunaföldvárnak, de nagyon sok településnek a kulturális, helytörténeti értékei, a legnagyobb értékei azok a valláshoz kötődnek, hiszen azok nagyon-nagyon hosszú időre nyúlnak vissza. Úgyhogy elkezdtük mi a dunaföldvári templomokat fotózni, a kápolnákat fotózni, mert bizony vannak nagyon gyönyörű freskók, szekkók benne, és még a világháborús golyónyomok látszanak rajta, ahogy az idő halad előre, hullanak lefelé darabok belőle, és ha valamikor mégiscsak sikerül ehhez forrást találni, hogy felújítva legyenek, legyen mihez nyúlni, hogy milyen is volt, mi is volt, mit is ábrázoltak ezen. Úgyhogy a mi fotóinkon és az egyéb információinkon keresztül úgy gondoltuk, hogy az összes dunaföldvári vallási létesítményt igyekszünk minél alaposabban dokumentálni.
2: Melyik kereszt volt a legizgalmasabb, ha úgy tetszik, akár a nyomozó munka, akár a dokumentálás tekintetében?
3: Hát több is volt, de most, ahogy itt kint a képeket néztük, eszembe jutott a Gyümölcsös sziget. Nagyon régen kofahajó ment Budapestre, vitte az árut. Itt Dunaföldváron nagyon híresek voltak a mezőgazdasági munkálatok. Spenótról volt híres Dunaföldvár, de a gyümölcsökről is. És akkor volt egy Gyümölcsös sziget, ott megállt a kofahajó, hogy minél hamarabb oda kerüljön a hajóra a friss áru, amit visznek Budapestre. És volt egy kereskedő család, a Zsufa család, akik ott még egy kis, mint egy vendéglő, olyant is állítottak, és keresztet is állítottak ott. Tehát azon az úton, akik lementek oda a kofahajóhoz, azok még egy utolsó áldást tudtak adni. Amikor meg hazajöttek, szerencsésen, sikeresen el tudták adni az árut, akkor pedig, ahogy kiléptek a hajóról, akkor rögtön hálát adtak a Jóistennek, hogy sikerült megjárni ezt a hosszú hajóutat. És most ez a kereszt sajnos, amikor nagy a Duna, árvíz van, akkor vízben áll. Már egyszer le is dőlt a korpusz, visszaállították, sajnos most is ferde, már nagyon veszélyben van, és gondoltuk, hogy nem kellene ott hagyni. Igaz, hogy valamikor odaállították, de már oka fogyott az, hogy ott legyen. Ellenben fönt ugyanúgy vannak most szőlők, meg gyümölcsösök, és van rá jelentkező, aki azt mondta, hogy a Mária út vezet pont ott az ő szőlője mellett, és oda vinné föl ugyanezt a keresztet. Ott lent maradna egy kis tábla, hogy ezen a helyen állt a kereszt, és fölviszi a Mária útra, és akik zarándokolnak, azok meg is látják. Oda le nem lehet lemenni. 500 méterre tudtunk megállni terepjáróval, onnan már volt, mikor bukdácsolva tudtunk oda menni a keresztig, mert visszavette a természet. És ha ott lenne fönt, az lenne az álmunk, hogy akkor ott gondozzák, és akik erre járnak, meglátják, hogy egyel több keresztet láthatnak a Mária úton.
2: Melyik volt a legizgalmasabb kereszt?
1: Hát én nem nagyon tudnék olyat választani, hogy egy, mert mindegyik, amelyikhez sikerült egy-egy új történetet kiderítenünk, az mind-mind olyan nagy élmény nekünk, és Dunaföldvár lakosságától, főleg az idősektől annyi olyan pozitív benyomás ért bennünket, ami elképzelhetetlen és nagyon jó dolog. De érdekes történetek, például van Dunaföldváron egy Tamankó nevezetű területrész. Attól nem túl messze van egy kereszt, ami domokus keresztként van írva. A legenda alapján, mert a leírás nem találtunk róla, valamikor létezhetett ott egy domokus rendi kis közösség, és ők állították az alapjait ennek, vagy annak az emlékére állították. A Facebookon is azért terjedt ennek a híre, mi is tettünk fel képeket, és egyszer írt egy hölgy nekem, hogy ő családfakutatást végez, és látta ezt a domokus keresztet. Mit tudunk erről? Megvan-e? Áll-e még? Mert az ő édesanyja nem messze onnan gyerekeskedett, és ehhez a kereszthez jártak ki. Felvettük a kapcsolatot, beszéltünk, írtunk, és kiderült, Dunaföldváron annyit tudnak róla, hogy ott van a Tamankó. A Tamankó gödör, Tomonkónak is hívják, hogy mint, és ez a hölgy elmondta, hogy az ő édesanyja máig él, és Tomonkó lány az ő édesanyja, és ott ebben a területen ott állt egy ház, ott nőtt fel, ott voltak az ő birtokaik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, olyan bizserkető.
2: Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy így felé lettek ezek a keresztek, a közösség megmozdult, előjöttek a történetek, ez önmagában egy csodálatos dolog.
3: Igen, nagyon sokan, akik már régen beszéltek idősekkel, azok is oda mentek és kérdezték, hogy tényleg így volt, hogyan történt, és ezzel tovább viszik ezt a szájhagyományt, mert sajnos könyvben nem írta le senki, nem nyomozták idáig, de mi most úgy vagyunk vele, hogy amit lehet összegyűjtünk, és beleírunk ebbe a könyvbe, és hogy mindenki tudja olvasni. Ha valaki valamit tud hozzá, akkor majd értesítenek bennünket. Aztán, ahogy mondta a férjem, hogy dokumentálni szeretnénk azokat az adatokat is, amit már a könyv megjelenése után gyűjtünk össze. Beszéltünk már a régészekkel, múzeumokkal, és mondták, hogy a Széchenyi Könyvtárnak van egy ilyen archívuma, ahová ezt digitális formában el lehet küldeni, és akkor ott megőrzik.
2: Mikor lát napvilágot ez a könyv?
1: Hát bízunk benne, hogy minél előbb, még egy kis anyagi akadálya van, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan sikerül leküzdeni. Gyakorlatilag a könyvanyaga készen van, a fotók megvannak, a szövegek megvannak, következne a tördelés és utána a nyomtatás. Úgyhogy bízunk benne, hogy legkésőbb szeptemberre meg lesz, de akár még előbb is az emberek kezébe kerülhet. Mi ezt nem szeretnénk egyébként kereskedelmi forgalomba adni, nem szeretnénk ennek árat szabni, hogyha úgy gondolja valaki, hogy ő pénzt szeretne adni ezért a könyvért, akkor lesz egy hely, ahova beteheti, úgyhogy mi nem is tudjuk, hogy ki mennyit fog betenni, és az így összejött pénzt a keresztek felújítására szeretnénk fordítani.
3: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy már a mi kutatásunk óta 10 keresztet felújítottak, és ez már nagyon nagy szó, hogy azok a homokkő keresztek, amik már nagyon rossz állapotban voltak, újra gazdára találtak. Éppen tegnap előtt, pünköst hétfőjén volt egy ünnepség, ami házunk közelében levő keresztet próbáltuk szorgalmazni, hogy jó lenne felújítani, és szomszédokkal összefogva összegyűjtötték a pénzt rá, és most szentelték föl, pünköst hétfőjén nagy ünnepség volt, és nagyon sokan voltak meglepően, sokan érdeklődtek utána, és valószínű, hogy ebből az ötletből jön a következő felújítás.
1: Igen, és ahogy említettem, az idősektől nagyon sok szép emléket, idézetet, történetet,

0: újon, és sokan vannak, akik hajlandók tenni ezért. Úgyhogy nagyon ezt se tudjuk mondani, hogy milyen sokat jelent ez nekünk.
1: Bíró Ágnes és Fabó Ferenc beszélt az elmúlt percekben a Dunaföldváron fellelt útszéli keresztekről, feszületekről és a kutató munkáról.

0: Május 29-én ifjúsági zarándoklatot tartottak Csepelényi György pálos vértanú halálának helyszínén Egerfarmoson. Délután szent misét mutatott Betternyák Csaba egri érsek, melynek szónokat Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója volt. Most beszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
1: Amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt, megállapítottuk, hogy ekkor a zarándoklat még nem volt Csepelényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés

által a segít titeket egy picit megérteni Cseperényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látom most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldogavatásnak és szentijavatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogyha hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepelényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház, hogy nekünk is van ott otthonunk, hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik, és talán a fiatalsága, a fiatal lelkülete a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri főegyházmegyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa, de talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében, Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet, megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű pálos szerzetes, aki misszionáriusként felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását, kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez, az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban.
Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben. Hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van, ahol az irgalmasságot gyakorolják, ahol vigyázzunk a teremtett világra, ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot. Szeretnék megvalósítani az álmaikat. És valójában Csepelényi is egy ilyen személy volt, akiben ugyanezek a vágyak voltak. De ő ezt nem csak szerette volna, hogy majd valaki ezt megvalósítja helyettem, van valaki, aki nem én vagyok, hanem valaki más, hanem tett azért. És ti is erre vagytok hivatva, kedves fiatalok, hogy az a lelkesedés, ami ott van még a szívetekben, azok a jó, azok a szép vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben, és minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Istenőt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak, a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később
sátorai új helyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Isten őt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbálóbb volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét. Ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem. Nem volt vallásos a templomban, a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. Hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, milyen jó ez a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte Csepelényit.
az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni. A lélek, a lelki élet tápláléka, az Istenhez való közelség. Nem ulasszunk el minden nap imádkozni. Minden nap fohászkodjunk az Istenhez. Adjunk hálát neki, jelenlétért, kisebb-nagyobb ajándékaiért, amit csak mi látunk. Akár az életért is, hogy mi vagyunk, hogy megteremtett minket, hogy mi mindennel táplál, mi mindennel ellát és megajándékoz, hogy közel van, hogy megváltott minket. Minden nap imádkozzunk, ne engedjük, hogy kihűljön a szeretetünk iránta. És amire Jézus még hív a mai evangéliumban, tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelényi nem haragos vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljen. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott a hivatásodra, akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldog avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt.

0: Kedves hallgatóink, Szószóló című műsorunk hangzott el, a szerkesztő Bércesi András volt.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban négy helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem ahogyan a Szentírásban az Anya Szentegyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.

Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a hatodik fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse, az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éhség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentsége szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg
a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók! Életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Bércesi András, Sinkovics Andrea és Vasvári Detti nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol közjogi méltóságokkal, politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A Szentatya egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyház fő. Leó pápa körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet és 5 misét tart. A spanyol fővárosba több 10 000 zarándokot várnak ezekben a napokban, írja az MTI. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorítását célzó törvényjavaslatot. Ezt pénteken jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. A Tisza párt 3 országgyűlési képviselője által benyújtott javaslat célja, hogy a közterületeken ne jelenhessen meg mások megalázására vagy hamis színben való feltüntetésére alkalmas propaganda. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Szombattól előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT menetrendi hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok, közölte a Bahárt a honlapján. A tájékoztatás szerint naponta indulnak menetrendi hajók a legnépszerűbb útvonalakon, Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlelle között. A hajók indulásáról és a jegyárakról a www.bahart.hu közöl részletes információkat. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet obszervatóriuma. Az előző hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Májusban 2 a lakosság által is észlelt földmozgás volt. Május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es földrengés pattant ki. Május 13-án pedig Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es földrengés keletkezett. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, elsősorban a déli és keleti megyékben fordulhatnak elő záporok, esetleg néhány zivatar is. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: 14 óra 4 perc. Szóról szóval, beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Istennek hála, jó sűrű, mozgalmas a május vége is, bőven akad anyanyelvi rendezvény. A mai és a következő adásban ezekre az eseményekre szándékozom visszatekinteni. A súlyozást szándéka nélkül a május 23-ai rendezvényünkkel kezdem. Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében ezen a napon tartottuk a Beszélni Nehéz, ma szóról szóval, rádióműsor és a köré szerveződött anyanyelvi mozgalom létrejötte 50. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségünket. A műsorközlő szerepét a Magyar Katolikus Rádió vezetőbemondója, a Kazinczy díjas Lázár Csaba vállalta. Megtisztelő, hogy nagy tekintélyű emberek köszöntötték az egybegyűlteket. Dr. Radecki András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese kezdte a köszöntők sorát, szólván az anyanyelv fontosságáról s a rádió műsorunk jelentőségéről. Juhász Judit, Arany Kazinczy díjas, a Magyar Katolikus Rádió korábbi vezérigazgató helyettese, mozgalmunk itteni befogadója, személyes hangú felszólalásában emlékezett meg rádiós pályájáról, az anyanyelvi műsorokhoz fűződő szoros kötelékeiről. Majd az ugyancsak Arany Kazinczy díjas Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője, meleg hangon idézte fel több mint 30 év élmény zuhatagának összefoglalóját. Egy rádió műsor fél évszázadának történéseit kívántuk felidézni, de a dolgok megértéséhez messzebbre nyúltunk vissza. Hiszen Pécsi Blankát előbb színművészként ismerhette meg az ország, ez indokolhatta, hogy Petőfi Sándornak két versét hallgattuk meg a művésznő tolmácsolásában. A sors nyis nekem tért, és a 19. század költői nem csak Petőfi korának szóló üzenetek, Pécsi Blanka a versválasztást a maga korának is szánta. A színpadi, a rádiós és a közbeszéd színvonalának romlása indokolta, hogy cselekedjék, 1960. április 6-án ezért hozta létre a Kazinczy díj alapítványt. Szomorú Csaba, a Weiss Manfred Technikum növendéke idézett az alapítvány alapító leveléből, aztán Szémann Emese Rózsa olvasott fel egy fontos részt a Művésznőnek a Szép Magyar Beszédért című írásából, majd egy 1968-as rádiófelvételen Pécsi Blanka erősített rá az elhangzottakra. Okkal emlékeztettük a jelenlévőket arra, hogy 1974-ben jelent meg a Beszélni Nehéz című könyv. Blanka néni először itt vetette fel egy a helyes kiejtés kérdésével foglalkozó rádióműsor szükségességét. Nagy öröm, hogy sikerült megőriznünk a Magyar Rádió Gondolat című műsorának két fontos felvételét. Az egyik 1976. februárjában készült, az illetékesek egy stúdióbeszélgetéssel készítették elő az 1976. március 3-ai első adást és a további műsorfolyamot. Deme László professzor úr hangján idézhettük fel a történéseket, a kezdeteket. A Beszélni Nehéz műsorban, a Magyar Rádió önkritikai adássorozatában a szerkesztők hibás hangsúlyozású, tagolású példamondatokat játszottak le, a hallgatók feladata az volt, hogy mutassanak rá a kiejtési hibákra, és javítsák azokat. 1976 és 2007 között 2100 példamondat hangzott el, ízelítőül 6-ot bejátszottunk az egykori feladványok közül. Pécsi Blanka is, a helyes kiejtés ügyével foglalkozó nyelvészek is keresték, kutatták a beszéd, a helyes ejtés törvényszerűségeit. Elsősorban Deme professzor úr jóvoltából 37 úgynevezett profiladás készült el az évek során. Május 23-án ezek közül egyet felidéztünk, mivel máig a jelzős szerkezetek helyes hangsúlyozása okozza a legtöbb fejtörést, efféle témájút hallgathattak meg a velünk tartók. A Beszélni Nehezes korszak felidézésének fontos emlékeivel folytattuk. Pécsi Blanka utolsó megszólalásával az általa alapított műsorban, Albert Zsuzsa szomorú hangú bejelentésével a művésznő haláláról, és Deme professzor úrnak a rádióadásban elhangzott búcsú beszédével. Ünnepi együttlétünknek üde színfoltja volt leghűségesebb hűségesünknek, Zsámbokréti Péter atyának a jelenléte és emlékező felszólalása. Ő az egyetlen személy, aki 1976 márciusa óta az összes adást, 1300-at meghallgatta és rögzítette, javarészben neki köszönhetjük, hogy megvan a műsor teljes hanganyaga. Az ünnepi műsor első felének végén Mátyás Ferenc Hódolat Pécsi Blankának című versét hallgathattuk meg Lázár Csaba értő előadásában, majd zárásként egy rövidke előadás hangzott el arról, hogy az 1980-as, 90-es években hogyan volt jelen a beszélni nehéz egy fővárosi iskola életében. Az ünnepi program fehér asztal mellett folytatódott, a szünet jó hangulatú beszélgetésre adott lehetőséget. Az együttlét második fele a szóról szóval korszak felidézésével folytatódott. 2011-ben bekövetkezett haláláig Deme professzor úr volt a műsor és a mozgalom mindenese. Nagy áldás, hogy 2008. december 20-án a mozgalom nevében még átvehette a Magyar Örökség díjat. Jó, hogy alakját képben, hangban megidézhettük, leforgathattuk utolsó verselemzését, melyet az egyik Pécsi Blanka emléknapon hallottunk tőle. Márton Rihált ifjúsági vezetőségű tagunk tolmácsolásában elhangzott Deme László végszava, majd a Duna Televízió egykori forgatócsoportjának jóvoltából, 5 héttel a halála előtt, ott lehettünk a Kazinczy díj átvételének ünnepségén. Kisebb-nagyobb bakugrásokkal így értünk el a jelenbe. 2007-ben professzor úr találta ki, hogy nyerjünk meg munkatársnak neves nyelvészeket, akik a szakterületükről tarthatnak kis előadásokat. Most azt ötlöttük ki, hogy az 50. év tiszteletére Őri Vilma tanárnő, Gessner Károly és Hátót Tibor tanár úr válasszon ki 50-50-50 előadásocskát, amelyek tőlük elhangzottak a Szóról Szóval műsor utóbbi közel 20 évében. Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója vállalta, hogy sajtó alá rendezi az írásokat. Nyelvészeink meghatóan szépen szóltak arról, mit jelent számukra emberileg és szakmailag a nyelv és beszédművelő mozgalmakhoz és a Szóról Szóval műsorhoz tartozó élménye. Kis Gábor a rájellemző bölcsességgel és gyakorlottsággal mutatta be az Ékes Szólás kiskönyvtára sorozatnak 101. kötetét, amely Szóról Szóval címmel jelent meg. Ünnepi együttlétünket egy rövidke zárszóval fejeztük be. Reméljük, hogy a résztvevők életüknek fontos élményei közé sorolják jubileumi ünnepi alkalmunkat. Most egyik hősünk Gessner Károly tanár úr folytatja.
1: Kedves hallgatóim! Előző jegyzetemben a tárgy főnév körül létrejött nagy szócsaládból egy-két képzett ige és melléknév jelentés történetével foglalkoztam. A származékok után szemelgessünk az összetételekből is. Az értelmező kéziszótárban a tárgy főnevet előtagként tartalmazó összetett szavak száma 16. Ezek között nyelvtani, nyelvtudományi szakszóként szerepel a tárgyeset. Ezt először 1843-ból adatolhatjuk, mégpedig a magyar szókötés főbb szabályai a Magyar Tudós Társaság külön használatára című nyelvtankönyvben. A kéziszótár ugyancsak tartalmazza a tárgyrag összetételt, ezt is nyelvtani, nyelvtudományi szakszónak minősítve. Jelen ismereteink szerint a szó először 1856-ban jelent meg nyomtatásban, mégpedig a tanodai lapok egyik júliusi számában. Ebben jelent meg a következő közlemény. A Magyar Akadémiai Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a nyelvtudományi osztályhoz a magyar helyesírás ügyében. Ez a közlés két irányból nézve is tanulságos. Egyrészt az akadémia, mint testület, kötelességének érezte tájékoztatni a széles közönséget az adott kérdésben elvégzett munkájáról, annak eredményéről. Másrészt ez a pedagógiai szaklap azzal, hogy több folytatásban nyilvánosságra hozta ezt a magyar nyelv használatát tekintve lényeges ügyet, lehetőséget adott olvasóinak, hogy hozzászóljanak, véleményt nyilvánítsanak az előterjesztésről. Ezek után lássunk még néhány olyan összetételt is, amelyben a tárgy főnév utótagként áll az adott szóban. A magyar nyelv értelmező szótárában a tárgy szócik végén 20 ilyen szót találhatunk, amelyek aztán a saját betűrendi helyükön önálló szócikket is kaptak. A régi sajtótermékeket böngészve az ajándéktárgy összetétel első fordulását is megtaláltam. Ez a Nemzeti Újság 1844. május 29-i számában jelent meg, amelyben a Máramaros szigeti jótékony egyesület tevékenységéről számol be. Ebből idézek egy részletet. Ugyancsak 1838-ban táncvigalmak is kezdettek e célra tartatni, de elejénte nem sok sikerrel, mert az ezen évben adott két bál jövedelme 100 váltóforintot sem tett. Azonban a női munkák és más ajándéktárgyak oly érdekessé tevék a következő években tartott 4 táncvigalmat, hogy 3771 forint és 57 krajcárt jövedelmeztek a társulatnak. Eddig az idézet. És mivel mindannyian részesültünk különféle tanintézményi oktatásban, találkoztunk a tantárgy szóval is. Ez az összetett szó is az 1840-es évek első felében a nyelvújítás egyik darabjaként keletkezett. Lássunk rá egy példát az akkoriban igen népszerű Honderű című folyóiratból. Az 1843. október 7-i számban jelent meg a Magyar Nemzeti Konzervatórium előleges, azaz előzetes költségterve. Ebben olvashatjuk, hogy a tanítók és egyéb foglalkozók, tudnillik alkalmazottak fizetését azért kellett az intézményi költségek közé betervezni, idézem, mivel ezen kiképzést a konzervatóriumi intézeten kívül nyilvános iskolákban a tanulók azért nem nyerhetik, mert a zenészet, szavalás, ének s egyéb tantárgyak tanítása a nyilvános iskolákban divatozó órarenddel összeütközésbe jönne, miről a valódilag most fönnálló énekiskola már is bizonyságot ad. Eddig az idézet. És ezzel be is fejezem a tárgyfőnév történetének áttekintését, bízván abban, hogy kedves hallgatóim képet kaptak arról, miként is vált ez az ófrancia eredetű szó és a körülötte kialakult tágas szócsalád több tagja a magyar szókészlet gyakran előforduló fontos elemévé.
0: Kérem szépen Kovács Zsuzsát, mondja el mára szánt okos gondolatait.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: Iborfia község Magyarország legkisebb lakónépességű települése. Első okleveles említése 1237-ből származik. A Göcsej dombjai közt megbújó törpefalut 18 kilométer választja el a vármegye székhelyétől, Zalaegerszegtől.
2: 3 egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk Magyarország legkisebb lakónépességű településéről szól. Hazánkban 139 olyan település ismert, ahol a lakosság száma 100 fő alatt van. A 2,6 négyzetkilométer területű Iborfia község a göcsei aprófalvas, szeres települések egyik kevésbé jellegzetes, kevés lakosú példája. A falu neve valószínűleg a régi magyar Ibor férfi névből származik. A lakóhely története egészen a középkorig nyúlik vissza. Virágkorát a múlt század első felében élte, de a 20. század második felétől lakossága folyamatosan csökkent. 1778-ban még 73 személy élt a településen, a népszámlálás adatai szerint 1981-ben már csak 56, 2011-ben 11, 2025-ben pedig 7 lakosa volt a falunak. A lélekszám jelentős megfogyatkozása miatt Iborfia Magyarország legkisebb lakónépességű, de önálló önkormányzattal rendelkező települése lett. Példánk első mondata egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző az Iborfia főnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, a község főnév. A mondat folytatása egy szerkezetes jelző. Magyarország települései közül arról beszélünk, amelyiknek a lakónépessége a legkisebb. A birtokos jelzőt, a Magyarország főnevet, a minősítő szerepű jelzőket, a legkisebb és a lakónépességű mellékneveket mondjuk közepes hangsúllyal, a jelzett szónak, az emlékeztető szerepű települése főnévnek,

0: Iborfia település, Orsós alaprajzú. Az ilyen elhelyezkedés jellemzője, hogy úgynevezett egyutcás, de középen az utca térré szélesedik. A falu népszokásai az 1940-es évek közepéig tartották magukat, majd az 50-es évekre szinte teljesen elhaltak. Talán csak a pünkösdi búcsú évenkénti megrendezését őrizték meg, amikor az elszármazottak is igyekeznek hazalátogatni szülőfalujukba. Példánk második mondata egy összetett jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző az első sorszámnév, és a kijelölő szerepű jelző az okleveles melléknév. Kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapasszuk a jelzett szót, az említése, főnevet. A mondatot egy időhatározós szószerkezet zárja. A határozót, az 1237-ből számnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá az állítmányt, a származik, igét. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a nagykanizsai pacsirták körösei, Hegedűs Anna Mária Budapestről és Hutkai Dánielné Mikóházáról. A törpefalu mintegy 200 méteres tengerszint feletti magasságban, az Alai dombság középső részén Göcsej dombjai közt helyezkedik el. A településre nem vezet országos közútnak minősülő út, ott nem működik semmilyen állandó kereskedelmi egység, posta vagy polgárőrség, de különböző vállalatok mozgóboltos járatai rendszeresen felkeresik a községet. Iborfiát nem érinti sem helyi érdekű, sem országos vasútvonal, de 2026. április 1-je óta a MÁV személyszállítási ZRT autóbuszjáratai napi 3 járattal összeköttetést biztosítanak a környező településekkel és a falutól 18 kilométerre fekvő vármegye székhellyel, Zalaegerszeggel. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző, a Göcsej főnév és a jelzett szó, a dombjai főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot, tapad a közt, névutó, kapcsoljuk a megbújó, melléknévi igenevet. A mondatban a tárgy szerepét betöltő törpefalut főnevet hírértékének megfelelően mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy mennyiségjelzős szószerkezettel folytatódik. A jelző, a 18 számnév, kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, a kilométer, főnév. Kapcsoljuk a választja el, fordított szórendű igekötős igét és a névelőt. A mondatot folytató birtokos szószerkezetből a jelzőt, a vármegye főnevet és a jelzett szót, a székhelyétől főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, utána tartsunk egy rövidke előszünetet. Példánkat középerős nyomatékkal zárja az értelmező jelző, az Zalaegerszegtől főnév. Hasonlóan jelölték a csurgói Bartolantal körösök Takács Pálné Bolyból és végsőné Fazekas Aranka Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
1: Iborfia község Magyarország legkisebb lakónépességű települése. Első okleveles említése 1237-ből származik. A Göcsej dombjai közt megbújó törpefalut 18 kilométer választja el a vármegye székhelyétől, Zalaegerszegtől. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tintakönyv kiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Fáy András Technikum beszédművelőköre Bátony Terenye, az Általános Iskola tanulói köre Láncsók, a Katedra Klub Monor, a Szent Miklós Görög Katolikus Gimnázium alapítóköre Nyíregyháza, Vaskó Eszter Dunaújváros, Minárik Tamás Pécs.
0: Új példánkat, amelynek jelölését június 17-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A Bükk kötőjel, fensík, délnyugati, részén, található, mohos kötőjel, töbör, területén,

gyakran, mérnek, szélsőségesen, alacsony, hőmérsékletet, pont. A, tál, alakú, töbör, aljának, tengerszint, feletti, magassága, 822 és fél méter, pont. A, kijelölt, turistautakon, a, fokozottan, védett, terület, szabadon, látogatható.

0: Johann Sebastian Bach D-moll cselló szvittjének második tételét Róman Ditta játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 12. rész.

0: Szép volt ez a hideg ősz. A napok szinte észrevétlenül múltak. Valamikor november vége felé ismét felbukkant Török Ádám, és majdnem elrontott mindent. Váratlanul jelent meg egy este, amikor a Szívtől hazafelé tartottam, hirtelen elébe ugrott a gátra.
1: Régóta várlak, mondta vigyorogva.
0: Nem akartalak megzavarni benneteket, olyan szépen beszélgettetek. Meséltem Rézinek, mondtam. Szereti, ha mesélek neki. Nagyon rendes lány.
1: Persze, hogy rendes lány, mondta Török Ádám.
2: Haragszol rám?
0: Nem, dehogy is. Vártam, hogy elgyere a Kálváriára.
2: Azt mondtad, hogy nem menjek oda többet.
0: Akkor mérges voltam, de azóta azért jöttem, hogy elmenjünk együtt a Kálváriára.
2: Most?
0: Most. Nem bánom, mondtam. Sötét van már, de azért azt hiszem, mutatok neked valamit. Akkor még örültem, hogy ismét megjelent Török Ádám. Sietve lépkedtem a Kálvária felé, hogy minél előbb megmutassam neki, hogyan megyek el egy jó helyre. Azt is tudtam már, hogy hová. Útközben eszembe jutott Rézi üzenete, és figyelmeztettem Török Ádámot. A halászok tudják, hogy fosztogatod a varsákat.
1: Jókor szólsz, legyintett. Kiuggatták és elsülyeztették a csónakomat.
0: A Kálváriára értünk. Én mindjárt odafutottam az első kőoszlophoz. Sötét volt, de ha egészen közel hajoltam a képhez, jól láthattam a virágos katona arcát és messzire néző szemét. Két percig maradt csendben, mondtam izgatottan Török Ádámnak.
1: Miért? Mit akarsz csinálni?
0: Majd meglátod. Két percig ne mozdulj, és ne szólj semmit. Elhúzódott tőlem, csöndben megállt a sötétben, én meg a virágos katonára meredtem. Megjelent a kopasz halász. Már tudta, hogy Brazíliába akarok menni. Gyorsan elvitt, megláttam, amit akartam, és villámgyorsan vissza is tértem a Kálváriára. Oda mentem Török Ádámhoz, és mosolyogva azt mondtam neki. Láttam a bátyáidat.
1: Mit mondasz?
0: Most jöttem Brazíliából. Láttam Istvánt és Sándort. Egészen közelről láttam őket. A tenger mellett ülnek a puha homokon. Melegen süt a nap, de az ő fejük felett egy nagy, tarka napernyő van, és lehúnyt szemmel élvezik.
1: Hülye!
0: Kiábalta Török Ádám.
1: Te ütődött marha!
0: Te azt hittem, örülni fogsz.
1: Hülye!
0: Kiáltotta ismét.
1: Miféle tenger meg napernyő? Életükben nem láttak napernyőt. Reggeltől estig fákat döntögetnek valami átkozott ingoványban. István nyakát megcsípt egy bogár. Öklömnyi daganat nőtt rajta, ki kellett vágni. Sándor meg maláriás. Érted?
0: Nem igaz, mondtam halásápadtan.
1: Még hogy nem igaz?
0: Egy hete kaptunk tőlük levelet. Eljöhetsz, elolvashatod. Betegek mind a ketten. Teljesen sötét lett körülöttem. Nagyon nyomorultól éreztem magam. Leroskadtam a földre. Kimondhatatlanul gyűlöltem akkor Török Ádámot. Mi a fenének jöttél ide? Nyöszörögtem.
1: Majd mindjárt megmutatom, mondta és talpra rángatott. Gyerünk!
0: Felvonszolt a lépcsőkön a kápolna teraszára. Akkor elővett a zsebéből egy kis csomagocskát, és az orrom alá tartotta.
1: Ez egy zsebóra, egy aranyóralánc és egy pecsétgyűrű, magyarázta. Szépen disznóhólyagba csomagoltam őket, hogy ne esik semmi bajuk. Most figyelj, ide teszem a megváltó lába mögé, ide, ahol meghajlik a térde.
0: Miért teszed oda a megváltó lábához, kérdeztem bágyattan.
1: Azért, mert nem merem otthon tartani.
0: Nem mered otthon tartani?
1: Félek, hogy megtalálják az apámék. Esetleg kiderül, hogy honnan van.
0: Honnan van? Tegnap este leütöttem az olmosbottal Pelt Frigyest, amikor bezárta a boltját. Kevés pénz volt nála, azért elvettem az óráját, meg a gyűrűjét is.
1: Meghalt.
0: kérdeztem, holott még azt sem érdekelt, hogy meghalt-e Pelt Frigyes a boltos.
1: Nem halt meg, még a fejét se törtem be, csak éppen elkábítottam.
0: Mondd, te beteg vagy?
2: Nem vagyok beteg.
0: Vigyázz erre a csomagra, mondta Török Ádám. Úgyis minden nap ide jössz, azért is hoztam ide.
1: Tényleg nem vagy beteg?
2: Nem vagyok beteg.
0: Most már menj el innen. Hazavezetlek, ha rosszul vagy. Itt maradok még egy kicsit.
1: Itt maradhatok én is, ha akarod.
0: Nem kell, menj most már el.
1: Vigyázol a csomagra?
2: Vigyázok.
0: Megmondtam én, hogy olyan ütődött leszel, mint ez a szegény Gillike, dünnyögte Török Ádám.
2: Lement a lépcsőkön, lentről, az oszlopok közül visszaszólt.
1: Tavaszra eljövök a csomagért.
2: Akkor majd eladom valakinek.
0: Sokáig ott maradtam még a teraszon, a feszületek előtt. Szerencsétlennek, becsapottnak éreztem magam, és sokáig azt hittem, hogy végleg elvesztettem a virágos katonát is, meg a kopasz halászt is. Később azonban eszembe jutott valami, és megnyugodtam. Valójában egészen egyszerű megoldásról volt szó. Ezentúl csak olyan helyekre vitettem magamat, ahol rajtam kívül nincs egyetlen élő ember sem. Akkor nem lehet semmi baj.

tél első napjaiban meghalt a német tanító. Betegember volt, sánta és tüdőbajos. Mindig fázott, rettegett a téltől. Az iskola melletti kis szobájában két vaskályhát is beállított. Kétségbe esetten fűtötte őket, de ezen a télen kevésnek bizonyult a két vaskályha. Vagy az is lehet, hogy éppen a tüzes vaskályhák melege ölte meg. Éjszaka halt meg, és reggel hiába várták a gyerekek az iskolában. A gyerekek miután szórakoztak egy ideig, elküldték az elsős Hans Kohlmeiert, hogy nézze meg, mi van a sánta tanítóval. A kis Kohlmeier illedelmesen bekopogott a tanítóhoz, és mindjárt be is lépett a szobába. Meglátta a tanítót az asztalra borulva, először azt hitte, hogy talán alszik, de aztán megpillantotta a véres asztalterítőt is. Akkor visítozva kirohant, és azt kiabálta, hogy meggyilkolták a tanítójukat. A gyerekek rémülten szétfutottak, és az utcán mindenkinek azt mondták, hogy valaki meggyilkolta a német tanítót. A koporsós Jungerék laktak legközelebb az iskolához. Karl Junger enyves kötényében átszaladt a tanítólakásba. Felemelte a halott tanító fejét, és megállapította, hogy a vér a szájából folyt az asztalra, tehát senki sem gyilkolta meg. Valaki még aznap elment Verbászra, elhozta onnan az evangélikus lelkészt, és másnap eltemették a német tanítót. Utána a gyerekek helyett a felnőttek gyűltek össze az iskolában, hogy megtanácskozzák, mitévők legyenek. Arra az évre már lehetetlen volt másik tanítót találni. Azt kellett tehát eldönteni, hogy gyerekeiket beadják-e magyar iskolába, vagy inkább egy évig otthon tartsák őket. Johann Schank a téglagyáros, Johann Friedrich a hentes és Stefan Krebs a Molnár Hevesen ellenezték a magyar iskolát. Azt mondták, egy évig szünetelhetnek a gyerekek, utána pedig akár a föld alól is kerítenek másik német tanítót. A többiek azonban leszavazták őket, mert úgy vélték, hogy kár lenne ezt az egy évet kihagyni, meg aztán nem is biztos, hogy a következő évre találnak német tanítót. Néhányan még azt is mondták, hogy tulajdonképpen mindegy, milyen iskolába járnak a gyerekeik. Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs ezután együtt indultak haza. Dühösek, rosszkedvűek voltak, és amikor Pelt Frigyes boltjához értek, ahol elvált az útjuk, Johann Friedrich háborogva kifakadt. Jobb lett volna, ha torzsán maradok a németek között. Itt kevesen vagyunk, és hitvány emberekké válunk. Hitvány félnémetekké, akiknek már az is mindegy, hogy a gyermekeik milyen nyelven szólnak hozzájuk. Kibújunk a bőrünkből. Jött-ment senkik leszünk, akik mindenkihez odadörgölőznek, mint a rühes disznók. Vagyont kell szerezni, mondta higgadtan Johann Schank. Akkor megmaradunk, még ha kevesen vagyunk is. A vagyonos embernek nem kell kibújni a bőréből. Soha többet nem lesz itt német iskola, súhajtotta Stefan Krebs. A gyerekeim már most is magyarul beszélnek egymással. Csak olyankor beszélnek németül, ha én a közelükben vagyok. Ezt nem szabad megengedni, ripakodott rá Johann Friedrich. Nincs időm foglalkozni velük, mentegetőzött Stefan. Katarina meg folyton betegeskedik. Rézi gondoskodik a gyerekekről. Ő nagyon jó lány, de a Zöld utcában jobban megtanult magyarul, mint németül. Esténként azzal a csavargó, rojtos gyerekkel látom a malom előtt, mondta Johann Schank. Tudom, bólogatott Stefan. Úgy teszek, mintha nem is venném észre, hiszen annyi dolgozik a malomban. Ki az a rojtos? Kérdezte Johann Friedrich. Haszontalan naplopó, mondta Stefan. Fiatal gyerek még. Keresnünk kell valakit Rézinek, mondta Johann Schank elgondolkozva. Ismeritek Jakob Grébnert? Kérdezte Johann Friedrich. Nagy hentes üzlete van Szeghegyen. Ismerem, mondta Stefan. A legidősebb fia Jakob már elmúlt 20 éves. Komoly, szorgalmas fiú. Egyszer meg lehetne hívni Grébneréket a vízi malomba, javasolta Johann Schank. Valamelyik ünnepen, amikor összejövünk. Majd megbeszélem Katarinával, mondta Stefan. Sokáig beszélgettek még Pelt Frigyes boltja előtt, és másnap este Rézi már nem jött ki a szívhez.

Lucca napján az anyám búzát ültetett lapos cseréptányérokba. Vigyázva meglocsolta, aztán a tányérokat felrakta a kemence párkányára, hogy minél előbb csírázni kezdjenek a búzaszemek. Közeledett a karácsony. Esténként már megjelentek az ablakunk előtt a kisgyerekek, énekelték az angyali vigasságot. A nagyobb gyerekek pedig a betlehemes játékokat gyakorolták karácsony estéjére. Megmozdultunk mi is. Az apám olcsó bort és pálinkát szerzett valahonnan, az anyám diót, mézet és mákot vásárolt a boltban. Én meg a régi, rozsdás csövű, fanyelő pisztolyunkat tisztogattam, amivel karácsony éjszakája lövöldözni szoktam. Szerettem ezeket a készülődéseket, amelyek Lucca napján a búzaültetéssel kezdődtek. Szerettem a karácsonyt, a karácsony hangulatát, a betlehemeseket, a lövöldözéseket, az éjféli misét, amikor az egész tuk és az egész zöld utca a templomban szorongott és áhítattal énekelt. És szerettem a karácsony másnapját is, amikor a névnapom volt, és amikor még a bátyáim is kedvesek szoktak lenni hozzám. Mire a vékony, halványzöld búzaszálak kinőttek a cseréptányérokban, a két bátyám is hazaérkezett. Piszkosak, trágyaszagúak voltak, fél napig mosakodtak, súrolták magukat, aztán elmentek a borbélyhoz megnyiratkozni, onnan pedig a kis János kocsmájába mentek. Most még nem voltak kedvesek hozzám, jóformán észre sem vettek. Egész éjszakákat töltöttek a kis János kocsmájában. Ittak, verekedtek az zöld utcaiakkal. Hajnalban bedagadt szemmel vagy betört orral jöttek haza, kialudták magukat és mentek vissza a kocsmába. Nem törődtem velük, nem engedtem, hogy elrontsák a karácsonyvárás hangulatát. Ha már nagyon untam őket, átmentem a Kálváriára a kopasz halászt hívni, és egyúttal megnéztem, hogy Török Ádám disznóhólyag csomagja ott van-e még a fekete bronz Jézus lába mögött. A csomagot senki sem bántotta. Török Ádám sem jött érte egész télen. Őszintén szólva nem is hiányoltam. Csupán Rézi hiányzott egy kicsit. Nem volt kinek mesélnem azokról a helyekről, amelyeket bejártam, de azzal nyugtattam magam, hogy tavaszra majd valamiképpen szerétejtem, hogy ismét találkozhassam vele. Most a karácsonyt és a névnapomat vártam, és nem engedtem, hogy bármi is elrontsa a kedvemet. És elérkezett a karácsony estéje. Szép volt, mint mindig. A két bátyám is megemberelte magát, otthon maradtak, csendben megvacsoráztunk, meggyújtottuk a gyertyákat a karácsonyfán, azután az apám citerázott, és karácsonyi dalokat énekelt. Később jöttek a gyerekek, akiknek néhány fillért adtunk, amiért Lucca naptól kezdve minden este énekelték az ablakunk előtt az angyali vigasságot. Jöttek a betlehemesek is, eljátszották a három király látogatását az újszülött Jézusnál. Kicsit részegek voltak már, mert ahova csak betértek, mindenütt itallal kínálták őket. Éjfélkor valamennyien a katolikus templomban voltunk. Én a kóruson álltam végig az éjféli misét, egészen hátul, ahol a harangkötelek lógtak. Figyeltem a szemüveges kántort, aki kidagadt nyakerekkel válaszolgatott a kórusról az oltárnál miséző papnak. Csendítéskor segítettem a harangozónak a köteleket húzni, azután pedig együtt énekeltem a többiekkel. Ott volt az egész zöld utca, a tuk, a Kálvária utca. Az emberek most nem voltak olyan fáradtak és csúnyák, mint amikor a Kálváriáról néztem őket. Az éjféli mise után rohantam haza, kivittem az udvarra pisztolyt, meg egy nagy doboz puskaport, és lövöldözni kezdtem a régi, rossz pisztollyal, amiből talán sohasem lehetett golyót kilőni, de szörnyű nagyokat dörrent. Kevés embernek volt pisztolya. Mások többnyire falba vágókkal durrogtak, amik szintén elég hangosan szóltak, ha jól megtömték őket puskaporral vagy gyufafejekkel. Csak hamar zengeni kezdett az egész tuk. Minden ház udvarában lövöldöztek, hangosan dörögtek a falba vágók és a pisztolyok. Apró fények villogtak az éjszakában, és messziről a szív és a temetők mögül a zöld utcaiak válaszolgattak. Ők is vidám lövöldözéssel ünnepelték a karácsony éjszakáját. A névnapom már nem lett ilyen szép. Sokkal rosszabbul sikerült, mint máskor.
Karácsony napján ugyanis meglátogatott bennünket az öreg Imris Lázár, Vári Jánosnak a mindenese, hogy elhívjon az uraság névnapjára citerázni.

Virágos katona, Gion Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 12. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Es-dur zongora versenyének harmadik tételét Fischer Anni és a Filharmónia zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megérkezett Madridba 14. Leó pápa, ezzel megkezdte hatnapos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A királyi palotában elmondott beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a Szentatya, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A nap folyamán Leó pápa látogatást tesz egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirrasztáson vesz részt fiatalokkal, amelyre több mint 500 000 embert várnak a Lima téren. A tervek szerint az odavezető út egy részét nyitott pápa mobilban teszi meg. A kormány azt javasolja, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona kerüljön vissza az állami vagyon körébe, és az intézmények kerüljenek vissza az állami fenntartású intézményekhez. Ezt is tartalmazza az uniós források hazahozatalához jövő héten benyújtandó törvénycsomag, illetve nem tervezi a kormány a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését, hangzott el a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet emellett célzott segítséget szeretne nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Magyarországon naponta 11-13 focipályányi területet veszít a természet és a mezőgazdaság a beépítések miatt, figyelmeztetnek a kutatók. A Telex összeállítása szerint a betonozás és az aszfaltozás fokozza a klímaváltozás hatásait, mert csökkenti a növényzet hűtő szerepét és a talaj vízmegtartó képességét. A szakemberek szerint a zöld felületek eltűnése miatt a településeken egyre súlyosabbak lehetnek a hőhullámok és a villámárvizek. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója a CNN amerikai hírtelevíziónak adott pénteken sugárzott interjúban. Az iráni vezetés magasrangú tagja azt mondta, a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. Hozzátette azt is, ha az Egyesült Államok a háború folytatása mellett dönt, akkor Irán a konfliktust kiterjeszti a Perzsa-öböl területén túl, a Hormuzi szorostól az Indiai óceánig, valamint a Vörös-tenger és a Földközi-tenger térségére is. Végül a várható időjárásról. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, elsősorban a déli és keleti megyékben fordulhatnak elő záporok, esetleg néhány zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! 15 óra 4 perc. Kvaterka, szombat délutáni beszélgetés a Déli Báb utcában.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Kvaterka mai vendége dr. Balázs Boglárka, fülorgégész. Én Sályi András vagyok. A helyszín valahol itt Budán, a 12. kerület. A torna ma már megvolt?
5: Hát természetes. Hétfő, szerda, péntek, torna. Egy héten háromszor tornázni megyek.
4: De hogy nem ötször?
5: Hát, ahhoz lehet, hogy már egy kicsit idős vagyok. Tulajdonképpen Ez egy jópofa dolog, mert az én életem az három medencében zajlott le. Valahogy ezt így lehet mondani. Az egyik az a sport, a másik az a színpad, a harmadik pedig, hogy fülorgégész lettem, orvos és foniáter, tehát beteg hangokkal foglalkoztam egy életen át.
4: Időrendben is így volt, hogy sport, és aztán színpad, és a végén orvos.
5: Tulajdonképpen igen, mert az általános iskolában már mindig színpadon voltam. És úszni viszont 13 éves koromban kezdtem el, tehát az egy kicsivel később volt, és hát az érettségi után volt az, hogy nem vettek föl az egyetemre, mert hát X-es káder voltam, az ugye osztályidegen. A rádióba viszont fölvettek énekesnek, úgyhogy táncdal énekes voltam először 2 évig, és aztán amikor harmadszor fölvettek az egyetemre, akkor 8 évig azt csináltam, hogy énekeltem és tanultam.
4: Akkor most menjünk időrendben, a sport válogatott, és egyáltalán kosárlabdázó volt, vagy persze medencéről beszélt, úgyhogy
5: hát
4: a kúszó.
5: Ott ritkán, igen.
4: Ott ritkán kosárlabdáznak, igen.
5: Kosárlabdáznak, igen. Nem, én úszó voltam, kislánykoromban a válogatottságig vittem, és sajnos abba kellett hagynom az úszást azért, mert amikor fölvettek az egyetemre, azért nem is tudom, miért hagytam abba az úszást.
4: Lehet, hogy nem is kellett volna abba hagyni ide így utólag.
5: De, hogy nem, 27 évig nem úsztam, és 27 év után viszont nagyon jó volt, mert akkor kezdődött ez az idősebbek, tehát ezek a mester sportolók, és akkor elkezdtem úszni, és több mint 20 évig versenyeztem, mint idős úszóversenyző. Most nem azért, hogy hencegjek, de olimpiai bajnok, meg mindenféle vagyok idős szenior létemre.
4: Na de előtte azért volt normál versenyző is.
5: Hát az is voltam, normál versenyző voltam, a válogatottságig vittem. Egyébként 100 gyors volt az én igazi területem.
4: Milyen volt akkor az élet? Ez nem tudom, 1970-es évek?
5: Hát az életem az olyan volt, hogy minden nap 5-kor keltem. Egyébként azóta is minden nap 5-kor felébredek, most is, pedig azért már nem kéne felébredjek, de egy életen át, tehát amikor kislány voltam, 5-kor felkeltem, mert 6-kor már be kellett ugrani a medencébe, a sportuszodába. És akkor 6-tól volt edzés, és 8 órakor már az ember bent ült az iskolában, mert azért gimnazista volt például. Tehát azért ez érdekes.
4: 13 éves korában kezdett el úszni, ma erre azt mondanák, hogy hú, nagyon elkésett.
5: Nagyon elkéstem. De egy év múlva már utánpótlás válogatott voltam. Szóval valahogy nagyon hamar jött ez a dolog, gyorsúszó lettem.
4: De nemzetközi versenyeken elindult, és akkor utazott valahol?
5: Abban az időben nem. Itthon jól ment, a nemzetközi versenyezek azok a szenior korba jöttek, amikor már elmúlt 27 év, hogy nem úsztam, és akkor elkezdtünk úszni, akik együtt gyerekkorunkban is együtt versenyeztek, ez egy csodálatos dolog volt. Szóval olyanok úsztak mellettem, akiket 30 éve nem láttam. Szóval igen.
4: Még mindig az időrend. Az iskola az melyik iskola volt?
5: A Bajza utcai általános iskolába jártam, és aztán utána Madács gimnáziumba mentem, mert a Madács gimnázium volt a színművészeti főiskolának a gimnáziuma. És ott állandóan különböző darabokban részt vettem, szavaltam, tehát úgy nézett ki, hogy én a színpadra fogok menni. De hát nem mentem a színpadra egy életen át azért, mert én soha nem akartam más lenni, ez megint egy jópofa dolog, ezt már többször elmondtam, ez ismert is, hogy 3 éves voltam, amikor az édesapámnak zenekara volt, és a mi lakás, Balázs Béla a szalon zenekar, egy nagyon jó zenekar volt, olyan híres emberek, Bágya András, Dégel, Holéci, ilyenek játszottak az apa zenekarába, és a mi lakásunkba próbáltak. Én pedig állandóan énekeltem mindent, ugye ezeket a táncdalokat, és akkor egyszer Hollós Ilona, nagy sztár, ő és apa zenekarával énekelt, azt mondta, hogy na Boglárka, hát majd te is ilyen énekesnő leszel, mint én. És erre én ránéztem, és azt mondtam, nem, én fülorgégész leszek, és meggyógyítom a gyerekeket, ha fájni fog a fülük. Na most ez azért volt, mert többször fájt a fülem, és a nagybátyám fülorgégész volt, és ő mindig meggyógyított.
4: És akkor ez a zenélés, ez ment tovább, ez mikor volt időben, amikor az édesapjának ilyen zenekara volt, 960?
5: Hát előtte még, igen. Nem, ez az én zenei pályám az úgy volt, hogy a válogatottal edzőtáborban voltunk, és heverésztünk, aludtunk, meg beszélgettünk, és akkor hallgattuk a rádióba a rádió tánczenei stúdió hallgatóinak a vizsga műsorát. És én akkor ugye azt mondtam, hát így én is tudok énekelni. És akkor az egyik lány azt mondja, de hogy tudsz? És akkor írtam egy lapot, egy levelező lapot a rádióba, hogy én szeretnék ide jelentkezni ebbe a tánczenei stúdióba. És akkor oda fölvettek az egyetemre, viszont hát kitűnőre érettségiztem, meg minden, oda nem vettek föl. A rádióba viszont igen.
4: És akkor elment tánzzal énekesnek. Mondjuk, kik voltak akkor a sztárok? Hollós Ilonát említette, ki még?
5: Hát abban az időben Toldi Mari volt, akkor nagyon menő Sárosi Kati. Szóval ez
4: Vámosi a János, sőt, még én is tudom.
5: Vámosi Zárai, igen, voltak a menők.
4: És ön mennyire volt menő?
5: Hát én nekem jól ment, szóval az utcán például megállítottak, autogramot kértek. 34-szer voltam tévéadásba, csak az volt a baj, hogy ugye 61 és 69 között, akkor voltam táncdalénekes, akkor nem úgy volt még, mint most, akkor egyenes adások voltak, amit nem vettek fel. Tehát hiába voltam én 34-szer a tévébe, és megismertek az utcán, azokból tulajdonképpen egy valami volt csak, amit felvettek.
4: Sajnálja?
5: Nagyon sajnálom, hát hogyne. Hát szívesen megnézném magamat, amikor 18 vagy 20 éves koromban énekelek. Hát persze.
4: Na most, ha élő adás lenne a stúdióban, akkor azt kérdezném, hogy hát mit énekelt? Hát énekeljen valamit.
5: Hát itt most nem fogok énekelni, de jó slágerek, rá kell hagyni bármit mondjon ő, meg még nem biztos, de lehet egy kicsit oda leszek. Ezek nagy slágerek voltak, hát sokkal kevesebben voltunk akkor.
4: Hogyha nem biztos, hogy lesz egy kicsit, még egyszer?
5: Még nem biztos, de lehet, hogy kicsit oda leszek, ha mással látlak én.
4: Azt hittem, hogy énekelni fogja, azért kérdeztem.
5: Hát azért itt most nem.
4: A táncdal énekesség abban az időben nem tudom, mit jelentett, de a társadalmi értelemben az egy olyan menő dolog volt, jó fizetéssel, altóval és mindenfélével?
5: Hát éppen, hogy nem. Gázsi zárlat volt, 150 forint volt a fellépti díjunk.
4: Na de a kenyér 3 forint volt.
5: Akkor is nagyon kevés volt. Szóval a 150 forintos fellépti díj az nevetségesen keves volt, tehát az borzasztó. Na megjegyzem, amikor aztán felemelték a gázsimat, és 350 forint volt egy fellépési díj, akkor elvégeztem az egyetemet, és oda kerültem a János kórházba, ahol 1300 forint volt a havi fizetésem.
4: Hát akkor 5-ször fellépett, és akkor bőven több volt a pénze, mint a havi orvosi fizetése.
5: Igen. Ez pontosan így van.
4: Azt én értem, hogy táncdalénekes lett, de hogy is mondjam, ahhoz kell egyfajta, nem is tudom, szereplési vágy, vagy efféle.
5: Hát ezt mondtam, gyerekkoromtól kezdve mindig a színpadon voltam. Hát már az általános iskolába is, és a Madács gimnáziumba jártam, a színművészeti főiskola gimnáziumába. Hát én ki voltam képezve a színpadra.
4: Na jó, de hát akkor meg az orvosi pálya az azt jelentette, hogy kész a színpadnak vége, miközben ki volt képezve a színpadra.
5: Na de én mindig orvos akartam lenni. Ez a nagybátyám, akit már említettem, ő mindig le akart beszélni róla, hogy ne legyél orvos, mert az orvosi pálya, persze hát ezelőtt 60-70 évvel, az tényleg, az férfinak való volt, és ne legyél fülorgégész, az nem női munka, az férfi munka. Tényleg, abban az időben így volt, de nem tudott lebeszélni. És jó pofa volt, mert azt mondta, hogy a férfi orvosok nem becsülik a női orvosokat. Ha te tényleg fülorgégész akarsz lenni, akkor tanulj meg a szakmádon belül valami olyat, amit a többiek nem tudnak. És akkor, ha te több leszel náluk, akkor nem fognak átgyalogolni rajtad, mint egy női orvos.
4: Persze mondta, hogy a nagybátyja fülorgégész volt, és azért lett fülorgégész. De hát az egyetem 6 éve alatt, 6 év, hosszú idő, annyi mindent látott, annyi mindent megismert, hogy kitartott emellett.
5: Nem tudom, egy percig nem akartam más lenni az életben, pedig hát nem vettek föl. Hát ez is egy olyan érdekes, jól ment az éneklés, minden nap fellépés volt. Minden nap utaztunk, beültünk valakinek az autójába, és mentünk hakniba. Hát így 8 év, ez így volt, abból 6, amíg az egyetemet elvégeztem.
4: A kettő együtt?
5: Együtt, hát persze. Úgyhogy nem volt könnyű. Egyszer volt egy olyan hét, amikor 2 órát aludtam, mert akkor a kamaravariétében éjjel próbáltunk, meg borzasztó volt, fárasztó volt, de én ezt csináltam és szerettem, és ez jó volt.
4: Azon tűnődöm, hogy honnan van az energiája. Azt érzem, most is érzem, hogy telve van energiával.
5: Hát ez a sport miatt. Ahogy mondtam, hogy én minden nap 5 órakor felkeltem, hogy 6 órakor már beugorjak a medencébe, a sportuszodába. Szóval egész biztos, hogy a sport adta ezt. Lehet, hogy hoztam magammal is valamit, de egész biztos, hogy sport készített fel erre az életre.
4: Na de a 6 év alatt meg közben állandóan tanulni kellett. Ült a könyvtárban, vagy otthon, olvasta a könyveket, járt különböző gyakorlatokra, mert az orvosi egyetemen ez is van. Azt hogy viselte?
5: Hát nem volt könnyű, de minden évben 2-1 hónapig nem vállaltam fellépést, akkor otthon ültem és tanultam a vizsgákra. Mert ugye mindig úgy van, hogy vagy télen, januárba, vagy nyáron, júniusba vannak a vizsgák. És akkor nem jártam, nem mentem fellépésre egyáltalán. Tudták, hogy akkor én vizsgai időszakban vagyok.
4: Mondta, hogy elsőre nem vették fel az egyetemre, mert X-es volt. És akkor mit csinál? Jó, akkor énekelt, de miért nem vették föl? Mit jelent ez az X-es?
5: Hát osztályidegen voltam, a családomban nem jó emberek voltak, nagybátyám még, stb. Szóval olyan furcsa, egyik nagybátyám például Kolozsvár polgármestere volt, meg ilyenek. Hát szóval ezt nem meg. Szóval olyan volt édesanyám családjában, ilyen emberek voltak, és én abban nem tartozhattam bele.
4: És akkor az alatt, az 1 év alatt el volt keseredve, hogy nem vettek föl, nem is fognak föl,
5: két-kettő? 2 év, igen. És akkor, amikor 3-szor felvételiztem, akkor már nem az iskola küldött, hanem akkor már az országos rendezőiroda, mint megbízható táncdal énekest, Bali Gyuri, meg hirtelen akartam a pártitkárnak a nevét mondani, akik javasoltak, akkor már fölvettek. Akkor már nem voltam osztályidegen, mert akkor már táncdal énekes voltam.
4: Na most a táncdal énekes, ha olyat kérdezek, ami nagyon indiszkrét, akkor nyugodtan terelj el a szót más irányba. Egy táncdal énekes az, hogy is mondjam, ott él a kirakatban. A férfiak nyüzsögtek ön körül?
5: Nem nagyon nyüzsögtek, meg kell mondjam, mert az embernek van egy tartása, és azt a férfiak is érzik. Mindig volt udvarlom, tehát az, hogy nyüzsögtek, erről szó sincs. De mindig volt olyan, akivel éppen jártam. Hát az természetes.
4: Amikor elvégezte az egyetemet, orvos lett, egy ideig még utána tartott ez a táncdal énekesség, de
5: hát, nem, ez nem így volt, sajnos. Amikor elvégeztem az egyetemet, abban az időben az volt, hogy akik elvégeztek egyetemeket, de a könnyű zenével foglalkoztak, ugye hát abban az időben Dobos Attila, Lovas Robi, ezek abba hagyták az orvosi pályát akkor, és nem ezt csinálták. Supala Kolos megnyerte, ugye, a Ki mit tudott, és egyből abba hagyta. Na szóval mindegy. A lényeg az, hogy én nekem, amikor orvos lettem, abba kellett hagyni az éneklést egyik napról a másikra. Abban az időben ez nem volt divat. És már ilyen volt, hogy az utolsó évben például behívattak a dékáni hivatalba, hogy kicsit túl sokat vagyok a tévébe. Ez nem lesz jó az orvosi pályán.
4: Abba hagyta, fájó szívvel hagyta abba?
5: Hát tulajdonképpen fájó szívvel, igen.
4: És akkor hova került? Orvosnak lenni abban az időben nem úgy nézett ki a dolog, hogy azt mondták, hogy ide vagy oda vagy amoda menjen orvosnak, és más lehetőség nincs. Nem így volt?
5: Hát ez úgy volt, hogy meg kellett pályázni állásokat, és akkor az egyetem rangsorolta tanulmányi eredmény szerint a hallgatókat. És akkor nekem a nagybátyám, aki fülorgégész volt, azt mondta, hogy a János kórházban van a legjobb és a legkorszerűbb. Jancsek Gyula az egy olyan tanárember, egy olyan tudós fülorgégész, neked oda kell menni. És ő beszélt Jancsek Gyulával, a nagybátyám, akit hát nagyon elismert valaki volt szakemberként, és akkor fölvettek a János Kórházba. És akkor ott dolgoztam, most mondhatom,

0: fiatal hölgyek.
1: Hétvégén nem. Ügyelni kellett tulajdonképpen egy fél év után, na de ugye hát ilyen volt ez egy óriási dolog, hogy Jancsek Gyula volt az operaház gégésze. És akkor mi ketten kerültünk oda, fiatal orvosok, Kovács Andris meg én az egyetemről, beletanultunk, és már attól kezdve mi voltunk az ügyeletesek az operába. Hát én az opera énekesek gégéjét már olyan fiatalon elkezdtem nézegetni, tanulni, hogy hihetetlen. Szóval ez valami félelmetes.
0: De hát ez egy egész különleges helyzet volt.
1: Mindenképpen. A legjobb helyre kerültem, és akkor egyik napról a másikra az éneklésnek annyi. Abba hagytam, de nem baj, mert én fülorgégész akartam lenni egy életen át. Én nem táncdal énekes akartam lenni.
0: Igen, de azért mégis énekes volt, énekesként, miközben orvos volt, gyógyította az énekeseket, ez jelentett
1: de
0: valami plusz?
1: Akkor, amikor egyetemi hallgató voltam, amikor orvos lettem, már nem, akkor már nem. Úgy később, amikor megtanultam, már gyógyítottam, és mindig azért jöttek hozzám, hogy hallottuk, hogy ezt is láttad, azt is, meg ugye hát azért 8 évig bennültem az autókba, akivel ugye, amivel közlekedtünk a fellépésekre, és mondták, hát te annyit tanultál mindig. Hát mondom, igen, hát ez volt az én életem célja.
0: Arra gondoltam, hogy korábban énekes volt, tehát ismerte ezt a dolgot belülről, ez sokat jelentett orvosként?
1: Ez rengeteget jelentett. Ugye amíg egyetemista voltam, és mellette énekeltem, hát azért ki volt téve a gégém a feladatoknak. És akkor mindig, amikor volt valami panaszom, mindig elmentem Duci bácsihoz, és mindig mondtam, hogy nagyon gondosan mondja meg, hogy mit lát, összegeztem magamban a panaszokat a látottakkal, és hogy milyen kezelést kaptam, és hogy gyógyult. És én ezt elraktároztam magamban. Én már eleve így készültem fel a későbbi életemre.
0: Kiket ismert? Mond neveket, akiket, a híres énekeseket?
1: Akik... De hát mindenkit. Nem tudok olyat mondani, akit nem. Itt most nem kezdek el mondani senkit, mert az, aki a Kossuth-díjtól kezdve, nem tudom, szóval soha nem mondok neveket, mert aki valamikor beteg lett, az eljött hozzám. De ennek van még egy másik vonzata, amit az előbb mondtam is, említettem, hogy Duci bácsi azt mondta, hogy tanulj meg valamit, amit mások nem tudnak, és akkor ha te abban a témában többet tudsz, akkor tőled kérdezni fognak, és nem fognak átgyalogolni rajtad, mint egy női orvos. Szóval ez a helyzet. Na most ugye miután mindig színpadon éltem gyerekkoromtól, hát már az első elemi év végén én szavaltam az iskolába egy verset. Az első elemi végén, ugye 6 éves koromban. Na most az az érdekes ebben, hogy én akkor, amikor gimnazista voltam, és felkészültem arra, hogy majd fölvesznek az egyetem. Nem akartam énekesnő lenni, de amikor már az volt, hogy egyetemista koromban már gondoltam, hogy na majd hát, ha tényleg fülorgégész leszek, akkor a következő volt, abban az időben kezdett előre jönni Magyarországon az úgynevezett foniátria, tehát a hanggyógyászat. És 2 ember volt, 2 idősebb professzor, aki ezzel foglalkozott, nagy tudású valaki, de öreg ember. És akkor én elkezdtem nagyon tanulni, nagyon foglalkozni ezzel a dologgal. Én meg kell mondjam, hogy 2-3 évig én bejártam az országot. Mindenkihez elmentem, aki valaha beszéddel vagy énekel foglalkozott. Mindenkitől tanultam, mindent megkérdeztem. Én úgy készültem föl erre a foniátria feladatra, hogy valami hihetetlen. És akkor az lett, hogy a 2 idős professzor, hát elment, és akkor maradtam én. És ez egy nagyon érdekes dolog, ilyet nem szabad kimondani, de mégis abban az időben én voltam a foniáter. Szóval azért ez egy őrület, hogy akinek valami hangképzési palasza volt, színész vagy énekes, az mindjárt nálam landolt, és mindenkit megnéztem, megvizsgáltam. És ugye ez őrület, mert ugye például egy logopédus, aki csodálatos tudású valaki, hát ugye őtől is tanultam, hát én mindenkitől, mindenhol tanultam, de én azért voltam sokkal több náluk, mert én összeraktam az ő panaszaikat, és azt, hogy mit tanultam, de utána megvizsgáltam, és láttam a területet. Ez egy akkora

0: Előny, hogy hihetetlen, mert én, mint gége orvos, megvizsgálhattam. A logopédus nem vizsgálhatta meg, a legkitűnőbb beszédtanár a rádió, tévé, azok nem tudták megvizsgálni, mert az nem volt benne az ő szakképesítésükbe. Én viszont igen.
1: Kitérő. Nem úgy van, hogy a régi színészek, a régi művészek jobban beszéltek? Vannak ilyen vélemények, hogy akkor régen az akkori emberek szebben beszéltek, mint a maiak?
0: Igen, szebben beszéltek, mert követelmény volt. Most meg olyan darabokat játszanak, hogy egyáltalán nincs követelmény, sőt. Szóval megváltozott nagyon a színészet feladata is. Annak idején, ahogy beszélt egy Básti Lajos, vagy valami, azt nem lehetett nem észrevenni. Manapság borzasztó, nagyon jó színészek vannak, de erre azt szoktam mondani egy ismerős, hogy ezek a mostani fiatal színészek legtöbbje csereszabatos. Tehát, hogyha az egyik éppen nem ér rá, akkor megy a másik ugyanolyan. Ez nagy baj.
1: Nem úgy van, hogy a világ ebbe az irányba, ha túllépünk a művészeten, a világ ebbe az irányba mozdult, hogy a dolgok csereszabatosak?
0: Hát dehogy nem, ez a baj. Én azt nem mondtam, hogy ez jó. Én csak azt mondtam, hogy ez tény.
1: De én úgy kérdezem, hogy a színészeten vagy a művészvilágon túlmenően is így van, vagy azzal nem nagyon foglalkozik?
0: Hát mással nem foglalkozom, sőt, most már ezzel se foglalkozom, mert most már elmúltak az évek. Jó, két helyen még tanítok egyetemeken ilyen jellegű dolgokat, amikkel így foglalkoztam orvosként, de hát orvosként is ugye elmentem nyugdíjba. Hát itt mondjuk nem fontos ezt tudni, de mondjam meg, hogy hány éves vagyok?
1: Hát engem nem zavar, de nem kérdezem direkt be, ahogy gondolja.
0: Én 83 éves vagyok. Tehát én abból 50-et mondjuk a János kórházba letöltöttem, de az igazság az, hogy nagy változások voltak körülöttem. Szóval, hogy manapság már nem is nagyon mernék így a foniátriával foglalkozni, mert annyi változás van most már, hogy nem biztos, hogy beválnék.
1: Na most egy pillanatra, ha visszatérünk arra, hogy milyen volt a világ. Mondta, hogy nem vették fel az egyetemre, mondta, hogy a család miatt nem vették fel. Milyen volt ez a család? Az édesanyjáról egy szót sem említett. Önnél is úgy volt, hogy mást mondtak otthon, mint amit az iskolában hallott, és ezek, vannak ezek a sztereotípiák.
0: Hát persze, teljesen más volt, mint amit otthon hallottam. Hát mi egy, tulajdonképpen ez érdekes, mert Erdélyből jövő család, mert az édesanyám még, ő édesanyám is, édesapám is Kolozsváron született, de aztán itt Budapesten ismerkedtek meg. És tulajdonképpen én otthon teljesen mást hallottam, mint amit aztán az iskolába mondtak. Tehát végeredményben én úgy nőttem fel, mint egy becsületes, református, hát Isten hívő, szorgalmas úszó. Ugye akkor még ez volt.
1: És amikor táncdalénekes volt, ez a Kádár korszak, ez már a forradalom után. Tényleg nem is tudom, a forradalom 1956 hogyan hatott önre?
0: Új, nagyon. Hát ahol mi laktunk, a Kmetti utcában, a Bajza utca mellett, hát ott a orosz követségnél. Hát először is még elmondok valamit, ez érdekes, ez egy tény. Mikor volt az én életem első úszóversenye? Megmondom. 1956. október 23-án délután. A császár úszodába. Akkor volt életem első úszóversenye, 50 mellen indultam.
1: Vonult a tömeg a Margit hídon.
0: Akkor még, amikor a délután először még nem. Amikor aztán hazafelé mentünk, hát elővártunk a villamosra, persze nem jött, meg mit tudom én, úgyhogy gyalog haza, és akkor az édesanyámmal, meg a nővéremmel, aki zongoratanárnő egyébként, szóval azért ez egy zenész család tulajdonképpen, akkor kimentünk, és hát ott voltam a Sztálin szobor ledöntésénél. Hát azért ez egy nagy valami ebbe az időben. 13 éves voltam. Hát azért az már egy életkor.
1: Érezte, hogy itt most a történelem dübörög ön körül?
0: Nagyon, hát nagyon. Ugye, hát tényleg édesanyám családjából, édesanyám testvéreinek, ők nem maradhattak itt az egyikük, hát disszidálni kellett nekik annak idején, és Ausztriában meg Franciaországban éltek, hát nem maradhattak itt.
1: Ott volt a tömeg, a Sztálin szobor. Egy 13 éves kislány nem félt?
0: Nem. Ahogy mentünk az Andrássy úton végig, ez a ruszkik haza, meg magyar népnek kenyeret, Rákosinak kötelet, mi ezeket kiabáltuk, végig gyalog mentünk, végig ki a térre, és aztán utána a Hősök tere után a Sztálin szobori részhez. Hát ez egyáltalán nem féltem.
1: Ön is kiabált? 13 évesen tudta, miről van szó?
0: Hát hogy ne tudtam volna? Hát abban nőttem fel, hogy tudtam, hogy ez így nem jó, ahogy van.
1: És a szülei nem féltették, hogy hol van ez a lány?
0: Hát a szüleim elváltak, édesanyám nevelt minket, és ő is jött. Tehát a nővérem és édesanyám hárman mentünk. Nagymamákat hazaküldtük, egyébként römizdés volt otthon délután, és aztán hazaküldtük a nagymamákat, és mi pedig mentünk. Egyáltalán nem féltem, boldog voltam. Szóval olyan volt az az egy-két hét, ami ebben az időben 56-ban volt, életemben ilyen csodát nem éltem át, mint azokat a napokat, amikor kimentünk, és az utcán kenyereket, meg én annyi libát az életben nem ettem, mint az ember kiment a körútra, teherautókon, meg szekereken hozták és adták a budapestieknek az ennivalót, hogy legyen mit együnk, meg mi. Hát ezt nem lehet csak úgy felfogni, hogy ez egy csoda.
1: És amikor eljött november 4-e, az milyen volt?
0: Borzalmas. Nem akartuk elhinni. Nem akartuk elhinni. Na most az igazság az, hogy ezt iskolába éreztetni, ezt nem lehetett. Szóval ezt az ember magába tartotta, és nem kellett ezt másra terelni.
1: Nem merült fel, hogy külföldre mennek? Mert nagyon sok, 200 000 ember elment.
0: Nem, egy percig se. Mi annyira magyarok voltunk, és hát ugye édesanyám testvérei, hát azok hívtak, hogy menjünk ki, meg minden, hogy milyen éttermet édesanyám csodálatosan főzött, meg mi, hogy mehez, meg... Hát nem, szóba nem jött. Egy percig se, hogy kimenjünk. Mi magyarok vagyunk, és itt élünk.
1: Nem bánta meg a későbbiekben?
0: Nem, soha. Soha. Dolgoztam én külföldön is, még énekeltem is külföldön, hogyne, persze, de tulajdonképpen én egy percig nem bántam meg, hogy itt maradtam. Én nem tudnék máshol. Az a nagynéném, amelyik Franciaországban él, olyan magyarokkal barátkozik, akik ott a Sorbonnon vezetők, akárkik, és elintézték volna nekem, hogy másodiktól a Sorbonnon folytathattam volna az orvosi egyetemet. Na de hát miért? Hát én magyar vagyok. Engem itt fölvettek az egyetemre. Én egyetemista vagyok.
1: A Kádár korszak nehéz volt. Tehát élt az az érzés, hogy milyen a nyugat, meg ott szabadság van, meg jólét van, meg mások az autók, meg szabadon lehet mozogni. Egy fiatal lány azért nem kísértette meg néha nem. Ez a dolog?
0: Nem, egy percig se. Nagyon érdekes. Ugye akkor már kezdtem úszni. Jól ment az úszás. Akkor én még nem gondoltam, hogy engem nem vesznek föl az egyetemre. Hát én fülorgégész akartam lenni, én orvos akartam lenni. Hát eszembe nem jutott, hogy majd nem vesznek fel. Hát persze ilyen családból jöttem, hát nem vettek fel, osztályidegen. És akkor az éneklés az jól ment, és az éneklés... az segített aztán, hogy felvettek az egyetemre.
1: Még mindig ez a disszidálás kérdés, orvosként bárhol Európában szívesen fogadták volna.
0: Igen. Na de ha én egyszer magyar vagyok, és én itt Magyarországon gyógyítom az embereket, ráadásul előbb-utóbb, hogy a beszéddel, hangképzéssel is foglalkoztam, hát azt meg külföldön pláne nem.
1: Mondta, hogy az édesanyja jól főzött. Mivel foglalkozott? Otthon volt önökkel?
0: Hát az édesanyám tartott el minket, mert apánk elég csúnyán viselkedett, ő, neki volt ez a zenekara, meg viszont mindegy, ezt, erről nem kell beszélni, de ott hagyta édesanyámot, és anya egyedül nevelt minket, a nővéremet, meg engem. Ugye hát mind egyetemet végeztünk, a nővérem zongoratanárnő lett, én pedig orvos, és ő nevelt minket.
1: Na de miből éltek akkor?
0: Hát elment dolgozni. Ő neki nem volt semmi foglalkozása, mert érettségi után férhez ment apához, hát abban az időben ő szeretett volna tanulni, mert borzasztó okos volt, és, de aztán nem férhez ment, és akkor ugye férjnél volt, és amikor elváltak, akkor ő elment a kábelgyárba dolgozott segédmunkásként az anyukám, akiről tudni kell egyébként, hogy hát én szerintem 40 kilót nem is érte el soha, 150 centi magas volt, sovány, de egy olyan határozott és olyan agyi működéssel ellátott valaki, hogy őrület. Szóval úgy nevelt föl minket, hogy először ott segédmunkás volt, aztán egyre jobban előre ment, ezt megtanulta, azt megtanulta, végül aztán bérelszámolás vezető volt a nemzeti szállodába. Szóval mindig tanult, de akkor, amikor apa elment, és ott hagyott minket, és éveken keresztül nem fizetett tartásdíjat, meg semmi, szóval mindig kitalált valamit, egy eléggé alávaló ember sajnos az apám.
1: Ha olyat kérdezek, akkor nyugodtan mondja azt, hogy egyébként meg szép idő van és süt a nap, de ha így beszél az édesapjáról, nem is tartotta vele a kapcsolatot?
0: Nem, egyáltalán nem, nem találkoztunk. Szóval egyszer-egyszer véletlenül, egyszer az utcán a nővérem, aki 5 évvel idősebb nálam, és az tovább, mert amikor apa minket ott hagyott, akkor én 5 éves voltam, a nővérem meg 10. És egyszer az utcán véletlenül találkoztunk vele, és akkor megrángatta a kabátját a nővérem, és akkor ő megfordult, és azt mondja, ti vagytok? Na hát, szóval ilyen apa volt ő.
1: És amikor meghalt, akkor sem, hogy is mondjam, vagy amikor arról volt szó, hogy hamar, pillanatokon belül meghal, akkor sem keresték föl?
0: Nem, és a temetésen sem voltunk, a temetésen sem voltunk, a teljesen külön élt tőlünk, nem tartotta velünk a kapcsolatot. Volt egy pár év, amikor ő mindig azt akarta, hogy tartásdíjat ne kelljen fizetni, de mindig felemelték egy kicsivel a tartásdíjat, amit aztán megint nem fizetett. Szóval borzasztó, hogy éveken keresztül, nem tudom, 23 évig, vagy mit tudom én, mennyi ideig voltak ilyen, bocsánat, dolgok köztük. Nem, nem, nem.
1: Kicsit fordítok a témán. Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. A műsor vendége dr. Balázs Boglárka, fülorgégész. Ilyen előzmények után férjhez ment, gyereke született. A férj szintén zenész?
0: Hát, ha most elmondom, akkor, és eddig nem tudta, akkor megmondom. A férjem Aut Ede, zenész, zongorista, aki tulajdonképpen az első táncdal fesztiválon, ahol jár az eszem, ezt ő írta, tehát egy menő zeneszerző zongorista volt. Na most egy lányunk született, aki Aut Csilla, énekesnő. Szóval, igen.
1: Unokák?
0: Egy unokám van, 7 éves, és pingpongozik.
1: És énekel.
0: Hát mindent énekel, nagyon-nagyon. Ide jön hozzánk, rögtön leül a zongorához, és akkor ő, persze nem úgy, de ő tudja, hogy mit kell, össze-vissza, de ő kíséri magát, meg minket, ha énekelünk zongorán. Hát, hogy milyen hangokat üt le, az más kérdés, de ő tudja a ritmust, meg azt, hogy majd most mikor kellene ott valami szóljon, úgy kísér zongorán, szörnyű hangokkal persze, de mégis úgy van, hogy ő zongorán kísér.
1: A férje zeneszerző volt. Ez a fajta élet, ez a családi élet szempontjából nem biztos, hogy nagyon, hogy is mondjam, könnyű. Mert egy zeneszerző az mozog a művészvilágban, esetleg későn jár haza.
0: Hát hogy volt ez? Baj. Ez úgy volt, hogy például, ugye hát ő mindig fellépni járt, mert ugye a Haknikba elmentek. Én meg addigra már úgy orvosoltam, én mindig korán reggel keltem, és akkor be a kórházba, én egy életen át legkésőbb 7-kor minden nap benne voltam a kórházi munkába. Mert mondtam, hogy 5-kor ébred, azóta is, most is mindig 5-kor ébredek. Na most a lényeg az, hogy például egyszer Csilla volt, nem tudom én hány éves, 3 éves, és azt mondja, és apa az itt lakik, vagy csak itt alszik?
1: Na de nem tudok szóhoz jutni.
0: Hát én ezt megszoktam, viszont nagyon jó apja volt Csillának, szóval tényleg azt kell mondanom, hogy attól, hát ugye mennyit dolgozott, és soha nem volt itthon éjjelente, de azért most a múltkorjában találtam leveleket, amiket ők évek alatt leveleztek, mert ugye ő hajnalba jött haza, mi akkor aludtunk, és akkor a konyhaasztalon volt a hely, ahol mindig a leveleket ott váltották.
1: Azért ez sem lehetett könnyű.
0: Hát nem, ez nem volt könnyű. Nekem se volt könnyű, mert én egyedül neveltem a gyereket. Elvileg volt ugyan itthon apja meg férjem, de hát soha nem volt itthon, akkor, amikor mi nekünk kellett volna.
1: Kicsit fordítok megint a beszélgetésen. Mondta, hogy soha nem kísértette meg az, hogy külföldön éljen. De azért a 60-as, 70-es években, talán inkább a 70-es évektől 3 évente egyszer, kis szerencsével el lehetett menni Nyugat-Európába. Sokat utazott?
0: Hát abban az időben, amikor ez így volt, akkor mi, mint család, mindig mentünk, bejártuk Európát több felé. Hát nem bejártuk, de szóval rengeteg helyen voltunk, hárman.
1: Három évente,
0: igen. De aztán utána pedig, hát nem is tudom, voltam kongresszusokon, mint orvos, mint foniáter több felé, és aztán amikor 47 éves koromba elkezdtem megint úszóversenyezni, 47 éves koromba, azért ez jó pofa, nem?
1: Nem is tudom, hogy jutott eszébe.
0: Úgyhogy akkor indult ez a szenior dolog, hogy az idősek is versenyeznek, és felkeresett az edzője ennek az úszó válogatottnak, hogy nem akarok-e járni úszni. És mondom, még kik járnak? Hát Egervári Márta, Csikány Józsi, igen, akarok. És akkor elkezdtünk, és végig versenyeztem több mint 20 évet. Na de úgy volt, hát, hogy...
1: Bocsánat, akkor 67 éves koráig versenyzett?
0: Igen. Hát persze. Hát miért ne? Sőt, 5 évenként változnak a korcsoportok, tehát mindig 40-től 45-ig, 45-től 50-ig így vannak az évek. Persze. Hát ha oda néz, ott látja, hogy ott lógnak az a 100-alahány érem, azokat felnőtt koromban nyertem. Nem akkor, amikor kislánykoromban úsztam, hanem amikor öreg. És aztán már megismerték az embert. Tehát olyan helyekre név szerint hívtak meg, Hawaii-ba, meg ilyen helyre. Hát hogy ne? Új-Zéland, Ausztrália, bejártam a világot, mint úszó. Mint öreg úszó.
1: Melyik hely volt a legemlékezetesebb, vagy vannak-e ilyenek?
0: Hát tulajdonképpen Hawaii, az nagyon jó volt.
1: Nem de véletlen a mondás, hogy ez Hawaii.
0: Igen, ez nem véletlen, ez jó. De tulajdonképpen mindegyik jó volt. Hát jó volt egyébként a Új-Zélandi is, érdekes volt. Hát mindenképpen érdekes volt. Szóval jó volt. Olaszországba kezdtünk mindig menni, 7-szer voltunk például Firenzébe versenyen, Rómába is többször, meg mind. Úgy emlékszem, hogy abba az uszodába jártunk mindig a versenyre Rómába, az Aqua Acetosa, ahova annak idején János Pál is járt. Úgyhogy még mondtuk, hogy jaj, csak nem indul el köztünk, és akkor azt mondjam, mit tudom én, 50 férfi gyors, 5-ös pálya, 2. János Pál. Szóval...
1: Közben orvos volt, és én azon tűnődtem, és mondta, hogy foniáter meg olyan dolgokat tudott orvosként, amit mások nem nagyon tudtak, hogy az orvosi karrier nem vonzotta, hogy professzor legyen?
0: Hát tulajdonképpen főorvos voltam, tudományos fokozatom volt, és az ELTE-n most is címzetes egyetemi docens vagyok.
1: Úgyhogy akkor a tudományból is kivette a részét.
0: Abból is kivettem, igen.
1: Ahogy hallgatom, ugye az embernek az a benyomása, hogy ez az ember, ez állandóan csinál valamit, nem nyugszik, honnan van ennyi energiája, hogy képzeli, hogy ez is, az is, amaz is, mi marad ki az életéből? Tudom, azt fogja mondani, hogy semmi. De, vagy nem tud ilyet mondani.
0: De nyelvtanulás, több nyelvet, elvileg több nyelvet tanulgattam, de nem tudtam egyiket se úgy. Jó, németül elég jól tudtam, mert nekünk abban az időben, amikor kezdtem orvos lenni, a fülorgégészetnek német volt a szaknyelve. És akkor Németországban voltam továbbképzésen is, meg Németországban énekeltem is kétszer Berlinben. Szóval azért igen.
1: NDK.
0: Igen. Aztán később angolul is kezdtem tanulni, de nem, szóval fiatal korba kellett volna még 2-3 nyelvet megtanulni. Ez, ami kimaradt az életemből.
1: Ez csak egy. Más nincs. Most megint ez provokáció, mert úgy néz ki, mintha minden tökéletes lenne.
0: Hát nem tökéletes, de azért tudja, az, hogy egy héten legalább 3-szor le kellett menni edzésre, mert különben megverték az embert. Hát az
1: nem szeniorként.
0: Hát szeniorként, persze. Úgyhogy akkor dolgoztam, volt magárendelésem is, úgyhogy nem, volt egy héten 2-3-szor reggel 7-től este 8-ig dolgoztam. És a többi napokon meg az uszodába, jó, hogy vasárnap is volt edzésünk, az jó volt, de 3-szor volt edzés, mert különben kikap az ember. Hát nem fogok úgy indulni, hogy hülyére verjenek. Ha-ha, hát azt nem.
1: Azért előfordult, hogy nem első lett?
0: Hát hogy ne fordult volna. Ráadásul éppen ez, hogy mondtam ezt az Új-Zélandit, busz után szaladtunk, és elcsúsztam, és a bal vállamat megütöttem, de nagyon, és akkor képzelj el, 13. lettem 50 gyorson Új-Zélandba. Borzasztó.
1: Na jó, de hát sérülten versenyzett.
0: Na igen, igen, hát ez csúnya dolog, de azért 13. azért az nem való.
1: Nem kérdezem, hogy hányan indultak.
0: Hát ilyenkor 50-60-an indul, hogyne? Hát a világból mindenhonnan jönnek a szeniorok, és ugye tulajdonképpen 5 éves korcsoportokban van az ember, tehát én nekem nem egy nálam 20 évvel fiatalabbal kellett versenyezni, de hát szóval azért az első 10-be mindig benne voltam, sőt az első 5-be, hát...
1: Azon gondolkozom közben, értem, telve energiával, ezt is csinál, azt is csinál, úszik, gyógyít, utazik, már nem énekel, de mégis, hogy amikor nyugdíjba ment, az milyen volt? Egyszer csak leszakad az ég?
0: Hát nem, mert amikor nyugdíjba mentem, azért mentem nyugdíjba, mert úgy csinálta a beosztást az a kollégám, aki csinálta, hogy minden héten kétszer, hétfőn és pénteken ügyeletes voltam. És az utolsó augusztusban 8 ügyeletem volt, és már 64 éves voltam akkor, szóval...
1: Kiszúrtak magával.
0: Kiszúrtak, mert mindent elvállaltam. Nekem mindig lehetett mondani, hogy ezt azt csináld meg, mindig mindent megcsináltam. Na most, amikor elmentem nyugdíjba, akkor azt csináltam, hogy tanítani kezdtem 2 helyen, az ELTE-n, meg a Zeneakadémián, olyan témákba, amik ilyen orvosi témák, tehát halláskortan, beszédkortan, és akkor ezeknek megírtam én a jegyzetét, tehát mindig valami tudománnyal azért foglalkoztam.
1: Most egy pillanatra visszatérve a kiszúrásra, ez a bizonyos hölgy vagy úr, aki beosztotta állandóan, nem kedvelte magát?
0: Hát azt nem tudom, hogy nem kedvelte, de viszont ismert, és tudta, hogy ha azt mondja, hogy én csináljam meg, akkor megcsinálom. Egyébként ő neke még az egyetemen is évfolyamtársam volt, és évekig együtt dolgoztunk a kórházba, és én nem éreztem volna, hogy nem kedvelt engem, de tudta, hogy engem mindenhova be lehet osztani.
1: Ez a kötelességtudat, ez honnan jön, és ez jó?
0: Ezt az édesanyámtól örököltem, egész biztos. Én így nőttem föl, és az én édesanyám így nevelt minket, a nővéremet meg engem.
1: A mai világot hogyan nézi? Hogy tekint a mai világra? Milyennek látja? Milyennek látja a fiatalokat, a 20-30 éveseket? Azt mondja, hogy rémes ez a generáció, meg sok mindent nem tudnak, vagy azt mondja, hogy ő, hát a jövő reménységei.
0: Hát egész biztos, hogy megváltozott a világ, én pedig valahogy úgy leragadtam. Hát ha azt mondom magának, hogy nekem nincs mobiltelefonom, nem hiszi el. Most hogy néz rám, látja? Nekem nincs mobiltelefonom. Mondjuk itthon van egy számítógép, mert ugye a tudományt azt mindig azon keresztül csináltam, tehát van itt, de én még az életben meg nem rendeltem soha semmit, például így számítógépről, és egyáltalán, szóval az, ami most már van, ez már nekem sok, ez a mesterséges intelligencia, meg mit tudom, de mondom, mobiltelefonom sincsen.
1: Na de milyen az élet mobil nélkül?
0: Nagyon jó. Hát miért kell? Hát itt van ez a telefon. Ha itthon vagyok, akkor fölveszem. Ha vásárolni vagyok, vagy utazom az autóbusszal tanítani, hát akkor nem úgyse beszélnék a mobilba.
1: Na de van egy ilyen biztonságérzet. Bármi történik, azonnal föl tudom hívni, szóval...
0: Ez nincs bennem valahogy. Nincs? Ez nincs, egyáltalán. Na most, ha oda néz, látja az ott micsoda? Az egy ilyen...
1: Az a váza, arról beszélünk?
0: Nem, az a széken.
1: Ez az óra.
0: Ez az óra. Van egy ilyen gondos óra, mert a lányom ragaszkodott hozzá, hogy legyen. Ez tényleg minden nap reggel feltöltöm, és itt van, tudom, hogyha valami baj történik, ide-oda tudok mászni, elérem. Tehát nem fönn egy polcon van, hanem így itt alacsonyan bármi történhet velem. Mert egyedül élek tulajdonképpen itt már.
1: 83 éves, mit szeretne még elérni az életben?
0: Mit szeretnék elérni? Hát nem tudom. Ez elég nehéz, hogy mit szeretnék elérni. Kicsit többet szeretnék színházba járni, mert addig, amíg dolgoztam, ugye, hát a betegeim állandóan mindenhova hívtak. Színház, opera, koncert, minden más. És az hiányzik, hogy keveset járok. Egyébként olyan helyen lakom, hogy itt nagyon közel van autóbusz megálló, tehát most 2-2,5 éve eladtam az autómat. Nem kell. Nem tudok sehova autóval menni, nem lehet parkolni, nem lehet járni. Szóval ez az autóbusszal való közlekedés, ez jó.
1: És nincsenek már paciensei, hiszen a tudása az megvan. Hát mindenki önhöz járt, az összes énekes. Nem tudják, hogy még itt van, el lehet jönni hozzá, meggyógyít.
0: Nem lehet, nem szabad. Van egy ilyen szabály, különböző vizsgákat kell ahhoz letenni, hogy az ember orvosként dolgozhasson. És én nekem ez 82 éves koromra lejárt. Tehát én már évekkel ezelőtt is, ha valakit nem tudom megvizsgálni, hát hol vizsgáljam meg?
1: Hát nem kell hozzá semmi, csak egy ilyen, van az a tükrös fej, nem tudom micsoda.
0: Igen, van olyan, úgyhogy néha a lányomnak megnézem a torkát, amikor panaszkodik, hogy be van rekedve, de nem lehet orvosként már dolgozni. És egyébként mondom, egy csomó olyan dolog van, ami elment mellettem. Most például az ELTE-n tanítottam halláskortant, most derült ki, hogy 35 éven keresztül. Az nem kevés, nem? Egy tantárgyból 35 évig tanítani. És most abba hagytam, mert most már annyi minden kialakult közben, mindenféle eszközök, szemlélet, minden, és ahhoz úgy éreztem, hogy öreg vagyok, lemondtam. Úgyhogy most már volt egy búcsú, aranyosak voltak a tanszéken, dolgozók elbúcsúztattak.
1: A lányára, az unokájára nagyon büszke?
0: Igen, a lányomra azért vagyok büszke, mert ő az, aki mindent csak a saját erejéből élt el. Amikor én még úgy ismertebb valaki voltam, volt egy-két olyan, hogy őt azért hívták, mert engem ismernek, az nem vállalta el. Mindig azt mondta, hogy ő nem azért akar valaki lenni, mert ő Balázs Boglárkának a lánya, hanem azért, mert ő autcsilla. Szóval ez egy borzasztó érdekes dolog. Ő azért nem lett nagyobb sztár, bár amikor elkezdett énekelni, akkor baromi jól ment neki, de aztán ő olyan volt, hogy olyan helyekre nem ment el, olyan rádiókkal, újságokkal nem állt szóba, mert azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy majd idősebb korában valamit megbánjon, hogy miért kellett neki ide elmenni, ezzel beszélni, azzal beszélni. Amikor a színpadon kint van, félelmetes, hogy milyen jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Balázs Boglárka fülorgégészt hallották. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sáy András.
2: Elhangzott Akvaterka.

0: Aú Csilla felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megérkezett Madridba 14. Leó pápa, ezzel megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A királyi palotában elmondott beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a Szent Atya, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A nap folyamán Leó pápa látogatást tesz egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirrasztáson vesz részt fiatalokkal, amelyre több mint 500 000 embert várnak a Lima téren. A tervek szerint az odavezető út egy részét nyitott pápa mobilban teszi meg. Szemerei Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szombaton lépett hatályba. Az országos főépítészi feladatokat korábban Lánszky Regő látta el, aki az előző kormány idején az építési és közlekedési minisztérium építészeti államtitkára volt. Megkezdődik a hajógyári sziget, az Óbuda közötti K-híd teljes körű rekonstrukciója ősszel, írja az Index. A cél, hogy a hídon úgy alakítsanak ki biztonságosabb és szélesebb útpályát, hogy közben megőrizzék jellegzetes arculatát. A kivitelezést a hajógyári szigeten tartott nagyobb nyári rendezvények idejére felfüggesztik, így ekkor nem korlátozzák a forgalmat. A munka várhatóan 2027 végére fejeződik be. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója, a CNN amerikai hírtelevíziónak adott pénteken sugárzott interjúban. Az iráni vezetés magasrangú tagja azt mondta, a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. Hozzátette azt is, ha az Egyesült Államok a háború folytatása mellett dönt, akkor Irán a konfliktust kiterjeszti a Perzsa-öböl területén túl, a Hormuci-szorostól az Indiai-óceánig, valamint a Vörös-tenger és a Földközi-tenger térségére is. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére egyirányúsították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótló busszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Nyugat felől csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Nagy részt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhat óra 4 perc. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Zenei Testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyház Zenei Magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtóreferense. Thomas Tudway 1650 körül született. Angol zeneszerző, orgonista és tanár volt. Egy ideig a Cambridge-i King's College orgonistája volt, valamint kórusiskolás fiúk oktatójaként is működött. Zeneszerzőként kizárólag egyházi zenével foglalkozott. Műveinek nagy része alkalmi jellegű volt. 1726. november 23-án halt meg. Most hallgassuk meg 1721-ben írt Te Deumát, amelyet korabarokk zenei stílusban komponált. Közreműködik a Ferdinánd Konzort, vezényel Stephen Bulmore.

Elhangzott Thomas Tudway Te Deum. Közreműködött a Ferdinánd konzort, vezényelt Stephen Pulmore. Elköszön Önöktől az OMCE sajtóreferense, Varga Levente. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Versek az iskoláról, tudományról. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra.
3: Tanár az én apám. Tanár az én apám. Ha jár a vidéki városban, gyermekek köszöntik ősz fejét, kicsinyek és nagyok, régi tanítványok, elmúlt életükre emlékezve, lassan leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók, kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek, irnokok, katonák, s olykor egy országos képviselő is. Mert nagy az én családom. Nagy az én családom, kelettől nyugatig, nyugattól keletig. Nagy a mi családunk. Mikor vele megyek, fogva öreg karját, vezetve az úton, a szívem kitágul, s szívek közt énekel elhagyatott szívem. Az én édesapám az emberek apja, és én az embereknek testvére vagyok.
4: Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márvány tenger partján, millióm rodostóban, zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása, mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk, amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek, s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, s benne a tengert, és minden rodostóban zákont.
5: Az iskolában 60-an vagyunk, szilajlegénykék, picik és nagyok, s e 60 ember furcsa zavarában a sok között most én is egy vagyok. Ez más, mint otthon. Festékszag, padok, a fekete táblácska és a kréta, a szivacs hideg, vizes illata, az udvaron a szilfa vén árnyéka, s a kapunál az arcom nézi tán. Egy idegen és merev tulipán. Ez más, mint otthon. Bús komédia, lélegzet visszafojtva félve nézem, 60 picike fej egyszerre int, s egyszerre pislant 120 kis verépszem. 60 picike fürge szív dobog, 60 kis ember, mennyi sok gyerek. Amerre nézek, mint egy rengeteg kezek, kezek, és újra csak kezek. Mint kócbabácskák a török bazárba, egy hűs terembe csöndesen bezárva, az orruk, a fülük, mint az enyém, s a feje is olyan mindenkinek. Mi végre ez a sok fej, kéz, fül, orr? Sokszor csodálva kérdezem, minek?

0: Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban. Hát, múzsáknak szentelt kies tartomány. Íj szám kivetve volt nálad minden tudomány. Hát csak sertést neveltél itt a maks haraszt. Hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt. Istenem, senki sem vette észbe, hogy a részbe árva még Somogy. Hány jó ész lett vaddá, hogy nem mívelték. Hány polgár búnyikká, hogy jóba nem nevelték. Dudva lenne a dudvák közt az ananász. Kanász marad, akinek a nevelője kanász. Hát már, hogy a Somogy így tudatlan, formálatlan, kié a hiba? Debrecen és Patak messze estenek ide, hol a múzsák nem is esmértettenek. Ami kevés pénz bejött, 2-3 póra, nagyobb dologra ment el, borra avagy disznóra. A szegény pórlegény vagy bodnárnak, vagy betyárnak, vagy zsiványnak állt. Ó, szomorú sorsa egy szép megyének, hol a magyar lelkek megvetve heverének. Ó, nem fájé a szíve minden magyarnak, hogy a magyar fiakkal gondolni nem akarnak. De tán jő oly idő, melyben nékünk a vidékünk új Hélikon lesz.
1: A jó tanító. Van biz ott a sok rossz között, van jó tanító is. Volt nekem sok rossz tanítóm, volt nekem egy jó is. Meg is maradt a fejemben, úgy emlékszem rája, mintha vén kopasz fejével most is itten járna. Kopasz volt az Isten adta, nem tehetek róla. Vén legény volt, ifjúsága régen elvirula. Elhervadtak virágai, egy maradt meg éppen, egy nagy bazsarózsa nyillott az Orra hegyében. Talán minden reggel újra kivirult az orra, de nem csoda, mert gondosan táplálgatta borral. Már hiába, ha ez olyan különös plánta volt, hogy nem szívelt egyebet, mint pincei harmatot. Ez alatt az orra alatt egy nagy bajusz ácsorga. Egyik rúdja égbe készült, másik le a porba. A bajusz alatt szája volt, szájában pipája, lapátnak is beillett von, köpcsös szopókája. Zrínyjét még valamikor Árpád idejében készítették, semmi szín sem volt már a színében. Gombok voltak akkorák rajt, mint egy-egy pogány fej, használták is tán a török hadban buzogány helyt. Mindenféle zsinórral úgy ki volt kanyargatva, hogy a mennydörgős mennykű is eltévedett rajta. A szabó jó szűkecskére szabta a nadrágot, de azért egy kicsit mégis pötyögősen állott. Hosszan bajlódtam tán vele, de megérdemelte, mert szörnyen jó ember volt, az Isten teremtette. Olyan jó tanító volt ő, amilyen csak kellett. Esztendőn át asztal alatt hevertek a könyvek. Ha leckémből fél betűt sem tudtam felmondáskor, azzal vigasztalt, hogy se baj, megtanulom máskor. Ki is mutattam iránta jó szívűségemet, vittem neki ajándékot, mikor csak lehetett. Lelopkodtam sonkát, kolbászt saját kéményéből, ez volt ajándékom, s ő még meg is hít vendégül.

Vörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva el apon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény. Véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fejjel álmodik. A csillagászat egy vak koldusasszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép, s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet, hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen. S a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sohajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdemhősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők minde többi rongykereskedővel, ez únt fejek s megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mindegyütt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt. Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advá körökül. Kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvéreim vannak számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlett órákban teremt. S ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben? Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk, térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Valaki ír a kezeddel. Versösszeállításunkban Kosztolányi Dezső, Kányádi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor és Vörös Marti Mihály műveit hallották, Végvári Tamás, Szacsvai László, Lukács Sándor, Kállai Ferenc és Sinkovics Imre előadásában. Kányádi Sándor versét a szerző mondta el. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt. Kedves hallgatóink, a következő percekben Dohnányi Ernő Ádúr vonós négyesének első tétele csendül fel, a Kodály vonós négyes játszik.

0: Elhangzott Doknányi Ernő Ádúr vonós négyesének első tétele, a Kodály vonós négyes játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megérkezett Madridba 14. Leó pápa, ezzel megkezdve 6 napos spanyolországi apostoli látogatását. A Szentatya a főváros után Barcelonába, majd a Kanári-szigetekre is ellátogat. 14. Leó pápa pontifikátusa 4. június 6-a és 12-e között zajló apostoli útjának mottója: emeljétek fel szemeteket. A Szentszéki Sajtóközpont által korábban ismertetett program szerint a Szentatya 3 napot tölt Madridban, 2 Barcelonában, 1 Las Palmas de Gran Canarián és 1 Santa Cruz de Tenerife-n. Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézi Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot. Megszüntette a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézi gránát baleset ügyében, amiben egy kormány tisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett egy honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség Suli a strandon nevű akciójához, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat, közölte a szervezet az MTI-vel. A program célja, hogy megkönnyítse a vakációik hátralévő pár hetet, és különféle tantárgyak óráit, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákat tarthatnak meg az iskolák a fürdők területén. Az akcióban az osztályoknak kedvezményeket is biztosítanak a diák belépők árából. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány, közölték helyi sajtóorgánumok. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Az amerikai elnök szerint csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel el lehet távolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránt, írta meg a hirodó.hu. Donald Trump úgy fogalmazott, a korábbi amerikai légicsapások jelentősen megrongálták a föld alatti tárolókat, ezért a nukleáris anyag kiemelése rendkívül nehéz feladat lesz. Az Útinform hírei következnek. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a mezőkövesdi csomópontnál egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 128-as kilométernél a külső sávot és a gyorsítósáv végét lezárták. Az egyes főúton Tata belterületén összeütközött több jármű, a 65-ös kilométernél irányonként csak egy-egy sáv járható. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Végül a várható időjárásról. A gomoly felhők mellett nyugat felől egyre több felé megnövekszik a fátyol felhőzet, amely szűrheti a napsütést. Elsősorban a déli és keleti megyékben fordulhatnak elő záporok, esetleg néhány zivatar is. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim! Bögös Herrietta, Liszkai Károly, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma ismétléses házi muzsika összeállítást fognak hallani 2022-ből. A műsor első részében Simon Izabella és Várjon Dénest halljuk, majd a második részben jazz muzsika szól Binder Károly személyében. Először Simon Izabella és Várjon Dénes a vendég.

0: Először találkozunk ilyen minőségben, mert koncerten sokszor hallottalak titeket, de most hála a jó Istennek van alkalom egy kicsit beszélni. Mondtátok, hogy most innen a szomszédból, a Rottenbiller utcából jöttetek, ott mi dolgotok volt?
1: Egy lemezfelvételre készülünk majd, nem is tudom, valamikor.
2: Az a télen lesz, télen, a decemberben. Igen. Csak
0: és mi lesz a lemezen?
1: Mahler első szimfóniáját veszük föl négy kézre.
0: Az a bizonyos Bruno Walter.
1: Így van, így van, így van, így van.
0: Az nagyon ritkán lehet hallani.
1: Nagyon ritkán, fantasztikus átirat, nagyon szeretjük ezt a darabot.
0: Van kedvetek egy picit mutatni belőle?
1: Persze, szívesen.
0: Míg a minket hallgató hölgyeknek és uraknak eláruljuk, hogy itt most teljes improvizálás van, csak azt beszéltük meg, mert két műsort veszünk fel, hogy a kettő azért elválik majd egymástól, de hogy mit fogtok játszani, miről fogunk beszélgetni, az maradjon a mi rögtönző kedvünk. Szerint.
2: Nézzük meg így a harmadik tételben ezt a gyönyörű témát, az úgyis ugyanabban a hangnemben van, mint amiben befejeztük.
0: Igen, tehát Mahler első szimfóniájának része, Bruno Walter átiratában.

0: Szinte hallom a zenekart, így gratulálok
1: nektek. Köszönjük.
0: Ezen a nem igazán tökéletes zongorán ezt a hangszint létrehozni, az, az igazi tudomány.
2: Egyébként érdekes, mert néha nagyon jól játszani, ez egy, ugye egy, hát most nem márunk, ez egy nagyon régi Rösler hangszer, nincs nagyon jó állapotban, és mégis van egy ilyen lelke a hangjának, nem?
0: Igen. Hát van neki lelke, az
2: tehát,
0: biztos.
2: Tehát ami néha az új hangszereknél nem minden.
0: Hát igen, igen. Majdnem azt is lehetne mondani, hogy ez még talán Mahlert is láttad. Olyan régi hangszer.
1: Egyébként ezzel a darabba kapcsolatban nekem meg főleg ez a rész, és azért is nagyon érdekes, mert ugye játszottam a dal változatát is a dolognak, ugye a Vándorlegény dalaiból, és hát ott teljesen egy az egyben megvan ez a rész. Nagyjából egy időben komponálta a kettőt Mahler.
0: És kötődik Budapesthez.
1: És kötődik Budapesthez is, így van. Igen, úgy meg itt mutatták be.
0: Ez a Bruno Walter-féle átirat azért érdekes, mert ő személyesen is ismerte Mahlert is. Amikor én a rádióban dolgoztam, ott volt egy nagyon neves kollégám, a Meixner Mihály, talán emlékeztem a nevére, egy csodás kollega volt, én nagyon szerettem, és ő büszkén mesélte, hogy ő levelezett Bruno Walterrel. És azt hiszem éppen Mahlerről, hogy melyik szimfóniáról, azt már nem tudom megmondani, de ez úgy megmaradt, hogy a Misi is, és Bruno Walter is, és Mahler is.
2: És hát mindegy... Walter egy csodás zongorista.
0: Hát igen, igen, igen.
2: Azt nem olyan sokan tudják róla, hogy...
0: Van kedvetek a többi tételből is egy picit mutatni? Csak hogy
2: emlékezzünk. Mutatunk egy kicsit
0: hogy...
2: az első témából esetleg, vagy hogy...

0: Már majdnem vártam volna a folytatást, annyira belemelegettünk. Hát nagyszerű. Nagyszerű. Milyen jól érvényesül ez a János bácsi dal, amit még zongorán is, mert ugye ezt mindenki ismer, és ez is olyan, hogy Mahlernél is többször visszatér. Szóval ő szerette, bizonyos témákból beleszeretett, és akkor igen. Legyen az egy dalciklus, vagy legyen szimfónia. A későbbi szimfóniáknál is van neki ilyen játéka.
1: És hát mi különösen élvezzük, bocsánat, mert azért ez nagyon... Tehát az ember annyira szereti a Mahler szimfóniákat, és többen nem is tudtuk, hogy ez van. Ezt onnan lett csak, hogy Fischer Iván kért meg minket, hogy tanuljuk
0: meg. Hát nagyszerű,
1: meg.
0: Az Iván egyébként nagyszerű Mahler karmester.
1: Fantasztikus, igen.
0: És tényleg fantasztikusan érzi, igen. Tudja. Hát ugye Bécsben tanult, és nagyszerű a zenekara is.
1: Igen, és most a Fesszel zenekarnak volt vele egy ilyen Mahler, kisebb Mahler fesztiválja Brüsszelben, és ott volt egy kamarást, és arra kérte meg, hogy ezt tanuljuk meg. Úgyhogy egy nagy élmény volt, hogy végre tudunk zongorázni, ez Mahler szimfóniát, ez egy újdonság.
0: Arra nem emlékszem, hogy Bruno Walter ezt az elsőt írta csak át, vagy a többit is, ezt nem tudom.
1: Én úgy tudom, hogy még talán ő írt át még a másodikat
2: én nem,
1: is.
2: Tényleg nem tudom.
1: És Czemlinski is írt, az a több zeneszerző is írt át, szóval foglalkoztak akkoriban, de erről tényleg egészen pontosan nem tudom.
0: Vajon a másodikat, a feltámadás szimfóniát ki írta át?
1: Szerintem azt is a Bruno Walter, én úgy tudom.
0: Na? Na, akkor ne kapcsoltam a végét, azt a Auferstehen.
1: Igen, azt én úgy gondoltuk, hogy ezt a legkönnyebb elképzelni zongorán.
0: Hát, kösz szépen ezt a könnyűséget.
2: Főleg az elej egy kicsit.
0: Igen, igen.
2: Problémás egyébként az álló vonós hangokat
0: úgy van,
2: hangszeren.
0: Úgy van. De nagyon jól érzékeltettétek a karaktereket, meg én ugye jól ismerem a szimfóniát, tehát a hangszereket is hallottam.
2: Na hát köszönjük.
0: Úgyhogy ez egy karmester nélküli előadás volt, mert most ti vagytok önmagatok karmestere. Többi tételt esetleg?
1: Mutassunk valamit, egy kicsit megmutassuk az elejét?
0: A hát persze, csak az elejét, hogy a hallgatók is ráismerjenek.

0: nagyszerű, egész felvillanyozódtam. Közben arra gondoltam, hogy ha már említettük a második szimfóniát, arról írta az a bizonyos amatőr karmester, a Gilbert Kaplan, vagy Kaplan, aki arról volt híres, biztos hallottatok róla, aki arról volt híres, hogy ilyen gazdasági dolgokkal foglalkozott, de gyerekkorától beleszeretett a második szimfóniába, és megtanulta elvezényelni. A 80-as években valamelyik budapesti tavaszi fesztiválon a rádiózenekar élén elvezényelte, és a rádiózenekari tagokkal, muzsikusokkal beszél, azt mondták, nem is volt olyan rossz. Tehát megszólalt. Na most abban van egy nagyon érdekes rész, az első szimfóniában nem emlékszem, hogy lenne ilyen szürrealista jelenet, amikor kívülről a másodikban megszólal egy rezes genta.
1: Igen.
0: Hát az viszont érdekes lenne, hogy vajon négy kézre hogy lehet hogyan lehet áttenni. Igen.
2: Hát igazából már ennek a legeleje az talán legnehezebb, mert ott ugye a fúvósok annyira jól tudják ezt az érzetet adni, hogy valahogy távolról szól valami, egy ilyen vadász szignál. Ezt zongorán elég nehéz megoldani.
0: Nagyon nehéz. Szóval ez jutott közben eszembe, amikor ilyen csodásan játszottátok, hogy vajon azt a bizonyos szürrealista jelenetet, hogy itt valami történik, és akkor kintről valami egész más, ugye, ami nem életszerű, az szürreális,
1: igen.
0: tovább. Na, ennyit a második szimfóniáról, de még szeretnék hallani részletet az elsőből.
2: Mutassunk még egyet?
0: Hát persze.
2: Ezt a gyönyörűséget?
0: Mert szerintem ezt a minket hallgatók alig ha ismerik, mármint a zongora letétet. Én sem ismertem. Talán egyszer hallottam.
1: Csak mondom, részletet. Hogy aki nem ismeri, és szeretné meghallani, sok szeretettel. Mindenkívül ez itt a reklámhelye. Szeptember 26-án játsszuk a Zeneakadémia nagy termében. Lesz

0: játszok egy Mozart fugát, egyetlen egy kicsit kakukktojás, de azért az se igazán a Schubert Lebenstürme, és utána a Beethoven nagy fugával van vége.
1: Igen, arra emlékeztem, mert ezt a bizonyos Haydn variációk, ugye? Vagy az egy másik lemezen szólalt meg?
0: Ne, azt nem játszottuk még. A Brahmsnak a Schumann variációkat játszottuk, de az még nincs lemezre véve, de ez az, ami a kezdeti darabja, az sajnos abból nem tudunk itt mutatni részletet, mert az két zongorára van átírva.
1: Na, arra is majd mindjárt Schumann... visszatérünk, de akkor még búcsúzzunk el a Mahler első szimfóniától. Melyik részt halljuk?
2: Akkor az utolsó tételből van ez egy csodálatos lassú.
1: Utolsó tétel.
2: Igen.

Simon Isabella és Várjon Dénes után a mai összeállítás második részében Binder Károly felvételeit halljuk 2022-ből.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Velem szemben, aki zongorázott, Binder Károly, zeneszerző, zongora, művész, egyetemi tanár.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a szép bevezetőt. Köszöntöm nagyon nagy szeretettel a Katolikus Rádió hallgatóit.
0: Előttem három lemez, amit voltál kedves
1: adni. Van.
0: Mondsuk fel ezeket, beszélgessünk, aztán amit akarsz, majd mutatsz belőle. A Binder Trio előadásában, Kápolnád melegében.
1: Én mégis a Letters from Soul, a Levelek a lélekből című lemezről választottam egy darabot. Édesanyámnak nagyon nagy hálával tartozom, és ezt a darabot, amit most játszottam, ezt én neki írtam. Ez gyakorlatilag az a cím, hogy Tangó télen. Az én gondolataimban egy kisvárosban, Baja főterén, még 1956 előtt látom, ahogy az édesanyám korcsolyázik a főtéren. Minden télen a teret jégpályává alakították, és korcsolyapálya volt. És megjelent ez a kép előttem, és gyakorlatilag ez a darab egy improvizációból született, és édesanyámnak ajánlottam. És valóban, amit mondtál az előbb, hogy Kápolnád melegében, ez a legújabb lemezem, ami sok értelme van, és sok mögöttes tartalom van a Kápolnád melegében cím mögött. Azt hiszem, hogy ebben a idézőjelben mondom, hogy hűvös és hideg világban, amiben most élünk, és aktuális is, hogy hűvös is és hideg, nem csak fizikailag, hanem lelkekben is. Úgy érzem, hogy szükségünk van mindannyiunknak a kápolna melegére, és a következő munkámban egy kicsit tovább léptem ezen a címen is, meg gondolatokon is, aminek az lesz a címe, mert a címe már megvan, még ebből nincs lemez, csak dolgozom rajta, a Katedrálisok fölött. És ezt a zenei anyagot én nagy zenekarra szánom. Az elmúlt 3-4 év, hát nem tudok másképp fogalmazni, áldozatainak ajánlom. A Covid-ban elhunyt ártatlan emberek életéért, és akik a háborúban, a 21. században Európa közepén gyakorlatilag meghaltak ártatlanul. Tehát, hogy írok egy ilyen darabot, aminek az lesz a cím, hogy Katedrálisok fölött.
0: Esetleg, bár mondtad, hogy nagy zenekarra született, egy icipicit tudnál mutatni? Biztos, egyelőre, vagy legyen meglepetés is, amikor megvan, akkor majd eljössz, és akkor beszélünk róla.
1: Akkor remélem, hogy az egész anyagot majd át tudjuk beszélni. Lesz benne egy komplett szimfonikus zenekar, én tervezek énekhangot és orgonát is.
0: Tehát akkor ez egy nagy zenekari oratórium jellegű.
1: Az énekhang az csak egy kislánynak a hangja. Viszont a Dohnányi zenekarral én dolgoztam többször is, a koncertómat ők adták elő, a zongora versenyemet ők adták elő.
0: Úgy van, úgy van.
1: És a lírai szvittet is, amit szintén írtam. Gyakorlatilag ez lesz a negyedik nagyzenekari művem, amin gondolkodom.
0: Nekem nagyon tetszett, hogy most, amikor jöttél a Katolikus Rádió zenei stúdiójába, mutattál egy Stim kollégának az oklevelét, mégpedig Fülei Balázs oklevelét.
1: Igen, hát amikor készültem hozzátok ide a stúdióban, akkor nemrég beszéltem Fülei Balázs barátommal, nagyon-nagyon jóba vagyunk, nagyon szeretem őt, mint embert is, meg a muzsikáját is. És
0: ő nem zeneszerző, ő zongoraművész, kiváló.
1: Ő zongoraművész, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamara tanszékének, a kamarazenei tanszékének.
0: Mint ahogy te is egyetemi tanár vagy ugyanott.
1: És érdekes a történet, mert egy picit járt hozzám zongorázni.
0: Tanulni
1: improvizálni.
0: Komolyan?
1: Nagyon rövid ideig, de én is folyamatosan rengeteget tanulok tőle, hogyha hallgatom. Na most a kapcsolatunk lényege gyakorlatilag ez az emberi találkozás. Volt egy mesterkurzusom nekem is, ahol a Balázs nyáron meghívott engem, és ott tartottam egy mesterkurzust az ő növendékei számára. De a lényeg az, hogy én rendszerváltáskor gyakorlatilag egyre többet kérték koncert után, hogy tudok-e számlát adni, meg van-e vállalkozásom, stb. Hát én, nekem ez nagyon távol áll tőlem, és gondolom akkor minden művésznek ez egy nagyon nagy teher volt, hogy mindenféle
0: adminisztrálni
1: borzalmas, meg egyáltalán az, hogy az ember lelki életet él, és a muzsika az egy csodálatos isteni adomány, ami arról szól, hogy lelkeket gazdagítani, hogy átadni azt a csodálatos érzést, elszakadni ettől a materiális földi léttől, és akkor utána jönnek, hogy áfás számla, vagy nem áfás. Tehát, hogy szörnyű volt.
0: Sajnos, igen.
1: De annak idején kénytelen voltam ezt megcsinálni, és egyéni vállalkozóként tudtam számlát adni, és akkor mivel nagyon nem értettem ehhez az egész világhoz, volt egy könyvelő, aki segített, és mondta, hogy ha már egyéni vállalkozó vagyok, akkor írjak bele, amit csak lehet. Alapfokú oktatás, középfokú oktatás, főiskolai oktatás, egyetemi oktatás,
0: minden.
1: Előadó művészet, alkotó művészet, könyvkiadás, kotta kiadás, lemezkiadás. Na most ezt én mind beírtam. De nem gondoltam akkor, hogy én valaha is, mint lemezkiadó, egy olyan tiszteletre méltó és csodálatos díjat kapok, amit október 20-án vehettem át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Méghozzá Liszt Ferenc Társaság adta ezt a nagy díjat. Szó szerint a Nemzetközi Liszt Ferenc Lemez Nagy Díjat adományozta a kiadom részére.
0: Tehát a Binder még kiadó részére.
1: Hát igen, hát ezt annak idején elneveztem, hogy BMM, igen. Binder Music Manufacturing.
0: Nagyon jó. Igen.
1: És ennek a lemeznek a címe Christmas with Franz Liszt, és ezt a Fülei Balázs élő koncertjéről szól, egy fantasztikus felvétel, úgyhogy hogy a legnagyobb döbbenetemre, mert amikor Erkel díjat kaptam meg, Artist Juice életmű díjat, meg kaptam egy csomó zenei díjat.
0: Hogyne?
1: Akkor én hát nagyon boldog
0: Erkel
1: voltam.
0: Erkel díjat is, ha jól emlékszem. Igen.
1: Igen, igen, igen. Nagyon-nagyon boldog voltam, de az, hogy én mint kiadó díjat kapjak, megmondom őszintén, hogy
0: hiányzott a repertoárról, nagyon jó.
1: Mondtam is, és ez azért 1989 óta működik, 140 lemezt adtam ki. A 140 lemezből a fele az a tanítványaimnak segítség, a kollégáimnak, és körülbelül 60-70 körül voltak az én zenei anyagaim, amiket én komponáltam különböző formációkra, pályáztam, stb. Stb. Hát próbáltam értékmegőrző és értékteremtő munkát folytatni. Úgyhogy így születtek ezek a kiadványok, és benne is van az arszpolitikámban, hogy ez az egész egy karitatív történet, tehát olyan lemezeket, olyan zenei anyagokat adok ki, amiket a multik és a divat nem támogat és nem adják ki. Úgyhogy hát ennyit tudok erről elmondani.
0: Ez mind NK támogatás?
1: Hát nem minden.
0: Nemzeti kulturális nem,
1: van, amelyik saját erőből jött létre, van, de általában ezek a lemezek mind nullszaldósak. Tehát gyakorlatilag megvalósul, aztán ajándékba megy, egy-egy koncerten vásárolgatnak az emberek, úgyhogy.
0: Egy kicsit még a Balázsról azért meséljél, hogyan találkoztatok annak idején? Általában a zongoristák a jazz területén életművet alkotó zongorista és a klasszikus zenében működő ritkán jön össze.
1: A Balázs az a különleges művész és ember, aki nagyon-nagyon nyitott mindenféle zenére. Amikor elkészítettem a Bartók gyermekeknek első lemezemet, a Balázsnak adtam ajándékba egyet, azóta már megjelent a harmadik lemez.
0: Itt van a kezemben.
1: Igen.
0: Ezek mennyiben különböznek az eredeti Bartók letéttől?
1: Erről én egy picit mesélnék. Ez úgy néz ki, hogy ugye gyermekkoromban, 5 éves koromban kezdtem zongorázni. És amikor a 18 kis preludiumot meg a Bartók gyermekeknek
0: ezt
1: meg
0: kezdeni,
1: kezdtem el zongorázni, akkor megvallom őszintén, hogy a Bach nekem sokkal jobban tetszett, és én a 18 kis preludiumot gyakoroltam, a Bartókot azt nem annyira. Valami mindig hiányzott. Tehát amikor megtanultam, utána mindig azt éreztem, hogy most már vége van. De gyakorlatilag pici népdalok és pici egyszerű kis rövid darabok voltak.
0: Egyszerűnek tűnő.
1: Tűnő.
0: Igen.
1: Hát természetesen a Bartók géniusza mindegyikben benne van, az egész zeneszerzői rendszer, a tengerrendszer, az összes létező olyan dolog, amit Bartók a zene elmélet, mint zeneszerző a zene elmélet terén elért. Nekem a mai napig egy olyan példakép az alkotó művészetemben is, hogy gyakorlatilag a Bartók, Béla 12 fokuságot, amit ugye Schönberg és a második Bécsi iskola...
0: Bartóknál is van, hegedű versenytől kezdve csomó helyen.
1: Egészen másképp kezelte. A Bartók megtartotta a tonalitást, megtartotta a tonális zenét, de a 12 hangot és a polimodalitást és az összes létező hangnemet használja.
0: Egyébként nem ördöngőség, mert ugye te is végigjátszottad a Volt Emperitesz klavírt, és ott ugye az ámol preludiumban, fugában, ott van a 12 hangúság.
1: Gyakorlatilag majdnem minden Bach műben benne van a 12 hang. A kérdés mindig az, hogy hol vannak a súlyok. Ha súlyra jön, akkor az hamisnak tűnik, ha súlytalanra jön, akkor annak helye van. Mert ugye a súlyokon a funkciók, mellékfunkciók jelennek meg. A jazz muzsikában is, hogyha azt mondom, hogy 12 hanggal improvizálok, nem mindegy, hogy milyen akkordra és milyen súlyokkal.
0: Be tudod mutatni?
1: Hát nagyon egyszerű. Azt mondom, hogy van egy ilyen második fok, ötödik fok, első fok, vagy egy ilyen alapra.
0: Rögtön
1: és azt mondom, hogy hát simán rámegy a 12 hang. Gyakorlatilag kromatikus skálát játszottam. Csak nem mindegy, hogy off-beatesen vagy beatesen. Tehát súlyra vagy súlytalra. Na most a Bartóki rendszerben ugye félegész skálák. Egy tonikai funkcióra fél egész skálát, viszont a tonikai funkció nem csak az első fokot jelenti, hanem a tritónuszt és a kis tercet és a nagy szextet. Tehát ha én most a bal kezembe játszom ezeket, és erre ugyanaz a skála jó, tehát volt is egy ilyen darabom, egy rövidet idéznék belőle, amit pontosan három darab félegész skálára írtam, egy tonikai félegész skálára, amit az előbb játszottam, egy szubdominás, és egy domináns. És akkor erre született ez a kicsi darab.

0: most tudnék még improvizálni rá egy fél órát, csak eszembe jutott, hogy a Balázsról, hogy fejezzük be a gondolatot. Olyan nyitott ember volt, meg most is az, tehát abban a pillanatban, amikor megkapta ezt a Bartók egyes lemezt, akkor hatalmas, kitörő boldogsággal hívott föl, hogy ahányszor autóba ülnek, állandóan ez a lemez megy, és a fia mosolyog, és hogy mindig kéri, hogy ezt tegyék föl, és ezt a számot. És ugyanakkor Balázs más jazzmuzsikát is hallgat, kortárs kollégáimnak a zenéit, úgyhogy egy teljesen nyitott muzsikus, és úgy érzem, hogy erre van szükség, hiszen a jazz is már nagyon régóta artisztikus műfaj lett. Tehát olyan magas szintű és olyan koncertpódiumon olyan magas szintű művészek lépnek fel, és olyan muzsikával, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, és meggyőződésem, hogy ez a műfaj viszi tovább azt a fajta szemléletet és gondolkodásmódot, ami még a régi korok mestereinek a sajátja volt, hogy előadó művész, alkotó művész és improvizatőr.
1: Egyben.
0: Az összes nagy, a Johann Sebastian Bach, a Vivaldi, a Beethoven, a Chopin, a Liszt, a Dohnányi, és a Bartók is sorolhatnám, ők mind írtak, komponáltak, előadtak, improvizáltak.
1: Arra gondolsz esetleg, hogy valamikor létrejöjjön egy közös produkció esetleg majd Fülei Balással?
0: Előfordulhat, csinálhatunk.
1: Két zongora és...
0: Lehetséges. Nagy örömmel, nagy örömmel.
1: Na, vagy én is mondom a Balázsnak, mert hát azt hiszem nem rossz páros.
0: Lehet, abszolút benne van. Sőt, voltak ilyen terveink, csak a Balázs is olyan sűrű, és tényleg tele koncertek, olyan sűrű életet él, hogy nagyon ritkán tudunk még olyat is egyeztetni, hogy találkozunk.
1: Mesélj a családról egy kicsit.
0: Ma a kislányaim 19 évesek, mind a ketten. Ikrek, és hát az egyik lányom, ő a Zeneakadémiára készül, most fog felvételizni.
1: Zongora?
0: Ének. Magánének szakra, hát csodálatosan énekel, abszolút füle van. A Kodály iskolába jártak annó, a Marci Bányi térre, és fantasztikusan énekeltek. Hát volt, hogy értük, mentem az iskolába, és kb. 40 percig két szólamban énekelték a különböző kórusműveket, még hazaértünk. És akkor ez majdnem rendszeressé vált, hogy amikor mentem az iskolába, értük, beültek az autóba, és koncertet adtak nekem. És
1: de jó.
0: Tisztán és csodálatosan. Úgyhogy a Luca lányom látható azon a képen, amit elküldtem.
1: Igen,
0: nektek.
1: Igen, aranyos kép.
0: És a Panna lányom, aki készül a Zeneakadémiára, tehát ez is egy érdekes.
1: Akkor már a családi trió szinte már most felállhat.
0: Hát korábban föléptünk együtt, meg ünnepnapokkor, most már nagyobbak, én külön élünk, tehát 3 évesek voltak a lányaim, amikor mi elváltunk, úgyhogy minden karácsonykor volt egy rövid kis műsor, úgyhogy a Luca lányom is, aki nem zenei pályára készül, ő is beszállt, és ő is énekelt, és zongorázik mind a kettő, úgyhogy nagyon jó kis koncerteket szoktunk így adni.
1: Nagyon jó. Akkor vissza a pedagógiához.
0: Ugye a Balázshoz visszatérve nem csak a pedagógiára, hogy gyakorlatilag a Balázst úgy ismertem meg, hogy 22 évig voltam tanszékvezető, a jazz tanszéknek a vezetője, és a tanszékvezetői értekezletek alkalmával mindig az összes tanszékvezető ugye találkozott, és a Balázs is egyszer csak csatlakozott, mint új tanszékvezető, és hát gyakorlatilag onnét datálódik minden, hogy sokat beszélgettünk, így alakult ki a közös zongorázás is, a lemezkiadás is, és gyakorlatilag ebben a 22 évben, mint pedagógiai munkásság, ez csak a tanszékvezetésemről szól, mert én jóval régebben tanítok, tehát ahogy elvégeztem a tanszéket, meg az ének, szolfés, karvezetés szakot.
1: Azt olvastam az életrajzodban, számomra novum volt, mert soha nem meséltél arról, hogy egy kórust vezényelsz, vagy valami hasonló, de az jóha tudja az ember.
0: Nagyon nagy élmény volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam Párkai tanár úrtól.
1: Ó, nagyszerű.
0: Nagyon sokat tanultam Legányné Hegyi Erzsébet
1: igen.
0: tanárnőtől.
1: Igen,
0: nagyon-nagyon
1: igen.
0: sokat tanultam Németh Rudolftól, aki a Semmelweis utcában volt az igazgató. Fantasztikus tanárok és fantasztikus emberek voltak. De gyakorlatilag az életemet, amióta lediplomáztam, mindig 3 pilléren működött, ugye a pedagógia, tehát mindig tanítottam, mindig alkottam, és mindig
1: Előadtál, mint
0: előadtam, és alkottam, és tanítottam. Tehát,
1: de ez kiegészíti egymást, abszolút, nagyon jól megfér.
0: Abszolút, és gyakorlatilag az életem így teljes, hogy amikor alig van koncert, akkor nem buslakodom, hanem akkor ülök a zongoránál. A pandémia idején írtam 2 lemezanyagot, tehát gyakorlatilag dolgozom. És amikor meg sok koncert van, ugye akkor megborul ez a mérleg.
1: Hát persze, akkor előtérbe kerül, és arra készülsz.
0: Ha az ember úton van, meg koncertezik, kevesebbet tud alkotni.
1: Most mihez van kedved játszani nekünk?
0: Hát van hozzá kedvem. Szerintem a Bartók anyagokba bele lehetne menni.
1: Jó, rád bízom, hogy
0: Én arra gondoltam, hogy amikor én egyáltalán a Bartók gyermekeknek ciklust elkezdtem átdolgozni, és arra gondoltam, hogy az elején, hogy csak a kedvenceimet összeválogatom, a kiskece lányom, hát amiket találunk a Bartók gyermekeknek sorozatban, és ugye ez egy 4 kötetes Kotta kiadvány, illetve 4 kötet, amit Bartók Béla írt, és elkezdtem dolgozni vele, és rájöttem, hogyha ezt én lemezre veszem, és meg szeretném mindegyiket csinálni mondjuk, akkor 4 lemez nem elég, mert ugye attól lett más, hogy improvizációkat tettem bele.
1: Tehát hosszabb, terjedelmesebb.
0: Igen, gyakorlatilag nagyobb zenei formák születtek ezekből a pici kis mikro, mondhatom azt, hogy mikrokozmos darabokból, de nem a mikro.
1: És most már szabad, úgymond, mert a szerzői jog nem köti.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag, amiket használtam, és amikben gondolkodtam, egyrészt a bartóki zenei világ és atmoszféra megtartása mellett olyan improvizációkat beletenni, amely autentikusan követi a bartóki gondolkodásmódot, de ugyanakkor a nagy közönség számára és a gyerekek számára is játékosabb, érdekesebb hangszerelésben kis dob, kis ütő, bőgő zongora, hogy
1: ők azt élvezik. Bocsánat, van akkor hangszerelés is hozzá, nem csak szóló zongora.
0: Nem, ez egy trió, végig trió.
1: Így van.
0: Tehát amit most a kezedben tartasz, az egy a 3-as.
1: Hidász Tamással és Fónai
0: Tiborral. Így van. Uh-huh. És egyébként a Balázsnak ez mind a 3 megvan, és nagyon szeretjük hallgatni. És a nem titkolt tervem, hogy befejezem az egészet, és akkor a Bartók Béla gyermekeknek sorozat, az egész át lesz dolgozva, az összes darab, és mindegyik trió formációra. Szóval jól emlékszem, 70-valahány darab.
1: Így kapásból én sem tudom, de ilyen nagyságrend. Melyiket halljuk most?
0: Én most annyit mutatnék, hogy milyen rokonságot vértem felfedezni nagyon sok mindenben. Van például egy olyan népdal, aminek az a címe, hogy Fehér Fuszújka Virág, és azt vettem észre, hogy az ősi pentatonok ugye az összes népzenében felelhetőek.
1: A régi típusú népdalok.
0: A lápentatonok a régi típusúakban, de a kínai népzenében, az ázsiai népzenékben, és az afroamerikai népzenének azon ágában, amely ugye a vokális, 3 vokális műfaj után, a munkadal, ballada és a spirituális után, mint instrumentális kapocs, a vokális és az instrumentális zene között a blues, úgy aminek van az alapja pentatónia.
1: Mutasd, gyakorlatilag. De ha hozzájátszod a bal kezed, akkor még plasztikusabb.
0: Ez egy lápentaton. Ezt ugye természetesen, amikor mi mondjuk, mint pedagógus ezt tanítom, az összes hang.
1: Plusz olyan összes felhang fölötte.
0: Csak pentatonokkal improvizálok.

Sőt, írtam egy gyermekeknek, egy hét dalocska gyermekeknek, ami Kotta kiadványban is megjelent az edíció musicalnál, amiben például van egy ilyen darab, az a cím, hogy Békák a nádasban, ami csak pentatonokból áll.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Szávó Mária. Megérkezett Madridba 14. Leó pápa, ezzel megkezdte hatnapos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A királyi palotában elmondott beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta a Szentatya, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A nap folyamán Leó pápa látogatást tesz egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirrasztáson vesz részt a fiatalokkal, amelyre több mint 500 000 embert várnak a Lima téren. A tervek szerint az odavezető út egy részét nyitott pápa mobilban teszi meg. Éles szóváltás alakult ki a közösségi médiában Orbán Viktor és Magyar Péter között a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum miatt, írja a hiradó.hu. Miközben a Fidesz elnöksége a brüsszeli döntés végrehajtásának azonnali megtagadására szólította fel a kormányt, addig a miniszterelnök arról kérte számon a volt kormányfőt, hogy miért nem akadályozta meg korábban a paktum elfogadását az Európai Unióban. Pénteken Budapesten jobboldali közösségi médiás szereplők által szervezett demonstrációt tartottak, ahol a résztvevők az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték. Megszüntette a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében, amiben egy kormány tisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett egy honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. Medvetámadásban meghalt egy 34 éves férfi az erdélyi Kükülőprod falu bejáratánál szombat reggel, közölte az Ager Press hírügynökség. A Szeben megyei katasztrófa védelem szerint a segélyhívóra érkezett riasztás után a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyi polgármester szerint egyre gyakoribbak a medvetámadások a térségben, és hosszú távú megoldás helyett csak eseti beavatkozások történnek. Májusban egy 53 éves nő halt meg medvetámadásban a közeli Besztercen-Aszód megyében. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány, közölték helyi sajtóorgánumok. A szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról. A már május közepén életbe léptetett és szeptemberig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak Spanyolországban. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, majd reggelre többfelé kiderül az ég, a keleti észak-keleti harmadon továbbra is lehetnek lokális záporok, gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Vidékjáró magazin. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy 120 órás maratoni horgászversenyről, néhány gyermeknapi programról, egy sportos jótékonysági akcióról és egy közlekedésbiztonsági szezonnyitóról tudósítunk Önöknek. Ez utóbbit leginkább technikai jelleggel a motorosok, szemléletformáló célzattal pedig a fiatalok számára hirdette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendezvényen nagy erőkkel képviseltette magát a Magyar Mobilitási és Autóklub is, amelynek egy egyik elnökségi tagja, Kis Ambrus.
4: Magyar Autóklubnak az a célja, hogy minél kevesebb baleset legyen, és főleg minél kevesebb halálos baleset legyen. Az utóbbi időszakban csökkent a balesetek száma is, csökkent a halálos balesetek száma is. Ez 450 körül volt tavaly, viszont ez sokszorosa például a munkai baleseteknek, ahol 65 ember halt meg. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy itt csökkenés legyen. Ez nem csak a rendőrség feladata, mert ők az ellenőrzéssel igyekeznek a szabályok betartására bírni bennünket, közlekedőket, meg büntetnek is rendesen. De ezen kívül más társadalmi szervezeteknek is van feladatuk, beleértve az önkormányzatoknak, már civil szervezeteknek, és a Magyar Mobilitás és Autóklubnak is. Közlekedési kultúra fejlesztése kapcsán mi a magatartást akarjuk befolyásolni, meg némi ismeretet is adni. Ezért hozunk részegszemüveget, amivel azt demonstráljuk, hogy a befolyásoltság az milyen mértékben csökkenti a teljesítményt, és idézi elő a balesetveszélyt. Aztán van egy animációs kereszteztünk, aminek az a poénja, hogy ha rosszul döntöttünk a tesztben, akkor az lejátsza az adott helyzetet, és borzasztó rossz érzés, amikor ott ütköznek a járművek, vagy elütünk egy autót. Van még egy borulás szimulátorunk, amelyikkel azt mutatjuk be, hogy mi történik az emberekkel, hogyha borulnak, meg arra is van tanácsunk, hogy hogyan előzzék meg a bajt, tehát hogy a kocsi szekrényben ne legyen lekötetlen tárgy, amelyik sérülést okozhat, és hogyan kell a kezünket, lábunkat összecsongolni azért, hogy nehogy valami történjen. Valamint az egyik szolgáltatásunk a közúti mentés, amit a sárgangyal, a 188 csinál, itt a hátam mögött van egy szolgálatban levő sárgangyal, azt is meg lehet nézni, meg lehet ismerni. Tehát én úgy érzem, hogy tisztességesen felkészültünk, mert a közlekedőket akarjuk szolgálni.
3: A rendezvényen voltak biciklis ügyességi feladatok, bike safe regisztrációra is volt lehetőség, a motorosokat pedig rendőri irányítás mellett egy tesztpálya várta.
5: Nagy György vagyok, Kaposvárról jöttem, azért tartottam fontosnak ezt a gyakorlást, mert általában régen szereztük már jogosítványt, és ilyen gyakorlatokat magunktól nem végzünk el, és itt akkor kontrollált körülmények között szakmai irányítás mellett tudunk gyakorolni.
3: A biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet a helyszínen a Csiky Gergely Színház művésze, több népszerű sorozat szereplője, Sarkadi Kis János is.
6: Alapvetően köztem és a Somogymár megyei rendőrség között most már egy évek óta tartó, mondhatni baráti kapcsolat van. Ugye négy gyermekes szülőként nagyon-nagyon fontosnak tartom minden olyan kampányban való részvételemet, ahol a rájuk leselkedő veszélyekre hívhatjuk fel a figyelmet, legyen az közlekedési, bűnmegelőzési, stb. Úgyhogy számomra megtisztelő az, hogy bennem ilyen szempontból lehetőséget lát a rendőrség, hiszen hogyha minél több emberhez juthatnak el olyan információk, amik akár csak egy embernek is segítenek, akkor már megérte részt vennem ezekbe. Ma, amiért itt vagyunk, ugye ez a motoros tréning igazából, ami rengeteg motor van, és különböző, tehát aki motorozik, azoknak szól elsősorban a program, hiszen teszteket és különböző tesztpályákon kell teljesíteniük, viszont nagyon-nagyon sok olyan mellékprogram van, ami interaktív és gyerekeknek is szól. Ilyen például itt a rollerpálya, ahol ugye akarva akaratlan rengetegünknek a gyereke rollerezik. Én is mindenféle olyan biztonsági dolgot megteszek, sisak, stb., amit én el tudok magyarázni, de olyan helyzetekre tudják fölhívni a figyelmet, és tudnak esetlegesen megtanulni, amit én nem biztos, hogy laikusként el tudok mondani. Vagy van itt például egy nagyon-nagyon érdekes autószimulátor, ami a borulást hivatott megmutatni, és az autóban az alatt a tized másodperc alatt, hogy hogyan kell viselkedni, hogy ne támasz, hanem egy olyan pószt vegyél föl, hogy minél kevésbé sérülj meg. Én azt gondolom, ezek mind-mind olyanok, hogyha csak egy picit is a kis agyunkba beletesszük, és ha ne adj Isten, abban az adott pillanatban szükségünk van ezekre a mozdulatokra is segíteni, akkor ezek a programok már megérték. Mindemellett rengeteg kisgyerekeknek szóló program van itt, rajzolni lehet, különböző ajándéktárgyakat begyűjteni, szóval mindenképpen egy nagyon-nagyon jó kis délelőtt ez.
3: 1.282.000 forintot adományozott a napokban a kaposvári tejüzem a Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetségprogramjának. A cég ugyanis az általa támogatott 21-szeres magyar bajnok röplabda csapat minden extra ligás pontja után 500 forintot ajánlott fel erre a nemes célra. Az együttes pedig 2564 pontot termelt. Az ügyvezető Szommerné Egyedlinda összegez.
7: Amikor a fél csoporttal és a fél kaposvár röplabda csapattával mindjárt indítottuk ezt a kampányt, egy nagyszerű gondolat vezérelt minket. Szerettük volna megmutatni, hogy a sportban elért eredmények túlmutathatnak a röpi pályán, és bejöhetnek akár egy gimnázium életébe is. Hogy ez minden megszerzett pont jelenthet valami többet, lehetőséget, támogatást, közösséget és odafigyelést. Számunkra, a finó számára és a finó kaposvár számára is fontos a társadalmi felelősségvállalás, és ez nem csak egy jól hangzó ügy, szeretjük volna, hogy ez ne csak egy jól hangzó ügy legyen, hanem ebbe a kis közösségbe, ahol élünk Kaposváron, hozhassunk az fiatalok és tehetségek számára valami pluszt, ami a jövőjük is múlhat. Én azt kértem, hogyha már a finóról, ha már a finó Kaposvár röpiről, a sportról, egy egészséges élelmiszereket gyártó cégről van szó, akkor ez a program és ez a pénz, ez járuljon hozzá ahhoz, hogy a tehetségprogramban résztvevő diákoknak olyan programok szervezhessenek, amely szól az egészségről és annak mind a három pilléréről, az étkezésről, a sportról és a mentális egészségről. Úgyhogy én kívánom, hogy egy szuper jó program jöjjön össze ebből az 1.282.000 forintból.
3: Az Arany János tehetséggondozó program tanulói örömmel fogadták a felajánlást.
8: Kosaruk Bálint vagyok, hát először is nagyon szépen köszönjük, és megtiszteltetés így aljétépések számára, mert ugye hátrányos helyzetből jöttünk, és ez nagyon sokba segíti az ilyen közösségi programokat, akár egy kirándulás, mert arra korlátolt lehetőségünk van, és ez nagy mértékben például egy erdei kirándulás, vagy bármilyen kirándulás, étkeztetés tud segíteni, én szerintem.
3: A Táncsics Mihály Gimnázium az első között csatlakozott a tehetséggondozó kezdeményezéshez. Az igazgató Vámosi László szerint azért, mert a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók jövője múlhat a középiskolás évek sikerétől.
9: Ez a kampány tökéletes hidat képez a versenysport, a minőségi oktatás és a társadalmi felelősségvállalás között. Megmutatta, hogy a gazdasági élet, a professzionális sport és az iskola világa nem működhetnek egymástól elszigetelten, hanem egyazon helyi közösség egymást erősítő oszlopai. A finó Kaposvár férfi röplabda csapata fantasztikus szezon tudhat maga mögött. Mi táncsicsosok, akik büszkék vagyunk a saját diákolimpiai helyezéseinkre, akár a fiúk, akár a lányok röplabda eredményeire gondolunk, feszült figyelemmel és büszkeséggel követtük a mérkőzéseket. De ebben a bajnokságban minden egyes pontnak kettős értéke volt. Nem csak a győzelem felé vitték közelebb a csapatot, hanem közvetlenül a mi diákjaink jövőjét is építették. Ez a lenyűgözően szép összeg a Táncsics Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjának diákjait támogatja, olyan tehetséges, szorgalmas fiatalokat, akik számára ez a program a kulcsot jelenti a kibontakozáshoz, a továbbtanuláshoz és céljaik eléréséhez. Ez a támogatás nektek ad esélyt, élményeket és motivációt. A sport és a tanulás alapértékei megegyeznek, mindkettő kitartás, fegyelmet, csapatmunkát és a folyamatos fejlődés iránti igényt követeli meg. A finó Kaposvár játékosai a pályán mutattak példát ebből, a finó csoport vezetése a társadalmi felelősségvállalásból vizsgázott jelesre. A mi diákjaink pedig a padokban és a laborokban bizonyítják nap mint nap, hogy érdemes beléjük fektetni a bizalmat.
3: Gyermeknap alkalmából országszerte programok ezrei várták a fiatalokat és a családokat. Nem volt ez másképp Somogyban sem, ahol pénteken a Kaposvári Rotary Klub szervezett több helyszínen jégkrémosztást. Az elnök Tavaszi Kovács Györgyi összegez.
10: Gyereknap van. A Kaposvári Rotary Klub ezévi mottója, hogy aki a gyermekekbe fektet, az a jövőbe fektet. Gyermeknap alkalmából meg szerettük volna édesíteni ezt a napot. 1990 gyermek esetében esetében, ahol kaposvári gyermekeknek, illetve a somogyvári iskola gyermekeit ajándékozzuk meg jégkrémmel.
3: A Somogyi Vármegyeszékhely központi gyermeknapjának idén második alkalommal a Vaszari Park adott otthont. A főszervező a Csiki Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Volt, amelynek a közművelődési igazgatója Szalai Lilla.
11: Tavaly már mi szerveztük itt a Vaszari Parkban a gyereknapot. Nyilván abból is sokat tanultunk, és akkor idén most már másodszor vagyunk itt ebben a nagyon-nagyon szép és barátságos környezetben, amit egyébként is szeretnek évközben is használni a családok. Ilyenkor meg nyilván még inkább, hiszen nagyon sokféle programmal várjuk őket, reggel 10 órától jöhettek már, és este 6-ig tartanak a programok, részben vannak benne színpadi produkciók is, Disney dalokat lehet majd hallgatni, de jön hozzánk a Kacifán zenekar, illetve a Hangedő társulat is, de nyilván van egy csomó olyan dolog, amivel már így folyamatosan várjuk őket. Vannak olyan játékaink, amikről tudjuk, hogy népszerűek. Nagyon népszerű a hordóvonat, de ez múlhatatlanul népszerű. Vannak népi játékaink, és tavaly is már együtt dolgoztunk a Mondj Igent a Gyermekkorral Egyesülettel és a Nona Languages-zel. Ők idén is itt vannak velünk. A Mondj Igent a Gyermekkorral Egyesületnél ilyen nagy mozgásos játékokkal lehet ismerkedni a nonáéknál, meg mindenféle családi programokkal, de idén újként itt vannak Séta Attilájék is, a Fekete Sereg középkori bemutatóival, ott lehet mindenféle apródokkal kapcsolatos foglalatosságokban részt venni, címert festeni, miután a törekvésünk is az volt, hogy minél többféle lehetőséggel várjuk itt a mai napon a családokat, a gyerekeket.
3: Az Okos Parkban még a tanulás és a szemléletformálás is élménydús formákat öltött.
12: Óda Ráhel vagyok, 16 éves mezőcsapanyáról érkeztem. Én a Nona Language nyelvközösséggel érkeztem ide, mint kis tanító. Nemrég kezdtem, én matematikát fogok oktatni gyerekeknek, és többféle programot is csináltunk. Nemrég volt óriás buboréka a gyerekeknek, most pedig matematikát magyarázunk alsósoknak, még ovisoknak, játékos módon. Megbeszéljük, hogy a kedvenc számaik micsodák, a számok méretét próbáljuk egy játékokkal átadni nekik, hogy megszeressék a matematikát, és érezzék, hogy tanulni menő, és tanulni jó dolog.
3: Aznap gyermekzsivajtó voltak hangosak a tűzoltó laktanyák is. Csak Somogyban majdnem 30 szertár nyitotta szélesre a kapuit. Az egyik helyszínen ott volt karonülő kisfiával, dr. Koráron is.
13: Ha nem más, még laikus is nagy élmény az, amit itt a tűzoltók csinálnak, tehát, hogy mint az orvoslás, rendőrség, ugye a tűzoltóság is nem egy karrier, hanem egy hivatás, és lehet látni, hogy itt a fiúk azok tényleg szívüket, lelküket kirakják, hogy minél ismertebbé tegyék a tűzoltóságot, mint az. Tehát nagy élmény mindenképpen, és nagyon szépen köszönjük nekik. Kipróbáltunk szinte mindent, amit csak lehetett, beültünk a tűzoltóautókba, körbenéztük, kipróbáltuk ott a slagolást, a teniszlabdáknak a lelövését a bújákról, és nagyjából ennyi, amit mi tudtunk csinálni.
3: A nyitott szertárkapuk sorozatát ugyanakkor a lánglovagok is nagyon szeretik, mondta el a Somogy Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője Mihályka Szabina.
14: Minden évben próbálunk egy kicsit újítani az előző évi programokhoz képest. Szintén minden évben önkéntes, önkormányzat és hivatásos tűzoltóságaink is megnyitják kapuit gyereknap alkalmából. Az a célunk, hogy a gyerekek a mesekönyvek lapjain, illetve mesefilmekben látható tűzoltókkal is személyesen is találkozzanak, és az a bizalmi kapcsolat az még inkább elmélyüljön közöttük, hogy tudják azt, hogy baj esetén ők azok az emberek, akikre számíthatnak, és amikor megjelenik egy nagy piros autó, és megjelenek a bevetési ruhában a tűzoltók, az eszközeikkel, akkor ne félelem legyen már bennük, hanem legyen meg az a bizalom, hogy itt vannak azok az emberek, akik kimentenek minket, akik kiszabadítanak minket, akikre mindig lehet számítani, ha baj van. Kedvenc az a nagy piros autó mindig, és szeretne minden gyerek, sőt még a szülők is beülni a nagy piros autóba és megnézni, hogy mivel vonulnak a tűzoltók, a fejükre húzni a nagy sisakot, mint hogyha ők is tűzoltók lennének. És egyébként valóban ez a célunk ezekkel a programokkal, hogy ezek a gyerekek minden évben, amikor itt betekintést nyernek a tűzoltók világába, akkor már érezzék azt, hogy esetleg felnőtt korukban ők is ehhez a társasághoz szeretnének csatlakozni.
3: 72 csapat részvételével a közelmúltban a Deseda tavon rendezték meg az 5. Carp Rodeót. Az egyhetes horgászmaraton ideje alatt 319 darab pontyot fogtak az indulók, amelyek összesen majdnem 3 tonnát nyomtak. Igaz, ez nem mind számított bele a végeredménybe. A főszervező Peternel Attila összegez.
15: 5. Carp Rodeón vagyunk itt a Deseda parton. 5. alkalommal sikerült megrendeznünk, hál' Istennek, a versenyt. Az idén 52 csapattal indultunk neki, tehát ez telt ház volt. Ennek nagyon örülünk, és egyre népszerűbb a rendezvényünk. Ezt az is mutatja, hogy még a verseny előtti héten is próbáltak volna benevezni, de ugye mivel telt ház volt, ezért nem tudtak már benevezni. Most itt vagyunk csütörtök reggel, ami azt jelenti, hogy a versenynek a fél idején vagyunk egy picit túl. Nagyon szépen fogják a csapatok a halakat. Számos 15 kg feletti példányt fogtak, ez azt jelenti, hogy most már több mint 10 darab 15 kg feletti példányt fogtak, illetve egy épp, hogy lemaradtunk a 20 kg-ról, 19.960 g-os tükörponty sportra került, ami az eddigi versenyeink történetének a legnagyobb hala volt, tehát nagyon örülünk. Eddig, ha jól tudom, 43 vagy 44 csapat fogott már értékelhető halat az 52-ből, ami szintén egy nagyon jó szám, és több mint 10 csapatnak megvan már a 6 darab hala, ugyanis itt a 6 legnagyobb hal számít bele a versenybe. Az első helyen az A1-es helyen horgászó MTC Bécs Hungary csapata áll. Ők már 12-13 halat is fogtak, ami azt jelenti, hogy sikerült nekik cserélni. A 6 legnagyobb haluk az több mint 80 kiló. Második helyen itt nem olyan nagyon messze tőlünk a Joda Carp csapata áll. Ők fogták az előbb említett közel 20 kg-os halat is. Harmadik helyen pedig szintén itt a hátunk mögött lévő egyik csapat áll. Ők is már több halat sikerült fogniuk. A tó mélyebb részén a Lőrházzal szembeni oldalon, ott most kezdenek igazán beindulni a fogások, ott éjszaka is volt 17 fölötti hal is. Tárgynyeremények lesznek a díjazások, a szponzorok által felajánlott tárgynyeremények, székek, ágyak, csalik és hasonló értékes felszerelések, horgászfelszerelések, amiket a horgászok reméljük, hogy tudnak használni.
3: A túl legendás halállománya mellett a mederviszonyok és a meghorgászandó távolságok is mindig izgalmasak.

0: Én Barbér Olivér vagyok, a társam az Turi József lesz, másodszorra vagyunk. A versenyt azt én jónak gondolom, a szervezettségét jónak gondolom. Halak jönnek, mennek, 5 halunk van a mostanival együtt. Halvesztésünk is volt 3. Szelegetünk, próbálkozunk, erőlködünk, valahogy alakul majd.
1: Nyírő Zsolt vagyok, és az NT Kárp csapatnak a tagja. Hát eddig úgy állunk, hogy ma lett meg az 5. halunk. Egy dupla kapás volt az este, 9:30 és hajnali 13:30. Egy bot működik a túloldalon, azt erőtetjük, és ilyen hosszút kell húzni, 400 métert. Sok akadó van, tehát elég kemény a pálya. Párszor beszakadtunk, fel kell szedni a zsinort, újra kötni, de csináljuk, és próbálunk egyre több jobb eredményt elérni. A szervezés az szerintem egyre jobb, és egy évről évre, és nagyon köszönjük, hogy ismét itt lehetünk mi is.
2: Az 5. Kárp Rodeo győztese végül a már említett MTC Bécs Magyarország Primus Fishing csapata lett 89 kg-mal. A viadalon összesen 319 darab halat mérlegeltek a versenybírók, majdnem 3 tonna összsúlyban. Ebből a 6 legnagyobb potyka darabra 251, súlyra pedig 2,4 tonna volt.
3: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: A Jan Garbarek Group zenélt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. június 6-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Bixa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Megérkezett Madridba 14. Leó pápa, ezzel megkezdte hatnapos spanyolországi apostoli látogatását. Készül a nyári balatoni szezonra a MÁV csoport. Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Leó pápa azt üzente a világnak Madridból, hogy a katolikus egyház készen áll a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába állni. A szerkesztőt hallják.
3: A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi elöljárók fogadták a Rómából érkező 14. Leó pápát. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyermekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. Az egyházfő útja a repülőtérről a királyi palotába vezetett, ahol ünnepséget rendeztek a tiszteletére, majd a királyi családdal találkozott, amelyet a közjogi méltóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival folytatott találkozó követett. Itt mondta el első spanyolországi beszédét is, melyben a nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta. Azért jövök közzétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki Leó pápa. Ezután a Szentatya látogatást tett egy hajléktalanokat segítő központban, délután pedig imavirasztáson vett részt fiatalokkal, amelyre több mint 500 000 ember érkezett a Lima térre. A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban. Leó pápa vasárnap Madridban szentmisét mutat be a Cibeles téren úrnapja alkalmából, majd úrnapi körmeneten vesz részt. Délután az Ágoston rend tagjaival találkozik, este pedig a kultúra, a gazdaság és a sport képviselőivel folytat megbeszélést. Hétfőn Madridban a spanyol parlamentben tesz látogatást, ahol történelmi beszédet mond, találkozik egyházi vezetőkkel, majd imádkozik az Almudena székesegyházban. Este egy nagyszabású egyházmegyei találkozón vesz részt a Santiago Bernabéu stadionban. Kedden utazik tovább Barcelonába, ahol egy liturgikus szertartást követően megáldja a Sagrada Familia Bazilika nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Látogatásának utolsó két napját a Kanári-szigeteken tölti, misét mutat be Gran Canarián és Tenerifén is. A Szentatya spanyolországi körútja során 20 hivatalos eseményen vesz részt, 12 beszédet mond és 5 misét tart majd.
0: A nyugat-magyarországi azbeszt krízis az első témája a Magyar Tudományos Akadémia újrainduló podcastjének, amelyben Weisburg Tamás, az ELTE ásványtani tanszékének korábbi vezetője, valamint Pósfai Mihály, az MTA elnöke, a Pannon Egyetem környezeti ásványtan professzora járja körül a probléma tudományos, jogi és egészségügyi hátterét. Az MTA tájékoztatása szerint a beszélgetésben szó esik arról, hogy az elmúlt évtizedben sok tízezer tonna osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalék kerülhetett utakra, parkokba és játszóterekre. A krízis több mint 250 magyarországi települést érinthet, hangzott el a több mint egy órás műsorban. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára szombaton feltöltött videójában. Kövér Tamás szól a részletekről.
4: Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, évente mintegy 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, ezért idén is kiemelt figyelmet fordítanak a forgalom zavartalan lebonyolítására. Az elmúlt hónapokban csökkentették a lassú jelek számát, javították a pályák állapotát, valamint a járművek klimatizálásának megbízható működésére is hangsúlyt fektettek. A tavalyi tapasztalatok alapján kisebb menetrendi módosításokat is végrehajtottak. A Balatonra közlekedő Flirt és Kiss motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között kihasználják az óránként 160 kilométeres pályasebességet. Hegyi Zsolt kiemelte, bár ezek elővárosi szerelvények, de jelenleg a MÁV legkorszerűbb járművei. Hozzátette, a most bejelentett fejlesztések eredményeként néhány éven belül korszerű távolsági motorvonatok is megjelenhetnek a balatoni vonalakon. Újdonság, hogy a kék hullám Intercity járatokban Tapolca felé, valamint a békés Intercity vonatokon Békés Csaba irányába az osztrák szövetségi vasutaktól kölcsönzött kocsik is közlekednek majd, a vezérigazgató azt is hangsúlyozta, a MÁV felkészült az esetleges üzemzavarokra is, a kiemelt balatoni állomásokon tájékoztató munkatársak segítik majd az utasokat, és tartalékbuszok is rendelkezésre állnak. A közvetlen vidéki kapcsolatok idén is megmaradnak. Így az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából átszállás nélkül lehet eljutni a Balatonhoz. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári menetrend adatait folyamatosan viszik be az elektronikus rendszerekbe, így azok a következő napokban a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetővé válnak.
0: Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter előzőleg kedden a közösségi oldalán azt közölte, 2 lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga és feladata. Az évi költségvetésbe betervezett, de eddig még meg nem érkezett állami források miatt veszélybe került a pécsi kulturális programokat szervező intézmények működése, közölték az érintett cégek és a tulajdonos pécsi önkormányzat az MTI-vel. Anyagi nehézségekre hivatkozva döntött rendezvények lemondásáról, illetve csonkításáról a Zsolnai Örökségkezelő és a Pannon Filharmonikusok zenekara is. A pécsi önkormányzat az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a Zsolnainak a költségvetésben előirányzott 1 milliárd forint eddig nem érkezett meg, a Pannon Filharmonikusok pedig az önkormányzati támogatások hiány béreket sem tudnak fizetni szeptembertől. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új 4 hektáros területen fekvő szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen, írta meg a Magyar Kurír. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján 1000 kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre. Eltűnőben van a transzatlanti egység, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok, Kanada és az Európai Unió is egyre inkább a saját regionális érdekeik mentén cselekszenek, erősítették meg az általunk megkérdezett külügyi szakértők. De hol tart a világépítésben az Egyesült Államok? Ezt a kérdést tettük fel Lévai Dánielnek, a Magyar Külügyi Intézet kutatójának.
5: Donald Trump arra kapta a mandátumát, hogy tegye újjá az Egyesült Államokat, tehát egy olyan választói felhatalmazást kapott 2024-ben, ami egyértelműen azt mondta, hogy az Egyesült Államok hanyatlik, és ezt a folyamatot meg kell fordítani. A kérdés az, hogy jó utat választottak-e ez a visszafordításhoz, hiszen jól láthatóan ez jelentős konfliktust alakított ki a transzatlanti világban. Más gondol Európa erről a megújulásról, és hát az Egyesült Államok közvetlen szomszédja is, Mexikó és Kanada is máshogy látja ezt a megújulási kísérletet. Én úgy látom, hogy 4 év kevés lesz arra, hogy megfordítsa ezt a hanyatlási folyamatot, azonban lerakja azokat az új alapokat, amely az új amerikai áttervezés bázisát fogja jelenteni. AI technológia, mesterséges intelligencia támogatása, fegyverrendszerek modernizálása, új értékláncok kialakítása, szorosabbra fűzi egyébként azokat a kritikus nyersanyag, ritka földfém, értékesítési láncokat, amelyeket jelenleg Kína szinte közel monopolisztikusan ural. Tehát most megkezdődik szerintem egy olyan új átszervezés, amely ugye 21. századi nagyhatalmi versenyre akarja tényleg egy potens nagyhatalommá tenni az Egyesült Államokot, mert azt látta az amerikai elit, aki jelenleg kormányozza az Egyesült Államokot, hogy a hidegháború utáni világrend az már nem kedvező az Egyesült Államoknak, hanem igazából egyre nagyobb tehertétel ró magára az Egyesült Államokra, és a különböző nagyhatalmi kötelezettségvállásai, lásd, európai védelem, közel-kelet, távol-kelet, ezt már nem tudja egyszerre ellátni, tehát racionalizálnia kell. Át kell engednie bizonyos területeket, ezért is mondja azt, hogy Európának a megújulását azt úgy képzelik el, hogy Európa nagyobb szerepet vállal abban, hogy a saját védelmét és környezetét ugye el tudja látni. Újra felfegyverkezést szeretne látni Európába, hogy ne kelljen az amerikaiaknak biztonsági garanciát nyújtania.
0: A Magyar Külügyi Intézet munkatársaival Posgai Nóra beszélget bővebben a 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történt című műsorunkban. Nemzetbiztonsági kockázatot firtatva kértek magyarázatot a román kormánytól, mert Románia biztonsági kommunikációs hálózatát olyan céggel korszerűsítik, amelynek magyar üzletember a tulajdonosa. Gáspár Sándor tudósít.
6: Bukarestben, amikor a trianoni békeszerződés aláírásának 106. évfordulója alkalmából június 4-én a román nemzeti levéltárban a korabeli béketárgyalások dokumentumaiból nyitottak ingyenesen látogatható kiállítást, ugyanaznap a szélsőséges nacionalista AUR-nak a szenátora Petrișor Peiu visszaéléssel vádolta a román kormányfőt, mivel nem is hirdetett pályázatot, pedig nemzetbiztonsági ügyről van szó, és a Honvédelmi Fejlesztések Uniós SZÉF programja keretében kiberbiztonsági platform fejlesztésére a SZERÉI, vagyis a román titkosszolgálat számára 196 millió eurós szerződést adott a Digi Románia cégnek, amelynek többségi tulajdonosa a magyar Teszári Zoltán. Peiu úgy véli, a kiberbiztonsági platform visszaélések és a polgárok megfigyelésének útját nyithatja meg. Összesen 3 milliárd 337 millió euró értékű szerződésekről van szó, 5 különböző szerződésről, így a német Rheinmetall-lal is harci járművek szállítására, de Peiunak csak a Digivel kötött szerződéssel kapcsolatban van nemzetbiztonsági kifogása. Ilie Bolozsán miniszterelnök elutasította a kifogásokat, miszerint mindegyik érintett intézmény, vagyis a titkosszolgálat, a hadsereg, stb. Külön-külön maga tárgyalt a szerződésekről az általuk kiválasztott cégekkel, a román kormány csak a végső jóváhagyást adta a SZÉF program révén elérhető pénz lehívására. A román titkosszolgálat is külön közleményben pontosított másnap, hogy a kivitelező cégek kiválasztását intézményközi csoport valósította meg. Az viszont tény, hogy Teszári cége Nagyváradon tevékenyen részt vett a város kábelhálózatának föld alá vezetésében, Ilie Bolozsán polgármestersége alatt, és most áprilisban további támogatást is ígért Nagyváradnak. A Digi Románia különben egyik legjelentősebb telekommunikációs cég az országban, Teszári Zoltán pedig a milliárdosok körében előkelő helyen szerepel, leggazdagabb magyarnak számít. De van román politikus, aki elsősorban nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti.
0: A kedvező intézkedések ellenére is csökken a hivatásos katonák száma Horvátországban, írja egy vezető horvát napilap a 2025-ös védelmi jelentésre hivatkozva. Alap szerint a béremelések és a toborzási könnyítések ellenére 4 év alatt több mint 1200 katonával lett kevesebb az állomány. Tavaly 751-en léptek ki, miközben kevesebben jelentkeztek szolgálatra. A kezdő fizetés mintegy 1300 euró, mégis tartós a létszámhiány. A védelmi tárca szerint jelenleg mintegy 4000 katona hiányzik a rendszerből, és ez hosszabb távon a horvát védelmi rendszerre, valamint a nemzetbiztonságra is kedvezőtlen hatással lehet. Szögezi le alap.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Tusnád fürdő sikere, avagy hogyan lett egy székelyföldi településen a medve problémából követendő modell. Ezzel a címmel közöl cikket a Krónika. 5 évvel ezelőtt még átlagosan 15 medve fordult meg nap mint nap Tusnádfürdőn, sokszor a település utcáin bóklászva. A helyi lakosok biztonságot követeltek, a városvezetés és a szakemberek pedig nem a medvék eltávolításában, hanem a konfliktusok megelőzésében keresték a megoldást. Tusnádfürdőn ebből nőtte ki magát a Tusnád Ecobír program, amelyet ma már nemzetközi érdeklődés övez. A medveokos közösség koncepciójáról a Krónikának Imecs István biológus, a program kezdeményezője beszélt. Elmondta, hogy a közösség nem a medvék eltávolítását vagy kiirtását követelte, ezért olyan megoldásban gondolkodtak, amely inkább a medvékkel kapcsolatos edukációt és figyelmet helyezi előtérbe. Amerikai mintára kidolgozták a saját programjukat, amelynek épp úgy része az ismeretterjesztés, mint a medvebiztos szemetes kukák elhelyezése a közterületeken. A modell működik, a szakember szerint a tapasztalatok más településeken is hasznosíthatók lehetnek. 6-szor tartotta meg az Összetartozásunk tüze elnevezésű megemlékezést az Életfa Nagycsaládosok Egyesülete Bácskosút falván, írta a Vajdasági Magyar Szó. Az eseményt ez alkalommal összekötötték Léphaft Pál karikaturista kiállításával. A művelődési ház udvarán megtartott ünnepség előtt az épület nagytermében először Forró Krisztián méltatta a művész munkásságát, rámutatott arra, június 4-én a nemzet összetartozását ünnepeljük, Léphaft Pál kiállítása pedig a legszebb bizonyíték arra, hogy a közös sorsunk, a mindennapi küzdelmeink és olykor a humorunk is egyazon tőről fakad, olyanról, amelynek hajtásait a határok soha nem tudták és tudják elvágni. Hangsúlyozta, hogy Léphaft Pál számára a humor és a szatíra nem öncélú gúnyolódás, hanem intellektuális fegyver és önvédelmi reflex a történelem és a politika viharaival szemben. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, majd reggelre több felé kiderül az ég. A keleti észak-keleti harmadban továbbra is lehetnek lokális záporok, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Több felé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Megérkezett Madridba a 14. Leó pápa, ezzel megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását. Készül a nyári balatoni szezonra a MÁV csoport. Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Kedves hallgatóink! Ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, technikai munkatársam Bixa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
9: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múltidéző. Iványi Balást hallják.
11: 2026. június 6-a van szombat. Isten éltesse Norbert és Szintia nevű hallgatóinkat. A Norbert egy német eredetű név, jelentése északi fény, híres. A Szintia női név, görög mitológiai név, Artemis istennő mellékneve, jelentése Küntosz hegyén született. Június 6-án Szent Norbert püspök és rendalapító emléknapját ünnepli az egyház. A 12. században élt egyházi reformer a Premontrei rend alapítója volt. Megtérése után a szegénységet és az egyházi megújulást hirdette, rendje pedig gyorsan elterjedt Európában. Élete végén Magdeburg érsekeként működött. 1446. június 6-án a Rákos mezején tartott országgyűlés Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választotta az akkor még gyermek 5. László király mellé. Hunyadi az ország egyik legerősebb főúra és hadvezére volt, aki évekig szervezte a török elleni védekezést. Legnagyobb győzelmét 1456-ban aratta Nándorfehérvárnál, ahol seregei visszaverték II. Mehmed szultán ostromló hadait. 1707. június 6-án az Ónódi országgyűlésen véres összecsapás tört ki II. Rákóczi Ferenc hívei és Túróc vármegye követei között. A vita hátterében az állt, hogy a vármegye küldöttei bírálták a szabadságharc vezetését és az egyre súlyosabb adóterheket. A feldühödött nemesek és katonák rátámadtak a követekre. Rakovszky Menyhért táblabírót a helyszínen lekaszabolták. Okolicsányi Kristóf Alispán pedig súlyosan megsebesült. 5 nappal később kivégezték. Az esemény jól mutatta, milyen súlyos belső feszültségek alakultak ki a Rákóczi szabadságharc utolsó éveiben. 1799. június 6-án született Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő és író, akit az orosz irodalmi nyelv megteremtőjeként tartanak számon. Műveiben a klasszikus műveltséget az élő, beszélt nyelvvel ötvözte, és ezzel egy új korszakot nyitott az orosz irodalomban. Legismertebb alkotásai közé tartozik az Anyegin, a Boris Gudonov és a Pigdáma. Írásaiban fontos szerepet kaptak a szabadság, a szerelem és az orosz történelem kérdései. 1837-ben, 37 évesen halt meg egy párbajban szerzett sérülés következtében. 1827. június 6-án 25 ezer néző előtt rendezték meg az első magyarországi lóversenyt. A kezdeményezés mögött Széchenyi István állt, aki az angol mintát követve szerette volna meghonosítani a modern lóversenyzést Magyarországon. Az első verseny győztese Széchenyi István lójának lova, Babejka, más források szerint Gaving lett. A versenyek később a reformkori társasági élet fontos eseményeivé váltak. 1875. június 6-án született Thomas Mann, német író, a 20. századi világirodalom egyik meghatározó alakja. Első nagy sikerét az 1901-ben megjelent Buddenbrock ház hozta meg számára, amely egy polgárcsalád hanyatlásán keresztül mutatta be a kor társadalmi változásait. Műveire jellemző az irónia, a mély lélektani ábrázolás és a filozófiai kérdések iránti érzékenység. Legismertebb regényei közé tartozik a Varázshegy, a József és testvérei, valamint a Dr. Faustus. 1929-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. A náci hatalomátvétel után emigrációba kényszerült, és nyíltan fellépett Hitler rendszere ellen. 1944. június 6-án megkezdődött a normandiai partraszállás, a II. Világháború egyik legnagyobb hadművelete. Az amerikai, brit és kanadai csapatok hajnalban indították meg támadásukat Normandia partvidéke ellen, miközben ejtőernyős alakulatokat dobtak le a német vonalak mögött. A hadművelet célja az volt, hogy a nyugati szövetségesek új frontot nyissanak Hitler Németországa ellen Európában. A partraszállást hatalmas haditengerészeti és légi támogatás segítette, mégis rendkívül súlyos veszteségekkel járt, különösen az Omaha nevű partszakaszon. Adolf Hitler sokáig úgy vélte, a normandiai támadás csak elterelő hadművelet, ezért a német tartalékok egy részét nem vetették be időben. A D-nap végül döntő fordulatot jelentett a háborúban. A szövetségesek megvetették lábukat Nyugat-Európában, és megkezdődhetett Franciaország felszabadítása. 1944. június 6-án Rómába is bevonultak a szövetséges csapatok, miután a német hadsereg kivonult az olasz fővárosból. A város elfoglalása jelentős politikai és katonai siker volt a szövetségesek számára, bár a normandiai partraszállás hírei hamar háttérbe szorították az eseményt. 1961. június 6-án halt meg Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, az analitikus pszichológia megteremtője. Elmélete szerint az emberi lélek része az úgynevezett kollektív tudattalan is, amely az emberiség ősi tapasztalatait hordozza. Kutatásai nagy hatást gyakoroltak a pszichológiára és a művészetekre is. 1933. június 6-án nyílt meg a világ első autós mozia az amerikai New Jersey államban. Az új szórakozási forma gyorsan népszerűvé vált, és hosszú időre az amerikai tömegkultúra egyik jelképévé lett.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

A Voice of Spirit felvételei szóltak. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Most imádkozzunk a békéért, békéért a szívünkben, a családunkban, az egyházunkban, és békéért az egész világon.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz az Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Most imádkozzunk a gyermekekért, az ifjúságért és családjaikért. Jó tanács anyja, szivárványos Madonna, oltalmazd őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. És imádkozzunk, hogy ez az idő számunkra az imádság és a bőjt ideje legyen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: anyag között és áldott. A te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Imádkozzunk 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Azzal életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te veled áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A katolikus egyházfő szombaton Madridban a királyi palotában találkozott a politikai, egyházi és civil élet, valamint a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélésre, párbeszédre és együttműködésre szólított fel. Június 7-én vasárnap, Úrnapján, Krisztus szent teste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor szent misét mutat be a Plaza de Cibeles téren, amely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Délután az ágostonrend tagjaival találkozik, este pedig a kulturális, gazdasági és sportélet képviselőivel találkozik. Éles szóváltás alakult ki a közösségi médiában Orbán Viktor és Magyar Péter között a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum miatt, írja a hirodó.hu. Miközben a Fidesz elnöksége a brüsszeli döntés végrehajtásának azonnali megtagadására szólította fel a kormányt, addig a miniszterelnök arról kérte számon a volt kormányfőt, hogy miért nem akadályozta meg korábban a paktum elfogadását az Európai Unióban. Pénteken Budapesten jobboldali közösségi médiás szereplők által szervezett demonstrációt tartottak, ahol a résztvevők az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték. Bemutatták Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét Ljubljanában, írja az MTI. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában. A robot jármű egyelőre óránként 3 kilométeres sebességgel halad, miközben egy kezelő felügyeli működését, de teljesen autonóm üzemmódra is képes, végsebessége pedig elérheti a 60 kilométert óránként. A szlovén posta szerint a fejlesztés segíthet enyhíteni a munkaerőhiányt, valamint csökkentheti a forgalmat és a környezeti terhelést. Az ukrán külügyminisztérium bocsánatot kért Görögországtól egy ukrán tengeri drón miatt, amelyet május elején találtak meg Lefkád a szigete közelében, közölte az ukrán külügyminisztérium szóvivője az X közösségi platformon. A robbanó anyaggal felszerelt, mintegy 6 méter hosszú eszközt halászok emelték ki, majd a görög parti őrség ellenőrzött robbantással hatástalanította. A görög fél korábban hivatalosan tiltakozott az ügyben, mert a drón veszélyt jelentett a civilekre és a környezetre is. Kijev szerint az eset az orosz agresszió következménye. Medve támadásban meghalt egy 34 éves férfi az erdélyi Küküllőprot falu bejáratánál szombat reggel, közölte az Ager Press hírügynökség. A Szeben megyei katasztrófa védelem szerint a segélyhívóra érkezett riasztás után a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyi polgármester szerint egyre gyakoribbak a medvetámadások a térségben, és hosszú távú megoldás helyett csak eseti beavatkozások történnek. Májusban egy 53 éves nő halt meg medvetámadásban a közeli Besztercen-Aszód megyében. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, majd reggelre többfelé kiderül az ég. A keleti észak-keleti harmadban továbbra is lehetnek lokális záporok, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: A tengeri kisasszony.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt egy gyönyörűséges ifjú király. Ez egyszer kiment sétálgatni egy szép patakocska mellé. Amint ott sétált, jött három szép leány, és elkezdett mosni. Mosás közben beszélgettek. Testvérek voltak, elkezdi az egyik. Ha engem elvenne a szép fiatal király, olyan finom ételeket főznék neki, hogy tudom, sosem evett olyan jókat. Ha engem elvenne, mondta a második, annyit fonnék, szőnék neki, hogy az egész regimentjét kiruházhatná vele. Ha engem elvenne, mondta a harmadik, olyan kis fiút szülnék neki, hogy arany lenne a haja, a homlokán csillag, a mellén pedig a hold ragyogna. Meghallotta a királyfia beszédjüket, hát magához hívatta a három lányt. Így szólt az elsőhöz. Te azt mondtad, hogy jó ételeket tudsz készíteni, amilyeneket még sosem ettem. Ezért férjhez adlak a szakácsomhoz, ott eleget főzhetsz. Téged pedig, aki olyan sokat tud szőni, fonni, a takácsom veszel feleségül. Téged pedig, ölelte meg a harmadikat, én veszlek feleségül. Úgy történt, ahogy az ifjú király mondta, tartottak is nagy lakodalmat. A két öregebb testvér tele volt irigységgel a legkisebb iránt, annyira, hogy bosszút esküdtek ellene. Közben kiütött a háború. A királynak el kellett mennie csatázni, de meghagyta parancsban, hogyha a felesége szülni fog, üzenjenek neki. Fél év múlva szült a királyné egy aranyhajú gyermeket, akinek csillag volt a homlokán, hold a mellén. A királyné olyan beteg lett a szülésben, hogy nem tudott maga felől semmit. A két idősebb testvére ápolta, elvették tőle a kisgyermeket, egy ládikába tették, és a folyóba vetették. A királyné mellé pedig egy kutyakölyköt tettek. A királynak megüzenték, hogy kutyakölyköt szült a felesége. A király minden hajaszála felborzadt, amikor ezt hallotta. Annyira megharagudott az ártatlan feleségére, hogy tüstén kiadta a parancsot. A kutyakölyköt vessék vízbe, a királynét meg falazzák be. Csak annyi lyukacskát hagyjanak a falon, amin egy tál befér. Azt is parancsba adta szigorúan, hogy aki arra megy, köpjön be a lyukacskán, mert ha nem, halálfia. Úgy is történt, ahogy a király parancsolta. A ládikát meg a kisgyermekkel egyenesen a malomhoz vitte a víz. Szerencsére ott állt a molnár, aki kihalászta a ládikát, felnyitotta, és örömében majd, hogy le nem esett a lábáról. Vitte a kisfiút a feleségének, aki nagyon megörült, mert éppen azelőtt siratták el a sajátjukat. Ott nevelték a kis herceget 5 évig. Az alatt 3 gyereke lett a molnárnénak, és már nem szerették úgy, mint azelőtt. A király meg visszatért a háborúból, levert volt, mosolyogni sem látták. Egyszer mégis kikocsikázott, és elhaladt a malom mellett, ahol kisgyermekeket látott játszani. A legnagyobbnak aranyhaja volt, homlokán csillag, mellén pedig hold. Amikor a király meglátta, nagy fájdalom fogta el a szívét. Gondolta magában, ilyen fiamnak kellett volna lenni. Magához hívta, kérdezgette, majd kihívatta a molnárt. Add nekem ezt a kisfiút, amit kívánsz érte, megkapod, én pedig úgy fogom nevelni, mint saját gyermekemet. Jó van, felséges uram, mivel látom, hogy szerencsésebb lesz felségednél, odaadom. A király akkor kézen fogta a kisfiút, maga mellé ültette. Amikor a palotába értek, a két idősebb testvér megismerte a herceget, és majd megette őket a méreg. Másnap a király összehívta az egész udvart, bemutatta a kis molnár fiút, mint trónörököst. Mindenki örült, csak a szakácsné meg a takács felesége forraltak bosszút ellene. A fiatal herceg 16 éves lehetett már, mikor egyszer magához édesgette a takács felesége. Ó, Istenem, fiatal hercegecske, de boldog is lehetne, ha azt a madárkát megkaphatná, amelyik beszél, aranyvizecskéből iszik, és úgy tud énekelni, hogy 7 mérföldre hallatszik. Szomorúan ment a herceg az istállóba, ráborult a táltos a nyakára.
1: – Mi bajod van, uracskám? – kérdezte a táltos. – Szólj, ha bajod van, talán segíthetek rajta.
0: Éppen egy idős volt a herceggel, nagyon megértették egymást. – Ó, kedves lovacskám, a madár után vágyódom, amelyik beszélni tud. Aranyvizet iszik, és úgy énekel, hogy énekét 7 mérföldre hallani.
1: – Ülj a hátamra, talán majd megkapjuk.
0: A herceg felült rá, és elrepültek.
1: Egyszer csak nagyot prüsszentett a táltos, és megállt egy házacska előtt. Ráparancsolt a hercegre, hogy odaben így köszönjön, jó napot, anyám asszony.
0: Úgy is lett.
1: Szerencsét, förmet rá egy vasorú vénbanya, hogy így köszöntél, mi a kívánságod?
0: Az, hogy tudsz-e, kedves anyám asszony, arról a madárról, aki beszélni tud, és úgy énekel, hogy a nótáját 7 mérföldre hallani.
1: Tudok. De te ezzel nagy fát mozdítottál, herceg. Sokan lelték halálukat már amiatt a madár miatt, de ha neked is, ő kell. Hát nesze!
0: A vén banya egy csészét adott neki, és egy gombolyag pamutot.
1: A csészével meríts az aranyvízből, a pamuttal meg dugd be a füled, ha a madárhoz közelítesz.
0: A herceg megköszönte a szívességet, kiment, felült a táltosára. Repült, repült, míg el nem érte azt az erdőt, ahol a madár lakott. Már messziről meghallotta az énekét, ekkor bedugta a fülét a pamuttal, és egyenesen a madárnak tartott. Megfogta a lábát, merített az aranyvízből, aztán fel a lovára, szálltak visszafelé. Szerencsére hazaérkezett, és aranykalitkát csináltatott a szép madárnak, a takács feleségének nagy mérgére. Egyszer aztán ismét szomorúan jött a lovacskájához.
1: – Menje, van szépen szóló madarad, mit hiányzik még? – kérdezte a táltos.
0: – Még az a tükör kellene, amelyben az egész világot láthatnám.
1: – Na, ülj fel, megyünk!
0: Azzal felrepültek, és nem sokára a vén banyaháza előtt állott meg a táltos.
1: A herceg megint úgy köszönt be, mint először. Mit akarsz megint? Nem elég a madár? Förmet rá a banya.
0: Csak még azt a tükröt szeretném megkapni, amelyben az egész világot láthatom.
1: Hallod-e? Ezt 1000-szer nehezebb megkapni, mint a madarat, mert 12 ördög őrzi éjjel-nappal. Fennáll egy magas hegyen, amelyiken ember még sosem járt.
2: Hanem ha olyan bátor vagy, nesze ez a kötél meg szög, menj oda!
1: De csak 12 órakor, akkor alszanak az ördögök 10 percet. Ha az idő alatt a kezedbe kerítheted a tükröt, a tied lesz.
0: Megköszönte a herceg a szívességet, felült a táltosra, ment a tükörért. Felmászott a szögön meg a kötélen, s hazatért véle a 2 gonosz asszony nagy bánatára. Ő meg nagy örömében sétálgatott a kertben, mikor meglátta a szakácsné.
2: Ennyi, lelkem, szép hercegecske, megvan a madárkája, megvan a tükör, amiben az egész világot láthatja, de még hibádzik valami. A párja nem is illik más ilyen hercegecskéhez, mint a tengeri kisasszony. Csak hogy ezt nehéz ám megkapni.
0: E szavakra elszomorodott a herceg. Bement a táltosához tanácsot kérni, hogy kaphatná meg mégis a tengeri kisasszonyt.
1: Repültek a vén banyához. Mit akarsz ismét?
0: Ne haragudj, megint kérni jöttem, édes öreg anyám. Mondd meg nékem, hogy kaphatnám meg a tengeri kisasszonyt?
1: No, ez most már mindennél nehezebb. Még eddig, aki kérte, mind ott hagyta a fogát. Te is úgy jársz? Nem lesz-e ez a 9 vessző, meg egy aranyvessző. Az aranyvesszővel csapd meg a tengert. Ő kiugrik belőle, és békákat, kígyókat hány ki a szájából. Neked megy! birkózni fog veled, de te szedd össze az erődet, és jól verd meg az egyik vesszővel a kilenc közül. Addig verjed, míg az első bőréből ki nem bújik. Akkor úgy könyörög majd, hogy még a kőnek is megesnék a szíve, de csak folytasd a verést a többi vesszővel, míg mind a kilenc bőrét le nem hányja magáról. Így is történt. Mikor a tengerhez jut, megcsapja a vizet, hát kiugurik a tengeri kisasszony. Iszonyatos kígyókat és békákat hány magából, ő maga félig hal, félig vízikutya. No, de megragadta a fiatal herceg, s ahogy a vén banya kioktatta, sorra kipüfölte a kilenc bőréből. Hát akkor egy szépségesen szép lány borult hálálkodva a nyakába. Milyen jutalmat kérsz tőlem? Csak mondd meg, mindent megadok, amiért megszabadítottál. Nézd ezeket a köveket. Ezek mind hercegek, akik engem akartak, s kővé váltak. Hol az aranyvesszőcske? Üss rá mindegyikre, hogy felelevenedjenek. A herceg megütötte a köveket. Hát tényleg mind herceg volt. És már is mindegyik a tengeri kisasszonyt akarta magának feleségül. Csak hogy erről lekéstek, mert a herceg már felültette a táltosára, s hazavitte. A király örült nekik a legjobban. Kitűzték a lakodalom napját. Éppen a lakodalom napján látja ám a herceg, hogy a lovacskája szomorúan lógatja a fejét. Mit szomorkodol, lovacskám? Uradnak nem hiányzik már semmi?
3: Jaj, dehogy nem.
1: Hol az édesanyád? Nem is volt.
3: Te ezt így tudod, de hát rosszul tudod.
1: Eredj, hozd csak a tükröt. Mit látsz benne?
3: Azt a nagy kőfalat, ahol az a bűnös asszony lakik, és be kell köpni rá.
1: Többet ilyet ne tégy, mert az az asszony a te édesanyád. Elszörnyedt a herceg, és az egészet elmondta a királynak. Micsoda? Sápadt el a király is. Menten hivatta a Molnárt, és mindenki világosodott. Kibontatta a falat, a két gonoszt meg akarta öletni, de mivel maga a királyné könyörgött az életükért, futni hagyta őket. Ekkor aztán a herceg is megtarthatta a lakodalmát, s boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.

0: A tengeri kisasszony. A magyar népmesét Zsúrs Kati olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: Kinek köszönt a szegény ember?

Együtt utazott a szél, a hideg, meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram! Azt mondja a meleg, kinek köszönt az az ember? Azt mondja a szél, nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük. Azt mondja a meleg, menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni. Azt mondja a meleg, ugye nekem köszöntél, te szegény ember? Nem én kérem, a szélnagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember! Jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz! Bánom is én, csak a szélnagyságos úr ott legyen. Azt mondja a hideg. Hát, akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szélnagyságos úrnak. Megállj! Jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfagysz! Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szélnagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.

0: Kinek köszönt a szegény ember? A magyar népmesét Szűcs Sándor mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte E. Román Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mosd meg kegyesen szívemet fehérre. Vérasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázs dobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A katolikus egyházfő szombaton Madridban a királyi palotában találkozott a politikai, egyházi és civil élet, valamint a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélésre, párbeszédre és együttműködésre szólított fel. Június 7-én vasárnap, Úrnapján, Krisztus szent teste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor szent misét mutat be a Plaza de Cibeles téren, amely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Délután az Ágoston rend tagjaival találkozik, este pedig a kulturális, gazdasági és sportélet képviselőivel találkozik. Éles szóváltás alakult ki a közösségi médiában Orbán Viktor és Magyar Péter között a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum miatt, írja a hiradó.hu. Miközben a Fidesz elnöksége a brüsszeli döntés végrehajtásának azonnali megtagadására szólította fel a kormányt, addig a miniszterelnök arról kérte számon a volt kormányfőt, hogy miért nem akadályozta meg korábban a paktum elfogadását az Európai Unióban. Pénteken Budapesten jobboldali közösségi médiás szereplők által szervezett demonstrációt tartottak, ahol a résztvevők az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték. Bemutatták Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét Ljubljanában, írja az MTI. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában. A robot jármű egyelőre óránként 3 kilométeres sebességgel halad, miközben egy kezelő felügyeli működését, de teljesen autonóm üzemmódra is képes, végsebessége pedig elérheti a 60 kilométert óránként. A szlovén posta szerint a fejlesztés segíthet enyhíteni a munkaerőhiányt, valamint csökkentheti a forgalmat és a környezeti terhelést. Az ukrán külügyminisztérium bocsánatot kért Görögországtól egy ukrán tengeri drón miatt, amelyet május elején találtak meg Lefkáda szigete közelében, közölte az ukrán külügyminisztérium szóvivője az X közösségi platformon. A robbanó anyaggal felszerelt, mintegy 6 méter hosszú eszközt halászok emelték ki, majd a görög parti őrség ellenőrzött robbantással hatástalanította. A görög fél korábban hivatalosan tiltakozott az ügyben, mert a drón veszélyt jelentett a civilekre és a környezetre is. Kijev szerint az eset az orosz agresszió következménye. Medve támadásban meghalt egy 34 éves férfi az erdélyi Küküllőprot falu bejáratánál szombat reggel, közölte az Ager Press hírügynökség. A Szeben megyei katasztrófa védelem szerint a segélyhívóra érkezett riasztás után a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyi polgármester szerint egyre gyakoribbak a medvetámadások a térségben, és hosszú távú megoldás helyett csak eseti beavatkozások történnek. Májusban egy 53 éves nő halt meg medvetámadásban a közeli Besztercenaszód megyében. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, majd reggelre többfelé kiderül az ég. A keleti észak-keleti harmadban továbbra is lehetnek lokális záporok, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Következik a héten történt.
1: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 23. számát hallják. A mikrofonnál
3: Nagy György András
1: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Szent Háromság vasárnapja.
0: Lezárult a Tésenyi kamasztanoda.
1: Klímahelyzet.
2: Reményi Károly 2026-ban ebben az évben hunyt el. Gépész és villamosmérnök végzettsége volt és akadémikus. A 2000-es évek második felétől a globális felmelegedés energetikai problémáit kutatta.
3: Igen, azt hiszem, hogy 2004 táján ment ő nyugdíjba, több ideje lett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Addig energetikával, tüzeléstechnikával foglalkozott, fantasztikus jó eredményei voltak, és felelősséget érzett a biztonságos energia ellátás iránt.
0: Kanadai látkép.
1: Akasztói régészeti lelet.
0: Nemzeti összetartozás napja.

0: Szent Háromság ünnepe kapcsán Veres András megyés püspök mondja el gondolatait.
1: Minden Szent Háromság ünnep, azt gondolom, hogy a hívőknek is és a ige hirdető papnak is föladja a leckét. Magam is utaltam rá, hogy bizony a Szent Háromság az egy titok. Egyszerűen hatodik Pál pápa azt mondta, hogy olyan titok, aminek az ember értelme végére sem tud járni. Tehát nehéz bármit mondani, viszont mégiscsak kell, hiszen az ünnep kapcsán erről kell elmélkednünk. Istennek egy olyan benső titkát tárja elénk a kinyilatkoztatás, amikor Jézus Istenről, mint Szent Háromságról beszél, amely egy életre szóló feladat minnyájunk számára. Nem lehet igazában megérteni, csak bizonyos hasonlatokkal vagy képekkel tudunk megközelítést adni ehhez a titokhoz. Magam is ezt tettem a prédikációban, utalva arra, hogy Szent Ágoston egy tengerparti látomásában azt hallotta, hogy hamarabb kifogja az a gyermek egy kagylóval merni a tengervizét a kis magától ásott gödörbe, mint Ágoston meg fogja érteni a Szent Háromság titkát. Nem tudjuk megérteni, de miután a kinyilatkoztatásban valamennyit tudunk róla, arról érdemes beszélnünk. Mindenek előtt az, hogy Isten a szeretet. A szeretet pedig olyan, hogy legalább két személy kell hozzá, de valójában a szeretet is akkor tökéletes, mondjuk a házastársi szeretet, ha ez egy harmadik személyben, a gyermekben, a gyermekekben valósul meg. Tehát azzal lesz a közösség igazán isteni, hogy a Szent Háromságnak ezt a titkát megjelenítik a kapcsolatukban. És minden közösségnek a Szent Háromság kell, hogy a alapja legyen, hiszen ha Isten a szeretet és Isten háromságos személy, akkor minden közösség, ha a szeretetre épít, annál inkább hasonlóvá válik Istenhez, a Szent Háromságos közösséghez. Ugyanakkor arra is utalnunk érdemes, szükséges, hogy amikor a Szent Háromságról beszélünk, akkor mindnyájunknak egyénileg is meg kell fontolnunk azt, hogy az Atyának vagyunk a gyermekei, teremtettség révén, a Fiúnak testvérei, hiszen azért jött közénk, hogy egy legyen közülünk a bűnt kivéve, magára vette emberi természetünket. A Szentlélek temploma vagyunk, tehát a szentségek által bennünk lakozik, tehát egyénenként is feladatunk az, hogy egyre inkább a Szent Háromság titkát a magunk életében megéljük. Tehát mind a közösség, mind az egyéni élet a Szent Háromságra épít, a Szent Háromságos egy Istennek a megjelenítése. Éppen ezért minden hívő embernek kötelessége erről gyakran elmélkedni, mert akkor válunk igazán Isten gyermekeivé, hogyha ezt a titkot az életünkben meg tudjuk mutatni, mind közösségben, mind egyén életünkben.
2: Tehát a Szent Háromság titka a közösség, a béke és a szeretet titka.
1: Egyértelmű, hiszen a Szent Háromságos Isten ezeket az ajándékokat adja az ember számára, minden ember számára, tehát amikor benne élünk, akkor ezeknek az ajándékoknak a hordozóivá válunk.
2: 14. Leó pápa kitartóan búzdít az imádságra a világ békéért. A Szent Atya felhívásához az egyházmegye is kapcsolódott. Rózsafüzért imádkoztak a békéért, majd szentmisét mutattak be a székesegyházban.
1: Megint hirtelen érkezett, mint az előző, az áprilisi fölhívás is, hogy a Szent Atya hívja a világon szerte élő katolikusokat, hogy imádkozzunk együtt a békéért. Így sok idő nem volt a megszervezésre, de miután hála Istennek minden nap a rózsafűzért hívek elimádkozzák a székesegyházban, így nem volt nehéz gyorsan megszervezni azt, hogy akkor a rózsafűzér most a Szent Atyával való imaközösséget is szolgálja, hogy vele együtt imádkozzuk el a rózsafűzért a világ békéért, hiszen látjuk, hogy nincs béke, és hát mindenféle béketeremtő felszólítások, vagy meghívások, közvetítések sajnos eredménytelenek maradnak minden bizonnyal, mert az emberi szívben van egy olyan fajta ellenállás vagy önzőség, amely ezt a békét nem tudja megszülni, és hát maga Isten lenne a béke, tehát ha Istennel közösségben, békében lennénk, akkor lenne meg az emberek között is a béke, tehát ez most hiányzik, ezért szükséges, hogy imádkozzunk kitartóan, mert ha az ember engedi, Isten emberi gyengeséget le tudja győzni, és erőssé tudja tenni a béke mellett a kitartásban, csak hát ahhoz kell, hogy az emberek is kitárják a szívüket ennek befogadására.
2: Június 17-én a hivatásokért imádkoznak a Nagyboldogasszony Székesegyházban. A Szent Misét Püspök Atya mutatja be.
1: Igen, én bízom benne, hogy egyre többen hírt kapnak erről az eseményről. Valóban most már jóval több, mint egy éve, minden hónap 17-én a Szűzanya vérelkönnyezésének évfordulóján, napi vagy havi évfordulóján gyűlünk össze. Mindig valamelyik paptestvér, akik a születési sorrendben következnek egymás után, ők prédikálnak, én misézek. Jó kis közösség már kezd kialakulni, akik rendszeresen minden hónapban itt vannak, hogy együtt imádkozzunk. Én hiszem, hogy utána Jézus azt mondta, zörgessetek és ajtót nyitnak, ez a sok ima végül is meghallgatást fog találni.
2: 85 éve idén, hogy 12. Pius pápa kinevezte Apor Vilmos plébánost a Győri Egyházmegye 73. főpásztorává. Szentmisében emlékeztek meg a vértanú halált püspökről.
1: Igen, hála Istennek, minden hónap első hétfőjén ez az ima közösség megvalósul, hiszen a szenté avatásáért imádkoznak, rendszeresen összegyűlnek, és újra az apoliskola növendékei is csatlakoznak ehhez az imádsághoz. Idén, vagy most is így történt ez a hétfőn, nem voltam itthon, de úgy hallottam, hogy most is szép számban összejöttek imádkozók, bízunk benne, hogy amilyen áldást ennek a szent életű püspöknek a jelenléte az egyházmegyében akkor is eredményezett, most is a jövőben is javunkra válik, közben jár értünk, imádkozunk új hivatásokért is, és egyáltalán az ő szentéavatásáért.
2: A püspöki konferencia héten tartotta a nyári rendes ülését. Elég sok mindenről döntöttek. Például a látogatásra érkeznek ősszel a Vatikánba.
1: Igen, ez a meghívás megérkezett már, hála Istennek, tavaly, úgyhogy a jelentéseket most el is készítettük immár, hogy amikor novemberben megyünk a Szentatyához, akkor már az illetékes dikasztériumokban, civil nyelven szóval minisztériumokban ezeket a jelentéseinket megismerhessék, hiszen egyrészt megyünk a Szentatyához, ad limina, tehát elmegyünk a küszöbéig, aki nyilván meghív bennünket, hogy be is lépjünk azon a küszöben, tehát megyünk a Szentatyához, de a vele való találkozáson túl minden dikasztériumban is adott ügyeinket megbeszéljük, tőlük mindig kapunk egyfajta buzdítást is, hogy mindenki ne csak szakszerűen, hanem megfelelő lelkülettel is végezze azt a szolgáltat, amit az egyházmegyében tenni kell. Egy nagyon intenzív néhány nap szokott lenni, mi kis konferencia vagyunk, tehát mi együtt tudunk mozogni, de ahol jóval több, mondjuk akár 100-nál is több püspök van, bizony ők csoportokban szoktak érkezni az adliminára, de mi együtt ezt meg tudjuk valósítani. Minden nap lesz egy szentmise is. Egyik alkalommal éppen a Szentatyával együtt lesz, hiszen az egyház elhunyt püspökeiért, papjaiért mutat be szentmisét, és arra meghívtak bennünket is.
2: A testület 2027-re meghirdette a hivatás évét. Esemény sorozatra kerül majd sor.
1: Úgy gondolom, hogy egyházunk gazdag olyan szentéletű papokkal, akik úgy élték meg előttünk a papságukat, hogy arra ma is érdemes fölnézni, és éppensége két vértanú papnak is, a püspöknek a szolgálati helyén össze fogunk jönni, hiszen Brenner János vértanú papnak a szolgálati helyén lesz a megnyitása ennek az évnek, de majd május 21-én itt Győrött is, Boldogapor Vilmos sírjánál lesz egy országos papi találkozó, de közben aztán nagyon sokféle fiatalokat a hivatásban, életcéljai elérésében segítő elmékedések, előadások, összejövetelek lesznek. Én bízom benne, hogy sokan meg fogják hallani a hívásunkat, hiszen bármilyen életállapotban is él valaki, az jó, ha szolgálatként tudja, hivatásként tudja megélni azt, amit tesz, ezzel tud leginkább embertársa javára cselekedni, és ebben is segíteni akarjuk a fiatalokat.
2: Beres András, győri megyés püspökkel beszélgettünk.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagy Richárd országos igazgató számol be.
1: Hétvégén nagyszabású találkozóra került sor Bodajkon.
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas országos zarándoklatát, de az idei év egy picit különleges is, hiszen 95 évvel ezelőtt indult így országosan, rendszer szintűen el a Caritas. Nyilván a kommunista államhatalom megszüntetése miatt a rendszerváltás követően újra kellett alakítani, és 1991-ben pontosan 35 évvel ezelőtt, június elején indította újra a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Katolikus Caritas országos szervezetét, és aztán sorba alakultak még az egyházmegyei Caritasok, és ennek az apropóján is történt meg most ez a zarándoklat. Bodajkon, a segítő szűzanya kegyhelyen, és egy csodálatos találkozó volt, hiszen az ország minden szegletéből, Nyíregyházától Szombathelyig, rengeteg 14 egyházmegyéből, rengeteg Caritas csoportból, az szociális intézményeinkből munkatársak is érkeztek, és az a 800 Caritas önkéntes munkatárs együtt ünnepelt, de ez nem csak egy ünnep volt, hanem már a jövőbe is tekintettük, hiszen voltak előadások, programok, a helyi székesfehérvári Caritasnak a Szent Kristóf háza például bemutatkozott ott helyben a termékeikkel, a fogyatékkal élők miket készítettek, készültek egy kis programmal, voltak szakmai előadások, volt kerekasztal beszélgetések, például a püspök atyával és Caritas vezetőkkel, keresztutat is vezettünk ott a helyi kálvárián. Egy ilyen nagyon színes program volt, ami egyszerre volt zarándoklat, és egyszerre volt a Caritas közösség találkozója.
1: Ugyanakkor az elmúlt napokban lezárult a Tésenyi Kamasztanoda programja is. Milyen eredménnyel?
2: Igen, hát az élet ugye nem áll meg a Caritason belül, folyamatosan zajlanak a programok, és vannak olyan évközi vagy időszakos programok, amik valamelyik időszakig tartanak, és ilyen volt például a Kamasztanoda projekt is, ami lezárult. Nagyon fontos, hogy a Caritas felzárkóztató programot végez több helyen, 22 településen van például jelenlétpont, és némelyiken tanoda is üzemel, és a Tésenyben egy kamasztanoda üzemelt egy program keretében. Ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk erősíteni a felzárkóztató tevékenységünket, az állandó jelenlétünket ilyen programokkal, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy ezt ott be tudtuk indítani. És a többi településen is ezt tervezzük, hogy a tanoda jellegű szolgáltatásokat megerősítjük ilyen intézményes formában is.
1: A program hozzájárult a korai iskola elhagyás kockázatának csökkentéséhez is.
2: Igen, a felzárkóztató programunkban eleve célkitűzés az, hogy olyan indikátorokat érjünk el, amelyek hatással vannak a helyi lakosságra. Például az, hogy kevesebb legyen az iskola elhagyás, például az, hogy többen tudjanak tovább tanulni, az, hogy többen tudjanak munkát vállalni. Ezek fontos ilyen iránymutató adatok, de ez volt ennek a kamaszonoda programnak is a célkitűzése, és azt gondoljuk, hogy nagyon jól haladtunk ezúton.
1: Tehát ez azt is jelenti, hogy a fiatalok jó szívvel fogadták a komplex mentori támogatást?
2: Igen, de ez hozzátartozik az, hogy egy állandó jelenlét van a településeken, és ez a mentori támogatás a lényege a Caritasnak. Az a szociális munka, amit végeznek a munkatársaink, az gyakorlatilag egy mentorálás minden területen, és a kamasztanoda esetében is így van ez, hogy napi kapcsolatot tartanak a kollégáink a fiatalokkal, milyenek az álmaik, mit szeretnének megvalósítani, elérni az életben, a tanulmányaik hogyan alakulnak, és ez egy nagyon fontos folyamatos kapcsolat, együttműködés, és ehhez mindenképpen kellenek a fiatalok, hogy akik akarnak tenni, előrébb szeretnének jutni az életbe, hogy ilyen mentorálás segítségével meg tudják ezt tenni.
1: Mire helyezték a hangsúlyt?
2: Nagyon érdekes volt a rendezvény, hiszen az országos zarándoklatainkhoz így 5 évent, amikor ilyen ünnepi jubileum van, akkor már így hagyomány, hogy gyalogos zarándoklat is csatlakozik. Előző nap pénteken Várpalotáról indult egy zarándok csapat, amelyben egyházmegyei Caritas igazgatók munkatársak is részt vettek. Ők a szombati napon kibővülve még egy további csoporttal, kb. 50-en érkeztek meg gyalog Bodajkra, és a többi 800 résztvevő pedig autóbuszokkal és más járművekkel érkezett Kecsejre, és ott találkoztunk délelőtt 10 óra környékén, hogy utána egy nagyon nagy ünnepi szentmise keretében együtt adjunk hálát az elmúlt 95 és az új állapot Karitas 35 évéért. És a szentmiség követően pedig előadások, programok, párhuzamosan zajló programok történtek meg, mind lelki, mind szakmai programok zajlottak.
1: A Karitas miként készül a nyári tábori programokra?
2: Katolikus Caritas életében ugye az állandó programok mellett mindig vannak ilyen időszakos segélyprogramok, vagy kampányjellegű programok is, és a Vár a nyár program is egy ilyen, hogy nyárán június elejétől egészen augusztus végéig mind a Caritas önkéntes csoportjai, az egyházmegyei Caritas központok, mi az országos központ és intézmények,

0: fejlesztés a számukra, és több mint 4000 gyermek táborasztatását szervezi a Caritas hálózat, amiben például egy nagyon fontos része a Katolikus Caritas Országos Központjának a saját balatonakali tábora, de nem kizárólag ez az egyetlen táborhely, azonban itt fogjuk majd elindítani június közepén, megnyitni ezt a programsorozatot, és hát nagyon nagy szervezés zajlik, hiszen az utolsó simításokat végezzük, fontos, hogy minden összeálljon. Elindult egy gyűjtési időszak is, hogy megfelelő eszközökkel, megfelelő programokkal tudjuk valóban segíteni ezt az élményt és ezt a fejlesztést a gyermekek számára, úgyhogy aki tud, örömmel fogadjuk, hogy csatlakozik ehhez a programhoz, hogy minél több és jobb lehetősége legyen a gyermek.
1: Az elmúlt években milyen korú gyermekek táboroztak?
0: Ez is egy kicsit változó. A leggyakoribb a 8 és 14 év közötti gyermekek táboroztatása. A legtöbb táborhelyen ezt a korosztályt fogadjuk, azonban egyes felzárkóztató programunk keretében egyes településeken ettől eltérő korosztályt is táboroztatunk, például nagyobbakat is.
1: Idén is érkeznek határon túlról gyermekek?
0: Igen, az egy nagyon fontos része, vagy szempontja ennek a táboroztatási programnak, hogy alapvetően a hazai, a Magyarországon velünk kapcsolatban lévő gyermekeket, illetve azoknak a családoknak a gyermekeit tudjuk táboroztatással segíteni, akikkel egyébként is kapcsolatban vagyunk, és egyébként is azon dolgozunk, hogy változzon az élethelyzetük. És ezen kívül azonban fontos elemnek tartjuk azt is, hogy a határon túli hátrányos helyzetű gyermekeket is tudjunk fogadni, és szimbolikusan majd az első hét, itt június közepén, például kárpátaljai gyerek táboroztatásra zajlik majd.
1: Zagyvari Hárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Tisztelgés Reményi Károly akadémikus klímaváltozással kapcsolatos munkássága előtt Szarka László Csaba geofizikus mérnök, az MTA rendes tagja nyilatkozik.
1: Reményi Károly 2026-ban ebben az évben hunyt el. Gépész és villamosmérnök végzettsége volt és akadémikus. A 2000-es évek második felétől a globális felmelegedés energetikai problémáit kutatta.
2: Igen, azt hiszem, hogy 2004 táján ment ő nyugdíjba, több ideje lett ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, addig energetikával, tüzeléstechnikával foglalkozott, fantasztikus jó eredményei voltak, innovációi, és felelősséget érzett a biztonságos energia ellátás iránt, és ilyen indítatásból kezdte egyre jobban zavarni őt az, hogy a klímapolitika a biztonságos energia ellátást tönkreteszi ezzel az erőltetett dekarbonizációval, széntelenítéssel. És utána számolt egy-két alap dolognak.
1: 2024-ben összegyűjtötte a klímaváltozással kapcsolatos megállapításait. Ezek között nagyon érdekesek szerepelnek. Például a klímaváltozás evidencia, a széndioxid nem szennyező anyag, a konszenzus nem tudományos érvelés.
2: Igen, és még van másik 10 pont. Számomra készítette el ezt az anyagot, mert én kértem őt arra, hogy küldje meg azokat az alapcikkeit a professzorok Batthyány köre számára, amelyeket ő a legfontosabbnak tart. Akkor elküldött 8-10-et akkor, és összeszedte 13 pontban az ezzel kapcsolatos életművét. Tehát körülbelül 2 évtizednyi munkáról van szó. Ezek a pontok kivétel nélkül egybeesnek azzal, amit én is ezekről gondolok. Részben őtőle tanultam, részben más független forrásokból. Azt, hogy ezt most hány pontban összegezzük, az csak a kommunikációs technikának a kérdése. Az ő megközelítése műszaki jellegű, az én megközelítésem földtudományi jellegű, tehát igen jól kiegészíti egymást az, amit ő ebben a 13 pontban megfogalmazott, és amit én gondolok erről a kérdésekről.
1: Arról is szó van például, hogy a hőmérséklet úgynevezett intenzív paraméter. És még hozzáteszem, hogy a globális hőmérsékletnek nevezett érték fizikailag nem értelmezhető.
2: Igen.

0: mert a globális hőmérséklet egyes mérőállomásokon mért hőmérsékleteknek, vagy hőmérséklet változásoknak az átlaga. A globális átlaghőmérséklet tényleg ez nem értelmezhető. Azért, tehát a hőmérséklet az egy, valóban ez a korrekt neve, hogy intenzív mennyiség, tehát egy hőmérsékletet, tehát van egy víz, és van egy, mondjuk egy másik anyag, itt van ez a könyv, ennek a fölötte megmérjük a hőmérsékletet, megmérjük a víz hőmérsékletet, megmérjük a papírlapoknak a hőmérsékletét, az semmit nem mond önmagában, azt a energiát kellene megmérni, ami a C-szer, M-szer, delta T-ből származik, tehát a C a fajhő, az M a tömeg, az egyik a víz esetében is, és a másik esetében is. És a víznek az anyagok közül a létező legnagyobb fajhője van, tehát ezeket az energiamennyiségeket össze lehet adni, és átlagolni lehet, hogy mennyi az átlagos energia, de ha azt mondjuk, hogy a delta T1-et és a delta T2-t azt átlagoljuk, összeadjuk és átlagoljuk, annak az égvilágon semmi értelme nincs, mert elrejtettük annak a hatását, amit az egyenlőtlen mennyiségű tömegek és a teljesen eltérő fajhők okoznak. Tehát körülbelül ezt akarta ő kifejezni.
1: Ezzel már azt is kifejezte, hogy a klímaváltozása is kaotikus jelenség, nem prognosztizálható.
0: Hát mégis használjuk azért a globális hőmérsékleti változási görbét, de csak azért használjuk, mert ezt használja mindenki, tehát, de ebben, hogyha mégis alapul vesszük, vagy felhasználjuk a következtetéseinkben, akkor tudni kell arról, hogy elvileg ez egy helytelen dolog, de ad valami információt. De ilyenek miatt van azért, például, hogy az északi félgömbön az óceáni területek fölött kisebb a jelenlegi felmelegedéskor a hőmérséklet változás, a felmelegedés mértéke a szárazföldi területeken pedig nagyobb. Pontosan azért, mert a víznek a fajhője az nagyobb, és ugyanaz az energia mennyiség kisebb hőmérséklet változást jelent a tengerek fölött, mint a szárazföld fölött. Végül is ki lehet sok mindent hámozni ezekből, az idősorokból, amelyek fizikailag inkorrektek, de mégis, hát ez van, ezt kell szeretni.
1: Kérem, összegzésként értékelje Reményi Károly munkásságát.
0: Reményi Károly talán az első volt azok közül, akik idejében szóltak. Ő 1934-es születésű volt, 70 éves kora körül kezdette ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, akkor, amikor a nemzetközi klímapolitika uralkodóvá kezdett válni. 2007-ben kapták meg a béke Nobel-díjat, az IPCC, a kormányközi éghajlatváltozási testület, és az amerikai alelnök az Al Gore nevezetű, és ő neki az az érdeme, hogy idejében szólt. Volt még más is, Magyarországon is, de ő a saját mérnöki számításaival bizonyította be azt, hogy a legalapvetőbb állítások is rosszak az IPCC-nél. Hát ez Nobel békedíj volt, nem tudom, hogy ezt az előbb kiemeltem-e, amit tudományos Nobel-díjnak próbálnak utólag beállítani, de hát ugye tudjuk, hogy a Nobel békedíjat komolytalan dolgokra adják. Reményi Károly a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként abban az időben, amikor nagyon fontos volt szólni, amikor a Nobel-díjat megkapták a kormányközi éghajlatváltozási testületnek a vezetői és amerikai alelnök, akkor ő volt az, aki a Magyar Tudományos Akadémián szót emelt a hamisságuk ellen, és 18 év alatt a Magyar Tudomány című folyóiratban 18 tanulmányt jelentetett meg. Ez egy óriási érdem, utolérhetetlen.
1: Szarka László Csaba akadémikussal, geofizikus mérnökkel beszélgettünk.

0: A trianoni döntés kapcsán emlékezünk a múltra, Szarka Lászlóval, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával.
1: Mi vezette rá az antant hatalmakat, hogy ilyen szigorúan sújtsák Magyarországot?
2: 50 hónapja tart a háború, és az antant minél gyorsabban bekívánja fejezni a háborút, és ezért döntött amellett, hogy Németország egyetlen nagyhatalmi szövetségese az osztrák-magyar monarchia feldarabolásával következhet be. Az osztrákok végül is súlyosabb vereségeket szenvednek, Ausztria, a Lajtán túli területek, 5 millió német válik ki a mai Ausztriából, Csehországban, Sziléziában, Magyarországon 2 millió német, stb. Tehát azt mondhatjuk, hogy a büntető béke mellett megjelenik az a gondolat, hogy itt egy olyan nemzetállami szerkezetű Közép-Európát kell kialakítani, ami hasonlít a nyugat-európai, skandináviai, dél-európai nemzetállamokhoz, és ezért egy végtelenül igazságtalan békét kényszerít rá Európára, mert az új nemzetállamokat erős nemzetállamokként képzeli el. Tehát Csehországhoz hozzáadják Szlovákiát, Ruszinszkót, Kárpátalját, Nagy-Románia háromszor akkora lesz, mint az eredeti román királyság, Jugoszláviához, a szerbekhez ugye hozzáadnak mindent, ami délszláv a Balkánon, abban a reményben, hogy ezek a nemzetállamok ilyen hatalmasra nőve, stratégiai folyam és vasúthatárokkal ellátva képesek lesznek magukat megvédeni. Hát ez nem bizonyult reális feltevésnek, mert ugye úgy is szokták mondani, hogy az első világháború követő békeszerződések, a Versailles békerendszer, az tulajdonképpen egy fegyverszüneti egyezmény volt, a második világháború folytatta tulajdonképpen az első világháború.
1: Tehát valójában az Apponyi Albert vezette békedelegáció számára reménytelen volt a helyzet.
2: A helyzet ugye a német békével, a Versailles békével kezdődően reménytelen, hiszen Németországot és a vesztes államokat nem hívják meg a békekonferenciára. A békekonferencián elkészülnek a békeszerződés tervezetek, és a vesztes államokat csak aláírni hívják meg. És közben az országot, Németországnak az elveszítésre ítélt területeit, és persze Magyarország területeit is megszállják a szomszéd nemzetállamok. Tehát ebben a helyzetben a békedelegációk, a német békedelegáció, a bolgár, az osztrák békedelegációknak és Apponyéknak is a helyzete teljességgel reménytelen. Amit kérhettek, apró módosítások, egyébként fontos módosítások, arra vonatkozóan például, hogy a hadifoglyok, az oroszországi hadifoglyok hazatérését minél gyorsabban biztosítsák, és a Népszövetségen belül a kisebbségi sorsba került 3-3,5 millió magyar, a Népszövetségi Kisebbségvédelmi Szerződésrendszer hatája alá kerüljön.
1: Tehát ez mind azt mutatja, hogy a békeszerződés az hatalmas súlyokat görgetett Magyarországra, mind gazdaságilag, mind társadalmilag, egyénileg, közösségileg.
2: A trianoni békeszerződés ebben az értelemben valóban azt a magyar nemzetállami víziót, hogy a Kárpát-medence egy magyar nemzetállama alakuljon, ezt menthetetlenül felszámolta. Szomszéd nemzetek önrendelkezési joga és a magyar nemzet önrendelkezési jogát nem tudták egyensúlyba hozni. A vesztes monarchiának a két domináns nemzetét, az osztrákokat és a magyarokat mérhetetlenül nagy veszteségek érték sújtották. És innentől kezdve a feladat az elmúlt 100 évben is, meg a következő 100 évben is az lesz, hogy ezt a teret, a közép-európai teret, ezek a nemzetállamok egymás közötti megbékélése és egymás közötti együttműködése határozza meg, nehogy véletlenül újabb háborúknak a helyszínévé váljon a Balkán vagy a Dunavidéke.
1: Annyit tennék még hozzá, hogy a kisantant is megalakult tulajdonképpen hazánkkal szemben.
2: Így van. Tehát miután Magyarország a békeszerződés aláírását követő percekben is jelezte, hogy ez a béke elfogadhatatlan, tehát a revízió jegyében és erre a békeszerződés elvben a 19. cikkely lehetőséget is adott, hogy azok a pontok, amelyek igazságtalannak bizonyultak, azokkal szemben Magyarország törvényes alapon, békés alapon a nagyhatalmak támogatását megszerezve fel tudjon lépni. A szomszéd országok látva azt, hogy Magyarország nem fogadta el a békeszerződést, aláírta, törvényerőre emelte, de politikailag nem fogadta el, ezért a szomszéd három ország, amely önmagában külön-külön is erősebb volt katonailag, mint Magyarország, szövetkeztek. És ez egy csapdahelyzet, egy klasszikus csapdahelyzet egy régióban, amikor a győztesek és a vesztesek nem a megbékélés útjára lépnek, hanem kölcsönösen a kialakult státuszkónak a felrúgását tervezik, megfélozzák. Magyarország elleni háborúkra készül ez a három kisantantország, Magyarország pedig keresi a nagyhatalmi szövetségest, előbb Olaszországban, később pedig Németországban meg is találja.
1: Ön is utalt az imént rá, hogy Trianon történelmi feldolgozása nem csak a múlt értékelése, hanem ez a jelen feladata és a jövő feladata is egyben.
2: A történész természetesen csak a múlttal foglalkozik, megállapítja, hogy mi az, ami rosszul történt a Horthy korszakban, a Kádár korszakban, amikor ki se lehetett mondani azt a Rákosi korszakban, meg különösen, hogy az erdélyi magyarságnak milyen problémái vannak. Tehát a múlt hatalmas mennyiségű információt halmozott föl, tanulságokat is, de mi aggódva figyeljük, hogy ezekkel a történelmi tanulságokkal hogyan gazdálkodik a ma embere. Itt arról van szó, hogy a történelmi folyamatokat lehetőség szerint ne csak etnocentrikusan, ne csak saját magunkból kiindulva, hanem a térség hosszabb távú folyamatait, a nemzetévá alakulásnak a folyamatait, az államok, a nemzetállamok kialakulásának a folyamatait ugyanúgy szem előtt tartsuk, mint a magyar tragédiát.
1: Szarka László történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

0: Bozsgai Nóra összeállítása következik.
1: Kanada szemszögéből is nézzünk rá a geopolitikai erőviszonyokra. Távoli ország, de izgalmas téma, hiszen Európát és ezért benne minket is érint. Vendégeim a Magyar Külügyi Intézet munkatársai, Birappa Ramachandra vezetőkutató, történész, geopolitikai elemző, akinek szakterülete a globális folyamatok előrejelzése, magyarán, hogy előre megmondja, amit mások még nem is látnak. Valamint Lévai Dániel kutató, Amerika szakértő. Akkor most hol tart a világépítésben az Egyesült Államok? Akkor most grétegén vagy hanyatlik? Dani, te vagy az Amerika szakértő, úgyhogy először téged kérdezlek.
2: Donald Trump arra kapta a mandátumát, hogy tegye újjá az Egyesült Államokat, tehát egy olyan választói felhatalmazást kapott 2024-ben, ami egyértelműen azt mondta, hogy az Egyesült Államok hanyatlik, és ezt a folyamatot meg kell fordítani. A kérdés az, hogy jó utat választottak-e ez a visszafordításhoz, hiszen jól láthatóan ez jelentős konfliktust alakított ki a transzatlanti világban. Más gondol Európa erről a megújulásról, és hát az Egyesült Államok közvetlen szomszédja is, Mexikó és Kanada is máshogy látja ezt a megújulási kísérletet.
1: Rama, több elemzést írtál, és többször is azt a kifejezést használtad, hogy az Egyesült Államok hanyatlik.
3: Igen, újra szeretné Trump elnökör építeni Amerikának a hatalom, mert úgy gondolja, hogy nyugat dominálta, akkor semmi baj nem volt. Most akkor a Kína szemben, most nem biztos, mennyire vagyunk erős. Az a hipotézis a Trump elnöknek, hogy addig, hogy nem próbálunk önálló lenni hatalmi struktúrában, akkor nem tudjuk a viszonyokat mérni Kínával szemben. Most egy új szereplő van a nemzetközi rendszerben. Kína 1990-es évektől rendszeresen fejlődik, és most katonailag is kihívó lett Amerikának. Csak annyi a probléma, hogy Amerikának két oldal volt. Egyik oldal az a belső gazdaság, ami nagyon dinamikus és szabad. Találnak a dolgokat, építenek, és akkor az egy forgás. De volt egy külső rész Amerikának, az a világnak a bizalom építése. Volt egy ekoszisztéma, az a bizalom volt egymásba, a rendszerekben, az pénzügyi stabilitást adott nekünk 30 éve keresztül, csökkent infláció volt, és mindenfajta stabilitást adott.
1: Ez azt is jelenti, hogy például az egész világ amerikai dollárban kereskedett, fektetett be, stb. És ez is változik már.
3: Így van. Akkor az dollár maga stabilitást jelentette, és most, amikor lehúzunk mindent, mert akarunk újraépíteni, akkor azt is lehúzza az elnök úr, és akkor mit termel ma az első termék, legnagyobb dinamikusan fejlődő termék Amerika, ami termel, az a bizonytalanság. Ez instabilitás mindenhol, ugye nézünk a dollár piac, vagy a pénzügyi piacok, vagy a tűzdét is. Minden pénteket Trump elnök úr lehúzza a tűzdét, és akkor hét újra kezdődik. Ez jelenti, állandó ingadoznak mindent, és ilyen környezetben a gazdaság nem tud növekedni, és ez egy probléma, és Amerikának a külgazdaság nagyon fontos. És véletlenül nem alakul úgy, ahogy akarunk, akkor az Amerika nagyon kisebb lesz, mint az előtt most. Amerika mindenhol van. Ha Amerika akar lenni, akkor az nagyon középméretű hatalom lesz, és nem az a nagy hatalom, amit mi ismertünk.
1: Ez megdöbbentő, amit Rama mond. Dani, hogyan lehetséges ez, hogy pont az ellenkezőjét érte Donald Trump? Hol számolta el magát?
2: Én úgy látom, hogy 4 év kevés lesz arra, hogy megfordítsa ezt a hanyatlási folyamatot, azonban lerakja azokat az új alapokat, amely az új amerikai áttervezés bázisát fogja jelenteni. AI technológia, mesterséges intelligencia támogatása, fegyverrendszerek modernizálása, új értékláncok kialakítása, szorosabbra fűzi egyébként azokat a kritikus nyersanyag, ritka földfém értékesítési láncokat, amelyeket jelenleg Kína szinte közel monopolisztikusan ural. Tehát most megkezdődik szerintem egy olyan új átszervezés, amely ugye 21. századi nagyhatalmi versenyre akarja tényleg egy potens nagyhatalommá tenni az Egyesült Államokat, mert azt látta az amerikai elit, aki jelenleg kormányozza az Egyesült Államokat, hogy a hidegháború utáni világrend az már nem kedvező az Egyesült Államoknak, hanem igazából egyre nagyobb tehertétel ró magára az Egyesült Államokra, és a különböző nagyhatalmi kötelezettségvállásai, lásd európai védelem, közel-kelet, távol-kelet, ezt már nem tudja egyszerre ellátni, tehát racionalizálnia kell. Át kell engednie bizonyos területeket, ezért is mondja azt, hogy Európának a megújulását azt úgy képzelik el, hogy Európa nagyobb szerepet vállal abban, hogy a saját védelmét és környezetét ugye el tudja látni. Újra felfegyverkezést szeretne látni Európába, hogy ne kelljen az amerikaiaknak biztonsági garanciát nyújtania.
3: Addig se garantálták az amerikaiak, csak az a morális hozzáállás volt, hogy igen, mi védjük. Ugye az egy hipotézis volt, hogy ha támadnak a szovjetek, akkor mi védjük Európát, de lényegében ő se költött annyi pénzt, a saját védelemre költötte, mindenhol világszerte bázisokat épített, mert az amerikai hatalmat akarta fenntartani mindenki fölött. Az nem jótékonyság.
2: Ez megnyilvánult azért a fegyvereladásokban is, tehát az európai országok egy jelentős része, mondjuk Görögország, Németország, Spanyolország amerikai fegyverrendszereket vásárolt. Tehát azért az amerikai haditechnológiát azt nagy örömmel fogadták.
3: És amikor 45 után, a háború után építettek egy új világrendszert, az amerikai rendszert, és mindenki Amerika magát sorakozott, mert mondták, az jó mindenkinek. És most Trump azt akarja, ami jó Amerikának. Akkor így Indiától Kanadáig senki nem akar támogatni azt a hatalom, ami akar egyfajta új birodalmat építeni, és fontról dönteni, mi jó minden országnak.
1: De
3: hát nem egy konszenzus.
1: Tulajdonképpen eddig is úgy volt, akkor ebben nincs változás.
2: Igazából az 1945 óta tartó amerikai dominancia, addig egy ilyen multilaterális, nemzetközi szabályokon alapuló világrendben csomagolta az amerikai dominanciát. Most ezt a csomagoló papírt leváltják, és nyíltan megvallják azt, hogy az Egyesült Államok a nyugat vezető ereje, és ahhoz alkalmazkodni kell. Igen. És ezzel ugye felborítja azt a konszenzuális együttműködést, ami megtörtént a nyugaton belül 1945 óta.
3: Itt az a transatlanti kapcsolat, ez előtt, 45 előtt egyfajta civilizációs keretben működött. Nyugatiak vagyunk, és akkor egy civilizációt osztjuk, és akkor egy nép vagyunk valóban, amerikai kit, európai kot, egy kultúra keret volt. A háború miatt és ideológiai viszonyok változtak, kommunizmus, stb. Akkor mondták, egy új keretet hozunk létre, intézményesített keretet, ahol minden fajta kapcsolatok ezen keresztül mennek, ez a multilateralizmus. És most azt mondja Trump, amint a Daniel magyarázott, hogy ez nekünk nem jó, mert nem profitálhatunk belőle, valami új kellene, mert Kína nem a kereten belül működik, az ő hatalom az a kereten kívül helyezkedik, akkor nekünk is kellene hasonlítani, mint a Kínának a stratégián, nekünk is olyat kell csinálni. Amerika egyedül tud dönteni saját magáról, nem a nyugati kereten belül, mert az akkor túl civilizált folyamat, és akkor nincsen az expanziónak lehetősége. És akkor most egy új keretbe megyünk, az ilyen birodalmi imperialista keret, ahol a szabályt csak Trump elnök határozza meg. És ez sok mindenki zavar, és főleg Kanadának, mert 9000 kilométer határom van neki, ami simán az amerikai katonák átsétálhatnak oda, és egy napról más napra nagy bajba kerülhet Kanada.
4: Bozgai Nóra interjúját hallották.

0: Június 7-ig láthatók a Magyar Nemzeti Múzeumban azok a leletek, amiket a közelmúltban Akasztó határában feltárt, honfoglaláskori harcos sírokban találtak. Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője mondja el a részleteket.
1: Óriási szenzációs leletekről van szó. Isten igazából, ha egy dolgot kell kiemelni, akkor azt az összefogást szeretném felhívni a figyelmet, és arra a komplex összetett vizsgálatrendszerre, amivel a kollégák nekiálltak ennek a három sírnak a feldolgozásának. Tehát itt elsősorban természettudományos vizsgálatok, tehát a radiokarbon, étkezési szokásokra utaló jegyek, antropológia betegségekre utaló jegyek, vagy a genetika, ugye itt már nem is a sziklacsontból, ugye, amiből szokták a Parc Petrózából csinálni a genetikai vizsgálatokat, hanem pár, hát nem tudom, hogy fél éve kiderült ugye a genetikusoknál, hogy a hallócsontokból sokkal jobb minőségű DNS-t lehet kinyerni, tehát jobban megmarad DNS-t, és például ez volt az első olyan szituáció, amikor már megmerték jó feltételezés szintjén, de jó eséllyel, például szemszint, hajszint, bőrárnyalat, ilyesmivel kapcsolatos rekonstrukciókat is bemutattak számunkra az archeogenetikus kollégák. Nagyon izgalmas, hogy rendkívül sok kalandozáskori pénz került elő ezekben a sírokban, gyakorlatilag összesen 80 nyugat-európai pénz került elő, és hát összesen volt 240 korában, tehát nagyon sok érdekes hamisítvány van benne, tehát például a honfogláskor...
2: Hamisítvány?
1: Így van, igen, nem eredeti pénzek. Lehet hát úgy, hogy az észak-itáliaiak hamisították, ugye, amikor a magyarok mentek az adóért, vagy egyáltalán. Erre volt egyébként írott forrás korábban, de ez nagyon érdekes volt, hogy most ezt sikerült megfogni. Nem lehet rendesen elolvasni a feliratokat, stb. Tehát egy ilyen jóval kisebb az ezüst tartalma, tehát hogy ugye tulajdonképpen átverték ugye a magyarokat ezzel. És ez például annyira izgalmas új eredmény, hogy a korábbi 240 pénzt, a kalandozó pénzt, észak-itáliait ennek a fényében át kell nézni újra. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy miért hamisítják.
2: És ez kiderül?
1: Nem, sajnos erről olyan sok adat nem maradt fönn, de nyilvánvaló, azt gondoljuk, hogy például az, hogy az ezüst tartalma kisebb, az az, hogy megúszták az adófizetést, tehát kisebb ezüst tartalmú pénzt adtak.
2: Már akkor is ez működött.
1: Így van, pontosan, igen. Mert nyilván a honfoglalók nem ilyen kémiai vizsgálatokkal vették át ezeket, hanem ezeket a pénzeket nem néztek annyira ugye utána ezeknek a dolgoknak, úgyhogy. De ez nekünk meg izgalmas.
2: Mi alapján dől el a kutatás módszertana?
1: A módszertan?
2: Vagy az mindig változik, és újabb lehetőségek kerülnek napvilágra.
1: Én azt gondolom, hogy a lehetőségek, igen, ahogy ön mondja, természettudós kollégák, akikkel dolgozunk, ugye egy nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, ugye, hogy van egy archeogenomikai laboratórium, ami Isten igazából az archeogenetikai vizsgálatok mellett minden csontból kinyerhető információval kapcsolatos vizsgálatot koordinál már. A hagyományos antropológiától elkezdve a lovaknál is nagyon jó megtartású volt, és a lovaknak a szőrének a színére is elég megbízhatónak tűnő javaslatot tettek a kollégák. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az, ami mozgatja, mert mindig mondják, hogy hát akkor nézzük már meg még ezt, azt, amazt. Vannak ilyen újabb vizsgálatok, melyik izotóp vizsgálattal lehet az étkezést például rekonstruálni, hogy akkor alapvetően szénhidrátot evett, hát az általában inkább a letelepült népekre jellemző a fehérje bevitel, ugye inkább a nomádokra. Én azt gondolom, hogy ezeknek a szélesítése, ez még jóval több információt árul el számunkra.
2: Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetője nyilatkozott.

0: Új bemutatóra készül az Udvari Kamara Színház. Páncél Kristóf zongora művész nyilatkozik.
1: Egy film dalokból összeállított bemutatóra készülünk június 13-án Orbán Bori énekesnő színésznővel. Kelecsényi László író filmtörténész álmodta meg ezt az estet. Hát Budapesten most mutatjuk be, már Kecskeméten játszottuk a Művészeti Akadémia szervezésében, de most mutatkozik be ez az est Budapesten. Már volt korábban is ilyen filmzenei koncertünk Kerecsényi művész úr szervezésében, de akkor a világháború előtti filmzenékre koncentráltunk, és ezt most Kerecsényi úr kibővítette. Két részes estet hoztunk létre. Az első részben a második világháború előtti magyar filmek zenéjéből válogatunk, és a második részben pedig a világháború utáni filmzenéket veszünk górcső alá. Nagyon érdekes ez az est az előadók, tehát mi számunkra is, mert nagyon érdekes, hogy reflektál az adott korra a filmzene a világháború előtti filmművészetben és a világháború utáni filmművészetben. Nagyon érdekes párhuzamok és ellentétek figyelhetők meg a filmzenék között, természetesen a filmekben is, és az élet sok más területén, de számunkra ez egy nagyon új élmény volt, ahogy ezek a dalok egymásra és a korra is reflektálnak.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy a dalok a magyar film aranykorát idézik fel?
1: Igen, igen. A kérdés, hogy mettől meddig tartott a magyar film aranykora, ugye szoktuk mondani, hogy a világháború előtti magyar filmgyártás, filmművészet, ez világszínvonalú volt, és ez természetesen így is van. Én azt gondolom, hogy a világ élvonalába tartozott akkor a magyar filmművészet. Ugye a világháború után egészen más történelmi környezetbe került nyilván Magyarország is, és a művészet, és ezen belül a filmművészet is, de én azt gondolom, hogy sok mindent meg tudott őrizni más előjelekkel, természetesen, de sok mindent meg tudott őrizni abból a felgyülemlett tudásból és tehetségből és művészeti megfogalmazásból, ami kialakult így a világháború előtt magyar filmművészetben. Úgyhogy mondhatjuk, igen, hogy ez mindegyik évtized az a magyar filmművészet aranykorát mutatja meg és jelenti.
2: Az est mennyiben lesz gondolatébresztő?
1: Nagyon szeretnénk, hogy gondolatébresztő legyen. Mostanában ugye nagy divat visszatekinteni elmúlt korokra, ugye nosztalgiázni, ez a retro divat ugye nagyon elterjedt és népszerű. Meg lehet ezt világítani több oldalról, hogy miért van így. Az biztos, hogy a zenei élet, és ugye ebből a filmzenei élet is, ha szabad így fogalmazom, igényesebb volt az elmúlt évtizedekben, mint akár a mai világban, és én azt gondolom, hogy ezek nem egyszerűen az alkalmazott művészet tárgykörébe tartozó muzsikák, ezek a filmzenék, hanem önállóan is megállják a helyüket, tehát önálló művészeti alkotásként is megállják a helyüket, és nem csupán kiegészítik a filmekben felmutatott gondolatokat, vagy felvetett kérdéseket, hanem önmagukban is gondolatokat ébresztenek a közönségben, és elgondolkodtatnak olyan témákról, mint a most ránéztem a listára, hogy milyen című dalok, meg milyen filmekből válogatunk. De nem csupán erről van szó, az Egyszer fenn, egyszer lenn című dalon akadt most meg a szemem. Tehát a sorskérdések, az emberi sorskérdések területén is én azt gondolom, hogy mindenképpen elgondolkodható, és nem csupán visszarepítik a közönséget egy korábbi korba, hanem a jelenkorra is reflektál és elgondolkodtat.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: az Astoria Jazz Quartet zenélt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A katolikus egyházfő szombaton Madridban a királyi palotában találkozott a politikai, egyházi és civil élet, valamint a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélésre, párbeszédre és együttműködésre szólított fel. Június 7-én, vasárnap, Úrnapján, Krisztus szent teste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor szent misét mutat be a Plaza de Cibeles téren, amely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Délután az Ágostonrend tagjaival találkozik, este pedig a kulturális, gazdasági és sportélet képviselőivel. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Meghirdették az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyt a 9 és 11. évfolyamos középiskolások számára. A szervezők Magyarországról és a határon túlról is várják a diákok jelentkezését augusztus 16-áig. A pályázóknak egy online nevezési lapot kell kitölteniük, valamint pályamunkát kell készíteniük a kiírásban szereplő művek egyikének feldolgozásával. A verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön az olvasásra és a kortárs irodalom megismerésére. Később rajtol idén a Kék Szalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség tájékoztatása szerint a hagyományos július elejé időpont helyett július 30-án startol a viadal. A szervezést nehezíti az alacsony vízállás. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 83 cm, ezért a keszthelyi bója áthelyezésére is szükség lehet. Emellett a főszezonban a szokásosnál több szabadidős hajó van a tavon. A Kék Szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Bemutatták Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét Ljubljanában, írja az MTI. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában. A robotjármű egyelőre óránként 3 kilométeres sebességgel halad, miközben egy kezelő felügyeli működését, de teljes autonóm üzemmódra is képes, végsebessége pedig elérheti a 60 kilométert óránként. A szlovén posta szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a csomagforgalom, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány. A fejlesztéstől azt várják, hogy csökkenti a forgalmat és a környezeti terhelést, valamint hatékonyabbá teszi a kézbesítést. Végül a várható időjárásról. Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógákban és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak. Ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből a 38-tól a 44. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pára két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszloptermében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyházi életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. 10. bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szentatya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szentatya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért. amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot.
1: Que Dios bendiga España.
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns Kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történetére utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben

0: látta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 12. rész.

Szép volt ez a hideg ősz. A napok szinte észrevétlenül múltak. Valamikor november vége felé ismét felbukkant Török Ádám, és majdnem elrontott mindent. Váratlanul jelent meg egy este, amikor a Szívtől hazafelé tartottam, hirtelen elébe ugrott a gátra. Régóta várlak, mondta vigyorogva. Nem akartalak megzavarni benneteket, olyan szépen beszélgettetek. Meséltem Rézinek, mondtam. Szereti, ha mesélek neki. Nagyon rendes lány. Persze, hogy rendes lány, mondta Török Ádám. Haragszol rám? Nem, dehogy is. Vártam, hogy elgyere a Kálváriára. Azt mondtad, hogy nem menjek oda többet. Akkor mérges voltam, de azóta azért jöttem, hogy elmenjünk együtt a Kálváriára. Most? Most. Nem bánom, mondtam. Sötét van már, de azért azt hiszem, mutatok neked valamit. Akkor még örültem, hogy ismét megjelent Török Ádám. Sietve lépkedtem a Kálvária felé, hogy minél előbb megmutassam neki, hogyan megyek el egy jó helyre. Azt is tudtam már, hogy hová. Útközben eszembe jutott Rézi üzenete, és figyelmeztettem Török Ádámot. A halászok tudják, hogy fosztogatod a varsákat. Jókor szólsz, legyintett. Kiuggatták és elsülyeztették a csónakomat. A Kálváriára értünk. Én mindjárt odafutottam az első kőoszlophoz. Sötét volt, de ha egészen közel hajoltam a képhez, jól láthattam a virágos katona arcát és messzire néző szemét. Két percig maradt csendben, mondtam izgatottan Török Ádámnak. Miért? Mit akarsz csinálni? Majd meglátod. Két percig ne mozdulj, és ne szólj semmit. Elhúzódott tőlem, csöndben megállt a sötétben, én meg a virágos katonára meredtem. Megjelent a kopasz halász. Már tudta, hogy Brazíliába akarok menni. Gyorsan elvitt, megláttam, amit akartam, és villámgyorsan vissza is tértem a Kálváriára. Oda mentem Török Ádámhoz, és mosolyogva azt mondtam neki. Láttam a bátyáidat. Mit mondasz? Most jöttem Brazíliából. Láttam Istvánt és Sándort. Egészen közelről láttam őket. A tenger mellett ülnek a puha homokon. Melegen süt a nap, de az ő fejük felett egy nagy, tarka napernyő van, és lehúnyt szemmel élvezik. Hülye! Kiábalta Török Ádám. Te ütődött marha! Te azt hittem, örülni fogsz. Hülye! Kiáltotta ismét. Miféle tenger meg napernyő? Életükben nem láttak napernyőt. Reggeltől estig fákat döntögetnek valami átkozott ingoványban. István nyakát megcsípt egy bogár. Öklömnyi daganat nőtt rajta, ki kellett vágni. Sándor meg maláriás. Érted? Nem igaz, mondtam halásápadtan. Még hogy nem igaz? Egy hete kaptunk tőlük levelet. Eljöhetsz, elolvashatod. Betegek mind a ketten. Teljesen sötét lett körülöttem. Nagyon nyomorultól éreztem magam. Leroskadtam a földre. Kimondhatatlanul gyűlöltem akkor Török Ádámot. Mi a fenének jöttél ide? Nyöszörögtem. Majd mindjárt megmutatom, mondta és talpra rángatott. Gyerünk! Felvonszolt a lépcsőkön a kápolna teraszára. Akkor elővett a zsebéből egy kis csomagocskát, és az orrom alá tartotta. Ez egy zsebóra, egy arany óralánc és egy pecsétgyűrű, magyarázta. Szépen disznóhólyagba csomagoltam őket, hogy ne esik semmi bajuk. Most figyelj, ide teszem a megváltó lába mögé, ide, ahol meghajlik a térde. Miért teszed oda a megváltó lábához, kérdeztem bágyattan. Azért, mert nem merem otthon tartani. Nem mered otthon tartani? Félek, hogy megtalálják az apámék. Esetleg kiderül, hogy honnan van. Honnan van? Tegnap este leütöttem az olmosbottal Pelt Frigyest, amikor bezárta a boltját. Kevés pénz volt nála, azért elvettem az óráját, meg a gyűrűjét is. Meghalt.
kérdeztem, holott még az sem érdekelt, hogy meghalt-e Pelt Frigyes a boltos. Nem halt meg, még a fejét se törtem be, csak éppen elkábítottam. Mondd, te beteg vagy? Nem vagyok beteg. Vigyázz erre a csomagra, mondta Török Ádám. Úgyis minden nap ide jössz, azért is hoztam ide. Tényleg nem vagy beteg? Nem vagyok beteg. Most már menj el innen. Hazavezetlek, ha rosszul vagy. Itt maradok még egy kicsit. Itt maradhatok én is, ha akarod. Nem kell, menj most már el. Vigyázol a csomagra? Vigyázok. Megmondtam én, hogy olyan ütődött leszel, mint ez a szegény Gillike, dünnyögte Török Ádám. Lement a lépcsőkön, lentről, az oszlopok közül visszaszólt. Tavaszra eljövök a csomagért. Akkor majd eladom valakinek. Sokáig ott maradtam még a teraszon, a feszületek előtt. Szerencsétlennek, becsapottnak éreztem magam, és sokáig azt hittem, hogy végleg elvesztettem a virágos katonát is, meg a kopasz halászt is. Később azonban eszembe jutott valami, és megnyugodtam. Valójában egészen egyszerű megoldásról volt szó. Ezentúl csak olyan helyekre vitettem magamat, ahol rajtam kívül nincs egyetlen élő ember sem. Akkor nem lehet semmi baj.

A tél első napjaiban meghalt a német tanító. Betegember volt, sánta és tüdőbajos. Mindig fázott, rettegett a téltől. Az iskola melletti kis szobájában két vaskályhát is beállított. Kétségbe esetten fűtötte őket, de ezen a télen kevésnek bizonyult a két vaskályha. Vagy az is lehet, hogy éppen a tüzes vaskályhák melege ölte meg. Éjszaka halt meg, és reggel hiába várták a gyerekek az iskolában. A gyerekek miután szórakoztak egy ideig, elküldték az elsős Hans Kohlmeiert, hogy nézze meg, mi van a sánta tanítóval. A kis Kohlmeier illedelmesen bekopogott a tanítóhoz, és mindjárt be is lépett a szobába. Meglátta a tanítót az asztalra borulva, először azt hitte, hogy talán alszik, de aztán megpillantotta a véres asztalterítőt is. Akkor visítozva kirohant, és azt kiabálta, hogy meggyilkolták a tanítójukat. A gyerekek rémülten szétfutottak, és az utcán mindenkinek azt mondták, hogy valaki meggyilkolta a német tanítót. A koporsós Jungerék laktak legközelebb az iskolához. Karl Junger enyves kötényében átszaladt a tanítólakásba. Felemelte a halott tanító fejét, és megállapította, hogy a vér a szájából folyt az asztalra, tehát senki sem gyilkolta meg. Valaki még aznap elment Verbászra, elhozta onnan az evangélikus lelkészt, és másnap eltemették a német tanítót. Utána a gyerekek helyett a felnőttek gyűltek össze az iskolában, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Arra az évre már lehetetlen volt másik tanítót találni. Azt kellett tehát eldönteni, a gyerekeiket beadják-e magyar iskolába, vagy inkább egy évig otthon tartsák őket. Johann Schank a téglagyáros, Johann Friedrich a hentes és Stefan Krebs a Molnár hevesen ellenezték a magyar iskolát. Azt mondták, egy évig szünetelhetnek a gyerekek, utána pedig akár a föld alól is kerítenek másik német tanítót. A többiek azonban leszavazták őket, mert úgy vélték, hogy kár lenne ezt az egy évet kihagyni, meg aztán nem is biztos, hogy a következő évre találnak német tanítót. Néhányan még azt is mondták, hogy tulajdonképpen mindegy, milyen iskolába járnak a gyerekeik. Johann Schank, Johann Friedrich és Stefan Krebs ezután együtt indultak haza. Dühösek, rossz kedvűek voltak, és amikor Pelt Frigyes boltjához értek, ahol elvált az útjuk, Johann Friedrich háborogva kifakadt. Jobb lett volna, ha torzsán maradok a németek között. Itt kevesen vagyunk, és hitvány emberekké válunk. Hitvány félnémetekké, akiknek már az is mindegy, hogy a gyermekeik milyen nyelven szólnak hozzájuk. Kibújunk a bőrünkből. Jött-ment senkik leszünk, akik mindenkihez odadörgülőznek, mint a rühes disznók. Vagyont kell szerezni, mondta higgadtan Johann Schank. Akkor megmaradunk, még ha kevesen vagyunk is. A vagyonos embernek nem kell kibújni a bőréből. Soha többet nem lesz itt német iskola, súhajtotta Stefan Krebs. A gyerekeim már most is magyarul beszélnek egymással. Csak olyankor beszélnek németül, ha én a közelükben vagyok. Ezt nem szabad megengedni, ripakodott rá Johann Friedrich. Nincs időm foglalkozni velük, mentegetőzött Stefan. Katarina meg folyton betegeskedik. Rézi gondoskodik a gyerekekről. Ő nagyon jó lány, de a Zöld utcában jobban megtanult magyarul, mint németül. Esténként azzal a csavargó, rojtos gyerekkel látom a malom előtt, mondta Johann Schank. Tudom, bólogatott Stefan. Úgy teszek, mintha nem is venném észre, hiszen annyi dolgozik a malomban. Ki az a rojtos? Kérdezte Johann Friedrich. Haszontalan naplopó, mondta Stefan. Fiatal gyerek még. Keresnünk kell valakit Rézinek, mondta Johann Schank elgondolkozva. Ismeritek Jakob Grébnert? Kérdezte Johann Friedrich. Nagy hentes üzlete van Szeghegyen. Ismerem, mondta Stefan. A legidősebb fia Jakob már elmúlt 20 éves. Komoly, szorgalmas fiú. Egyszer meg lehetne hívni Grébneréket a vízi malomba, javasolta Johann Schank. Valamelyik ünnepen, amikor összejövünk. Majd megbeszélem Katarinával, mondta Stefan. Sokáig beszélgettek még Pelt Frigyes boltja előtt, és másnap este Rézi már nem jött ki a szívhez.

Luca napján az anyám búzát ültetett lapos cseréptányérokba. Vigyázva meglocsolta, aztán a tányérokat felrakta a kemence párkányára, hogy minél előbb csírázni kezdjenek a búzaszemek. Közeledett a karácsony. Esténként már megjelentek az ablakunk előtt a kisgyerekek, énekelték az angyali vigasságot. A nagyobb gyerekek pedig a betlehemes játékokat gyakorolták karácsony estéjére. Megmozdultunk mi is. Az apám olcsó bort és pálinkát szerzett valahonnan, az anyám diót, mézet és mákot vásárolt a boltban. Én meg a régi, rozsdás csövű, fanyelű pisztolyunkat tisztogattam, amivel karácsony éjszakája lövöldözni szoktam. Szerettem ezeket a készülődéseket, amelyek Luca napján a búzaültetéssel kezdődtek. Szerettem a karácsonyt, a karácsony hangulatát, a betlehemeseket, a lövöldözéseket, az éjféli misét, amikor az egész tuk és az egész zöld utca a templomban szorongott és áhítattal énekelt. És szerettem a karácsony másnapját is, amikor a névnapom volt, és amikor még a bátyáim is kedvesek szoktak lenni hozzám. Mire a vékony, halványzöld búzaszálak kinőttek a cseréptányérokban, a két bátyám is hazaérkezett. Piszkosak, trágyaszagúak voltak, fél napig mosakodtak, súrolták magukat, aztán elmentek a borbélyhoz megnyiratkozni, onnan pedig a kis János kocsmájába mentek. Most még nem voltak kedvesek hozzám, jóformán észre sem vettek. Egész éjszakákat töltöttek a kis János kocsmájában. Ittak, verekedtek a zöld utcaiakkal. Hajnalban bedagadt szemmel vagy betört orral jöttek haza, kialudták magukat és mentek vissza a kocsmába. Nem törődtem velük, nem engedtem, hogy elrontsák a karácsonyvárás hangulatát. Ha már nagyon untam őket, átmentem a Kálváriára a kopasz halászt hívni, és egyúttal megnéztem, hogy Török Ádám disznó hólyag csomagja ott van-e még a fekete bronz Jézus lába mögött. A csomagot senki sem bántotta. Török Ádám sem jött érte egész télen. Őszintén szólva nem is hiányoltam. Csupán Brézi hiányzott egy kicsit. Nem volt kinek mesélnem azokról a helyekről, amelyeket bejártam, de azzal nyugtattam magam, hogy tavaszra majd valamiképpen szerétejtem, hogy ismét találkozhassam vele. Most a karácsonyt és a névnapomat vártam, és nem engedtem, hogy bármi is elrontsa a kedvemet. És elérkezett a karácsony estéje. Szép volt, mint mindig. A két bátyám is megemberelte magát, otthon maradtak, csendben megvacsoráztunk, meggyújtottuk a gyertyákat a karácsonyfán, azután az apám citerázott, és karácsonyi dalokat énekelt. Később jöttek a gyerekek, akiknek néhány fillért adtunk, amiért Luca naptól kezdve minden este énekelték az ablakunk előtt az angyali vigasságot. Jöttek a betlehemesek is, eljátszották a három király látogatását az újszülött Jézusnál. Kicsit részegek voltak már, mert ahova csak betértek, mindenütt itallal kínálták őket. Éjfélkor valamennyien a katolikus templomban voltunk. Én a kóruson álltam végig az éjféli misét, egészen hátul, ahol a harangkötelek lógtak. Figyeltem a szemüveges kántort, aki kidagadt nyakerekkel válaszolgatott a kórusról az oltárnál miséző papnak. Csendítéskor segítettem a harangozónak a köteleket húzni, azután pedig együtt énekeltem a többiekkel. Ott volt az egész zöld utca, a Tuk, a Kálvária utca. Az emberek most nem voltak olyan fáradtak és csúnyák, mint amikor a Kálváriáról néztem őket. Az éjféli mise után rohantam haza, kivittem az udvarra pisztolyt, meg egy nagy doboz puskaport, és lövöldözni kezdtem a régi, rossz pisztollyal, amiből talán sohasem lehetett golyót kilőni, de szörnyű nagyokat dörrent. Kevés embernek volt pisztolya. Mások többnyire falba vágókkal durrogtak, amik szintén elég hangosan szóltak, ha jól megtömték őket puskaporral vagy gyufafejekkel. Csak hamar zengeni kezdett az egész Tuk. Minden ház udvarában lövöldöztek, hangosan dörögtek a falba vágók és a pisztolyok. Apró fények villogtak az éjszakában, és messziről a szív és a temetők mögül a zöld utcaiak válaszolgattak. Ők is vidám lövöldözéssel ünnepelték a karácsony éjszakáját. A névnapom már nem lett ilyen szép. Sokkal rosszabbul sikerült, mint máskor.
Karácsony napján ugyanis meglátogatott bennünket az öreg Imris Lázár, Vári Jánosnak a mindenese, hogy elhívjon az uraság névnapjára citerázni.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 12. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották. Kedves hallgatóink! Mozart Ez-dur zongora versenyének harmadik tételét Fischer Anni és a Philharmonia zenekar játékában hallják.

0: Mozart Es-dur zongora versenyének harmadik tételét Fischer Anni és a Philharmonia zenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa megkezdte 6 napos spanyolországi apostoli látogatását, írja az MTI. A katolikus egyházfő szombaton Madridban a királyi palotában találkozott a politikai, egyházi és civil élet, valamint a diplomáciai testület képviselőivel. Beszédében a nemzet különböző erői közötti megbékélésre, párbeszédre és együttműködésre szólított fel. Június 7-én, vasárnap, Úrnapján, Krisztus szent teste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor szent misét mutat be a Plaza de Cibeles téren, amely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Délután az Ágoston rend tagjaival találkozik, este pedig a kulturális, gazdasági és sportélet képviselőivel. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalán szombaton. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Meghirdették az Apostróf Eszterházi irodalmi versenyt a 9 és 11. évfolyamos középiskolások számára. A szervezők Magyarországról és a határon túlról is várják a diákok jelentkezését augusztus 16-áig. A pályázóknak egy online nevezési lapot kell kitölteniük, valamint pályamunkát kell készíteniük a kiírásban szereplő művek egyikének feldolgozásával. A verseny célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön az olvasásra és a kortárs irodalom megismerésére. Később rajtol idén a Kék Szalag Balaton kerülő vitorlás verseny. A Magyar Vitorlás Szövetség tájékoztatása szerint a hagyományos július elejé időpont helyett július 30-án startol a viadal. A szervezést nehezíti az alacsony vízállás. A Balaton átlagos vízszintje jelenleg 83 cm, ezért a keszthelyi bója áthelyezésére is szükség lehet. Emellett a főszezonban a szokásosnál több szabadidős hajó van a tavon. A Kék Szalagra idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az eseményt 58. alkalommal rendezik meg. Bemutatták Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét Ljubljanában, írja az MTI. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában. A robotjármű egyelőre óránként 3 kilométeres sebességgel halad, miközben egy kezelő felügyeli működését, de teljes autonóm üzemmódra is képes, végsebessége pedig elérheti a 60 kilométert óránként. A szlovén posta szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a csomagforgalom, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány. A fejlesztéstől azt várják, hogy csökkenti a forgalmat és a környezeti terhelést, valamint hatékonyabbá teszi a kézbesítést. Végül a várható időjárásról. Vasárnap több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim! Bögös Herrietta, Liszkai Károly, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma ismétléses házi muzsika összeállítást fognak hallani 2022-ből. A műsor első részében Simon Izabella és Várjon Dénest halljuk, majd a második részben jazz muzsika szól Binder Károly személyében. Először Simon Izabella és Várjon Dénes a vendég.

0: először találkozunk ilyen minőségben, mert koncerten sokszor hallottalak titeket, de most hála a jó Istennek van alkalom egy kicsit beszélni. Mondtátok, hogy most innen a szomszédból, a Rottenbiller utcából jöttetek, ott mi dolgotok volt?
1: Egy lemezfelvételre készülünk majd, nem is tudom, valamikor.
2: Az a télen lesz, télen, a decemberben. Igen. Csak
0: így. És mi lesz a lemezen?
1: Mahler első szimfóniáját veszük föl négy kézre.
0: Az a bizonyos Bruno Walter.
1: Így van.
0: Azt nagyon ritkán lehet hallani.
1: Nagyon ritkán, fantasztikus átirat, nagyon szeretjük ezt a darabot.
0: Van kedvetek egy picit mutatni belőle?
1: Persze, szívesen.
0: Még a minket hallgató hölgyeknek és uraknak eláruljuk, hogy itt most teljes improvizálás van, csak azt beszéltük meg, mert két műsort veszünk fel, hogy a kettő azért elválik majd egymástól, de hogy mit fogtok játszani, miről fogunk beszélgetni, az maradjon a mi rögtönző kedvünk szerint.
2: Nézzük meg így a harmadik tételben ezt a gyönyörű témát, az úgyis ugyanabban a hangnemben van, mint amiben befejeztük.
0: Én hallgatom, igen. Tehát Mahler első szimfóniájának része, Bruno Walter átiratában.

0: Szinte hallom a zenekar, így gratulálom
1: nektek. Köszönjük.
0: Ezen a nem igazán tökéletes zongorán ezt a hangszint létrehozni, az igazi tudomány.
2: Egyébként érdekes, mert néha nagyon jó játszani, ez egy hát most nem márunk, ez egy nagyon régi Rösler hangszer, nincs nagyon jó állapotban, és mégis van egy ilyen lelke a hangjának, nem?
0: Igen. Hát van neki lelke, az
2: tehát,
0: biztos.
2: Tehát ami néha az új hangszereknél nem minden.
0: Hát igen. Majdnem azt is lehetne mondani, hogy ez még talán Mahlert is láttad.
1: Lehet,
0: olyan régi hangszer.
1: Egyébként ez a darabba kapcsolatban nekem meg főleg ez a rész, és azért is nagyon érdekes, mert ugye játszottam a dal változatát is a dolognak, ugye a Vándorlegény dalaiból, és hát ott teljesen egy az egyben megvan ez a rész. Nagyjából egy időben komponálta a kettőt Mahler.
0: És kötődik Budapesthez.
1: És kötődik Budapesthez is, így van. Igen, úgy egyik van. Mutatták be.
0: Ez a Bruno Walter-féle átirat azért érdekes, mert ő személyesen is ismerte Mahlert is. Amikor én a rádióban dolgoztam, ott volt egy nagyon neves kollégám, a Meixner Mihályt, emlékeztek a nevére, egy csodás kollega volt, én nagyon szerettem, és ő büszkén mesélte, hogy ő levelezett Bruno Walterrel. És azt hiszem éppen Mahlerről, hogy melyik szimfóniáról, azt már nem tudom megmondani, de ez úgy megmaradt, hogy a Misi is, és Bruno Walter is, és Mahler is.
2: És hát mindegy... Walter egy csodás zongorista.
0: Hát igen.
2: Azt nem olyan sokan tudják róla, hogy...
0: Van kedvetek a többi tételből is egy picit mutatni? Csak hogy
2: mutatunk egy kicsit,
0: hogy...
2: az első témából esetleg, vagy hogy...

0: Már majdnem vártam volna a folytatást, annyira belemelegettünk. Hát nagyszerű. Nagyszerű. Milyen jól érvényesül ez a János bácsi dall, amit még zongorán is, mert ugye ezt mindenki ismeri, és ez is olyan, hogy Mahlernél is többször visszatér. Szóval ő szerette, bizonyos témákban ő beleszeretett, igen, és akkor igen, legyen az egy dalciklus, vagy legyen szimfónia. Későbbi szimfóniáknál is van neki ilyen játéka.
1: És hát mi különösen élvezzük, bocsánat, mert azért ez nagyon... Tehát az ember annyira szereti a Mahler szimfóniákat, és nem is tudtuk, hogy ez van. Ezt onnan lett csak, hogy Fischer Iván kért meg minket, hogy tanuljuk,
0: hát nagyszerű,
1: meg.
0: Nagyszerű, az Iván egyébként nagyszerű Mahler karmester.
1: Fantasztikus, igen.
0: És tényleg fantasztikusan érzi, igen, tudja. Hát ugye Bécsben tanult, és nagyszerű a zenekara is. Úgyhogy.
1: Igen, és most a Fesszál zenekarnak volt vele egy ilyen kisebb Mahler fesztiválja Brüsszelben, és ott volt egy kamarest, és arra kérte meg, hogy ezt tanuljuk meg. Úgyhogy egy nagy élmény volt, hogy végre tudunk zongorázni, ez Mahler szimfóniát, ez egy újdonság.
0: Arra nem emlékszem, hogy Bruno Walter ezt az elsőt írta csak át, vagy a többit is, ezt nem tudom.
1: Én úgy tudom, hogy még talán ő írt át még a másodikat
2: én nem,
1: is.
2: Tényleg nem tudom.
1: És Czemlinski is írt, az a több zeneszerző is írt át, szerve foglalkoztak akkoriban, de erről tényleg egészen pontosan nem tudom.
0: Vajon a másodikat, a feltámadás szimfóniát ki írta át?
1: Szerintem azt is a Bruno Walter, én úgy tudom.
0: Na? Na, akkor ne kapcsoltam a végét, azt a Auferstehen.
1: Igen, úgy gondoltuk, hogy ezt a legkönnyebb elképzelni zongorán.
0: Hát, kösz szépen ezt a könnyűséget.
2: Főleg az elej egy kicsit.
0: Igen, igen.
2: Problémás az álló vonós hangokat
0: úgy van,
2: hangszeren.
0: Úgy van, úgy van. Úgy van. De nagyon jól érzékeltettétek a karaktereket, meg én ugye jól ismerem a szimfóniát, tehát a hangszereket is hallottam.
2: Na hát köszönjük.
0: Úgyhogy ez egy karmester nélküli előadás volt, mert most ti vagytok önmagatok karmestere. Többi tételt esetleg?
1: Mutassuk valamit, egy kicsit megmutassuk az elejét?
0: A negyedik, hát persze, csak az elejét, hogy a hallgatók is ráismerjenek.

0: nagyszerű, egész felvillanyozódtam. Közben arra gondoltam, hogy ha már említettük a második szimfóniát, arról írta az a bizonyos amatőr karmester, a Gilbert Kaplan, vagy Kaplan, aki arról volt híres, biztos hallottatok róla, aki arról volt híres, hogy ilyen gazdasági dolgokkal foglalkozott, de gyerekkorától beleszeretett a második szimfóniába, és megtanulta elvezényelni. A 80-as években valamelyik budapesti tavaszi fesztiválon a rádiózenekar élén elvezényelte, és a rádiózenekari tagokkal, muzsikusokkal beszél, azt mondták, nem is volt olyan rossz. Tehát megszólalt. Na most abban van egy nagyon érdekes rész, az első szimfóniában nem emlékszem, hogy lenne ilyen szürrealista jelenet, amikor kívülről a másodikban megszólal igen. egy rezes
1: genda. Igen.
0: Hát az viszont érdekes lenne, hogy vajon négy kézre hogyan lehet áttenni. Igen.
2: Hát igazából már ennek a legeleje az talán
1: legnehezebb,
2: mert ott ugye a fúvósok annyira jól tudják ezt az érzetet adni, hogy valahogy távolról szól valami, egy ilyen vadászszignál. Ezt zongorán elég nehéz megoldani.
0: Nagyon nehéz, igen. Nagyon nehéz. Szóval ez jutott közben eszembe, amikor ilyen csodásan játszottátok, hogy vajon azt a bizonyos szürrealista jelenetet, hogy itt valami történik, és akkor kintről valami egész más, ugye, ami nem életszerű, az szürreális,
1: igen.
0: tovább. Na, ennyit a második szimfóniáról, de még szeretnék hallani részletet az elsőből.
2: Mutassunk még egyet?
0: Hát persze.
2: Ezt a gyönyörűséget?
0: Mert szerintem ezt a minket hallgatók alig ha ismerik, mármint a zongora letétet. Én sem ismertem. Talán egyszer hallottam.
1: Csak mondom, részletet. Hogy aki nem ismeri, és szeretné meghallani, sok szeretettel. Mindenkívül ez itt a reklámhelye. Szeptember 26-án játsszuk a Zeneakadémia nagy termében, lesz egy négykezes kétzongorás estő. Később lesz ez decemberben.
0: Egyébként annak a lemezfelvételnek láttam a műsorát, az egy nagyon érdekes dologot, három teljesen külön világ. Jól emlékszem?
2: Az előző lemezünk az annak a központi darabja, Beethoven nagy fogája.
1: Megint csak
0: és a lemez szíme is a
2: igen,
0: nagy
2: igen.
0: Fuga.
1: Igen.
2: És azon nagyon sok ilyen, többen a polifónia van a középpontban, és a Schumannnak a Debussy átiratában a hat pedálflügel darabját játszunk, egy Mozart fugát, egyetlen egy kicsit kakukktojás, de hát azért az se igazán a Schubert Lebenstürme, és utána a Beethoven nagy fogával van vége.
0: Igen, arra emlékeztem, mert ezt a bizonyos Haydn variációk, ugye? Vagy az egy másik lemezen szólalt meg?
2: Ne, azt nem játszottuk még. A Brahmsnak a Schumann
0: arra
2: variációkat
0: igen.
2: játszottuk, de az még nincs lemezre véve, de ez az, ami a kezdeti darabja, az sajnos abból nem tudunk itt mutatni részletet, mert az két zongorára van átírva.
0: Na, arra is majd mindjárt visszatérünk, de akkor még búcsúzzunk el a Mahler első szimfóniától. Melyik részt halljuk?
1: Tehát akkor az utolsó tételből van ez egy csodálatos lassú.
0: Utolsó tétel.
1: Igen.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Házi Muzsika a Déli Báb utcában című műsorunk. Velem szemben, aki zongorázott, Binder Károly, zeneszerző, zongora, művész, egyetemi tanár.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a szép bevezetőt. Köszöntöm nagyon nagy szeretettel a Katolikus Rádió hallgatóit.
0: Előttem három lemez, amit voltál kedves
1: adni. Van.
0: Bontsuk fel ezeket, beszélgessünk, aztán amit akarsz, majd mutatsz belőle. A Binder Trio előadásában, Kápolnád melegében.
1: Én mégis a Letters from Soul, a Levelek a lélekből című lemezről választottam egy darabot. Édesanyámnak nagyon nagy hálával tartozom, és ezt a darabot, amit most játszottam, ezt én neki írtam. Ez gyakorlatilag az a cím, hogy Tangó télen. Az én gondolataimban egy kisvárosban, Baja főterén, még 1956 előtt látom, ahogy az édesanyám korcsolyázik a főtéren. Minden télen a teret jégpályává alakították, és korcsolyapálya volt. És megjelent ez a kép előttem, és gyakorlatilag ez a darab egy improvizációból született, és édesanyámnak ajánlottam. És valóban, amit mondtál az előbb, hogy Kápolnád melegében, ez a legújabb lemezem, ami sok értelme van, és sok mögöttes tartalom van a Kápolnád melegében cím mögött. Azt hiszem, hogy ebben a idézőjelben mondom, hogy hűvös és hideg világban, amiben most élünk, és aktuális is, hogy hűvös is és hideg, nem csak fizikailag, hanem lelkekben is. Úgy érzem, hogy

0: szükségünk van mindannyiunknak a kápolna melegére. És a következő munkámban egy kicsit tovább léptem ezen a címen is, meg gondolatokon is, aminek az lesz a címe, mert a címe már megvan, még ebből nincs lemez, csak dolgozom rajta, a katedrálisok fölött. És ezt a zenei anyagot én nagy zenekarra szánom. Az elmúlt 3-4 év, hát nem tudok másképp fogalmazni, áldozatainak ajánlom. A Covid-ban elhunyt ártatlan emberek életéért, és akik a háborúban, a 21. században Európa közepén gyakorlatilag meghaltak ártatlanul. Tehát, hogy írok egy ilyen darabot, aminek az lesz a cím, hogy Katedrálisok fölött.
1: Esetleg, bár mondtad, hogy nagy zenekarra született, egy icipicit tudnál mutatni? Biztos, vagy legyen meglepetés is, amikor megvan, akkor majd eljössz, és akkor beszélünk róla.
0: Akkor remélem, hogy az egész anyagot majd át tudjuk beszélni. Lesz benne egy komplett szimfonikus zenekar, én tervezek énekhangot és orgonát is.
1: Tehát akkor ez egy nagy zenekari oratórium jellegű.
0: Az énekhang az csak egy ének, egy kislánynak a hangja. Viszont a Dohnányi zenekarral én dolgoztam többször is, a koncertómat ők adták elő, a zongoraversenyemet ők adták elő.
1: Úgy van.
0: És a lírai szvittet is, amit szintén írtam. Gyakorlatilag ez lesz a negyedik nagyzenekari művem, amin gondolkodom.
1: Nekem nagyon tetszett, hogy most, amikor jöttél a Katolikus Rádió zenei stúdiójába, mutattál egy Stim kollégának az oklevelét, mégpedig Fülei Balázs oklevelét.
0: Igen, hát amikor készültem hozzátok ide a stúdióban, akkor nemrég beszéltem Fülei Balázs barátommal, nagyon-nagyon jóba vagyunk, nagyon szeretem őt, mint embert is, meg a muzsikáját is. És
1: ő nem zeneszerző, ő zongoraművész, kiváló.
0: Ő zongoraművész, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamara tanszékének, a kamarazenei tanszékének.
1: Mint ahogy te is egyetemi tanár vagy ugyanott.
0: És érdekes a történet, mert egy picit járt hozzám zongorázni.
1: Tanulni,
0: improvizálni. Nagyon rövid ideig, de én is folyamatosan rengeteget tanulok tőle, hogyha hallgatom. Na most a kapcsolatunk lényege gyakorlatilag ez az emberi találkozás volt, egy mesterkurzusom nekem is, ahol a Balázs nyáron meghívott engem, és ott tartottam egy mesterkurzust az ő növendékei számára. De a lényeg az az, hogy én rendszerváltáskor gyakorlatilag egyre többet kérték koncert után, hogy tudok-e számlát adni, meg van-e vállalkozásom, stb. Hát nekem ez nagyon távol áll tőlem, és gondolom akkor minden művésznek ez egy nagyon nagy teher volt, hogy mindenféle
1: adminisztrálni,
0: borzalmas, meg egyáltalán az, hogy az ember lelki életet él, és a muzsika az egy csodálatos isteni adomány, ami arról szól, hogy lelkeket gazdagítani, hogy átadni azt a csodálatos érzést, elszakadni ettől a materiális földi léttől, és akkor utána jönnek, hogy áfás számla, vagy nem áfás. Tehát, hogy szörnyű volt.
1: Sajnos, igen.
0: De annak idején kénytelen voltam ezt megcsinálni, és egyéni vállalkozóként tudtam számlát adni, és akkor mivel nagyon nem értettem ehhez az egész világhoz, volt egy könyvelő, aki segített, és mondta, hogy ha már egyéni vállalkozó vagyok, akkor írjak bele, amit csak lehet. Alapfokú oktatás, középfokú oktatás, főiskolai oktatás, egyetemi oktatás,
1: minden.
0: Előadó művészet, alkotó művészet, könyvkiadás, kotta kiadás, lemezkiadás. Na most ezt én mind beírtam. De nem gondoltam akkor, hogy én valaha is, mint lemezkiadó, egy olyan tiszteletre méltó és csodálatos díjat kapok, amit október 20-án vehettem át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Méghozzá Liszt Ferenc Társaság adta ezt a nagy díjat. Szó szerint a Nemzetközi Liszt Ferenc lemez nagy díjat adományozta a kiadom részére.
1: Tehát a Binder kiadó részére.
0: Hát igen, hát ezt annak idején elneveztem, hogy BMM,
1: igen.
0: Binder Music Manufacturing.
1: Nagyon jó. Igen.
0: És ennek a lemeznek a címe Christmas with Franz Liszt, és ezt a Fülei Balázs élő koncertjéről szól, egy fantasztikus felvétel, úgyhogy hogy a legnagyobb döbbenetemre, mert amikor Erkel díjat kaptam meg, Artisjus életmű díjat, meg kaptam egy csomó zenei díjat.
1: Hogyne?
0: Akkor én hát nagyon boldog
1: Erkel
0: voltam.
1: Erkel díjat is, ha jól emlékszem. Igen,
0: igen, igen. Nagyon-nagyon boldog voltam, de az, hogy én mint kiadó díjat kapjak, megmondom őszintén, hogy...
1: Hiányzott a repertoárról, nagyon jó.
0: Mondtam is, és ez azért 1989 óta működik, 140 lemezt adtam ki. A 140 lemezből a fele az a tanítványaimnak segítség, a kollégáimnak, és körülbelül 60-70 körül voltak az én zenei anyagaim, amiket én komponáltam különböző formációkra, pályáztam, stb. Stb. Hát próbáltam értékmegőrző és értékteremtő munkát folytatni. Úgyhogy így születtek ezek a kiadványok, és benne is van az arszpolitikámban, hogy ez az egész egy karitatív történet, tehát olyan lemezeket, olyan zenei anyagokat adok ki, amiket a multik és a divat nem támogat és nem adják ki. Úgyhogy hát ennyit tudok erről elmondani.
1: Ez mind NK támogatás?
0: Hát nem mindegy.
1: Nemzeti kulturális nem, alapta?
0: Van, amelyik saját erőből jött létre, van, de általában ezek a lemezek mind nullszaldósak. Tehát gyakorlatilag megvalósul, aztán ajándékba megy, egy-egy koncerten vásárolgatnak az emberek, úgyhogy...
1: Egy kicsit még a Balázsról azért meséljél, hogyan találkoztatok annak idején? Hát általában a zongoristák a jazz területén életművet alkotó zongorista és a klasszikus zenében működő ritkán jön össze.
0: A Balázs az a különleges művész és ember, aki nagyon-nagyon nyitott mindenféle zenére. Amikor elkészítettem a Bartók gyermekeknek első lemezemet, a Balázsnak adtam ajándékba egyet, azóta már megjelent a harmadik lemez.
1: Itt van a kezemben.
0: Igen.
1: Ezek mennyiben különböznek az eredeti Bartók letéttől?
0: Erről én egy picit mesélnék. Ez úgy néz ki, hogy ugye gyermekkoromban, 5 éves koromban kezdtem zongorázni, és amikor a 18 kis preludiumot meg a Bartók gyermekeknek
1: ezt
0: meg
1: szoktuk kezdeni,
0: kezdtem el zongorázni, akkor megvallom őszintén, hogy a Bach nekem sokkal jobban tetszett, és én a 18 kis preludiumot gyakoroltam, a Bartókot azt nem annyira. Valami mindig hiányzott, tehát amikor megtanultam, utána mindig azt éreztem, hogy most már vége van. De gyakorlatilag pici népdalok és pici egyszerű kis rövid darabok voltak.
1: Egyszerűnek tűnő.
0: Tűnő.
1: Igen.
0: Hát természetesen a Bartók géniusza mindegyikben benne van, az egész zeneszerzői rendszer, a tengerrendszer, az összes létező olyan dolog, amit Bartók a zene elmélet, mint zeneszerző a zene elmélet terén elért. Nekem a mai napig egy olyan példakép az alkotó művészetemben is, hogy gyakorlatilag a Bartók Béla 12 fokúságot, amit ugye Schönberg és a második
1: Bartóknál
0: bécsi iskola...
1: is van, a hegedű versenytől kezdve csomó helyen.
0: Egészen másképp kezelte. A Bartók megtartotta a tonalitást, megtartotta a tonális zenét, de a 12 hangot és a polimodalitást és az összes létező hangnemet használja.
1: Egyébként nem ördöngőség, mert ugye te is végigjátszottad a Volt-Eperites klavírt, és ott ugye az ámol preludiumban, fugában, ott van a 12 hangúság.
0: Gyakorlatilag majdnem minden Bach műben benne van a 12 hang. A kérdés mindig az, hogy hol vannak a súlyok. Ha súlyra jön, akkor az hamisnak tűnik, ha súlytalanra jön, akkor annak helye van. Mert ugye a súlyokon a funkciók, mellékfunkciók jelennek meg. A jazz muzsikában is, hogyha azt mondom, hogy 12 hanggal improvizálok, nem mindegy, hogy milyen akkordra és milyen súlyokkal.
1: Be tudod mutatni?
0: Hát nagyon egyszerű. Azt mondom, hogy van egy ilyen második fok, ötödik fok, első fok, vagy egy ilyen alapra,
1: rögtön
0: és azt mondom, hogy hát simán rámegy a 12. Gyakorlatilag kromatikus skálát játszottam. Csak nem mindegy, hogy off-beatesen vagy beatesen, tehát bilágos. Súlyra vagy súlytalra. Na most a Bartóki rendszerben ugye féleges skálák. Egy tonikai funkcióra féleges skálát, viszont a tonikai funkció nem csak az első fokot jelenti, hanem a tritónuszt és a kis tercet és a nagy szextet. Tehát ha én most a bal kezembe játszom ezeket, lehetne. És erre ugyanaz a skála jó. Tehát és volt is egy ilyen darabom, egy rövidet idéznék belőle, amit pontosan három darab féleges skálára írtam, egy tonikai féleges skálára, amit az előbb játszottam, egy szubdominás, és egy domináns. És akkor erre született ez a kicsi darab.

0: most tudnék még improvizálni rá egy fél órát, csak eszembe jutott, hogy a Balázsról, hogy fejezzük be a gondolatot, olyan nyitott ember volt, meg most is az, tehát abban a pillanatban, amikor megkapta ezt a Bartók egyes lemezt, akkor hatalmas, kitörő boldogsággal hívott föl, hogy ahányszor autóba ülnek, állandóan ez a lemez megy, és a fia mosolyog, és hogy mindig kéri, hogy ezt tegyék föl, és ezt a számot. És ugyanakkor Balázs más jazzmuzsikát is hallgat, kortárs kollégáimnak a zenéit, úgyhogy egy teljesen nyitott muzsikus, és úgy érzem, hogy erre van szükség, hiszen a jazz is már nagyon régóta artisztikus műfaj lett. Tehát olyan magas szintű és olyan koncertpódiumon olyan magas szintű művészek lépnek fel, és olyan muzsikával, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, és meggyőződésem, hogy ez a műfaj viszi tovább azt a fajta szemléletet és gondolkodásmódot, ami még a régi korok mestereinek a sajátja volt, hogy előadó művész, alkotó művész és improvizatőr.
1: Egyben.
0: Az összes nagy, a Johann Sebastian Bach, a Vivaldi, a Beethoven, a Chopin, a Liszt, a Dohnányi, és a Bartók is sorolhatnám, ők mind írtak, komponáltak, előadtak, improvizáltak.
1: Arra gondolsz esetleg, hogy valamikor létrejöjjön egy közös produkció, esetleg majd Fülei Balázssal?
0: Előfordulhat, csinálhatunk.
1: Két zongora és...
0: Lehetséges. Nagy örömmel.
1: Na, majd én is mondom a Balázsnak, mert hát azt hiszem nem rossz páros.
0: Lehet, abszolút benne van. Sőt, voltak ilyen terveink, csak a Balázs is olyan sűrű, és tényleg tele koncertek, olyan sűrű életet él, hogy nagyon ritkán tudunk még olyat is egyeztetni, hogy találkozzunk.
1: Mesélj a családról egy kicsit.
0: A kislányaim 19 évesek mind a ketten. Ikrek, és hát az egyik lányom, ő a Zeneakadémiára készül, most fog felvételizni.
1: Zongora?
0: Ének. Magánének szakra, hát csodálatosan éneke, abszolút füle van. A Kodály iskolába jártak annó, a Marcibányi térre, és fantasztikusan énekeltek. Hát volt, hogy értük, mentem az iskolába, és kb. 40 percig két szólamba énekelték a különböző kórusműveket, még hazaértünk. És akkor ez majdnem rendszeressé vált, hogy amikor mentem az iskolába, értük, beültek az autóba, és koncertet adtak nekem. És
1: de jó.
0: Tisztán és csodálatosan. Úgyhogy a Luca lányom látható azon a képen, amit elküldtem
1: nektek. Igen, aranyos kép.
0: És a Panna lányom, aki készül a Zeneakadémiára, tehát ez is egy érdekes.
1: Akkor már a családi trió szinte már most felállhat.
0: Hát korábban föléptünk együtt, meg ünnepnapokkor, most már nagyobbak, én külön élünk, tehát 3 évesek voltak a lányaim, amikor mi elváltunk, úgyhogy minden karácsonykor volt egy rövid kis műsor, úgyhogy a Luca lányom is, aki nem zenei pályára készül, ő is beszállt, és ő is énekelt, és zongorázik mind a kettő, úgyhogy nagyon jó kis koncerteket szoktunk így adni.
1: Nagyon jó. Akkor vissza a pedagógiához.
0: Ugye a Balázshoz visszatérve nem csak a pedagógiára, hogy gyakorlatilag a Balázst úgy ismertem meg, hogy 22 évig voltam tanszékvezető, a jazz tanszéknek a vezetője, és a tanszékvezetői értekezletek alkalmával mindig az összes tanszékvezető ugye találkozott, és a Balázs is egyszer csak csatlakozott, mint új tanszékvezető, és hát gyakorlatilag onnét datálódik minden, hogy sokat beszélgettünk, így alakult ki a közös zongorázás is, a lemezkiadás is, és gyakorlatilag ebben a 22 évben, mint pedagógiai munkásság, ez csak a tanszékvezetésemről szól, mert én jóval régebben tanítok. Tehát ahogy elvégeztem a tanszéket, meg az ének, szolfés, karvezetés szakot.
1: Azt olvastam az életrajzodban, számomra novum volt, mert soha nem meséltél arról, hogy egy kórust vezényelsz, vagy valami hasonló, de az jó, tudja az ember.
0: Nagyon nagy élmény volt, és nagyon-nagyon sokat tanultam Párkai tanár úrtól.
1: Ó, nagyszerű.
0: Nagyon sokat tanultam Legányné Hegyi Erzsébet tanárnőtől. Igen, nagyon-nagyon sokat tanultam Németh Rudolftól, aki a Semmelweis utcában volt az igazgató. Fantasztikus tanárok és fantasztikus emberek voltak. De gyakorlatilag az életemet, amióta lediplomáztam, mindig 3 pilléren működött, ugye a pedagógia, tehát mindig tanítottam, mindig alkottam, és mindig
1: Előadtál,
0: mint előadtam, zongorista. És alkottam, és tanítottam. Tehát,
1: de ez kiegészít egymást, abszolút, nagyon jól megfér.
0: Abszolút, és gyakorlatilag az életem így teljes, hogy amikor alig van koncert, akkor nem buslakodom, hanem akkor ülök a zongoránál. A pandémia idején írtam 2 lemezanyagot, tehát gyakorlatilag dolgozom. És amikor meg sok koncert van, ugye akkor megborul ez a mérleg.
1: Hát persze, akkor előtérbe kerül, és arra készülsz.
0: Ha az ember úton van, meg koncertezik, kevesebbet tud alkotni.
1: Most mihez van kedved játszani nekünk?
0: Hát van hozzá kedvem. Szerintem a Bartók anyagokba bele lehetne menni.
1: Jó, rád bízom, hogy
0: Én arra gondoltam, hogy amikor én egyáltalán a Bartók gyermekeknek ciklust elkezdtem átdolgozni, és arra gondoltam, hogy az elején, hogy csak a kedvenceimet összeválogatom, a kiskece lányom, hát amiket találunk a Bartók gyermekeknek sorozatban, és ugye ez egy 4 kötetes Kotta kiadvány, illetve 4 kötet, amit Bartók Béla írt, és elkezdtem dolgozni vele, és rájöttem, hogy ha ezt én lemezre veszem, és meg szeretném mindegyiket csinálni mondjuk, akkor 4 lemez nem elég, mert ugye attól lett más, hogy improvizációkat tettem
1: tehát
0: bele.
1: Tehát hosszabb, terjedelmesebb.
0: Igen, gyakorlatilag nagyobb zenei formák születtek ezekből a picik is mikro, mondhatom azt, hogy mikrokozmos
1: darabokból, de nem a mikro. Mondd, mert igen, a szerzői jog nem köti.
0: Igen, és akkor gyakorlatilag amiket használtam, és amikben gondolkodtam, egyrészt a bartóki zenei világ és atmoszféra megtartása mellett olyan improvizációkat beletenni, amely autentikusan követi a bartóki gondolkodásmódot, de ugyanakkor a nagy közönség számára és a gyerekek számára is játékosabb, érdekesebb hangszerelésben kis dob, kis ütő, bőg, zongora, hogy
1: tehát, ők azt élvezik. Bocsánat, van akkor hangszerelés is hozzá, nem csak szóló zongora.
0: Nem, ez egy trió, végig trió.
1: Így van.
0: Tehát amit most a kezedben tartasz, az egy a 3-as.
1: Hidász Tamással és Fónai
0: Tiborral. És Fónai Tiborral, így van. Uh-huh. És egyébként a Balázsnak ez mind a 3 megvan, és nagyon szereti nagyon őket szeretni hallgatni. És a nem titkolt tervem, hogy befejezem az egészet, és akkor a Bartók Béla gyermekeknek sorozat, az egész át lesz dolgozva, az összes darab, és mindegyik trió formációra. Szóval jól emlékszem, 70-valahány darab.
1: Így kapásból én sem tudom, de ilyen nagyságrend. Melyiket halljuk most?
0: Én most annyit mutatnék, hogy milyen rokonságot vértem felfedezni nagyon sok mindenben. Van például egy olyan népdal, aminek az a címe, hogy Fehér Fuszújka Virág, és azt vettem észre, hogy az ősi pentatonok, ugye az összes népzenében felelhetőek.
1: A régi típusú népdalok.
0: A plápentatonok, a régi típusúakban, de a kínai népzenében, az ázsiai népzenékben, és az afroamerikai népzenének azon ágában, amely ugye a vokális, 3 vokális műfaj után, a munkadal, ballada és a spirituális után, mint instrumentális kapocs a vokális és az instrumentális zene között, a blues, úgy aminek van az alapja pentatónia.
1: Mutasd, gyakorlatilag. De ha hozzájátszod a bal kezed, ez akkor egy, még ez plasztikusabb.
0: Ez egy lápentatón. Ezt ugye természetesen, úgy amikor van, mi mondjuk, mint pedagógus ezt tanítom, az összes hang.
1: Plusz olyan összes felhang fölötte.
0: Csak pentatonokkal improvizálok.

Sőt, írtam egy gyermekeknek, egy hét dalocska gyermekeknek, ami Kotta kiadványban is megjelent az Edíció Musicalnál, amiben például van egy ilyen darab, az a cím, egy BK-kanádosban, ami csak pentatonokból áll.

0: Ludwig van Beethoven 8. G-dur hegedű szonátájának részletét Yehudi Menuhin és Kentner Lajos adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy 120 órás maratoni horgászversenyről, néhány gyermeknapi programról, egy sportos jótékonysági akcióról és egy közlekedésbiztonsági szezonnyitóról tudósítunk Önöknek. Ez utóbbit leginkább technikai jelleggel a motorosok, szemléletformáló célzattal pedig a fiatalok számára hirdette meg a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendezvényen nagy erőkkel képviseltette magát a Magyar Mobilitási és Autóklub is, amelynek egyik elnökségi tagja Kis Ambrus.
4: Magyar Autóklubnak az a célja, hogy minél kevesebb baleset legyen, és főleg minél kevesebb halálos baleset legyen. Az utóbbi időszakban csökkent a balesetek száma is, csökkent a halálos balesetek száma is. Ez 450 körül volt tavaly, viszont ez sokszorosa például a munkai baleseteknek, ahol 65 ember halt meg. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy itt csökkenés legyen. Ez nem csak a rendőrség feladata, mert ők az ellenőrzéssel igyekeznek a szabályok betartására bírni bennünket, közlekedőket, meg büntetnek is rendesen. De ezen kívül más társadalmi szervezeteknek is van feladatuk, beleértve az önkormányzatoknak, más civil szervezeteknek, és a Magyar Mobilitás és Autóklubnak is. Közlekedési kultúra fejlesztése kapcsán mi a magatartást akarjuk befolyásolni, meg némi ismeretet is adni. Ezért hozunk részegszemüveget, amivel azt demonstráljuk, hogy a befolyásoltság az milyen mértékben csökkenti a teljesítményt, és idézi elő a balesetveszélyt. Aztán van egy animációs kereszttesztünk, aminek az a poénja, hogyha rosszul döntöttünk a tesztben, akkor az lejátsza az adott helyzetet, és borzasztó rossz érzés, amikor ott ütköznek a járművek, vagy elütünk egy autót. Van még egy borulás szimulátorunk, amelyikkel azt mutatjuk be, hogy mi történik az emberekkel, hogyha borulnak, meg arra is van tanácsunk, hogy hogyan előzzék meg a bajt, tehát hogy a kocsi szekrényben ne legyen lekötetlen tárgy, amelyik sérülést okozhat, és hogyan kell a kezünket, lábunkat összecsongolni azért, hogy nehogy valami történjen. Valamint az egyik szolgáltatásunk a közúti mentés, amit a sárgangyal, a 188 csinál, itt a hátam mögött van egy szolgálatban levő sárgangyal, azt is meg lehet nézni, meg lehet ismerni. Tehát én úgy érzem, hogy tisztességesen felkészültünk, mert a közlekedőket akarjuk szolgálni.
3: A rendezvényen voltak biciklis ügyességi feladatok, bike safe regisztrációra is volt lehetőség, a motorosokat pedig rendőri irányítás mellett egy tesztpálya várta.
5: Nagy György vagyok, Kaposvárról jöttem, azért tartottam fontosnak ezt a gyakorlást, mert általában régen szereztük már jogosítványt, és ilyen gyakorlatokat magunktól nem végzünk el, és itt akkor kontrollált körülmények között szakmai irányítás mellett tudunk gyakorolni.
3: A biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet a helyszínen a Csiky Gergely Színház művésze, több népszerű sorozat szereplője, Sarkadi Kis János is.
6: Alapvetően köztem és a Somogy-Mármegyei rendőrség között most már egy évek óta tartó, mondhatni baráti kapcsolat van. Ugye 4 gyermekes szülőként nagyon-nagyon fontosnak tartom minden olyan kampányban való részvételemet, ahol a rájuk leselkedő veszélyekre hívhatjuk fel a figyelmet, legyen az közlekedési, bűnmegelőzési, stb. Úgyhogy számomra megtisztelő az, hogy bennem ilyen szempontból lehetőséget lát a rendőrség, hiszen hogyha minél több emberhez juthatnak el olyan információk, amik akár csak egy embernek is segítenek, akkor már megérte részt vennem ezekbe. Ma, amiért itt vagyunk, ugye ez a motoros tréning igazából, ami rengeteg motor van, és különböző, tehát aki motorozik, azoknak szól elsősorban a program, hiszen teszteket és különböző tesztpályákon kell teljesíteniük, viszont nagyon-nagyon sok olyan mellékprogram van, ami interaktív és gyerekeknek is szól. Ilyen például itt a rollerpálya, ahol ugye akarva-akaratlan rengetegünknek a gyereke rollerezik. Én is mindenféle olyan biztonsági dolgot megteszek, sisak, stb., amit én el tudok magyarázni, de olyan helyzetekre tudják fölhívni a figyelmet, és tudnak esetlegesen megtanulni, amit én nem biztos, hogy laikusként el tudok mondani. Vagy van itt például egy nagyon-nagyon érdekes autószimulátor, ami a borulást hivatott megmutatni, és az autóban az alatt a tized másodperc alatt, hogy hogyan kell viselkedni, hogy ne támasz, hanem egy olyan pózt vegyél föl, hogy minél kevésbé sérülj meg. Én azt gondolom, ezek mind-mind olyanok, hogyha csak egy picit is a kis agyunkba beletesszük, és ha ne adj Isten, abban az adott pillanatban szükségünk van ezekre a mozdulatokra és segíteni, akkor ezek a programok már megérték. Mindamellett rengeteg kisgyerekeknek szóló program van itt, rajzolni lehet, különböző ajándéktárgyakat begyűjteni, szóval mindenképpen egy nagyon-nagyon jó kis délelőtt ez.
3: 1.282.000 forintot adományozott a napokban a kaposvári tejüzem a Táncsics Mihály Gimnázium Arany János tehetségprogramjának. A cég ugyanis az általa támogatott 21-szeres magyar bajnok röplabda csapat minden extra ligás pontja után 500 forintot ajánlott fel erre a nemes célra. Az együttes pedig 2564 pontot termelt. Az ügyvezető Szommerné Egyedlinda összegez.
7: Amikor a fél csoporttal és a Fiókaposvár röplabda csapatával útjára indítottuk ezt a kampányt, egy nagyszerű gondolat vezérelt minket. Szerettük volna megmutatni, hogy a sportban elért eredmények túlmutathatnak a röpi pályán, és bejöhetnek akár egy gimnázium életébe is. Hogy ez minden megszerzett pont jelenthet valami többet, lehetőséget, támogatást, közösséget és odafigyelést. Számunkra, a Finó számára és a Finó Kaposvár számára is fontos a társadalmi felelősségvállalás, és ez nem csak egy jól hangzó ügy, szeretjük volna, hogy ez nem csak egy jól hangzó ügy legyen, hanem ebben a kis közösségben, ahol élünk Kaposváron, hozhassunk az fiatalok és tehetségek számára valami pluszt, ami a jövőjük is múlhat. Én azt kértem, hogyha már a Finóról, ha már a Finó Kaposvár röpiről, a sportról, egy egészséges élelmiszereket gyártó cégről van szó, akkor ez a program és ez a pénz, ez járuljon hozzá ahhoz, hogy a tehetségprogramban résztvevő diákoknak olyan programok szervezhessenek, amely szól az egészségről és annak mind a három pilléréről, az étkezésről, a sportról és a mentális egészségről. Úgyhogy én kívánom, hogy egy szuper jó program jöjjön össze ebből az 1.282.000 forintból.
3: Az Arany János tehetséggondozó program tanulói örömmel fogadták a felajánlást.
8: Kosárlabda Bálint vagyok, hát először is nagyon szépen köszönjük, és megtiszteltetés így aljtépések számára, mert ugye hátrányos helyzetből jöttünk, és ez nagyon sokba segíti az ilyen közösségi programokat, akár egy kirándulás, mert arra korlátolt lehetőségünk van, és ez nagy mértékben például egy erdei kirándulás, vagy bármilyen kirándulás, étkeztetés tud segíteni, én szerintem.
3: A Táncsics Mihály Gimnázium az első között csatlakozott a tehetséggondozó kezdeményezéshez. Az igazgató Vámosi László szerint azért, mert a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók jövője múlhat a középiskolás évek sikerétől.
9: Ez a kampány tökéletes hidat képez a versenysport, a minőségi oktatás és a társadalmi felelősségvállalás között. Megmutatta, hogy a gazdasági élet, a professzionális sport és az iskola világa nem működhetnek egymástól elszigetelten, hanem egyazon helyi közösség egymást erősítő oszlopai. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapata fantasztikus szezon tudhat maga mögött. Mi táncsicsosok, akik büszkék vagyunk a saját diákolimpiai helyezéseinkre, akár a fiúk, akár a lányok röplabda eredményeire gondolunk, feszült figyelemmel és büszkeséggel követtük a mérkőzéseket. De ebben a bajnokságban minden egyes pontnak kettős értéke volt. Nem csak a győzelem felé vitték közelebb a csapatot, hanem közvetlenül a mi diákjaink jövőjét is építették. Ez a lenyűgözően szép összeg a Táncsics Gimnázium Arany János tehetséggondozó programjának diákjait támogatja, olyan tehetséges, szorgalmas fiatalokat, akik számára ez a program a kulcsot jelenti a kibontakozáshoz, a továbbtanuláshoz és céljaik eléréséhez. Ez a támogatás nektek ad esélyt, élményeket és motivációt. A sport és a tanulás alapértékei megegyeznek. Mindkettő kitartást, fegyelmet, csapatmunkát és a folyamatos fejlődés iránti igényt követeli meg. A Pino Kaposvár játékosai a pályán mutattak példát ebből, a Pino csoport vezetése a társadalmi felelősségvállalásból vizsgázott jelesre. A mi diákjaink pedig a padokban és a laborokban bizonyítják nap mint nap, hogy érdemes beléjük fektetni a bizalmat.
3: Gyermeknap alkalmából országszerte programok ezrei várták a fiatalokat és a családokat. Nem volt ez másképp Somogyban sem, ahol pénteken a Kaposvári Rotary Klub szervezett több helyszínen jégkrémosztást. Az elnök Tavaszi Kovács György összegez.
10: Gyereknap van. A Kaposvári Rotary Klub ezévi mottója, hogy aki a gyermekekbe fektet, az a jövőbe fektet. Gyermeknap alkalmából meg szerettük volna édesíteni ezt a napot. 1990 gyermek esetében, ahol kaposvári gyermekeknek, illetve a somogyvári iskola gyermekeit ajándékozzuk meg jégkrémmel.
3: A Somogyi Vármegyeszékhely központi gyermeknapjának idén második alkalommal a Vaszari Park adott otthont. A főszervező a Csiki Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft. Volt, amelynek a közművelődési igazgatója Szalai Lilla.
11: Tavaly már mi szerveztük itt a Vaszari Parkban a gyereknapot. Nyilván abból is sokat tanultunk, és akkor idén most már másodszor vagyunk itt ebben a nagyon-nagyon szép és barátságos környezetben, amit egyébként is szeretnek évközben is használni a családok. Ilyenkor meg nyilván még inkább, hiszen nagyon sokféle programmal várjuk őket. Reggel 10 órától jöhettek már, és este 6-ig tartanak a programok. Részben vannak benne színpadi produkciók is. Disney dalokat lehet majd hallgatni, de jön hozzánk a Kacifán zenekar, illetve a Hangedő társulat is. De nyilván van egy csomó olyan dolog, amivel már így folyamatosan várjuk őket. Vannak olyan játékaink, amikről tudjuk, hogy népszerűek. Nagyon népszerű a hordóvonat, de ez múlhatatlanul népszerű. Vannak népi játékaink, és tavaly is már együtt dolgoztunk a Mondj Igent a Gyermekkorral Egyesülettel és a Nona Languages-zel. Ők idén is itt vannak velünk. A Mondj Igent a Gyermekkorral Egyesületnél ilyen nagy mozgásos játékokkal lehet ismerkedni a nonáéknál, meg mindenféle családi programokkal, de idén újként itt vannak Séta Attiláék is, a Fekete Sereg középkori bemutatóival, ott lehet mindenféle apródokkal kapcsolatos foglalatosságokban részt venni, címert festeni, miután a törekvésünk is az volt, hogy minél többféle lehetőséggel várjuk itt a mai napon a családokat, a gyerekeket.
3: Az Okos Parkban még a tanulás és a szemléletformálás is élménydús formákat öltött.
12: Oda Ráhel vagyok, 16 éves mező, csak a nyáról érkeztem. Én a Nona Language nyelvközösséggel érkeztem ide, mint kis tanító. Nemrég kezdtem, én matematikát fogok oktatni gyerekeknek, és többféle programot is csináltunk. Nemrég volt óriás buboréka a gyerekeknek, most pedig matematikát magyarázunk alsósoknak, még ovisoknak, játékos módon. Megbeszéljük, hogy a kedvenc számaik micsodák, a számok méretét próbáljuk egy játékokkal átadni nekik, hogy megszeressék a matematikát, és érezzék, hogy tanulni menő, és tanulni jó dolog.
3: Aznap gyermekzsivajtó voltak hangosak a tűzoltó laktanyák is. Csak Somogyban majdnem 30 szertár nyitotta szélesre a kapuit. Az egyik helyszínen ott volt karonülő kisfiával, dr. Koráron is.
13: Ha nem más, még laikus is nagy élmény az, amit itt a tűzoltók csinálnak, tehát, hogy mint az orvoslás, rendőrség, ugye a tűzoltóság is nem egy karrier, hanem egy hivatás, és lehet látni, hogy itt a fiúk azok tényleg szívüket, lelküket kirakják, hogy minél ismertebbé tegyék a tűzoltóságot, mint az. Tehát nagy élmény mindenképpen, és nagyon szépen köszönjük nekik. Kipróbáltunk szinte mindent, amit csak lehetett, beültünk a tűzoltóautókba, körbenéztük, kipróbáltuk ott a slagolást, a teniszlabdáknak a lelövését a bújákról, és nagyjából ennyi, amit mi tudtunk csinálni.
3: A nyitott szertárkapuk sorozatát ugyanakkor a lánglovagok is nagyon szeretik, mondta el a Somogy Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője Mihályka Szabina.
14: Minden évben próbálunk egy kicsit újítani az előző évi programokhoz képest. Szinteni minden évben önkéntes, önkormányzat és hivatásos tűzoltóságaink is megnyitják kapuit gyereknap alkalmából. Az a célunk, hogy a gyerekek a mesekönyvek lapjain, illetve mesefilmekben látható tűzoltókkal is személyesen is találkozzanak, és az a bizalmi kapcsolat az még inkább elmélyüljön közöttük, hogy tudják azt, hogy baj esetén ők azok az emberek, akikre számíthatnak, és amikor megjelenik egy nagy piros autó, és megjelenek a bevetési ruhában a tűzoltók, az eszközeikkel, akkor ne félelem legyen már bennük, hanem legyen meg az a bizalom, hogy itt vannak azok az emberek, akik kimentenek minket, akik kiszabadítanak minket, akikre mindig lehet számítani, ha baj van. Kedvenc az a nagy piros autó mindig, és szeretne minden gyerek, sőt még a szülők is beülni a nagy piros autóba és megnézni, hogy mivel vonulnak a tűzoltók, a fejükre húzni a nagy sisakot, minthogyha ők is tűzoltók lennének. És egyébként valóban ez a célunk ezekkel a programokkal, hogy ezek a gyerekek minden évben, amikor itt betekintést nyernek a tűzoltók világába, akkor már érezzék azt, hogy esetleg felnőtt korukban ők is ehhez a társasághoz szeretnének csatlakozni.
3: 52 csapat részvételével a közelmúltban a Desedatavon rendezték meg az 5. Carp Rodeót. Az egyhetes horgászmaraton ideje alatt 319 darab pontyot fogtak az indulók, amelyek összesen majdnem 3 tonnát nyomtak. Igaz, ez nem mind számított bele a végeredménybe. A főszervező Peternel Attila összegez.
15: 5. Carp Rodeón vagyunk itt a Desedaparton. 5. alkalommal sikerült megrendeznünk, hál' Istennek, a versenyt. Az idén 52 csapattal indultunk neki, tehát ez telt ház volt, ennek nagyon örülünk, és egyre népszerűbb a rendezvényünk. Ezt az is mutatja, hogy még a verseny előtti héten is próbáltak volna benevezni, de ugye mivel telt ház volt, ezért nem tudtak már benevezni. Most itt vagyunk csütörtök reggel, ami azt jelenti, hogy a versenynek a fél idején vagyunk egy picit túl. Nagyon szépen fogják a csapatok a halakat. Számos 15 kg feletti példányt fogtak, ez azt jelenti, hogy most már több mint 10 darab 15 kg feletti példányt fogtak, illetve egy épp, hogy lemaradtunk a 20 kg-ról, 19.960 g-os tükörponttyi sportra került, ami az eddigi versenyeink történetének a legnagyobb hala volt, tehát nagyon örülünk. Eddig, ha jól tudom, 43 vagy 44 csapat fogott már értékelhető halat az 52-ből, ami szintén egy nagyon jó szám, és több mint 10 csapatnak megvan már a 6 darab hala, ugyanis itt a 6 legnagyobb hal számít bele a versenybe. Az első helyen az A1-es helyen horgászó MTC Bécs Hungary csapata áll. Ők már 12-13 halat is fogtak, ami azt jelenti, hogy sikerült nekik cserélni. A 6 legnagyobb haluk az több mint 80 kiló. Második helyen itt nem olyan nagyon messze tőlünk a Joda Carp csapata áll. Ők fogták az előbb említett közel 20 kg-os halat is. Harmadik helyen pedig szintén itt a hátunk mögött lévő egyik csapat áll. Ők is már több halat sikerült fogniuk. A tó mélyebb részén a lőrházzal szembeni oldalon, ott most kezdenek igazán beindulni a fogások, ott éjszaka is volt 17 fölötti hal is. Tárgynyeremények lesznek a díjazások, a szponzorok által felajánlott tárgynyeremények, székek, ágyak, csalik és hasonló értékes felszerelések, horgászfelszerelések, amiket a horgászok reméljük, hogy tudnak használni.
3: A tó legendás halállománya mellett a mederviszonyok és a meghorgászandó távolságok is mindig izgalmassá teszik ezt a viadalt, mondták a résztvevők.
16: Hajós Balázs vagyok, a Barista Carp Team egyik csapattagja, és csapatársam Horváth Riad. A verseny megszervezése nagyon profi, most vagyunk második alkalommal, mi nem nagyon jó állunk, de 6 nagy halas verseny, úgyhogy még van 2 éjszakánk, úgyhogy megpróbálunk minél följebb jönni a tabellám. Hát évente 2 versenyre járunk, ide szoktunk eljönni, meg Zalaegerszeg mellett van egy kisebb verseny, oda szoktunk menni, úgyhogy nem vagyunk egy nagy versenyhorgászok. Szeretünk jönni, mert nagyon jó hangulat, jó, szép környezet, szép halak.
17: Csapatnév az a Batmonkey Tuba Carp Team, másodszorra vagyunk mi itt, én Barbér Olivér vagyok, a társam az Turi József lesz, másodszorra vagyunk. A versenyt azt én jónak gondolom, a szervezettségét jónak gondolom. Halak jönnek, mennek. 5 halunk van a mostanival együtt. Halvesztésünk is volt 3. Szelegetünk, próbálkozunk, erőlködünk, valahogy alakul majd.
18: Nyírő Zsolt vagyok, és az NT Carp csapatnak a tagja. Hát eddig úgy állunk, hogy ma lett meg az 5. halunk. Egy dupla kapás volt az este, 9:30-kor és hajnali 1:30-kor. Egy bot működik a túloldalon, azt erőtetjük, és ilyen hosszút kell húzni, 400 métert. Sok akadó van, tehát elég kemény a pálya. Párszor beszakadtunk, fel kell szedni a zsinort, újra kötni, de csináljuk, és próbálunk egyre több jobb eredményt elérni. A szervezés az szerintem egyre jobb, és egy évről évre És nagyon köszönjük, hogy ismét itt lehetünk mi is.
3: Az 5. Carp Rodeo győztese végül a már említett MTC Bécs Magyarország Primus Fishing csapata lett 89 kg-mal. A viadalon összesen 319 darab halat mérlegeltek a versenybírók, majdnem 3 tonna összsúlyban. Ebből a 6 legnagyobb potyka darabra 251, súlyra pedig 2,4 tonna volt.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: az Urban Nights felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a hangoló következik. 1934. június 6-án született Máté János orgonaművész. Hallgassák meg Bach, H-moll prelúdium és fú.

Máté János játszotta Bach H-moll prelúdium és fúga című darabját. 1803. július 6-án született Aram Hacsatúrján örmény zeneszerző. Hallgassanak meg két részletet a Spartacus című balettjéből.

0: Hacsatúrján Spartakuszából hallottak részleteket. A bécsi filharmonikus zenekart a szerző vezényelte. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Urbán Péter és Bixa Levente hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Georg Philipp Telemann E-dur trió fuvolára, hegedűre és kontinúra című művének első tételét Jean-Pierre Rampal és Pierre Pierlo adta elő. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az atya nem csak mindenek ura és gondviselője, amint azt a különböző vallások hirdetik. Ő mindenek előtt az ismeretlen Isten, aki csak a fiú által vált ismerté. A fiú Krisztus készít utat az élő három-egy Istenhez. Ő az ajtó, ahogyan önmaga mondta. Istent, és itt az atyát kell értenünk, soha nem látta senki. Az egyszülött fiú Isten, aki az atya keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki, mondja János. Szent szokásunká kell, hogy váljék, ha igazán keresztény módon akarunk imádkozni, hogy az Úr Krisztussal helyes viszonyba kerüljünk. Elsőszülött lett sok testvér között, így mi testvérei vagyunk, mondja Pál. Ő mesterünk, s mi tanítványai vagyunk. Egy a ti mesteretek, mondja ő maga, s önmagára gondol. Ő az, aki elől megy, aki az utat mutatja, aki a példakép, nekünk pedig követnünk kell őt. Én vagyok az út, mondja megint csak, ő, senki sem jut az atyához, csak én általam. Ő a kinyilatkoztató Isten, az atya élő megjelenése, mi őrá tekintünk, s ha őt látjuk, látjuk az atyát. Az Úr Krisztushoz imádkozni annyit jelent, mint odaadni magunkat ennek a kapcsolatnak, megtanulni és megvalósítani azt. A Krisztushoz szóló imádság lényegileg nem az imádás vagy a segítségért való folyamodás. Természetes, hogy mindezek benne rejlenek, de egyszerűen azért, mert Istenhez fordulunk. Az igazi Krisztushoz szóló imádság abban a kapcsolatban valósul meg, amelyben ő maga vont be minket. Az imádkozó ember azt kéri, hogy adja meg az Úr Krisztus, hogy megértse őt. Rátekint az Úrra, elmélkedik életéről és szavairól, behatol igazságába. Gondolatai elrejtőznek és megvilágosodnak Krisztus szent tanítása által. Megkérdezi, mit kell tennie, hogy kövesse őt. A Krisztushoz imádkozó ember életét az ő szavainak és tetteinek a fényességében éli. Krisztustól az ő szeretetét kéri. Szíve az Úr szíve szerint alakul, mely annyira más, mint amit a mi természetünk szeretetnek nevez, s megkísérli megvalósítani, hogy egész életében ő legyen az Úr. Krisztus megváltó tettébe helyezi önmagát, s kéri, hogy képviselje őt az atya igazságossága előtt. Arra vágyakozik, hogy egy új kezdethez érkezzék, melyet Krisztus nyitott meg, s az új teremtés titkát érinti meg, hogy önmagában megvalósítsa azt. A Krisztushoz szóló imádság a fiú arcát keresi, aki értünk emberré lett, s ezt teljes bizalommal teszi, mert hiszen Krisztus nem csak történelmi alak, aki egykor régen élt, s aki után azok a nyomok maradtak, melyeket tettei és műve hagytak hátra, hanem ő most is él. Az a Krisztus, aki egykor élt, ma is él, s az örökké valóságban megmarad. Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, és nem vonul el dicsőségének a messzességébe, hanem közelünkben marad, mindegyikünket egyenként szólít. Mindegyikünk mondhatja, az Úr gondoskodik rólam, ő rám tekint, megadja üdvösségemet, szeret engem. Ha ilyen módon közelítjük meg az Úr Krisztust, akkor azt is fogjuk akarni, amit ő akar, mert Krisztus akaratának valósággá és hatalommá kell válni az életünkben. Amit az ember csekély földi erejével tesz, ugyanezt teszi az Úr a mennyből, akinek minden hatalom megadatott. Pál újból és újból hangsúlyozza azt a titkot, hogy Krisztus nem csak felettünk van és mellettünk áll, hanem mi bennünk van. Amikor feltámadt, akkor lett a szó teljes értelmében ember. Ez az emberség azonban már átváltozott, szellemivé vált, átistenült. Levetette a tér, az idő és a földi dolgok korlátait, és képessé válik arra, hogy az ember benseinek zártságán áthatoljon anélkül, hogy annak méltóságát megsérteni. Így válik lehetségessé az olyan szent kapcsolat, melyben Krisztus a hívőben, s a hívő Krisztusban élhet. És ez az utolsó gondolat, mely az örök Isten fiához való kapcsolatunkat kifejezi. Ő mi bennünk, s mi ő benne. A
az én-te szembeállításait titokzatos egységgé válik. Hinni annyit jelent, hogy erről a kapcsolatról meg vagyunk győződve, s belül birtokoljuk is azt. A keresztény életet ez a kapcsolat táplálja. Amikor Krisztushoz imádkozunk, imádkozva valósítjuk meg ezt. Ezt a Krisztusban való életet a keresztség és a hit alapozza meg, de különleges elmélyülését az Eukarisztiában tapasztaljuk meg. Ebben lesz az Úr Krisztus minden nap életünk táplálékává. Ha az ő szent teste az ételünk, s szent vére az italunk, akkor megvalósul bennünk, amit ő mondott. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. A Krisztushoz szóló imádság ezt a titkot járja körül. Megpróbálja megérteni, megvalósítani, vele időzni, és sajátjává tenni.

Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. Kedves hallgatóink, a következő percekben Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tétele csendül fel. Nathan Milstein és a bécsi filharmonikusok játszanak.

0: Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tételét Nathan Milstein és a bécsi filharmonikusok játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Istennek hála, jó sűrű, mozgalmas a május vége is, bőven akad anyanyelvi rendezvény. A mai és a következő adásban ezekre az eseményekre szándékozom visszatekinteni. A súlyozást szándéka nélkül a május 23-ai rendezvényünkkel kezdem. Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében ezen a napon tartottuk a Beszélni Nehéz, ma szóról szóval, rádióműsor és a köré szerveződött anyanyelvi mozgalom létrejötte 50. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségünket. A műsorközlő szerepét a Magyar Katolikus Rádió vezetőbemondója, a Kazinczy díjas Lázár Csaba vállalta. Megtisztelő, hogy nagy tekintélyű emberek köszöntötték az egybegyűlteket. Dr. Radecki András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese kezdte a köszöntők sorát, szólván az anyanyelv fontosságáról s a rádió műsorunk jelentőségéről. Juhász Judit, Arany Kazinczy díjas, a Magyar Katolikus Rádió korábbi vezérigazgató helyettese, mozgalmunk itteni befogadója, személyes hangú felszólalásában emlékezett meg rádiós pályájáról, az anyanyelvi műsorokhoz fűződő szoros kötelékeiről. Majd az ugyancsak Arany Kazinczy díjas Matula Ágnes, a Duna Televízió szerkesztője, meleg hangon idézte fel több mint 30 év élmény zuhatagának összefoglalóját. Egy rádió műsor fél évszázadának történéseit kívántuk felidézni, de a dolgok megértéséhez messzebbre nyúltunk vissza. Hiszen Pécsi Blankát előbb színművészként ismerhette meg az ország, ez indokolhatta, hogy Petőfi Sándornak két versét hallgattuk meg a művésznő tolmácsolásában. A sors nyis nekem tért, és a 19. század költői nem csak Petőfi korának szóló üzenetek, Pécsi Blanka a versválasztást a maga korának is szánta. A színpadi, a rádiós és a közbeszéd színvonalának romlása indokolta, hogy cselekedjék, 1960. április 6-án ezért hozta létre a Kazinczy díj alapítványt. Szomorú Csaba, a Weiss Manfred Technikum növendéke idézett az alapítvány alapító leveléből, aztán Szémann Emese Rózsa olvasott fel egy fontos részt a Művésznőnek a Szép Magyar Beszédért című írásából, majd egy 1968-as rádiófelvételen Pécsi Blanka erősített rá az elhangzottakra. Okkal emlékeztettük a jelenlévőket arra, hogy 1974-ben jelent meg a Beszélni Nehéz című könyv. Blanka néni először itt vetette fel egy a helyes kiejtés kérdésével foglalkozó rádióműsor szükségességét. Nagy öröm, hogy sikerült megőriznünk a Magyar Rádió Gondolat című műsorának két fontos felvételét. Az egyik 1976. februárjában készült, az illetékesek egy stúdióbeszélgetéssel készítették elő az 1976. március 3-ai első adást és a további műsorfolyamot. Deme László professzor úr hangján idézhettük fel a történéseket, a kezdeteket. A Beszélni Nehéz műsorban, a Magyar Rádió önkritikai adássorozatában a szerkesztők hibás hangsúlyozású, tagolású példamondatokat játszottak le, a hallgatók feladata az volt, hogy mutassanak rá a kiejtési hibákra és javítsák azokat. 1976 és 2007 között 2100 példamondat hangzott el, ízelítőül 6-ot bejátszottunk az egykori feladványok közül. Pécsi Blanka is, a helyes kiejtés ügyével foglalkozó nyelvészek is keresték, kutatták a beszéd, a helyes ejtés törvényszerűségeit. Elsősorban Deme professzor úr jóvoltából 37 úgynevezett profiladás készült el az évek során. Május 23-án ezek közül egyet felidéztünk, mivel máig a jelzős szerkezetek helyes hangsúlyozása okozza a legtöbb fejtörést, efféle témájút hallgathattak meg a velünk tartók. A Beszélni Nehezes korszak felidézésének fontos emlékeivel folytattuk. Pécsi Blanka utolsó megszólalásával az általa alapított műsorban, Albert Zsuzsa szomorú hangú bejelentésével a művésznő haláláról, és Deme professzor úrnak a rádióadásban elhangzott búcsú beszédével. Ünnepi együttlétünknek üde színfoltja volt leghűségesebb hűségesünknek, Zsámbok Réti Péter atyának a jelenléte és emlékező felszólalása. Ő az egyetlen személy, aki 1976 márciusa óta az összes adást, 1300-at meghallgatta és rögzítette, javarészben neki köszönhetjük, hogy megvan a műsor teljes hanganyaga. Az ünnepi műsor első felének végén Mátyás Ferenc Hódolat Pécsi Blankának című versét hallgathattuk meg Lázár Csaba értő előadásában, majd zárásként egy rövidke előadás hangzott el arról, hogy az 1980-as, 90-es években hogyan volt jelen a beszélni nehéz egy fővárosi iskola életében. Az ünnepi program fehér asztal mellett folytatódott, a szünet jó hangulatú beszélgetésre adott lehetőséget. Az együttlét második fele a szóról szóval korszak felidézésével folytatódott. 2011-ben bekövetkezett haláláig Deme professzor úr volt a műsor és a mozgalom mindenese. Nagy áldás, hogy 2008. december 20-án a mozgalom nevében még átvehette a Magyar Örökség díjat. Jó, hogy alakját képben, hangban megidézhettük, leforgathattuk utolsó verselemzését, melyet az egyik Pécsi Blanka emléknapon hallottunk tőle. Márton Richárd ifjúsági vezetőségi tagunk tolmácsolásában elhangzott Deme László végszava, majd a Duna Televízió egykori forgatócsoportjának jóvoltából, 5 héttel a halála előtt, ott lehettünk a Kazinczy díj átvételének ünnepségén. Kisebb-nagyobb bakugrásokkal így értünk el a jelenbe. 2007-ben professzor úr találta ki, hogy nyerjünk meg munkatársnak neves nyelvészeket, akik a szakterületükről tarthatnak kis előadásokat. Most azt ötlöttük ki, hogy az 50. év tiszteletére Őri Vilma tanárnő, Gersner Károly és Hátót Tibor tanár úr válasszon ki 50-50-50 előadásocskát, amelyek tőlük elhangzottak a Szóról Szóval műsor utóbbi közel 20 évében. Kis Gábor, a Tinta könyvkiadó igazgatója vállalta, hogy sajtó alá rendezi az írásokat. Nyelvészeink meghatóan szépen szóltak arról, mit jelent számukra emberileg és szakmailag a nyelv és beszédművelő mozgalmakhoz és a Szóról Szóval műsorhoz tartozó élménye. Kis Gábor a rá jellemző bölcsességgel és gyakorlottsággal mutatta be az Ékes Szólás kis könyvtára sorozatnak 101. kötetét, amely Szóról Szóval címmel jelent meg. Ünnepi együttlétünket egy rövidke zárszóval fejeztük be. Reméljük, hogy a résztvevők életüknek fontos élményei közé sorolják jubileumi ünnepi alkalmunkat. Most egyik hősünk Gersner Károly tanár úr folytatja.
1: Kedves hallgatóim! Előző jegyzetemben a tárgy főnév körül létrejött nagy szócsaládból egy-két képzett ige és melléknév jelentés történetével foglalkoztam. A származékok után szemelgessünk az összetételekből is. Az értelmező kézi szótárban a tárgy főnevet előtagként tartalmazó összetett szavak száma 16. Ezek között nyelvtani, nyelvtudományi szakszóként szerepel a tárgyeset. Ezt először 1843-ból adatolhatjuk, mégpedig a magyar szókötés főbb szabályai a Magyar Tudós Társaság külön használatára című nyelvtankönyvben. A kézi szótár ugyancsak tartalmazza a tárgyrag összetételt, ezt is nyelvtani, nyelvtudományi szakszónak minősítve. Jelen ismereteink szerint a szó először 1856-ban jelent meg nyomtatásban, mégpedig a Tanodai Lapok egyik júliusi számában. Ebben jelent meg a következő közlemény. A Magyar Akadémiai Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a nyelvtudományi osztályhoz a magyar helyesírás ügyében. Ez a közlés két irányból nézve is tanulságos. Egyrészt az akadémia, mint testület, kötelességének érezte tájékoztatni a széles közönséget az adott kérdésben elvégzett munkájáról, annak eredményéről. Másrészt ez a pedagógiai szaklap azzal, hogy több folytatásban nyilvánosságra hozta ezt a magyar nyelv használatát tekintve lényeges ügyet, lehetőséget adott olvasóinak, hogy hozzászóljanak, véleményt nyilvánítsanak az előterjesztésről. Ezek után lássunk még néhány olyan összetételt is, amelyben a tárgy főnév utótagként áll az adott szóban. A magyar nyelv értelmező szótárában a tárgy szócik végén 20 ilyen szót találhatunk, amelyek aztán a saját betűrendi helyükön önálló szóciket is kaptak. A régi sajtótermékeket böngészve az ajándéktárgy összetétel első fordulását is megtaláltam. Ez a Nemzeti Újság 1844. május 29-i számában jelent meg, amelyben a Máramaros szigeti Jótékony Egyesület tevékenységéről számol be. Ebből idézek egy részletet. Ugyancsak 1838-ban táncvigalmak is kezdettek e célra tartatni, de elejénte nem sok sikerrel, mert az ezen évben adott két bál jövedelme 100 váltóforintot sem tett. Azonban a női munkák és más ajándéktárgyak oly érdekessé tevék a következő években tartott 4 táncvigalmat, hogy 3771 forint és 57 krajcárt jövedelmeztek a társulatnak. Eddig az idézet. És mivel mindannyian részesültünk különféle tanintézményi oktatásban, találkoztunk a tantárgy szóval is. Ez az összetett szó is az 1840-es évek első felében a nyelvújítás egyik darabjaként keletkezett. Lássunk rá egy példát az akkoriban igen népszerű Honderű című folyóiratból. Az 1843. október 7-i számban jelent meg a Magyar Nemzeti Konzervatórium előleges, azaz előzetes költségterve. Ebben olvashatjuk, hogy a tanítók és egyéb foglalkozók, tudnillik alkalmazottak fizetését azért kellett az intézményi költségek közé betervezni, idézem, mivel ezen kiképzést a konzervatóriumi intézeten kívül nyilvános iskolákban a tanulók azért nem nyerhetik, mert a zenészet, szavalás, ének s egyéb tantárgyak tanítása a nyilvános iskolákban divatozó órarenddel összeütközésbe jönne, miről a valódilag most fönnálló énekiskola már is bizonyságot ad. Eddig az idézet. És ezzel be is fejezem a tárgyfőnév történetének áttekintését, bízván abban, hogy kedves hallgatóim képet kaptak arról, miként is vált ez az ófrancia eredetű szó és a körülötte kialakult tágas szócsalád több tagja a magyar szókészlet gyakran előforduló fontos elemévé.
0: Kérem szépen Kovács Zsuzsát, mondja el mára szánt okos gondolatait.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: Iborfia község Magyarország legkisebb lakó népességű települése. Első okleveles említése 1237-ből származik. A Göcsej dombjai közt megbújó törpefalut 18 kilométer választja el a vármegye székhelyétől, Zalaegerszegtől.
2: 3 egyszerű szerkezetű, nyomatéktalan mondatból álló mai példánk Magyarország legkisebb lakónépességű településéről szól. Hazánkban 139 olyan település ismert, ahol a lakosság száma 100 fő alatt van. A 2,6 négyzetkilométer területű Iborfia község a göcsei aprófalvas, szeres települések egyik kevésbé jellegzetes, kevés lakosú példája. A falu neve valószínűleg a régi magyar Ibor férfi névből származik. A lakóhely története egészen a középkorig nyúlik vissza. Virágkorát a múlt század első felében élte, de a 20. század második felétől lakossága folyamatosan csökkent. 1778-ban még 73 személy élt a településen, a népszámlálás adatai szerint 1981-ben már csak 56, 2011-ben 11, 2025-ben pedig 7 lakosa volt a falunak. A lélekszám jelentős megfogyatkozása miatt Iborfia Magyarország legkisebb lakónépességű, de önálló önkormányzattal rendelkező települése lett. Példánk első mondata egy jelzős szószerkezettel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző az Iborfia főnév kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, a község főnév. A mondat folytatása egy szerkezetes jelző. Magyarország települései közül arról beszélünk, amelyiknek a lakónépessége a legkisebb. A birtokos jelzőt, a Magyarország főnevet, a minősítő szerepű jelzőket, a legkisebb és a lakónépességű mellékneveket mondjuk közepes hangsúllyal, a jelzett szónak, az emlékeztető szerepű települése főnévnek elég a gyenge hangsúly. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Ehhez hasonlóan jelölték az óbudai Árpád körösei, Pozsonyi Judit Miskolcról, és Solymosi Mónika Gödöllőről. A község első írásos említése Iborfa néven, IV. Béla király uralkodásának idejéből 1237-ből származik. A török hódoltság ideje alatt a falu délebre az Ormánd nevű területen helyezkedett el, később költöztek át a ma is lakott részre. Iborfia település orsós alaprajzú, az ilyen elhelyezkedés jellemzője, hogy úgynevezett egyutcás, de középen az utca térré szélesedik. A falu népszokásai az 1940-es évek közepéig tartották magukat, majd az 50-es évekre szinte teljesen elhaltak. Talán csak a pünkösdi búcsú évenkénti megrendezését őrizték meg, amikor az elszármazottak is igyekeznek hazalátogatni szülőfalujukba. Példánk második mondata egy összetett jelzős szószerkezettel kezdődik. A minősítő szerepű jelző az első sorszámnév, és a kijelölő szerepű jelző az okleveles melléknév, kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapasszuk a jelzett szót, az említése, főnevet. A mondatot egy időhatározós szószerkezet zárja. A határozót, az 1237-ből számnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, kapcsoljuk hozzá az állítmányt, a származik igét. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a nagykanizsai pacsirták körösei, Hegedűs Anna Mária Budapestről és Hutkai Dánielné Mikóházáról. A törpefalu mintegy 200 méteres tengerszint feletti magasságban az Alai dombság középső részén Göcsej dombjai közt helyezkedik el. A településre nem vezet országos közútnak minősülő út, ott nem működik semmilyen állandó kereskedelmi egység, posta vagy polgárőrség, de különböző vállalatok mozgóboltos járatai rendszeresen felkeresik a községet. Iborfiát nem érinti sem helyi érdekű, sem országos vasútvonal, de 2026. április 1-je óta a MÁV személyszállítási ZRT autóbuszjáratai napi 3 járattal összeköttetést biztosítanak a környező településekkel és a falutól 18 kilométerre fekvő vármegye székhelyjel, Zalaegerszeggel. Példánk harmadik mondata a névelő után egy birtokos szószerkezettel kezdődik. A jelző, a Göcsej főnév és a jelzett szó, a dombjai főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot, tapad a közt, névutó, kapcsoljuk a megbújó, melléknévi igenevet. A mondatban a tárgy szerepét betöltő törpefalut főnevet hírértékének megfelelően mondjuk közepes hangsúllyal. A mondat egy mennyiségjelzős szószerkezettel folytatódik. A jelző, a 18 számnév, kapjon középerős nyomatékot, tapad hozzá a jelzett szó, a kilométer, főnév. Kapcsoljuk a választja el, fordított szórendű igekötős igét és a névelőt. A mondatot folytató birtokos szószerkezetből a jelzőt, a vármegye, főnevet és a jelzett szót, a székhelyétől, főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, utána tartsunk egy rövidke előszünetet. Példánkat középerős nyomatékkal zárja az értelmező jelző, az Zalaegerszegtől főnév. Hasonlóan jelölték a csurgói Bartolantal körösök Takács Pálné Bolyból és végsőnév Fazekas Aranka Sátoraljaújhelyről. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: Iborfia község Magyarország legkisebb lakónépességű települése. Első okleveles említése 1237-ből származik. A Göcsej dombjai közt megbújó törpefalut 18 kilométer választja el a vármegye székhelyétől, Zalaegerszegtől. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tinta könyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia a Régi Magyar Diáknyelv Szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma. A Fáy András Technikum beszédművelőköre Bátony Terenye, az Általános Iskola tanulói köre Láncsók, a Katedra Klub Monor, a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium alapítóköre Nyíregyháza, Vaskó Eszter Dunaújváros, Minárik Tamás Pécs.
2: Új példánkat, amelynek jelölését június 17-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. A bükk kötőjel, fensík, délnyugati, részén, található, mohos kötőjel, töbör, területén, gyakran, mérnek, szélsőségesen, alacsony, hőmérsékletet, pont. A tál, alakú, töbör, aljának, tengerszint, feletti, magassága, 822 és fél méter, pont. A kijelölt turistautakon, a fokozottan védett terület, szabadon látogatható.

0: Johann Sebastian Bach ámol fúvol a versenyének harmadik tételét, Jean-Pierre Rampal és a prágai szólisták adták elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra. Következik a kép a tükörben.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József. Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a közelmúltban részt vett Olaszországban a FAFCE nevű szervezetnek a közgyűlésén. Erről kiadtak egy közleményt, így szól: a család a remény forrása, magyar részvétel az európai katolikus családszervezetek közgyűlésén. Szeretettel köszöntelek, Kálmán. Hát hogy érezted ott magad, vagy egyáltalán hogy kerültél ebbe a helyzetbe, hogy részt vehettél a FAFCE közgyűlésén?
4: Hát nagy tisztelettel köszöntöm is a hallgatókat. Tényleg ez egy megtiszteltetés. Szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy amikor az ember átlépi az országhatárt, és egy ország képviseletében van jelen egy nemzetközi szervezetben, akkor nem csak saját magát, nem csak egy szervezetet, hanem egy egész országot képvisel, és ennek a méltóságával, de alázatával kell ezekhez hozzáállni. A FAFCE-ről talán dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy ez a katolikus családszervezeteknek az európai lobby szervezete, szövetsége. Kifejezetten azért jött létre, hogyha történelmi léptékben nézzük, mint az Európai Unió, Franciaország, Németország családszervezetei a 90-es években elkezdtek gondolkodni, hogy hogyan lehetne a családi értékeket, a családszervezetek értékeit, a nemzetállamok határait picit meghaladva közösen képviselni. Így jött létre gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt, jogilag egyébként jövőre leszünk pont 30 évesek, amit Rómában fogunk ünnepelni, úgyhogy a San Marino-i tagszervezetnél lesz az éves elnökségülés, és utána együtt utazunk át, és minden bizonnyal találkozni fogunk a pápával is. Egy ilyen kihallgatáson veszünk részt, és a FAFCE azért izgalmas, mert tényleg a katolikus családszervezetek amilyen értékeket képviselnek, sajnos azt kell mondanunk, hogy az Európai Unióban unikummá vált. Ez fájó mondat, de egyben reményteli is. Reményteli, mert vannak még olyan szervezetek, jelenleg 33 szervezet 20 országból, ami ezeket az értékeket az evangélium alapján teljesen komolyan gondolja, de nem csak a saját szűk köreibe éli meg, hanem hajlandó akár a nemzetközi jogalkotás szintjén is lemenni, bizottsági munkák szinten, meghallgatások szintjén, fölgyűrve az ingujat, dolgozni azért, hogy ezek az értékek, ezek európai jogalkotási folyamatban igenis jelenjenek meg.
3: Hadd szóljak, itt közben fölgyűrjük az ingujat, de hát azért ez, hogy is mondjam, csak pénz is kell hozzá. Az uniós támogatást pedig az Európai Bizottság egy fél évvel ezelőtt, mintha megvonta volna, mondván, hogy a katolikus családszervezet értékrendje nem illeszkedik az uniós értékrendhez. Így volt ez?
4: Majdnem, a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, de stimmel, nem az unió, nem a FAFCE-nek a működési költségeit vonta meg ilyen módon. A működési költségek alapvetően, egyébként, hogyha már ilyen szervezeti dolgokba belemegyünk, alapvetően a tagoknak a tagdíj befizetéséből származik. Abból jön össze egy bizonyos összeg, egyébként ez a teljes éves költségvetés körülbelül több, mint egy harmadát teszik ki a tagdíj befizetések.
3: És a magyar tag a 72 tanítvány
4: mozgalom.
3: Igen,
4: a 72 tanítvány mozgalom, mint egyházjogi szervezet. 18 elején Erdő Péter bíboros úr hozta létre, mint a Budapest-Esztergomi Főegyház megyének egy belső jogi személye, emellett pedig létrehoztunk még külön egy alapítványt, a 72 tanítvány mozgalom alapítványt, ami egy civil szervezet, és ez a kettő az, ami a mozgalmat, illetve a mozgalmak a projektjeit kiszolgálja.
3: Hát fizetjük a FAFCE tagdíjat. Igen, a 72 tanítványon keresztül.
4: Azt a tagdíjat befizetjük. Egy másik jelentős forrás az pedig egyébként nagy adományozóknak, akár a pápai intézet, pápai alapítvány, voltak időszakok, amikor nagy francia magán alapítványok támogatták jelentős több 10 000 vagy akár 100 000 eurós összeggel is az évek során. Azért ez nem egy gigantikus nagy szervezet, nem titok, tehát körülbelül egy 300 000 euróból egy ilyen szervezet működni tud úgy, hogy pár ember munkáját központilag is meg tudja finanszírozni, és nem csak a tagoknak az ingyenes vagy non-profit hozzájárulásából kell megélni. És vannak az úgynevezett projektjellegű finanszírozások, amely körülbelül a maradék egyharmadot teszi ki, ami nagyon fontos, mert azzal lehet olyan tematikus témákra fölhívni a figyelmet, akár a gyermekek digitális védelme, akár a demográfiai tél és annak hatásai, a család szerepe az elmagányosodás ellen, és ezekre európai uniós projektekként lehetett pályázni. Na ebből került most kizárásra bizonyos értelemben a FAFCE, ami nagyon fájó, mert látva mindazt, én pont most fejeztem be Robert Schuman életművi kötetének az olvasását, és hát annak a légkörét, a mai Európai Unió intézményrendszerének a légkörével, szóhasználatával, fogalomhasználata összehasonlítani, mintha egy másik világba élnénk.
3: Jegyezzük meg, hogy Robert Schuman ugye az unió alapító atyái közül az egyik.
4: Igen, hát ahogy a Montan Uniót létrehozta, Konrad Adenauerrel nagyon szoros kapcsolatban együttműködve. Most már sajnos az Európai Unióban ennek nyomait se találjuk sok esetben. Ennek ellenére mi ezeket az értékeket képviseljük, ezeken az értékek mellett kiállunk, nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk online, egyébként szabadon bekapcsolódható módon, tehát más érdeklődő számára is elérhetővé téve, ahol Európai Uniós képviselőket, jelentéstevőket, bizottsági tagokat hívunk meg, kérdezünk, és egyben adunk nekik impulzust, kihangosítva az európai keresztény családoknak a hangját, és közvetve egyébként az összes európai család hangját, mert hogy persze, hogy van egy speciális karizmája, karaktere a keresztény családoknak, de azért a családok önmagukban is mindenféle világnézeti háttér nélkül egy olyan komoly értéket képviselnek, amit sajnos figyelmeztetni kell ezeknek az értékeknek a valódiságára, a mai világot, hogy ne egy teljesen individualizált, széttagolt, és mindenki egyedül küzd a kis digitális magányában, ne egy ilyen világkép rajzolódjon ki előttünk a következő 10-20 évre.
3: Dr. Dabóczi Kálmán közgazdásszal beszélgetünk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE közgyűlésén. Itt kiadtak egy nyilatkozatot, amelynek az első sora így szól, hogy a család, mint a remény forrása, a remény világító tornyai, a keresztény erények, mint életforma. Kétszer is említetted a digitalizációval kapcsolatos problémákat. Ezek a legnagyobbak a mai család ideál szempontjából? Mint hogyha nevelés, szexualitáshoz való viszony, ezek is hát szerepelhetnének a problémák között.
4: Látszólagosan, mint hogyha ez tényleg csak egy kisebb rendű probléma lenne, hogy a digitális életem, hát az életvédelem, meg a mi minden mennyivel fontosabb, teljesen igaz. Viszont ha azt megnézzük, hogy ennek a kommunikációs tere hol zajlik, hol jelenik meg, akkor már nem tudunk elmenni a digitalizáció mellett és annak a hatása mellett. Ma a család, én úgy szoktam a saját kis apró 7 gyermekes családomba ezt megfogalmazni, hogy egyrészt a gyermekek figyelméért, a figyelmi terüknek legalább egy markáns részért ugyanúgy versenyhelyzetben vagyunk, küzdünk az új figyelmükért, hogy mikor tudjuk őket a mi értékrendünkkel megfertőzni, befolyásolni, vonzani, attól függ, hogy mikor milyen helyzet van. Annyi impulzus éri a mai fiatalságot, és valljuk be nem csak a fiatalságot, hanem minket is, az előttük lévő generációt, ami egész egyszerűen már embertelen és feldolgozhatatlan. Olyan mennyiségű vizuális, audiovizuális inger ér naponta, nem csak az interneten keresztül, de menjünk és nézzük meg egy nagyvárosnak a tereit, a reklámokat, óriás plakátokat, házakról lelógó hatalmas plakátokat, és lehetne hosszasan sorolni ezeknek a sorát. Tehát a digitális térben kapott információk és impulzusok olyan horderejűvé váltak, hogy sajnos még egy életvédelmi és egy szexuálitikai kérdés se lehet digitalizáció nélkül értelmezni. Nemrég olvastam és tartottam előadást egyébként ebben a témában, az angol fiataloknak több mint az 50%-ának az interneten megnézett pornóvideók jelentik a szexuálidedikációnak az elsődleges forrását. Amit ott lát, amit ott normálisnak, természetesnek gondol, az ég be a retinájába, és azt hiszi, hogy neki majd így kell viselkednie, vagy azt kell eltűrnie, amit ott lát. Tehát a digitalizáció nélkül még egy szexuálitikai kérdésről sem tudunk beszélni, mert megszűnt az a hagyományos családmodell, kommunikációs modell, hogy este közös vacsoraként összeül a család, nincs más impulzus, nincs háttértévézés, nincs menet közben telefon, piszkálgatás, és amit a családfő, a családanya beszélget, bevonva a gyerekeket, bevonva az előző generációt, abból szívják föl az alapvető értéket és magatartás mintákat, problémafeldolgozási kliséket, és még hosszan lehetne sorolni. Na ez az a természetes közeg, amiért mi küzdünk, hogy a család visszakaphassa ezt a szerepét, vagy minden teljesebben betölthesse ezt a fajta szerepét. És ezért mondjuk azt, hogy a család a legalapvető egysége a társadalomban. társadalomnak, és ezért kell támogatni minden lehetséges eszközzel.
3: A FAFCE-nak, mint az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének, van-e módszertana erre? Mert kijelentjük, hogy a család az alapvető egység, a családnak vannak értékei, mi a Szentírásból vezetjük le, egyházunk tanításából vesszük ezeket az értékeket, ugye a digitális világban pedig sok más kínálat van, és nagyon sokan abból edukálódnak, hogy divatos szót használjak. Szóval van-e nekünk módszertanunk arra, hogy megmutassuk, hogy nem, hogy ez jó, hanem jobb. Hogy ebbe lehet boldognak lenni, hogy ebbe lehet jól érezni magamat, hogy nem kell félni attól, hogy sok gyerekünk van, hogy nem fogja tönkretenni a házastársi szerelmünket. A sok gyerek. Sok, hát nem sok, a több, vagyis hát 7 az nem is sok.
4: Kezdeném azzal a kérdéssel, hogy a FAFCE betűszó jelentése, részben fel is oldottad ezt a dolgot, tehát a katolikus, európai katolikus családmozgalmaknak a szövetségéről van szó. De ha ezt franciául mondanánk ki, írnánk le, akkor kapjuk meg a FAFCE-nek az igazi betűszóját. Angolul is már máshogy hangzik, illetve más sorrendben vannak a betűk benne. Angol, francia, német, olasz nyelven zajlik egyébként alapvetően a diskurzus. Én magam angolul, németül, minimálisan olaszul tudok belekapcsolódni a beszélgetésekbe, de az angol a összejöveteleknek egyébként a leglényegibb nyelve, de mondjuk egy szentmisén legalább 4-5 nyelv, míg a latin is bekapcsolódott mondjuk Tirolba, mert volt, hogy latinul volt a szentmisének az állandó része. Ez a része. A másik a család, hogy van-e módszertan. A FAFCE nem módszertani központ ilyen értelemben, tehát nem egy oktatási háttérműhely, viszont a benne lévő tagok minden alkalommal nagyon részletesen megosztják, hogy hol, milyen aktivitást, mit tesznek, hogy dolgoznak, milyen típusú programokat szerveznek, milyen szemléletformáló tanfolyamokat indítanak, milyen kiadványokat adnak ki, és így a tagok együttesen képviselnek egyfajta ilyen think tank jellegű, egy közös gondolkodó műhelyt, ahol egyébként nagyon sok egymás közötti közvetlen interakció, tehát nem csak plenáris ülés van, hanem akár az étkezések közt is, az étkezések ideje alatt is egy nagyon-nagyon értékes része a beszélgetésnek, tapasztalatcserének, más országok megismerésének. Döbbenetes volt Tirolban látni azt a hihetetlen érdeklődést, ami Magyarországgal kapcsolatban május elején látszott, hogy most mi lesz a magyar családpolitikával, merre megy tovább, hogyan, mit lehet érezni, mit lehet tudni már előre. És nagyon fölkészülten, meglepően olvasottan álltak hozzá. Zárójelben megjegyzem, hogy a legolvasottabb nyugat-európai kolléga, munkatárs is messze a valóságtól elrugaszkodott képet alkot Magyarországról, tehát mindig nagyon-nagyon sok energiát kell beletenni, hogy közel reálisabban, arányosabban érzékeljék egyébként az egyes eseményeket, vagy akár egy-egy politikai szereplő, egy közéleti szereplőnek a munkáját, mondatait, dolgait. Ez egy hihetetlen kihívás. Tehát visszatérve arra, hogy a digitális térben annyi impulzus ér, annyi hírt olvasunk, fogyasztunk, hogy abból ember legyen a talpán, aki ország szinten egyébként nagyjából helyi értékén tudja kezelni, hogy mondjuk milyen egy francia családpolitika, milyen egy magyar családpolitika, aminek nagyon egyébként szélsőséges megítélése volt nemzetközi fronton is. Részben azért, mert Magyarországnak a rossz hírét is keltették, tehát olyan sajtóhírekre ültek föl külföldi kollégák is.
3: Katolikus berkekben volt negatív vélemény?
4: Abban az értelemben, hogy őket érik olyan média impulzusok, amiről nem tudják eldönteni, hogy az valós, nem valós, és hát erősen kétkedve fogadva, attól függően, hogy mennyire van lehetőség primer közvetlen információhoz jutni, alkotnak magukból egy képet akár politikai szereplőkről, akár családokról, vagy családpolitikáról. Érdekes volt az, hogy 3 évvel ezelőtt Vácon, Magyarországon tartottuk a FAFCE-nek a hasonló jellegű elnökségi ülését, közgyűlését, amit egy konferenciával kötöttünk össze, ezek ilyen rendszeresen az első nap estéjét, délutánját kitöltő események, és akkor az akkori köztársasági elnök egy videóüzenetben jelentkezett be, egy nagyon értékes hozzászólás volt, az összes külföldi résztvevő azt mondta, hogy ilyen mondatok az ő országukban nem hangozhattak volna el, tehát a nagy vélemény nyilvánítás szabadságában oda jutottunk Nyugat-Európába, hogy ennyire őszintén problémákról, családok helyzetéről, akár keresztény, katolikus értékekről, evangéliumi értékekről, emberképről, életvédelemről nem lehet már beszélni következmény nélkül. Nagyon sok sajtóhírt is olvastunk, Finnországba is el lehet menni, hogy az ember szentírásból idézés annak milyen következményi le, annak is hosszan lehetne ezeket az eseteket sorolni, de tény az, hogy amikor próbáljuk a jó gyakorlatokat összegyűjteni, akkor minden ország beteszi a közösbe az, amilyen van, és én is rendszeresen vetitek, mutatok dolgokat, hogy mit csináltunk. Egy konkrét példát mondok, ami nem konkrét neveléssel összefügg, de ezeknek az értékeknek a láthatóvá tételének egy szép példája. Magyarországon a 72 tanítvány mozgalomnak a képzőművészi műhelye létrehozott egy pályázatot, kinekem Szent József címmel, és gyönyörű szép alkotások érkeztek be, egy nagyon jó pályázati módszertan összeállt, és én erről beszámoltam kint képekkel mindene, hogy sikerült ezt megvalósítanunk, és nagyon érdekes volt az egyik elnökségi tag, akinek a felesége művészettörténész, véletlenek sorozata, egyébként a román tagszervezetnek az elnöke, azt mondta, hogy hú, ez fantasztikus, érdekes, ezt csináljuk már meg európai szinten. Megszerveztük európai szinten, egy nemzetközi, azt hiszem 20-valahány ország volt az első körben, aki részt vett és nyújtott be több mint 200 pályaművet, szobortól, filmig, képzőművészeti alkotásig, mindenig, és ebből egyébként Brüsszel közepén a parlamentben volt egy hatalmas nagy kiállítás. Tehát ilyen módon is meg lehet jeleníteni ezeket az értékeket, nem mindig csak intellektuálisan a konferencia hagyományos stílusába, meg egy sajtóközleménybe becsomagolva, hanem tudnunk kell az emberi érzékszerv is, amit hogy tudunk adni egymás lelkére, annak minden ágán valahogy impulzusokat közvetíteni egymás felé.
3: Jó ezt hallani, hogy a FAFCE működésének ilyen eredményei is vannak. Ugyanakkor én a saját kísérletemben is azt látom, hogy a Kádár korszak idejénhez képest attól tartok, hogy kevesebb magyar vallja a családot a legfontosabb alapegységnek, hogy akkor talán többen voltak, pedig hát elég nyomorult körülmények között voltunk, már úgy értem, hogy diktatúrának nevezhetjük azt a korszakot, és mégis talán többen vallották és gyakorolták azt a családeszményt, ami közelebb áll, vagy közel áll a Szentíráshoz, vagy az evangéliumhoz. Így van ez? Lehet, hogy úgy általánosságban, Magyarországon és Európában is egyre többen elfordulnak ettől az eszménytől.
4: Európai szintű statisztikát nehezen tudok idézni autentikusan. Magyarország itt viszont nyomon követtem és láttam Hungary Study-nak, tehát vannak olyan szociológiai felmérések, amik a vallásosság hatását, családvállalási kedve, gyermekvállalási hajlandóság, a házasságkötési időpontja, első gyermekvállalási időpontja és egyéb markereken keresztül méri, hogy mi jellemzi a vallásos háttérre rendelkező embereket, milyen szociológiai mintázat, és mi az, akiknek nincs ilyen típusú háttere. Régen sokkal markánsabb különbség volt akár a rendszerváltás környékén, vagy után levő egy-két évtizedig, hogy kirajzolódott. Most az a rossz hírem, hogy katolikusok vagy katolikus családok sikeresen elkezdtük hozni a hazai átlagot. Tehát, hogy egyre kevesebb olyan ilyen jelző, marker van, amiben ki lehet mutatni, hogy akár az házasság előtti együttélés, házasság előtti szexualitás, vagy bármi markáns etikai kérdésben, hogy nem úgy viselkedünk egyébként, mint e világ fiai. Én ebben nagyon-nagyon nagy felelősséget látok a szülők oldalán, saját magamat is beleértve, hogy tudom-e közvetíteni hitelesen a saját életemmel azt a mintát, amit nem csak, hogy jónak vallok, hanem más számára, ha ránk néz és látja a családot, akkor vonzó is. Jónás következik, az ember 100 000-szer elbukik ezen, akár időszakokra is el tud bukni ezen. De hiszem azt, hogy a gyerekek igazából még az elbukás közben is a szándékot, a törekvést, hogy attól, hogy elbuktam, attól, hogy nem sikerül, attól, hogy egy otthoni kommunikációban megint nem olyan hangnembe beszéltünk, és nem az a megbocsájtási bioritmus működik, hogy le tudjuk tenni napvégére a haragot és a neheztelést, akkor is az ezért való küzdelem még mindig sokkal hitelesebb, mintha elengednénk ezeket. Ezzel csak buzdítani szeretnék mindenkit, hogy a steril kereszténységnél veszélyesebb dolog nincs. Amikor olyan mintákat mutatunk egymásnak és a világnak is, ami egy teljes illúzió, és próbáljuk egymást hitegetni, hogy egy ilyen bűntelen, intakt életként tudjuk leélni az életünket. Nem, iszonyatosan sokat hibázunk, iszonyatosan sokszor követünk el bűnt, Az a kérdés, hogy mit csinálunk ezzel a szituációval. Élünk-e az egyház adta lehetőségekkel, teljes szentségi arzenállal, bűnbocsánattól kezdve, akár a szentmisének a gyakoribb látogatása, a rózsafűzés, egy csomó olyan eszköz van, ami én azt mondom, hogy történelmileg évszázados léptékben igazolták a támogató erőforrás jellegüket, már tapasztalati úton is érdemes ezért ehhez nyúlni, vagy akár a szentírás olvasás maga, ami nagy örömöm látszik, hogy a Biblia 365 nap alatt ez az olvasás, ez nagyon hihetetlenül elterjedt, és nagyon sokan kézbe vették a szentírást csak emiatt, és követik napról napra több-kevesebb következetességgel. Ez egy hatalmas nagy érték. Tehát én hiszem azt, hogy a családok a hitelesség útján minden buktató ellenére is tudnak krisztusibbá válni, és tudnak az evangélium szerint élni. Csak ezt nem mint egy fölvett gúnya, amit a világnak meg kell mutatni, hogy mi milyen jó katolikusok vagyunk, ne így éljük meg, hanem belülről vállalva ennek ezt a alázattal járó kockázatát, hogy tudnunk kell hibázni, elfogadni, hogy hibát követünk el, mert ez sokkal hitelesebb lesz a következő generáció szemében, mint hogyha mi sosem hibázunk, nekünk mindig igazunk van, mi mindenről rögtön azonnal tudjuk, hogy mi a jó.
3: Hozzátehetjük, hogy azért érdemes mindez, azért érdemes Krisztust követni. Ő azért tanított minket, azért élt és halt, és támadt föl, értünk, mert nekünk az jó. Tehát a tanúságtételünkben az is benne lehet, hogy emberek, hát én jól érzem magam, mert mondjuk például egy katolikus család ideál szerint élek.
4: Mindig van egy nagyon kellemetlen mondatom, amit persze magamnak címzek, de a környezet is meghallja, amikor megy hihetetlen vehemens vita a katolikus körülbelül, hogy hogyan kéne térítenünk, ki kéne menni városmissziózni, ezt kéne csinálnunk, azt kéne csinálnunk, mindenkit térítsük meg a környékünkön, és én felszoktam tenni egy kellemetlen kérdést. Nézzél tükörbe. Nézd meg azt az arcot, akit látsz. Szerinted ez vonzó annak, aki először találkozik a kereszténységgel? Mikor sportot űzünk abból, hogy ki tud panaszkodni jobban, hogy nekem milyen nehéz az életem, és az semmi, képzeld velem, és egymással licitálunk abból, hogy kinek milyen nagyobb baja van, milyen terhet hordoz, és egyéb dolgok. És az a hétköznapi öröm, alapvető életöröm, ami nem problémamentességet, nem fájdalommentességet jelent, hanem az, hogy tudunk örülni az életnek, és látjuk, hogy az életünk valahonnan, valahova megy, vagy valakitől indult, és valakihez visszatér, hogy még személyesebbé tegyem ezt a kört. Hogyha ez a személyesség áthat, és ebből a környezet is kap valamit, akkor szerintem át tud jönni az, hogy kereszténynek lenni alapvetően nem arról szól, hogy menjünk és dumáljunk, és próbáljunk lukat beszélni mások hasába, hanem éljünk olyan hiteles életet, ami kisugárzik. És ezzel nem a katakomba kereszténységet akarom a rendszerváltás előtt állapotot visszasírni, hogy persze akkor mindenki szép csöndbe csinálta az életét, mert most már szerencsére nincsen. Reméljük nem is lesz ilyen, hogy keresztény üldözés vagy katolikus ellenes hangokat kell a magyar közéletben meghalani, már néha egy-két ilyen erre utaló jelet azért detektálok az elmúlt időszakban is, de reméljük, hogy nem jön vissza ennek a hangulata és a stílusa.
3: Kedves hallgatóink, dr. Dabóczi Kálmán közgazdást hallottuk és halljuk, aki a 72 tanítvány mozgalom képviseletében részt vett május elején Bolzánóban, a FAFCE, az Európai Katolikus Családszervezetek Szövetségének a közgyűlésén. Legközelebbi közgyűlés 2026. év novemberében lesz, remélem azon is részt vesz Dabóczi Kálmán. Szeretettel várunk akkor azután a közgyűlés után, és a mostani beszélgetést pedig köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
3: Ezzel búcsúzik a szerkesztő, Szikora József. Köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját, viszont hallásra két hét múlva.
0: Elhangzott a kép a tükörben. A beszélgetést vasárnap hajnali 1 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Chopin G-moll noktürnyét Rév Lívia játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: A kárpátaljai gazdasszonyok idén is megszervezték a gasztronómiai pikniket. A rendezvényen a természetben jellemzően tavasszal megtalálható alapanyagokból készítenek hagyományos ételeket, amelyeket minden érdeklődő megkóstolhat. Ez az alkalom jóval túlmutat egy konyha művészeti bemutatónál. A szervezők Kárpátalja különböző vidékeiről hívtak és vártak vendégeket a Nagy-Dobronyi erdőbe, hogy ezzel a találkozóval is erősítsék a közösséget.
4: Egy hagyományos fasírt masszához fűzfagombát tettünk, fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűzfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
3: Mondja Benei Varga Gabriella, aki egyik kedvenc ételét készítette el a gasztronómiai pikniken. Az ungvidéki Hidi Ágnes igazi különlegességet, nagydobronyi savanyú csíkot készített.
5: Az az igazság, nem főzik, mert már nem nagyon lehet csíkot fogni. Már nem olyan, mint régen, hogy lecsapolták itt a vizet, úgyhogy ritkán jutunk hozzá. Amúgy nagyon sokat megfőztük régen, nagymamámtól, én mindent tőle tanultam, mert édesanyja dolgozott, nyilván azért. Tehát a csíkot azt megtisztítjuk sóval, kibelezzük, aztán úgy készül a leves, ez savanyú csiklé, így hívják. Rántást készítünk, kis liszttel, zsírba,

0: aztán egy kis piros paprikával, felengedjük rizzel, felfűszerezzük, babérlevel, bors, só, és tulajdonképpen a hagyma, igen, az egy kis hagyma, és amikor felfő, beletesszük a csikot, teszünk hozzá egy kis ecetet, hogy savanykás legyen az íze, és egy olyan 10 percig körülbelül, 15 percig főzzük, hogy megfőjön a csiknak a húsa, és ezzel kész is van a leves. Ezt lehet akár kenyérrel, akár pirított kenyérkockákkal. Régen ugye egy hétig sütöttük a kenyeret, maradt, akkor azt nem volt semmi eldobva, amikor már megint sütöttünk és maradt, az asszonyok elkészítették, megpirították, és azt bármikor elő lehetett venni. És ez nagyon hamar készen van, ez egy gyors leves, és nagyon laktatós. Úgyhogy sokan még itt mondták, hogy jaj, gyerekkoromban ettem, jaj, 40 éve, mikor utoljára láttam. Hát igen, mert már nem nagyon lehet.
1: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agrikultúra Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett, a nők főleg a falvakban már a háború első éveitől átvették a távolban lévő férfiak feladatait, ezért létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
2: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségbe talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de itt azt gondolom, hogy mindenképpen ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Én azt gondolom, hogy a mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss, oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalávalót pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és azt gondolom ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.

0: A Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy évre örökbe fogadhat egy gyereket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesíti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit program plusz is, amely már felsőoktatási ösztöndíj. Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozatos fiatalok számára hirdetik meg.
1: Váron tanulkozunk, Vári Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő, tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
0: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Tupica György, a Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet hallgatója szintén részesült az ösztöndíjból.
2: Nagyon szépen köszönöm a jó Istennek, hogy vezet ezen az úton, és köszönöm a jó embereknek, akik segítik a mi kárpátai diákunknak itt lenni és továbbra tanulni.
0: Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte, ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
3: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, sőt, akinek volt ismerőse Szent Margit programból, aki már ugye idősebb lett és a felsőoktatásban vesz részt, kikerült az általános iskolások és középiskolások programjából, és felmerült az igény, hogy milyen formában tudnák őket támogatni, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatóknak Kárpátalján élő, aktív fiatalokat segíteni. És így is szerveztük meg magát a programot, az egyik fő célja a programnak, hogy azokat a fiatalokat segítsük, akik itt maradtak Kárpátalján, és akik aktívak a közösségekben. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. És nyilván annál több pontot kap egy fiatal, minél több közösségben vállal aktív szerepet, és a bizottság, aki eldönti, e szerint hoz döntést. Tehát nyilván igyekeznek mindenkinek segíteni, de hogy az meglátszik az odaítélt összegen is az, hogy milyen aktív egy közösségen belül, vagy akár több közösségen belül egy fiatal. A támogatók pedig azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
0: A bíráló bizottság tagja volt Barta József, az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola igazgatója is.
4: Öröm volt számomra végigolvasni azokat az életutakat, amelyeket a gyerekek megírtak, illetve ezek a fiatalok elénk tártak, már most látni, hogy nagy dolgokra lesznek képesek. Ebben a világban ott van helyünk, ahova bennünket a Jóisten teremtett. És én azt látom, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, ezek itt akarnak teljesíteni, itt akarnak erőt sugározni, és én bízom benne, hogy sikerük lesz, és az a pici plusz, amit most itt tudtunk adni ezeknek a gyermekeknek, az ezt fogja segíteni. Ehhez ad erőt, ehhez ad támogatást, de a legnagyobb támogatást maga a Jóisten adja. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok annak a szervező csapatnak, aki ezt létrehozta.
0: Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület püspöki helynöke kiemelte, Istennek hála, mindig akadnak olyan jó akaratú emberek, akik fontosnak tartják a segítségnyújtást és a kárpátaljai fiatalok jövőjét.
5: Nem halt ki teljesen az együttérzés, nem halt ki az összetartozásnak az érzése. Az a lényeges, hogy sokszor ismeretlen emberek ismeretleneknek adnak. És én úgy gondolom, hogy ez egy jelzésértékű a mai fiataloknak azzal kapcsolatban, hogy azért a múlt olyan embereket nevelt fel, akik nem felejtették el, hogy volt nehéz időszak, akik gondolnak a jelenre, de amikor a jelenre gondolnak, akkor ezzel a jövőt építik. Hogy azok, akik ma itt vannak, azok megpróbálják magukban valamiképpen azt az érzést táplálni, vagy azt a lelki állapotot, hogy akik itt dolguk és feladatuk van, nem csak a mában, hanem a jövőben is.

0: A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású családi délutánt szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt.
1: Most 3 éve, hogy befogadott minket a Szent Teréz otthon magához.
0: Tegze Stella szintén a nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthonba hordja hátrányos helyzetű gyermekét. Mint fogalmaz, hatalmas segítség az intézmény munkája a gyerekek és a szülők számára is.
1: Mi örömmel járunk ide, mert itten szeretik Adélkát, és engem ez nagyon nagy örömöm van, hogy még valaki elfogadja őt olyan, mint van, megeteti, megitatja, játszik vele, és el is altatja, ha kell. Úgyhogy heti 5-ször mi járhatunk ide pár órára, itt hagyhatom nyugodtan a gyereket, mert tudom, hogy jó kézben van, néznek utána, és ez megkönnyebbíti minden szülő számára, mert kell időnk magunkra, kell idő a háztartásra, és kell idő sok másra, és akkor itt tudok nyugodtan megcsinálni a különböző dolgokat. Adélka már 3 éve jár ide, és mindenféle ünnepeken részt vesz, és én mindig örömmel mondom el mindenkinek, hogy az én gyerekem is jár óvodába, neki is van helye a világban.
0: A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg naponta 35 gyermeknek biztosít menedéket és fejlődési lehetőséget hétfőtől péntekig.
2: Minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az, hogy az ilyen gyerekeket is lássák, és hogy lássák azt, hogy igazából ők nem mások, nyilván mások abban, hogy nem úgy látják a világot, meg nem úgy érzik, de hogy ők is nagyon-nagyon fontosak a világnak. A Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg 35 gyereknek ad napi segítséget, foglalkozás hétfőtől péntekig, a hét minden napján. Hát a gyerekek felváltva jönnek, ugye ezt csoportokra bontjuk őket, attól függően, hogy mi a diagnózisa és korosztály szerint nyilván. Több csoportunk is van, de emellett vannak egyéni fejlesztéseink is, tehát azok a gyerekek, akik nem tudnak csoportban lenni, működni, őket egyénileg fejlesszük. Összesen 9 dolgozónk van Szent Teréz otthonnak, van egy pszichológusunk, logopédusunk, defektológusunk, 2 óvónőnk, saját busszal hordjuk be a gyerekeket, ezzel is segítsük a szülőket, könnyebbítsük a helyzetüket, hogy tudjanak a gyerekek hát igazából itt lenni, velünk lenni, együtt lenni. Emellett viselkedés problémás gyerekekkel is foglalkozunk, tehát leginkább akik autizmussal, ADHD-val lévő gyerekek jönnek hozzánk, és nekik is egyéni ilyen viselkedés problémával lévő foglalkozást vezetünk, tehát korrekciós fejlesztéseket. 2 évvel ezelőtt sikerült az otthonnak egy szenzoros szobát nyitni, ez a gyerekek legkedvencebb helye, de nem csak a gyerekeké, hanem elmondhatom, hogy nekünk is, mert itt mindenki nagyon szeret lenni. Ugye ennek a szobának a célja az, hogy itt a gyerekek megnyugodjanak iskola után, mert nyilván vannak gyerekek, akik hozzák járnak, ők járnak rendes iskolába, tehát inkluzív oktatáson vannak. Emellett van egy óvodás csoportunk, ebben az óvodás csoportban összesen 6 óvis gyerekünk van, tehát itt a legkisebb gyerekünk 2 éves, a legidősebb 6. Ők feladata, hogy foglalkozást vezetnek, megetetik, ha kell, tisztába teszik, megszeretgetik. Van olyan gyerek, aki szülővel van, de van, aki szülő nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy a gyerekek eljönnek reggel 8-ra, és akkor délig itt vannak. Sajnos konyhánk nincs, így nem tudunk számukra adni étkeztetést. Van, amíg szülő hoz a gyereknek ételt. Van iskolás csoportunk, reggeli iskolás csoportunk, és délutáni iskolás csoportunk is. Ők is a hét minden napján jönnek, valamint van még egy csoportunk, akik úgymond mondom, ilyen visszajárók, ők a 18 pluszosok, ha így nevezhetem őket, tehát ők azok a gyerekek, akik már 18 felettiek, viszont nem járnak se iskolába, és nyilván a problémájuk miatt nem tudnak sem dolgozni, sem sehová járni, és így alakítottunk egy kis közösséget, ahol itt lehetnek, együtt lehetünk, beszélgetünk, foglalkozunk, énekelünk, táncolunk, mikor milyen foglalkozást vezetünk számukra.
0: Ursuszka Andrea igazgató kiemelte, korosztály és diagnózis szerint csoportos, valamint egyéni foglalkozásokat tartanak, különös tekintettel az autizmussal és ADHD-val élő vagy viselkedés problémás fiatalokra.

0: Különleges művelődés történeti előadásnak és kötetlen közösségi délutánnak adott otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház, ahol Sali Noémi irodalom és Budapest történész kalauzolta el a kávéházak világába az érdeklődőket. A Munkácsy Magyar Egylet és a Magyar Ház közös szervezésében megvalósult rendezvény egy rendkívüli összefogás eredménye, hiszen az előadó a magyar-máltai lovagrend kíséretében egy kijevi kulturális és humanitárius misszió állomásaként látogatott el Kárpátaljára. A rendezvényen a résztvevők nem csak a kávéházi kultúra és a társadalmi folyamatok történelmi összefüggéseit ismerhették meg, hanem a jelenlegi nehéz körülmények között a közösségépítés és a személyes találkozások fontosságára is választ kaptak.
1: Munkácsy Magyar Egylet sok éve kezdte már el azt, hogy meghív érdekes embereket, akik olyan témákról beszélnek, amik közérdeklődésre tarthatnak számot, hogy ebben a tényleg sokszor nyomott vagy ilyen nehéz életben, amit most itt mindannyian élünk, hogy valamilyen kikapcsolódás legyen, valami, aminek semmi köze a mindennapi háborús valóságunkhoz, hanem egyszerűen jól érezzük magunkat.
0: Fogalmazott Popovicsné Palojtai Márta, a Munkácsy Magyar Egylet tagja. Sali Noémi művelődéstörténész előadásában rávilágított arra, milyen sokrétű forrásanyagból építkezik a várostörténet, amely ma már a kárpátaljai kutatók számára is hozzáférhető.
2: Nagyon sokféle forrása van ennek a kávéházológiának, mert hát egyrészt levéltári anyag, másrészt a legtöbb az a akkori újságok. És most már van egy csodálatos adatbázis az interneten, egy olyan oldal, ahol most nem tudom, valami 80 millió oldalnyi magyar újságban lehet szabadszavas keresővel keresni. Ezt úgy hívják, hogy Arkánum. Most már például a kárpátaljai régi újságok is hozzáférhetők és kutathatók ezen a felületen. És aztán nagyon sok emlékirat, memoár, főleg az íróköltők, akik dokumentálják a saját létezésüket, a saját életüket, és ők beszámolnak arról, hogy hova járnak kávéházba, ott kivel találkoznak, és miről beszélgetnek. Úgyhogy ha valaki várostörténettel vagy művelődéstörténet ilyen oldal vizein való csónakázással akar foglalkozni, akkor most már az internet csodálatos lehetőségeket kínál rá.
0: Sali Noémi kijevi utazása és a Munkácsy megálló egy nemes, humanitárius és egyházi összefogás, valamint a magyar-máltai lovagrend szolgálatának köszönhetően valósulhatott meg. Sumicki András a lovagrend tagja.
3: Egy máltai rendtagnak az a dolga, hogy szolgáljon, és én ezt úgy fogtam föl, mint egy hitvédelmi, illetve szegények, rászorulóknak a küldetéseként. Most más viszünk, kultúrát viszünk Kijevbe. A máltai szeretetszolgálatnak a dolgozói úgy gondolták, hogy mindentől függetlenül egy gyűjtést rendeznek Kijev javára, mert hallották, hogy ott milyen nehéz körülmények voltak, főleg télen, és a Szentegyet közösséggel összefogva Kijevbe megnézem a munkájukat, illetve lássuk, hogy mivel tudjuk esetleg őket még segíteni a jövőben.
0: Popovics Béla, a Munkácsy Magyar Egylet vezetője kiemelte, a jelenlegi háborús hétköznapokban rendkívül nagy szükség van a kulturális rendezvényekre.
4: Itt jön vissza a Magyar Házba. Szóval igazából, amit a Magyar Házban csinálunk, ez az a kávéház élet most valamilyen formában, mert most, hogy elég nehéz helyzetben vagyunk, ugye háború van, rengetegen elmentek, nagyon fontosra tartjuk a közösség megerősítését, és nagyon tudatosan csináljuk azt, hogy rendszeresen szervezünk rendezvényeket itt többek között a Magyar Házban, és nagyon fontosak az előadások, de legalább annyira fontos az előadások utáni itt lét, az, hogy itt maradnak az emberek, borozgatunk, beszélgetünk, kávézunk.
0: A Munkácsy Magyar Ház elsődleges küldetése, hogy a nehéz idők és az elvándorlás ellenére is megtartó és megerősítő szerepet töltsön be a helyi magyarok életében.

Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a mezzoforte és Zolbert zenélt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra. Kvaterka. Megismételjük tegnap délutáni beszélgetésünket.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Kvaterka mai vendége dr. Balázs Boglárka, fülorgégész. Én Sályi András vagyok. A helyszín valahol itt Budán, a 12. kerület. A torna ma már megvolt?
4: Hát természetes. Hétfő, szerda, péntek, torna. Egy héten 3-szor tornázni megyek.
3: Na de hogy nem 5-ször?
4: Hát ahhoz lehet, hogy már egy kicsit idős vagyok. Tulajdonképpen ez egy jópofa dolog, mert az én életem az 3 medencében zajlott le. Valahogy ezt így lehet mondani. Az egyik az a sport, a másik az a színpad, a harmadik pedig, hogy fülorgégész lettem, orvos és foniáter, tehát beteg hangokkal foglalkoztam egy életen át.
3: Időrendben is így volt, hogy sport, és aztán színpad, és a végén orvos.
4: Tulajdonképpen igen, mert az általános iskolában már mindig színpadon voltam. És úszni viszont 13 éves koromban kezdtem el, tehát az egy kicsivel később volt, és hát az érettségi után volt az, hogy nem vettek föl az egyetemre, mert hát X-es káder voltam, az ugye osztályidegen. A rádióba viszont fölvettek énekesnek, úgyhogy táncdal énekes voltam először 2 évig, és aztán, amikor 3-szor fölvettek az egyetemre,